0: Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik.
1: Ez az.

0: Rádió Café. Van barátom.
1: Iszom a bort, ölelem a babámat, úgy sem érem keresztül a hazámat, úgy sem érem.

0: A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
1: This is a substance of the way of the samurai.

0: előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén.

Rost Andrea operaénekes vagyok. Nagyon nagy szeretettel jöttem a Rádió Caféba. Mindig nagyon jól érzem itt magam, mindig fantasztikus beszélgetéseket folytatunk, és tényleg barátként jövök már ide ebbe a stúdióba, úgyhogy nagyon szépen köszönöm.

0: Újra vidámabban.
1: Starsky és High Jazz Club a Rádió Café.
2: Vidámabban.
1: Starsky és High Jazz Club.
0: Nem jó. Ez egy szakműsor.
1: Jazz zenei szakadása minden vasárnap.
3: Vidámabban.
1: Minden vasárnap megrendezésre kerül.
3: Magyarul.
1: Minden megrendezésre kerül este 10 óraig kezdettel.
2: Nem jó.
3: Tegyünk alá zenét.
4: Mini Starsky és High Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.

tego Dunaju.

0: Duna az itt van. A Dunára figyelni kell, mert a Duna jön. A Duna az mindig jön.
1: Na? Még valamit? Nem? Semmi többet? A Duna jön? Mi megyünk, érezzék jól magukat!
2: Sziasztok, Gyarmati Fanni vagyok a Flanger Kidsből, ez pedig a Rádió Café.

Csukom az ajtót, kattanozám. Tétova homályon lépek át. A kakukkosóra egy pillanat.

megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi.

0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. Hírek következnek a Rádiókafén.
2: Szigorítaná az átláthatósági szabályokat a kormány, csökkentette az alapkamatot az MNB, büntetést szabnak ki a Mohura Józsefváros. Napos, meleg, de változékony időnk lesz a folytatásban is. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökjelöltjeit. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi vezetője hangsúlyozta, hogy a hivatal nem válhat boszorkány üldözővé. Unger Anna Róza arról beszélt, hogy a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. Megjelent a pénzügyminisztérium is az adóhatóság közös tájékoztatója az áfamentes gyógyszerekről. Szeptember 1-től csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Az adóhivatal hangsúlyozta, a vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatók 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat receptre, azért, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal 5,5%-ra csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A döntést a kedvező inflációs adatok és a jegybank korábbi kommunikációja is előre vetítette. A bejelentés után a forint enyhén erősödött, az euró árfolyama 361 forint alá került, később pedig valamivel 361 forint fölött stabilizálódott. Büntetést fizettetne a Mohuval a hosszú ideig nem működő visszaváltó automaták miatt Pikó András. Józsefváros polgármestere szerint a palack visszaváltási rendszer komoly köztisztasági és közbiztonsági problémákat okoz a belvárosban. Azt javasolja, hogy legyen több automata, a tartósan működésképtelen gépek után pedig kapjon bírságot a Mohu. Emellett a polgármester azt szeretné, hogy a cég térítse meg a kerületek megnövekedett takarítási költségeit. 80 éves korában elhunyt Dolly Parton, a country zene legendás alakja. Az énekesnő több mint 6 évtizedes pályafutása alatt több mint 100 millió lemezt adott el, és 11 Grammy díjat nyert. Olyan világslágerek fűződnek a nevéhez, mint a Jolene és az I Will Always Love You, amely Whitney Houston előadásában is világsiker lett. Dolly Parton színésznőként is ismert volt, emellett létrehozta a Tennessee állambeli Dollywood vidámparkot, és jelentős jótékonysági munkát végzett, különösen a gyerekek oktatása és az olvasás népszerűsítése terén.
0: Időjárás a Rádiókafén.
2: Ma többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti észak-keleti országrészben, és az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül, hajnalban 15-20, napközben pedig 27-32 fok valószínű.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Ez itt a Hajnalodik, reggel 5 és 6 óra között, benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádiókafén. Fesztivál.
2: Haydn egykori otthonában kell életre a régi zene. Augusztus 28-a és szeptember 5-e között 4. alkalommal rendezik meg a Haydneum Eszterháza Fesztivált a Fertődi Eszterházi kastélyban. A fesztivál rövid idő alatt a közép-európai régi zenei élet egyik fontos eseményévé vált, ahol a historikus előadásmód nemzetközi és hazai kiválóságai idézik meg a 18. század zenei világát. A helyszín önmagában is különleges. Joseph Haydn csaknem 3 évtizeden át szolgálta az Eszterházi udvart, Eszterháza pedig az ő idejében Európa egyik jelentős zenei központja volt. A fesztivál koncertjein korhű hangszereken szólalnak meg a művek. Ráadásul ugyanabban a történelmi környezetben, amelyben egykor maga Haydn is dolgozott. Így nem egyszerűen hangversenyeket hallgathatunk, hanem egy kicsit visszautazhatunk a 18. század zenei világába. A fesztivál egyik nagy eseménye a nyitókoncert lesz, amelyen Haydn ritkán hallható operája az Orlando Paladino, vagyis Orlando lovag csendül fel koncertszerű előadásban. A fesztiválhoz idén is kapcsolódik tematikus séta, amelyet Bősze Ádám vezet. A záró koncerten pedig Haydn és kortársainak műveit Steve McLeod vezényli Olga Paschenko közreműködésével. A Haydneum Eszterháza Fesztivál így egyszerre kínál különleges zenei élményt és történelmi utazást.
0: Koncert.
2: Deva, azaz Takács Dorina koncert augusztus 28-án a Bakács Fest nagy színpadán. Az énekesnő az elmúlt évek egyik legizgalmasabb hazai zenei felfedezettje. Sajátos hangzásvilágában a modern elektronikus zene találkozik a magyar népzene ősi motívumaival. Deva egy szemében énekes, dalszerző és producer, ráadásul a lemez borítóit is maga készíti. Zenében atmoszférikus hangok, finoman pulzáló basszusok és a magyar népdarok világából merített több szólamú, szinte meditatív vokálok kapcsolódnak össze. Ettől a dalai egyszerre hatnak, nagyon kortársnak és időtlennek. Bemutatkozó albuma a Csillag 2022-ben jelent meg, második nagy lemeze az Avar 2025-ben érkezett, és nem csak Magyarországon, hanem külföldön is pozitív visszhangot váltott ki. Deva azóta rendszeresen koncertezik európai klubokban, fesztiválokon is. Budapesti koncertjein élő zenekarral egészül ki a produkció, így a Bakács téren is egy atmoszférikus, különleges hangulatú koncertre számíthatunk.
0: Fesztivál.
2: Szeptember 15-e és 20-a között ismét a klasszikus zenéjé lesz a főszerep Pécsen. Érkezik a Zene Szüret Fesztivál, amely idén különösen izgalmas programokkal várja a közönséget. A Filharmónia Magyarország 70. jubileumához kapcsolódó rendezvénysorozat nem csak a komoly zeneszerelmeseinek szól, hanem azoknak is, akik most ismerkednének ezzel a világgal. A város több helyszínén koncertek, versenyek és közösségi események idézik meg a klasszikus zene sok színűségét. Miközben a fesztivál célja az is, hogy közelebb hozza ezt a műfajt a fiatalabb generációkhoz. Az idei program egyik legizgalmasabb újdonsága a Mustra Classic Street, amely szeptember 18-án és 19-én a belvárost valódi szabadtéri koncerttérré alakítja. A résztvevő zenészek nem hagyományos koncerttermi környezetben lépnek fel, hanem kreatív előadásokkal, különleges hangszerelésekkel és látványos produkciókkal igyekeznek megszólaltatni a járókelőket. Az utcazenei tehetségkutató nem csak verseny, hanem igazi közösségi élmény is, ahol a közönség test közelből találkozhat a klasszikus zenével. A fesztivál másik kiemelt eseménye a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny, amelynek a Kodály Központ ad otthont. A világ különböző pontjairól érkező fiatal zongoraművészek közül sokan a nemzetközi koncert élet következő nagy tehetségei lehetnek, így a közönség valódi jövőbeli sztárokat hallhat még pályájuk elején. A fesztivált szeptember 15-én a világhírű zongoraművész Olga Kern nyitó koncertje indítja, majd a verseny döntői szeptember 18-án és 20-án kínálnak izgalmas pillanatokat.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
1: A vértes lankáin. Méreteit nézve nincs az élen a hazai hegyek között. 30 km hosszú, 10-15 km széles, és legmagasabb csúcsa a Nagycsákány is mindössze 487 méteres. Ennek ellenére kopár, meredek dolomit falaival élesen kiemelkedik a kisalföldi tájból. Nevét egy 1051-es csatáról kapta, amikor is harmadik Henrik német-római császár serege megtámadta a magyarokat. Ám azok olyan fondorlatosan fogtak ki az ellenségen, hogy az ideges sereg vértjeit, fegyvereit hátrahagyva futott hazáig. Persze ennél jóval korábbról is vannak történelmi emlékek a mintegy 30 km hosszú hegy életéből. Csákányos puszta köveiben az őstenger lenyomatát láthatjuk, mely a krétakorban apadt el. Ekkor kezdődött meg a hegység kiemelkedése. A csákvári barlang hazánk egyik leggazdagabb régészeti lelőhelye, ami az ősi állatokat illeti, 180 faj leletei kerültek elő innen. Köztük kartfogó tigris, ős zsiráf, háromújú ősló, masztodon, azaz ősi elefántféle, és a csákvári hiéna. Ezek mind 10-12 millió évvel ezelőtt éltek, amikor szavanna-szerű volt a vidék. Ezen kívül ősember maradványait és római templom maradványokat is találtak itt. A környék híres ősemberét azonban nem itt, hanem vértes szőlősön találták meg. Samu Európa egyik legöregebb előembere, mintegy 350 ezer évvel ezelőtt élt, és a Homo heidelbergensis fajához tartozott. Az ásatás helyszínén ma a Magyar Nemzeti Múzeumhoz tartozó vértes szőlős őstelep néven találunk egy múzeumot. A környéken többféle gasztrokalandban lehet részünk. A vértes déli lejtőin terül el a fehér borairól híres Móri borvidék, ahol remek borokat kóstolhatunk, még akkor is, ha látogatásunkat nem az októberben megrendezett Móri bornapok idejére igazítjuk. A tatai öreg tó partja évszázadokkal ezelőtt is közkedvelt vidék volt. Árnyas fái, tiszta levegője és világtól való rejtettsége okán. Hátizsákosoknak. A vértes ahhoz is kiváló terep, hogy bakancsban fedezzük fel. Jól kiépített túraútvonalak és viszonylag csekély szintkülönbség várja a kirándulókat. A vértesi Naturpark oldaláról letölthető turista térkép alapján magunknak is kiszemelhetünk edzettségünknek megfelelő útvonalakat. Emellett több régi várat, illetve várromot is fellelhetünk, melyek jó célpontot jelenthetnek egy túrához is. A gesztesi várban a leginkább felújított állapotban ma, de emellett a Vitányvár, a Csákvár és a Csókakővár romjait is érdemes megnézni. Mindegyik eredete az Árpád-korra vezethető vissza.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádió Cafén.
3: Köszöntjük kedves nézőinket, illetve hallgatóinkat, mert ez egy olyan produkció, amit nézni is, meg hallgatni is lehet, és nem más, mint a Part Café, azaz a Balaton hangja, két műsorvezetővel, Marsall Szilvivel.
4: És Mihálovics Andrissal.
3: Mai vendégünk pedig Werner Péter, a Fólia Arborétum társ ügyvezetője. Szervusz, és nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
5: Én is nagyon szépen köszönöm a megtisztelő meghívást, és köszönöm a hallgatókat, illetve nézőket egyaránt.
3: Először, és ez már elég régen hangzott el ez a kérdés, de most neked felteszem, a balatoni kötődésed, az mikortól datálódik, mióta tart, stb. Minden érdekes lehet, ami a Balatonhoz köt.
5: Igen, hát mondjuk 30 évvel ezelőttről datálódik, amikor elkezdtem udvarolni, akkor még egy nagyon csinos fiatal hölgynek, akiből később a feleségemet, és így kerültem végérvényesen a Balatonvonzás körzetében. Amúgy én budapesti születésű vagyok, tehát közgazdász végzettségű. Így a Balaton ez, mint fiatal egyetemista természetesen vonzott, és sokat jártam arra.
3: Melyik részére?
5: Hát csővázas hátizsák a kerékpárra, mindenhová.
3: Gyakorlatilag mindenhová.
5: Ez így van. Nekem a Balaton volt akkor a 90-es évek elején a megtestesült álom, a Riviera, vagy hogy mondják ezt.
3: És hogy lett egy közgazdászból arborétum társ ügyvezető?
4: Valahogy úgy érzem, hogy a feleség egy kulcs szereplő lett.
5: Igen, egész pontosan. Tehát végül is a tradíciók és a gyökerek azok 150-170 évre nyúlnak vissza. A feleségemnek a szép nagyapja vásárolta ezt a birtokot ott a Kisőrsi egy dombuldalába, akiknek ott a közelben Tapolcán, Gyulakeszi, Nemesgulácson voltak egyéb birtokai. Ezt a területet azért szemelte ki, mert ő ide álmodta meg a borászatának és a szőlészetének a központját, és ezt meg is valósította. A szép nagypapa után jött az ők nagypapa, aki ezt továbbfejlesztette. Ő amúgy civil foglalkozását tekintve szolgabíró volt, és a körzetnek a parlamenti képviselője. Az ők nagypapa után jött a déd nagypapa, aki civil foglalkozását tekintve orvos volt, Bécsbe végzett az Orvostudományi Egyetemen, és ő volt az, aki a családi hagyományokat megfűszerezte a bolondériájával, mert rajongott a növényekért, a lágyszárúakért és a fásszárúakért, és ott a domboldalban, ami szőlőművelésre kevésbé volt alkalmas, ott kezdte el az egzótákat telepíteni. Igazából így alakult és fejlődött a történet, hogy már hetedik generáció óta mindig is szőlővel foglalkozott, vagy szőlővel is foglalkozott a család, meg borkészítéssel is, akkor negyedik generáció óta viszont ez a növények szeretetével is kiegészült.
3: És ez az arborétum akkor azóta is családi kézben van, és hiába jöttek, mentek a történelmi viharai, ugyanannak a családnak a kezébe, mit ad Isten?
5: Hát ez azért sajnos nem így volt, mert azért volt egy 40 év interregnum, amikor 48-ban a nagypapától, aki akkor bankigazgató volt, teljes vagyonelkobzás mellett elvették a területeket is. Őt ez nagyon megviselte lelkileg is, mert onnantól kezdve majdnem 20 évig nem kaphatott civil állást. És egy 4-5 ezer négyzetméternyi szőlőbirtok volt, aminek a jövedelméből kellett fölnevelni a 4 gyerekét, tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt az életébe. Ő ide menekült ki a kertbe, annak ellenére, hogy állami tulajdon volt, a fák gondozását és a kertápolását nem hagyta abba. Bolondnak is tartották a faluban, amikor közölték fel, hogy öreg vett tudomásul, tehát más idők járnak. Ezt tőled elvették, engedd már el a sztorit. És az az érdekes az egészben, hogy tehát ezen a véleményen volt az apusom is, aki 10-12 éves gyerekként folyamatosan azt hajtogat, hogy lenne jobb ötletem is hétvégén, mint a kertbe kertészkedni.
3: Hát voltunk így egy páran gyerekkorunkban szerintem.
5: És a nagypapa csak annyit tudott neki bátorításképpen mondani, hogy édes fiam, ezt az apám elkezdte, én úgy érzem kötelességem ezt folytatni, és hidd el, ez még egyszer lesz a miénk. Na, a nagypapa ezt nem érte meg, mert 79-ben meghalt. De az apusom addigra annyira involválódott, elkötelezett az ügy mellett, hogy annak ellenére, hogy állami tulajdon továbbra is művelte és gondozta a kertet. Az állam az 50-es években tűrte, a 60-es években kicsit csodálkozott, a 70-es évektől kezdve, tehát támogatást nem adott nekik, de akkor azért úgy hallgatólag beleegyezett abba, hogy a kert látogatásáért az apusom már pénzt is elkezdhetett szedni, faiskolát adott ott a kertbe alapítani, annak a jövedelméből a költségének egy részét már tudta pótolni. Így érkeztünk meg 1990-es rendszerváltoztatáshoz, ahol a család akkor, na, megjött a nagypapa jóstata, beteljesült, és akkor helyre áll a világ rendje. Hát ez mégsem így volt, mert utána hosszú levelezés volt az állammal. 5 évig tartott, míg a verdikt 1995-ben megjött, hogy ez annyira szép és gondozott és gyönyörű kert, akkor állami értéket képvisel, hogy ezt nem lehet csak úgy visszaadni, és még kárpótlásjegyért sem lehet visszaadni, ellenben vissza lehet vásárolni. És az apusom akkor 95-ben visszavásárolta. Tehát így lehet azt mondani, hogy a kert 120 éves története során mindig is a család kezelésében volt. Hát tulajdonlapilag
3: de volt. Faktó, ahogy szokták volna mondani, de jóre visszaadnám.
5: Volt 40 év interregnum.
3: A szőlőműveléssel nem hagyott fel a család?
5: Nem, mindig is.
3: Ezt azért kérdezem, mert meglepő módon én sem tudtam egyébként, hogy 2023-ban a harmadik legszebb szőlőbirtok lett a Foli a kisbirtok kategóriában. Ez azt mutatja, hogy nem csak az arborétum, hanem a szőlészet is egészen magas színvonalon van.
5: Igen, köszönjük. Hát ez mindig így volt. Tehát igazából a szőlészet, borászat az mindig is előrébb volt történetileg is, meg a fajsúlyát tekintve is a család életében. Most mondtam, hogy a nagypapa évtizedekig ennek a jövedelméből tudta fölnevelni a 4 gyermekét. Más kérdés az, hogy az apósa már végzett agronómusként, növényvédelmi szakmérnök volt az állami gazdaságban, az állami gazdaságot követő időszakban viszont ott a helyi nagypincészeteknél, most említhetném a Vargát, meg a Szeremleit, meg még sok más egyéb nagypincészetnél. Tehát ott szőlőből volt a jövedelme, de már nem közvetlenül ennyire a saját művelési szőlő és a saját előállítású bor eladásából származott a jövedelme.
3: És még van ezer más arca is a Fólia Arborétumnak. Mi mindennel foglalkoztak még?
5: Igen, ez 2010 volt a váltás. Akkor volt, amikor az apósom jelezte, hogy megöregedett, ő már nem bírja egészségileg is, energiával is, és jó lenne, hogyha valaki a családból átvenni. Hát egy 4 gyermeke volt, de azért 2010-ben egészen másképp nézett ki az arborétum. A fák meg voltak, szépek voltak, meg nagy volt. Tehát nem a kert része, hanem igazából úgy nézett ki, hogy, hogy azon kívül, hogy volt a kert, az úgy nem volt kitalálva, hogy most ezzel a kerten mit lehetne, vagy mit kellene kezdeni. Akkor 2010-ben volt éves szinten 2000 látogatója a kertnek, ami azt jelenti, hogy tényleg a dendrológia, vagy a fászerű növék iránt elkötelezett rajongók jöttek és látogatták és gyönyörködtek a
3: egyébként
5: kertben.
3: Azért, mert vannak különlegessége, ami nagyon kevésen van, vagy csak ott az országban?
5: Abszolút. Tehát a dédnagypapa nagyon jó érzékkel válogatta össze növényeket, tehát olyan egyedeket válogatott ki és ültetett el, amiről persze nem tudta, hogy megmarad vagy nem marad meg, ez kísérlet volt, és mi tudjuk, hogy mi az, ami nem maradt meg, mert feljegyzésekből megvan, nem bírta a klímát, de viszont nagyon sok megmaradt, és Közép-Kelet-Európában, vagy a Kárpát-medencében a legméretesebb, legszebb, legidősebb példányok ezekből a fenyőkülönlegességből nálunk található meg. Tehát a kert maga dendrológiailag Európa szinten jegyzett.
3: Uh-huh. Akkor hogy jött az, hogy azon kívül mással is?
5: Mert ez kevés. Mert igazából...
3: A 2000 látogató miatt?
5: Is.
3: 2000 szenvedélyes dendrológus.
5: Igen.
3: De sem elég ahhoz, hogy...
5: Hát nem, mert az tőlük származó jegyárbevételből a kertet nem lehet fenntartani. És azért az is látszik, hogy ezeket a típusú kerteket annak idején, 100-150 évvel ezelőtt Magyarországon, azok a jómódú, tehetős családok engedhették meg maguknak, akiknek a jövedelmi helyzet olyan volt, hogy ez belefért ez a hobbi. És a dédnagypapa életébe is akkor, még a századfordulón ez a hobbi belefért, tudta finanszírozni. Az más kérdés, hogy sok minden változott, és azért különleges a család, és főleg a története azért különleges, mert 48-at követően a sorstársaik, akik ugyanúgy deklasszálva lettek vagyonelkobozással és szétkergetve a nagyvilágba, ők már nem tudták, vagy nem volt meg a lehetőségük, hogy a kertet megmentsék. Vagy amikor 1990 eljött az igazság pillanata, akkor már hiába kapták volna vissza a kertet, mert az állam 40 év alatt, mint nem foglalkozott a kerttel, azok kivétel nélkül tönkrementek. Egy-két kivétel van, 10 alatti az a kert, ami megmaradt, Vácrátót, vagy a Szarvasi Arborétum, még néhányat föl lehet sorolni, mert azok már tényleg méretüknél fogva olyan látványosak és annyira szépek voltak, hogy az állam, akár a Tudományos Akadémia, vagy a most Vácrátút esetében, vagy akár a Szarvasi Arborétum esetében, az Agrárminisztérium gondozás alá vette, és azt a 40 évet is átvészelték. De a kertek 95%-a elpusztult.
3: Ezt egy kicsit világosítsuk meg a kevésbé hozzáértők kedvéért, hogy hát azt gondolnánk, hogy egy arborétummal olyan sok dolog nincs. Hát nőnek a növények, néha metszeni kell, néha kapálni, nem egy költséges dolog. Pedig az?
5: Igen, mert ezek egzóta növények. Ezek a növények nem erre az éghajlatra, erre az égővre, erre a talajviszonyokra lettek kitalálva. Egy kertet két növény tud tönkretenni. Az egyik az, amelyik ott őshonos, normális esetben, hát értelemszerűen domboldal erdő, ami esetünkben cseres, tölgyes, kőrises faszaporulat, az pillanatok alatt lenövi az egzótákat, mert magvetés, tehát a makullásból pillanatok alatt benövi és megfojtja az egzóta növényeket, és akkor vannak még az invazív fajok, amik azóta kerültek be, az elmúlt 60-80 éve kerültek be Magyarország területére, na az még a őshonos fatársulásukat is kinyírja. Tehát ott kell lenni, és ápolni kell a növényeket, hogy ezeket túléljék.
4: Ugye, ti nem csak egy arborétum vagytok, hanem egy turisztikai attrakció. Miért mennek a fóliba az emberek?
5: Igen, ez 2010-ben, amikor a feleségemmel úgy döntöttünk. Igazából a feleségemen láttam azt, hogy ő nagyon-nagyon sajnálná, hogyha ezt valahogy nem tudnánk tovább, tehát ezt a generációs átadás, átvételt, vagy nem tudnánk megugrani. Annak ellenére, hogy ez semmilyen közgazdasági racionalitás nem volt, hogy ebbe belevágjunk, mert az egy dolog, hogy vizionál az ember valamit, de amikor egy all-in tesz, az akkori családi egzisztenciánknak megfelelően tényleg mindent egy lapra tettünk föl, és számoltunk föl Budapesten az életünket, meg mindenünket, és költöztünk le, és kezdtük el az életet, és hát értelemszerűen az apusomtól való átvétel azért az első lépcsője az volt, hogy az apusom generációjában volt nővére, meg egy öccse, és akkor velük is meg kellett egyezni, ami ugyancsak pénzbe került. Tehát, és még akkor nem fejlesztettük a kertet. Tehát sok dolog volt, ami kérdésessé vált, de amit éreztünk, ha ebből egy turisztikai attrakciót tudunk csinálni, akkor elérhető az, hogy ez önfenntartó
3: legyen. Ez kinek az ötlete volt? Neked, mint közgazdásznak?
5: Abszolút. Azt kell mondjam, a feleségem félt is ettől. Én meg azt mondtam, hogy elkezdtem számogatni, mutogatni neki, és 2000 látogató van, hogyha 15000 látogatónk van egy évben, akkor átfordul, és akkor már van esély arra, hogy a kertet van annyi bevételünk, hogy ezt föl tudjuk tartani.
3: Na de akkor mi jött az ötlet? Hogy lett ebből a turisztikai attrakció? Mert azért arborétumban, ha kevés is, de azért van.
5: Igen, igen.
3: Magyarországon nyilván, ha vendéget szeretnénk, akkor egyrészt ismertséget kell növelni, másrészt az attrakciókat bővíteni. Mondatja velem, a bot csinált a közgazdász.
5: Így van, tehát az első dolog az volt, hogy a borászatot nem szabad elengedni. Tehát mindig is 7 generációta foglalkozott a család azzal, tudomásul kell venni, hogyha tudunk jó minőség bort csinálni, minden egyes boros palack az az arborétum szórólapja lesz. És akkor ezt a borászatot kell tudni fölfejleszteni arra a volumenre, amit az apusomtól átvettük, akkor mit tudom én, 10000 palack körül volt az éves volumen, tehát ez egy pici mikrocsaládi borgazdaság volt, picit nagyobb, mint amit keftelésből az ember csinál, el is adogatta itt a környékbe, de nem volt a klasszikus for profit és megélhetési tevékenység volt. A mi esetünkben akkor azt mondtam, hogy jó, akkor ezt meg kell sokszor.
3: Az se lehetett kis vállalkozás, most nagyon könnyedén beszélsz erről, de hát ugye van egy borászmondás, hogy hogy lehet milliókat keresni egy borászatból, ha milliárdokat fektetünk bele?
5: Ez így van, és pont ezért a mértékletesség és a nagyon, hogy mondjam, visszafogott fejlődés volt az záloga a sikerünknek. Tehát nem akartunk mi, és nem is akarunk később se nagy borászat lenni. Most jelenleg tartunk 80000 palacknál. Ez Badocsiny léptékkel mérve és maximum közepesnek számít. Tehát egyáltalán nem számít nagynak. És nem is akarunk többet. Mi azt látjuk, hogy ebből a 80000 palacból a felét el tudjuk helybe adni, hogy kicsit több, mint a felét, a többit kell eladni egyéb viszonteladókon keresztül. Ez egy nagyon egészséges arány. Tehát, és pont ez volt a lényege, ahogy ahogy fejlődik az arborétum, úgy fejlesztjük a borászatot. Figyeljünk arra, hogy ne legyen eladási kényszer, ne legyen beragadt tételünk.
3: Mindig tehát egyik támogatja a másikat.
5: Így, mindig odafigyeltünk arra, hogy ősz végére, vagy inkább már ősz elejére a borainkból hiány legyen. És akkor jön a viszonteladó, és azt tudjuk mondani, barátom, mert tavasszal kellett volna többet vásároljál, vagy befoglaljál opcióhoz, na most van, többinek van, látod, a konkurencia még tudja árulni a borunkat, és ez így nagyon jó, és így már az előfoglalásokkal, az opciózással mi jobban tudtunk már tervezni, és tudtuk.
3: A bor az eladta magát? Tehát ott nyilván a több generációs múlt mondatja velem, hogy ott azért meg a család tudott, értett a borhoz. Tehát tudta még a kevésbé igényes szocialista időkben is, hogy kell jó bort csinálni, gondolom.
5: Így van, ez lehet, azt mondhatnám azt, hogy apáról fiúra öröklődött, de azért az apusom sajnos nem volt. Tehát 2010-ben, amikor mondta, hogy segítséget kér, leköltöztünk rá, egy éven belül elment. Tehát tőle sajnos sem a dendrológiai kertészeti ismereteit, sem a klasszikus borászati ismereteit nem tudtuk átvenni. Tehát akkor innentől kezdve főhívtam a Liptai Zsolt barátomat, a apátsági pincészetnek a főborászát, hogy akkor hú, te mi szakadt a nyakamba, itt van 4 hektár szőlő, akkor 4 hektár szőlő volt, most már 10 hektár van. Hogy ennek a művelése, meg egyebek, és kétségbe volt esett, Péter, te biztos ezt akarod, hogy van ennek értelme, hogy figyelj, de jó, lejövök, megnézem. Lejött, megnézte, egy látta az, hogy a szőlők alapvetően rendben vannak, mert az apusom mindig is gondozta. Tehát ki volt, meg volt győződve arra, hogy egy kidőlt ámrendszerű, lerohadt minden, tehát megnézte a pincét, és azt mondta, igen, ez a pince, ez tök jó, ez így működött a apáink, nagyapáink idejében, ez nem ez a technológia, hát tudom, jól az apusom is így adta, tehát, hogy amikor szóvá tettem neki, hogy kéne a reduktív borokkal foglalkozni, és mosolygott, mondta, nagyon jó, ezt te fogod megcsinálni. És ez rám is maradt, jött a Zsolt, elmondta, hogy akkor mire figyeljek oda, és még az első szüretel is emlékszem, 14 szeptemberében, hogy lógott a fülemen a telefon, és akkor mondtam, hogy pontosan mit kell megmérjek, hogy mit hova töltsek, hogy hogyan kell deríteni, és de túléltük. Lement az első szüret, ezt követően viszont jött az, hogy a Zsolt jelezte nekem, hogy komolyan gondolod, ez így nem fog menni. Tehát szerez magadnak egy borászt. Nézz körül, keres egy fiatalt, segíten, kitanítjuk, és a többi, és a többi. És akkor jelentkezett hozzánk Nagy Leopold, aki amúgy Sopronba végzett az egyetemen, hogy arborétum, meg soproni fajipari erdészet egyetem, az egy közel van mégis, tehát a filozófiailag akkor valami munkát, hogy persze, gyere, és akkor elkezdtünk dolgozni, nagyon ötletes, ügyes volt, probléma megoldó volt, jó meglátásai voltak, és akkor egyik ilyen alkalommal, hogy nem akarsz bort készíteni? Hát még nem csinálta, már ő is badacsonyi, tehát a felmenői között azért a tradíció megvolt, de hát ő még nem csinálta. Elküldünk Panoramára, nézd meg, hogy mi van ott, és ott beleszeretett, és szép lassan azokban az években, a 2010-es évek elején beletanult, és szenzációs borokat készített, és 10 éve én is már csak az élvezeti értékével foglalkozom a bornak.
3: És megmenekült, nem mellesleg az arborétum is. Egy rövid szünetre kénytelen kelletlen elmegyünk, de ne menjen senki messzire, továbbra is beszélgetünk Werner Péterrel, a Fólia Arborétum társügyvezetőjével. Nagyon klassz a sztori, kár lenne kihagyni a második felét is a beszélgetésre.
6: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Helló járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádiókafén.
1: Folytatódik a Partcafé műsora, ez a Balaton hangja, és mai vendégünk Werner Péter, a Fólia Arborétum társ ügyvezetője. Ott hagytuk abba a szünet előtt, hogy a két lábat elég alaposan körüljártuk, az arborétum lábát, a vállalkozásnak, meg a borászati lábát, de van még lába van, ennek az egész kis vállalkozásnak, úgyhogy ezekről mesélj, kérlek.
2: Igen, hogy 2012-13 magasságból kezdett kinőni a harmadik láb. Végülis az is úgy jött, hogy akkor jönnek hozzánk a vendégeink, hát konyhánk nincs, nem tudunk adni, ilyen sósoropit tudunk adni, hát bort tudunk adni, meg szódát. De hát amikor jön az, én sofőr vagyok, kocsival vagyok, én nem tudok...
1: Meg a gyerekek szokásak.
2: Meg a gyerekek, meg mit tudom én. Hú, és akkor vakaroztunk, hogy most akkor valami kólásütőt be kéne állítani, és akkor abból nem már... És akkor egy másik kolléganőnk, aki ugyancsak még a Leopold előtt jött hozzánk 2011-ben, ő mondta, hogy hát ő otthon szeret szörpöt főzni, és amúgy tudjuk is, mert hozott kóstolót is, mi lenne, hogyha szörpöket kezdenénk főzni. Hát jó, végül is miért is ne, és akkor kezdjük kicsibe, hogy akkor ott jönnek a látogatók, ott így kiszolgáljuk őket, és akkor legalább tudunk valamit adni. És hát annyira finom szörpöket kezdett el főzni, hogy akkor a látogató szeretné hazavinni. És akkor elkezdtük, hogy különböző ízekből, a saját magunk által megtermelt alapanyagból, elsősorban kivonat alapú szörpjeink vannak, azokat tudjuk nagyon ügyesen saját szánkíze szerint előállítani. Hoztam is példát, ebből itt ez a spring szörp, ez kakufűzsály és rozmarinnak az egyvelegye. Ez is nagyon finom, és még notabene extrém büszkék is vagyunk, mert a sok szörpünk között ez is a...
1: Lehettek is, mert most kóstoltam, azért nyerem a nyálamat. Nekem annyira ez a mezők, ha van íze a mezőknek, mert nem szoktam legelni persze, de annyira visszajön ez a nagyon markáns és nagyon intenzív íz, ritka az ilyen szörp ma a piacon.
2: És a 4-5 szörpünk a Great Taste díjat kapott Londonban, ez Európa egyik, hanem a legnagyobb, legnevesebb élelmiszeripari szakvására és kiállítása, ahol ez a díj, ez külön büszkeséggel tölt el minket. Tehát így lassan alakult ki ez a szörbiznisz, és úgy mondtam, 80 ezer palac borunk van, de 60 ezer palac szörpünk van. Tehát
1: azt most már nehéz lenne mondani, hogy borászat vagy szörpüzem a vezető.
2: Így van, és ez úgy, akkor úgy 2012-3 magasságából nagyon egyszerűen éppen tehát kezdtük, mert miért ne is csináljuk, és az, hogy a volumen is ennyire tudott nőni, hát ez az is az kellett, hogy hát a látogatók is szépen egyre
1: inkább... A látogatóknak meg programok kellene, gondolom, mert arra gondoltatok, igen, tudatosan?
2: Igen, de alapvetően a program az, hogy el tudnak vonulni. Természetben vannak, szép környezetben vannak, ez sok helyen megvan a Balaton felvidéken, nem kell ezért belépőt fizetni, de egy rendezett, ápolt kert élményt is tudunk nekik adni, ezért már hajlandók fizetni, és azért, hogy kimondottan jól érzik magukat, ez a vendéglátás infrastruktúráját kellett még pluszba alátenni. Tehát ez volt a következő 2019-es novum, hogy akkor meleg konyhával. Tehát addig ilyen hidegtálak, ilyen sósropik, egyebekkel foglalkoztunk.
1: Azt az eddigi elmondattakból én kivettem nálad, hogy nagyon igényesen csináljátok, bármibe fogtok. Ez a meleg konyhánál is tetten, igen, érhető?
2: Nagyon odafigyelünk, nagyon fontos.
1: Ott is az, helyi alapanyagok, van, amit tudtok, abszolút, magatok.
2: Tehát, így van. Hogy, uh-huh. Egy bisztró jellegű fogásaink vannak, alapvetően azért kirándulóhely vagyunk, de esti borvacsoráknál, vagy reprezentatív események esetén azért sokkal elegánsabb környezetben, akár degustációs menü formájában, akár egy kicsit már a fine diningnek a oldalvizén is meg tudunk jelenni ételsorokkal, ételekkel. Tehát a stáb, az kollégák erre tökéletesen felkészültek, alkalmasak.
1: A szörpel, mint programmal, úgy hallottam, azzal is kezdtek valamit.
2: Igen, ez is egy úgymond hiánypótló rendezvény, mert nagyon sok szörp üzemmanufaktúra jelent meg az elmúlt időszakban Balaton felvidéken. 7-8 olyan szörpüzemet vagy manufaktúrát tudunk megszámolni, ami elvárásainak megfelelően tartósítószer nélkül, ételszínezék és minden egyéb addicionális vegyipari termék hozzáadása nélkül készít szörpöt. Nagyon finomak, és kapcsolatban is állunk velük, és felvetettük nekik még nyár elején, mi lenne, hogyha tartanánk egy szörpfesztivált. Annyi borfesztivál van itt a Balaton felvidéken, legyen nekünk is egy saját rendezvényünk, és a Fólia Arborétum szeptember 19-én egy egész napos jambori gyerekprogramokkal fűszerezett szörpfesztivált tart. A lényeg az, hogy a kiállítók és a mi szörpjeinkből korlátlan kóstolási lehetőséggel, vásárlási lehetőséggel, és egy nagyon kellemes szombat, szeptemberi szombatot álmodtunk a kertben.
1: Azt is jó hallani, hogy mondtad, hogy hát kapcsolatban álltok a többi szörpgyárral, hát mégiscsak piaci versenytársak is lennétek szegről végről. Igen. Jó hallani, hogy le tudtok ülni egy asztalra, és tudtok közösen gondolkodni.
2: Nem, a konkurencia azért rossz szó, mert nem egymással versenyzünk, hanem a fogyasztókért versenyzünk. Nálunk nem az a szempont, hogy a másik vevőjét el tudjuk-e csábítani, hanem az a szempont, hogy a lakosság jelenleg 5-10%-a fogékony arra, hogyha cukrozott löttyöt iszik, akkor az abban végülis a cukron kívül, amiről azért kiderült az utóbbi időszakban, mégsem annyira problémás mellékanyag, mint például az édesítőszer, mert arról nagyjából már az összes fajtáról kiderült, hogy súlyos orvosi egyéb mellékhatásai is lehetnek. Tehát ha már cukros löttyöt iszik, akkor ez minőségi legyen. És akkor nézze meg, hogy abban ne legyen tartósítószer, ízfokozó, színezék, és a többi, és a többi. Nem fogok nevet mondani, de azért ez nagyjából, hogyha az ember végig pörgeti az agyát, higítva vagy higítatlanul, az elérhető cukrozott italoknak a 95%-a sajnos vegyipari termék. És akkor, hogyha el tudjuk fogadtatni az emberekkel, hogy kicsit kell többet adni, érte, sokkal finomabbat fogsz kapni, notabene még egészségesebb is, annak ellenére, hogy cukros létiszol, óriási piac van. Potenciálisan. Akik még nem hiszik el, hogy ez fontos, és ez, én azt hiszem, hogy ez a szörpfesztiválnak az elsődleges küldetése, azt elfogadhatni, hogy igenis, a cukros italok között is van, ami...
3: Ha már szolgáltatói összefogás, ugye nem csak ilyen létezik nálatok, hanem térségi szolgáltatói összefogás, mikro térségi szolgáltatói összefogás, mert ugye egyszer csak gondoltatok egy nagyot, és 13-an, ugye jól emlékszem, összefogtatok, és igen, azt gondoltátok, hogy meg kell mutatni a széles nagy közönségnek Badacsonyt. Alulról, felülről, oldalról, kisfilmeken, ízesen, szagosan minden.
1: Így van. Ez a Visit Badacsony, ugye?
2: Ez a Visit Badacsony, így van, 13 szolgáltató ez év tavaszán állt össze, és egy közös marketing kampányt indított el, és ez folytatólagos is, és nagyon remélem, hogy a szereplők kitartanak az ötlet mellett, mert az idei szezon tapasztalat egyértelműen megmutatja, hogy nagyon fontos az, hogy ebben a gigantikus média zajban látszódjunk, és hogy eljusson az emberekhez az az üzenet, hogy igenis van értelme jönni, kikapcsolódni és ellazulni a Balaton partján. Most persze föl lehetne tenni a kérdést, hogy akkor miért 13 szolgáltató? Mert egy szerencsésebb fejlődésű régióba, vagy országba, vagy bárhol máshol ezt adott esetben megteszi a helyi egy turisztikai egyesület, vagy megteszi a mondjuk a hegyközség, vagy megteszi az önkormányzat, vagy a megye, vagy a állam, vagy bár. Nem, ezt azt kell látni, hogy ha mi nem veszük a saját irányításunk alá a saját sorsunk alakítását, akkor nem fogunk esélyt kapni arra, hogy egy kicsit is kidugjuk a fejünket. Nekünk, badacsonyi szolgáltatóknak a konkurencia nem mi egymás vagyunk. Tehát nekünk nagyon fontos azt tudatosítani egymásba, hogy nekem nem az a szempontom, hogy az én borom jobb legyen a tiédnél. Vagy az én szolgáltatásom. Jó, persze jobb, hogy jó, hogyha van egyfajta verseny, de a legfontosabb az, hogy mindegyikünk szolgáltatása, terméke eléri azt a nívót, ami miatt már visszajönnek a vendégek. Tudatosan mondok lángosos példát. Strandra elmegy vendég, eszik egy rossz lángost. Nem fog kettőt enni egy nap, eszik egy rossz lángost. Elmegy a strandon, és azt fogja mondani, hogy Badacsonyon a strandon rosszak a lángosok. Pedig van még rajta másik két lángosítő is, ahol lehet, hogy nem lett volna rossz a lángos. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy valamilyen szinten tudjunk

0: be, és tolja a médiakampányokat országszerte, meg határon túl is. Ez most itt Balacsonyban, szegényházi vásárban, nem az önkormányzat csinálja, megcsinálja 13 vállalkozó.
1: Miről szól a Visit Balacsony? Egy útlevelet kap, aki oda látogat, és végig mehet ezen a 13 szolgáltatón, vagy van egy ilyen központi?
0: Nincs ilyen csatolt szolgáltatás csomag még. Gondolkoztunk ezen, szerintem van rá esély, hogy jövő szezonra ezzel ki tudunk rukkolni. Ez leginkább csak egy figyelemfelhívás, hogy Balacsony nem csak bor, a Balacsony nem csak strand. A Balacsony egy életérzés. És a Balacsony az arról szól, hogy ott el lehet felejteni azt, hogy nyizsög a világ, kikapcsolsz, nézd a bárányfelhőket, csend van és nyugalom körülötted. Annak ellenére, hogy Balaton, és adott esetben még nyári főszezon. Szerintem ez a legfontosabb üzenetem, és az ország egyik legszebb környéke. Most ezt persze lehet azt mondani, hogy hazabeszélek, de hogyha
1: csak
0: az ember... Így van.
1: Ez a műsorunk egyik célja, hogy mindenki hazabeszéljen benne.
0: Ez így van. Tehát, hogyha belegondolunk abba, hogy ott a Káli-medencében, Tapolca-medencében milyen csodák várnak az emberre, akkor nyugodtan büszkék lehetünk rá.
2: Ugye kis videók is készültek a kampányhoz kapcsolódóan, és azt azért elárulhatjuk ezeknek a kis videóknak is. A tematikája az volt, hogy bemutatni Badacsonyt, hogy milyen szép természetileg, meg egyáltalán kedvet kapni ahhoz, hogy ide el kell menni.
0: Így van, és a gasztronómiában is mennyire jól pozícionál ez az egész térség. És...
2: Számítotok rá, hogy még a 13 fős csapathoz más is csatlakozik, mert kedvet kapott, és látja az ebben rejlő erőt?
0: Hát, hogyha most ilyen. Nagyon őszinte vagyok, most 13-ból már csak 10 vagyunk, tehát az egészen más gazdasági erővel, potenciával rendelkező szolgáltató állt össze. Tehát itt ez egy hosszú távfutás, és annak ellenére, hogy a három szolgáltató nem azt mondta, hogy ez fölösleges vagy rossz volt, azt mondta, hogy az ő lehetőségei ennél korlátozottabbak. Viszont az a 10 szolgáltató, aki maradt, én úgy érzem, hogy elkötelezett, és ezt fogjuk továbbvinni. Tehát a legfontosabb az, hogy azt elfogadtatni, hogy ennek az eredménye lehet, hogy csak egy-két év múlva fog megmutatkozni, és akkorra fog beérni azt, hogy igenis egységes arculattal Badacsonyt össze tudják kötni azokkal az életérzésekkel, amit mi közvetítünk.
1: Miben hiszel jobban, ez a főszezoni Badacsonyban, vagy a tavaszi és őszi, tehát elő- vagy utószezoni Badacsonyban lesz nagyobb potenciál?
0: Az idei szezon, most már nagyjából végén vagyunk, augusztus vége felé vagyunk, így sajnos azt kell mondjam, hogy a trend, ami a Covid után elkezdődött, az folytatódni látszik. Tehát van egy elő- és utószezon, ami látványosan fölfutóban van, és egyre több program van.
1: Ez amikor megjön a tavasz, végre kiszabadul mindenki.
0: Igen, meg az ősz, még
1: a gyerekek kellemes. Iskolába járnak, tehát nem tudnak messzire menni az emberek.
0: Igen. De ilyen hosszú hétvégére. Viszont a nyár az ellaposodik, tehát az a jellegű zsúfoltság, vagy nagy látogatószám, ami azért korábban jellemezte a Balatont, az évről évre egyre inkább elmarad. És az idei főszezon is nem látok agregált adatokat, az ENTAK adataihoz nem férek hozzá, de az én megérzéseim, meg a sorstársaimnak a való beszélgetés, a szállodai foglaltságok, vegyek alátámasztja azt, hogy volt egy jelentős visszaesést. Én 30% körülére becsülöm, 20-30% körülére becsülöm azt, amivel a vendégészakákban és az egyik forgalmakban ez megmutatkozik. Érdekes lenne ezt megkutatni, de azért nagyjából az is látszódik, hogy az emberek jövedelmi helyzete egyre inkább megtehetik azt, hogy külföldre utazzanak. Még rá is játszott pluszbe ez a 10%-os forint erősödés, de nem hiszem, hogy ez volt, ez a 10% árkülönbözet volt az, ami miatt inkább külföldre mentek. Sokkal inkább az, hogy azt mondják, hogy igen, Balaton, hogy ne, egy évben 2-3-szor is jövök ki. Hosszú hétvégére. De egy hetes, két hetes nyaralást én nem itt képzelem el. És a Balatonon lévő forgalom jelentős része viszont másból tevődik össze. A lakóingatlanok száma, ami az főleg Budapest vonzás körül, tehát Budapesthez közelebbi oldalán a Balatonnak, de még Badacsonyban is 30%-a több lakóegység van. A Siófokon plusz 50%, Füreden 40%. ez azok a lakóegységek, amiket az elmúlt időszakban

0: beépítettek, ennek tulajdonosa van. Ez nem ott lakik, ez igazából rendszeresen lejár. Két laki életet él nyáron, ott tölt hetekek, ott tölt. Ők ott vannak, szolgáltatásokat igénybe vesznek, valós forgalmat generálnak. Tehát az ő igényeiket kell tudni megtalálni és kielégíteni. Nem azt, aki most az ország másik részéről jön, és klasszikusan Zimmer Feri egy hét és egy apartmanba képzeli a nyarat. És ugyanúgy igaz ez a másik trend, ami nagyon fontos, hogy a külföldiek. A külföldiek számára ugyancsak felmerül az, hogy most Balatonon nyaraljanak egy-két hetet, vagy éppen menjenek el Jón-tenger, Tirén-tenger, Ligur-tenger, és azért látni kell, hogyha most én lemegyek bármelyik Badacsony strandra, és hirtelen oda képzel magam a Ligur-tenger partjára, hát azért nem ugyanaz az életérzés. És ez a legrosszabb, mert a Balatontól egy olyan dolgot várnak el, amit soha a büdös életben nem fog tudni teljesíteni. Egy olyan ligába akarjuk, hogy ő dobogós legyen, ahol az első 50 pozícióba sem fog tudni fölkerülni. Felejtsük el, a Balaton nem azért van, hogy ott elsődleges és legkiválóbb strandjai legyenek, európai hírűek legyenek, hanem azért van, hogy elvonuljak a világtól, kikapcsolódjak, jól érezzem magam. Egy egészen más típusú élményben tudna részesíteni engem. Tehát találjuk ki Balatont. Állítsunk fel egy olyan versenyt, amit a Balaton megnyer, vagy legalábbis az első háromban benne van. Találjuk meg azt a piacot, hogy kik azok az emberek, akik az ilyen típusú szolgáltatásokra vágynak. Vörtitó? Gardató? Hogy csinálják? A Gardató se arról szól, hogy akkor szenzációs strandjai vannak. Persze hatalmas hegyei vannak. Örülnénk olyan nagy hegynek, de azért a Badacsony sem olyan rossz. De nem azért megy oda az ember, hanem egyszer azért az életérzést keresi. Ebbe jó a Balaton.
1: Végszónak tökéletes, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Sajnos erre szánt időnk most letelt, úgyhogy még egy programajánlóra itt fognánk. Jó, hogy az előttünk álló hétvégére, azaz augusztus 27 és 30-a közötti hétvégére milyen programokat lehet találni a Balaton mentén?
2: Augusztus 27-e és 29-e között csütörtöktől szombatig rendezik meg a megújult Veszprém Balaton film pikniket, mint egy 60 játék és dokumentumfilm premier, közönségtalálkozó, koncert, gyermekprogram és kerekasztal beszélgetés szerepel a háromnapos kínálatban. Az idei esemény többek között Latinovit Zoltán, Tar Béla és Herskó János életműve előtt is tiszteleg.
1: Én augusztus 29-i szombati programra hívnám fel a figyelmet, amely a Keszthelyi Kastély krimi lenne. Különleges esti nyomozásról van szó, a gyertyafényes termekben egy rejtélyes gyilkosság történetét kell felgöngyölíteni a résztvevőknek, a bizonyítékuk és a résztvevők leleményessége visz egyre közelebb a megoldáshoz, azonban nem árt tudni, hogy a játék 14 éven felülieknek szól.
2: És akkor augusztus 26 és 29-e között, tehát szerda és szombat között Balatonboglár Babel Camp 7. alkalommal rendezik meg a Boglártot, ahol a nappaloki a zenetanulás és a közös muzsikálás, az estéké pedig a koncertek, a népzenei kurzus, a világzenei fesztivál és zeneipari fórum különleges találkozási lehetőséget kínál zenészeknek és közönségnek egyaránt. A két színpad koncertjeit hajnalig tartó folk kocsma és közös tánc követi, és aki még bővebben szeretne tájékozódni az aktuális programokról, az látogasson el a visitbalaton365.hu oldalra.
1: Werner Péternek, a Folia Arborétum társügyvezetőjének még egyszer megköszönöm, hogy itt járt. A szörpért külön hálás vagyok, mert rég ittam ilyen finomat, és nem említettük meg, de van egy nagyon remek ropogtatni való is itt előttünk. Ez mi is egészen pontosan? Mert ez is gréttésztes
0: és ez produkciós.
1: És ez két csillagos.
0: Ez két héttel ezelőtt kaptuk meg a két csillagos értékelést Londonba. Ez egy parmezános sós keksz. Igazából, tehát, hogy elindítottuk a vendéglátást, akkor ezzel párhuzamosan indult egy cukrászüzem is, és hogyha már vannak cukrászaink is, és van egy cukrászüzemünk, és októbertől márciusig kevésbé van látogató, hát akkor csináljunk valami finomságot, amit dobozoltan el tudunk adni. És többfajta kekszünk, süteményünk van, most ezt behoztam megmutatni, főleg azért, mert extra büszkeséggel tölt el a két csillag.
1: Nem azért mondom, mert a szemedbe akarlak dicsérni, de ez is egészen elképesztően intenzív ízű, és nagyon-nagyon finom, úgyhogy én is ezt ajánlom mindenkinek, próbálja ki, ha egyszer arra jár nálatok. Köszönjük szépen. szépen még egyszer, hogy itt várt, és további sok sikert a családi sztorinak a további írásához.
0: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
1: No, hát hölgyeim és uraim, ez volt már a Partkafé, a Balaton hangja, búcsúzik a két műsorvezető, Marsall Szilvi.
2: És Mihálovics Andris.
1: Köszönjük a figyelmet, találkozunk a jövő héten is, a viszontlátásra.
2: Viszlát.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Uh-huh, nagyon.
3: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
3: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
3: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
2: De miért?
3: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
3: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
7: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
8: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Szigorítaná az átláthatósági szabályokat a kormány, csökkentette az alapkamatot az MNB, büntetést szabnak ki a Mohura Józsefváros. Napos, meleg, de változékony időnk lesz a folytatásban is. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökjelöltjeit. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi vezetője hangsúlyozta, hogy a hivatal nem válhat boszorkány üldözővé. Unger Anna Róza arról beszélt, hogy a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. Megjelent a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatója az áfamentes gyógyszerekről. Szeptember 1-től csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Az adóhivatal hangsúlyozta, a vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatók 0%-os áfa kulccsal, ha az orvos felírja azokat receptre, azért, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal 5,5%-ra csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A döntést a kedvező inflációs adatok és a jegybank korábbi kommunikációja is előrevetítette. A bejelentés után a forint enyhén erősödött, az euró árfolyama 361 forint alá került, később pedig valamivel 361 forint fölött stabilizálódott. Büntetést fizettetne a MOHU-val a hosszú ideig nem működő visszaváltó automaták miatt Pikó András. Józsefváros polgármestere szerint a palack visszaváltási rendszer komoly köztisztasági és közbiztonsági problémákat okoz a belvárosban. Azt javasolja, hogy legyen több automata, a tartósan működésképtelen gépek után pedig kapjon bírságot a MOHU. Emellett a polgármester azt szeretné, hogy a cég térítse meg a kerületek megnövekedett takarítási költségeit. 80 éves korában elhunyt Dolly Parton, a country zene legendás alakja. Az énekesnő több mint 6 évtizedes pályafutása alatt több mint 100 millió lemezt adott el, és 11 Grammy díjat nyert. Olyan világslágerek fűződnek a nevéhez, mint a Jolene és az I Will Always Love You, amely Whitney Houston előadásában is világsiker lett. Dolly Parton színésznőként is ismert volt, emellett létrehozta a Tennessee állambeli Dollywood vidámparkot, és jelentős jótékonysági munkát végzett, különösen a gyerekek oktatása és az olvasás népszerűsítése terén.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
9: Ma többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti észak-keleti országrészben, és az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül, hajnalban 15-20, napközben pedig 27-32 fok valószínű.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: Jó ég, Jamie.
11: Jó hét! De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
3: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
3: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
12: Nagy kötvénypiaci megborulásról már régóta beszélgetünk, de ez csak folytatódik. Bejöttek most már a japánok is, ott is elszálltak az amok, Európában is. Ezzel párhuzamosan részvények mennek fölfelé, kicsit nem értjük és rázzuk a fejünket, hogy mi folyik a piacokon. Segítséget ismét Zsidai Viktortól várunk, közgazdász, befektetési szakember, aki itt van velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
13: Jó reggelt neked.
1: Szervusz. Hát azt szokták mondani, hogy bemelegítő kérdésként fel kell húzni az interjú alanyt, mert utána jól sikerül a beszélgetés. Ki a jobb befektető meglátásod szerint? Donald Trump vagy te?
13: Hát figyelj, Donald Trumpnak nyilvánvalóan több pénze van, mint nekem, tehát
1: ő. kapvásárlasz.
12: Abszolút, abszolút, nagyon jó.
1: No, kötvénypiac. Gábor itt felvezette ezt az egészet, és tegnap már felháborodott azon, hogy ami a kötvénypiacon folyik, az a részvény befektetőket cseppet
12: sem. Nem felháborodtam, csak olyan érdeklődve.
1: Cseppet sem érdekli, úgyhogy ezt fejtsd már meg nekünk, ezt a talányt, bár én már nem tudom hányadik olyan időszakot élem meg, amikor azt hajtogatjuk, hogy ilyen még soha nem volt, hogy. Hát ilyen se volt, ami most a kötvénypiacon.
12: Szóval mi történik a kötvénypiacon? Hogy már az amerikai jegybank is kőkeményen belépett, hogy a Ford folyamattal kezdjen valamit, megállítsa, megfordítsa?
10: Igen, szerintem az van egyébként, bocs, ezt sokszor el szoktam mondani, hogyha így van egy olyan mozgás, ami ilyen sok éves, öt éves, tíz éves, mit tudom, mélypontra vagy csúcspontra megy, akkor mindenképp meg kell érteni, mert ott annak általában van valami mozgatórugója. Néha tényleg csak az van, hogy pánik van, vagy mánia van, de az a ritkább, azért általában szokott lenni valami nagy fundamentális folyamat, ami azért ilyen sok éves mélypontra vagy csúcsra rakja a dolgokat, és amit látni kell, hogyha megnézzük a nagy államok, a G7-nek a átlagos kötvény hozamát, akkor az 2010 óta nem volt ilyen magas. Tehát azért ez egy 16-17 éves csúcsponton van, és ami a reálhozamokat illeti, tehát az infláció fölötti részét is tudjuk nézni, az is ilyen 16-17 éves csúcsponton van. Tehát itt azért van valami történés, amit meg kell érteni. És akkor erre több magyarázat van, hogy itt mi történik. Az egyik, én is sokat írtam az elmúlt egy-két évben arról, hogy a világban az adósságoknak, az államadósságoknak a felhalmozódása, az folyamatos a 70-es évek óta egyre gyorsuló ütemben zajlik, teljességgel fenntarthatatlan, és nyilvánvalóan nem visszafizethetőek reál értelemben ezek az államadósságok. Tehát lehet az egyik oka az, hogy csak az államadósság nagysága miatt aggódnak a befektetők. A másik lehetőség, amit mondani szoktak, hogy hát az van, hogy a jegybankok elvesztették a hitelességüket, és hát nem hiszi el senki, hogy tudják tartani azt a megígért inflációs szintet, ami ugye vagy 2% alatti, vagy 2% körüli jellemzően, attól függ, melyik jegybank. Ugye ennek ellentmond, és egyébként a másik államadóssággal kapcsolatos aggodalomnak is ellentmond, hogy az elmúlt 2-3 évben az inflációs várakozások azok nem változtak a piacokon. Tehát úgy, mert ugye szét tudjuk bontani, most már elég sok termék van erre. Tehát az a helyzet, hogy nem azért mennek fölfele a kötvényhozamok, mert magasabb inflációt várnak hosszú távon a befektetők, hanem azért, mert magasabb reálhozam van benne. És akkor azt kéne megértenünk, hogy ennek mi az oka. És igazániból közgazdaságilag a reálhozam, vagy a hozam, az a megtakarításnak, meg a beruházásnak az egyensúlyából alakul ki. Tehát amikor sok beruházási igény van, akkor fölmennek a hozamok, hogy az embereket rábírja arra, ugye, hogy többet takarítsanak meg. Megfordítva. A 2010-es években, ha emlékeztek, végig alacsonyak voltak a hozamok. Azért voltak alacsonyak a hozamok, mert az emberek meg voltak ijedve és megtakarítottak, és senki nem akart beruházni, nem mert befektetni. És ennek én azt gondolom, hogy most, tehát az én megfejtésem erre a jelenlegi történetre, és most már rákanyarodok arra, hogy mit gondolok, az én megfejtésem erről a helyzetről az az, hogy a világban, a fejlett világban felborult a megtakarításnak, meg a beruházásnak az egyensúlya. Hogyha megnézzük, az Egyesült Államokban sok éves mélyponton van a megtakarítás. Az emberek nem nagyon akarnak megtakarítani, azért nem akarnak megtakarítani, mert gazdagnak érzik magukat, mert mennek föl a részvények. Tehát van egy csomó részvényük, azoknak megy föl az ára, minden fasza, akkor miért kéne megtakarítanom? Tehát a megtakarítási ráta nagyon alacsonyan van, miközben ugye erre a kevés megtakarításra van egy óriási igény. Egyrészt az állam formál rá igényt, mert a költségvetési hiányt azért valamiről finanszírozni kell, egy nyilván lakossági megtakarításból. Másrészt pedig megjelent egy óriás beruházási igény, ami korábban nem volt, ugye itt a AI boom kapcsán olyan mennyiségű sok százmilliárdos, meg ezer milliárdos beruházásokról beszélünk, amit megint finanszírozni kéne valakinek, és van egy harmadik része is, hogy nem csak, hogy ezt a beruházást kéne finanszírozni, hanem jönnek óriás kibocsátásokkal, SpaceX, Anthropic, OpenAI a piacra, ami megint csak fölszívja az ide beáramló pénzeket. Tehát én azt gondolom, hogy a folyamat az az, és a helyzet az az, és azért mennek fölfele a hozamok, mert viszonylag kevés a megtakarítás a fejlett világban, ahhoz képest, amennyi helyre ennek mennie kéne, és ebből az is következik, hogy amíg ez az egyensúly helyre nem áll, tehát vagy a államok össze nem húzzák magukat, vagy az AI beruházási boom le nem áll, tehát hogy kevesebb igény lesz a megtakarításokra, vagy a megtakarítások nem mennek föl, addig ez a kötvényhozam emelkedést tartani fog, és szerintem egészen addig tartani fog, amíg valahol falba nem ütközik, vagy olyan magas lesz a hozam, hogy ez megakadályozza az államokat a további költekezésbe, és össze kell húzódniuk, ez recessziót okoz, vagy pedig olyan magasra emelkednek a hozamok, hogy maga ez az AI boom nem fogja bírni tovább ezeknek a magas hozamoknak a szintjét, de azt gondolom, hogy ehhez jóval följebb kell még mennünk, és ez még egy viszonylag hosszabb folyamat lesz.
12: Ha egyiknek sincs semmi jele ezek szerint most, ugye? Tehát recessziós jelek sincsenek a gazdaságokban, infláció is nagyjából rendben van, sőt az elmúlt hónapokban éppen mi szinte mindenhol kedvezőbb adatok érkeztek.
10: Igen, igen, és szerintem tényleg az a lényeg, hogy ezt a folyamatot csak azt tudja megállítani, hogyha vagy a megtakarítás nő, de az nem fog így magától elkezdeni csak nőni, ahhoz sokkal magasabb hozamok kellenek, vagy a beruházások, befektetések lecsökkennek, vagy az állam összehúzza magát, de ahhoz megint csak sokkal magasabb hozamok kellenek. Tehát, hogy itt én azt gondolom, hogy vagyunk egy gyorsuló folyamatban, ami majd egy falba fog ütközni, de nem tudjuk ezt megmondani pontosan, hogy mikor. Tehát, hogy ez szerintem nem egy ilyen hiba a Mátrixban, hogy itt most fölemelkedtek a hozamok, hanem ez egy...
12: Melyik jöhet hamarabb, bocsánat, András, melyik jöhet hamarabb, melyikre látsz nagyobb esélyt, hogy hamarabb jön falként? Tehát a gazdaságok lassulása, a recessziós félelmek, vagy mondjuk az AI költések elapadása, mert kiderül, hogy nem akkora a megtérülés ezeknél a beruházásoknál, mint amivel most számolnak a piacon.
10: Én azt gondolom, hogy a recessziót az váltja ki, hogyha majd a hozamok olyan magasra emelkednek, hogy megakadályozza a további AI költekezést, megemeli a megtakarítási rátát, és összehúzódásra kényszeríti az államokat. Ugye ez mind a három recessziós. Tehát, hogy maga a recesszió szerintem abból érkezik, hogy annyira megemelkednek a hozamok, hogy már recessziót fog okozni, de szerintem még nem vagyunk ott.
1: Épp ezt akartam kérdezni, hogy nem lesz ebből baj, mert tényleg több évtized, de az a baj, hogy mi már az orosz válság idején szerintem veled is beszélgettünk. Mi nagyon sok mindent megéltünk, viszont az néhány évtizede egész egyszerűen mindenki kinevett, amikor ez a jön a visszarendeződés, lesz korrekció, nagy baj lesz ebből, ez a jaj, öregapám, maradjon már, 15 éve nem történik semmi. De hát ezt az adóssághegyet, ezt valakinek valahogy el kell lapátolni. Nem lehet minden váltás pénz, vagy válságot pénznyomtatással úgymond kinőni, meg ilyesmit, tehát nem megy nagyon rossz irányba ez a világ?
10: Nem tudom, hogy rossz irányba megy ez a világ. Én csak tényleg arra akarom kihegyezni, hogy a jelenlegi gazdasági fellendülést több irányból az fogja tudni csak megakadályozni valószínűleg, ha nagyon magasra emelkednek a reálhozamok, és nem látom, hogy miért ne történne meg ez. Tehát szerintem, és egyébként amit az Egyesült Államok csinál, hogyha belegondoltok, én tartottam pár kurzus, meg tartottam előadásokat ilyen gazdaságpolitikai hibák kapcsán, és hát ez egy alap, ugye főleg fejlődő országokban szokott ez lenni, hogy mi van, nem bírjuk finanszírozni az államadósságot, és túl magas a hosszú hozam, akkor lecseréljük a hosszú finanszírozást olcsóbb, rövid finanszírozásra. Tehát ezt ilyen latin-amerikai országok szokták csinálni. Általában egyenes út az állam adósságválsághoz. Tehát, hogy ez egy nagyon felelőtlen dolog egyébként, amit az Egyesült Államok csinál, és ez csak egy szépségtapaszt, és szerintem nem tudja megakadályozni, mert itt egy fundamentális folyamat vezeti föltele a hozamokat. Tehát nem az van, hogy butaság van a piacon, és mindenki hülye. Tehát, hogy szerintem ez nagyon kontraproduktív, amit csinálnak most.
12: Na most ez a mi magyar külön kis történetünket, a mi hozamcsökkenő trendünket, a piac bizalmának a megnövekedése szépen átárazta a magyar kötvényeket is, a forintot is, optimizmus van, bizakodás az euró felé indulással, konvergenciával kapcsolatosan. Ez megakaszthatja, illetve hol akaszthatja meg a magyar hozamcsökkenési trendet szerinted?
10: Figyeljetek, én elég optimista voltam a magyar kötvényhozamok kapcsán, meg az euró csatlakozás kapcsán, meg a magyar állampapírok kapcsán, de végig az volt bennem, hogy van itt egy nagyon-nagyon jó magyar sztori, tehát Magyarország visszatér Európához, és akkor végül is a magyar hosszú hozamnak oda kell menni pár év múlva, mint ahol most mondjuk a horvát vagy a szlovák van. De ugye ők eurozóna tagok. Csak ugye az a probléma, hogy ezzel végig az volt a fejemben, hogy van egy nemzetközi folyamat, ami meg ennek az ellenébe megy, és nem tudom, hogy melyik fog győzedelmeskedni. És most már egyébként azt látom, hogy szerintem most már nem annyira jó a hozam kockázata a magyar hosszú kötvényeknek, mert ugye van ez a globális hozamemelkedési trend, és hát lehet, hogy a konvergenciánk úgy zajlik le, hogy a nem a 3,5 vagy 4%-os horvát, szlovák, nem tudom, francia hosszú hozamhoz konvergálunk, hanem majd az 5%-oshoz, vagy 5,5-eshez, és hát gyakorlatilag már ott vagyunk. Tehát, hogy egyébként szerintem Magyarország eurozónás csatlakozása, meg stabilizálódása szerintem ez egy nagyon jó történet, csak ugye, hogyha a cél az közelebb jön hozzánk, akkor már nem kell sokat futni arra fele. Na, most, hogy így nem tudom, hogy fogalmazom.
12: Nem, értjük, abszolút, persze.
10: Úgyhogy én egy kicsit már óvatosabb vagyok ezzel kapcsolatban ahhoz képest, ami, ahogy pár hónapja gondoltam.
1: Visszatérve az adósságra, azzal kell kezdeni valamit, szerinted? Vagy ez így elketyeg? Az Egyesült Államok rossz példával jár elő, akkor a többi ország miért ne követni? Hát az amerikaiaknak szabad.
10: Nem csak az Egyesült Államok, tehát mindenki ugyanazt csinálja, és szerintem ez a tömegdemokráciából következik. Mindig van egy igény, hogy valamelyik szavazói csoportot kifizessük. Lehet pénzt nyomtatni, mert nem aranypénzrendszerbe vagyunk. Ezt mindig meg fogják csinálni a politikusok. Nem lehet visszafizetni a jelenlegi államadósságokat. Tehát ezt vagy el lehet inflálni, vagy csődöt lehet jelenteni. Csődöt nem jelentenek, mert az óriás káoszt okoz. Csak az elinflálás az egyetlen megoldás. Én azt gondolom, és erről is írtam az elmúlt egy-két évben, hogy az lesz majd a megoldás, hogy közösen bevezetnek egy plafont a hozamokra az államok, mint ahogy 1941 és azt hiszem 54 között volt az USA-ban, és akkor ott tartják a jegybankok majd a hozamokat, megmondják, hogy nem mehet 3% fölé viszlát.
1: Aha. Ahhoz az összeesküvés elmélethez, hogy mindenki aranyat halmoz fel, mert pont, és akkor most direkt nem fejezem be, az nem lehet egy megoldás, hogy valaki úgy próbálja tartani a pénzét, hogy mint a kínaiak például, hogy aranytartalékot halmoznak fel?
10: Hát azt hiszem, ezt kiszámolták, ahhoz az aranynak nagyon-nagyon magasra kellene mennie, meg azért, tehát a jelenlegi pénzrendszer, én nem látom azt, hogy egy ország meg tudna, tehát miből fogja megvenni? Tehát, hogy nyomtat majd egy csomó, nem tudom, japán, és megvesz aranyat, és akkor mi történik? Tehát, hogy én nem látom ennek a megoldását. Egyéni szinten egy elinflálás ellen nyilván a nemes fémek általában megvédtek a történelem során. Az, hogy államok ezt meg tudják csinálni, az nem...
1: Hát de akkor miért csinálják, érted?
10: Hogy a jegybankok
1: miért? Igen, hát növekvő mértékben és mennyiségben vesznek aranyat, és ennek például egy jó példája volt a Magyar Nemzeti Bank, ami jó bizniszt csinált az arannyal, már ha az árfolyam emelkedést nézzük.
10: Igen. Szerintem annak egyértelműen geopolitikai okai vannak. Ugye amióta kiderült, hogy az Egyesült Államok nem csak hogy letilthatja, hanem le is tiltja a fizetési rendszeréről, a dollárrendszerről, azt, aki nem szimpatikus neki bizonyos okok miatt, azóta nyilvánvalóan az alternatív fizetési módok, alternatív pénz jellegű termékek, azok a jegybankoknak biztonsági okokból, és különösen az olyan országokban, akik szembe kerülhetnek az Egyesült Államokkal, azoknak az egy alternatív, egy védekezési eszköz. Tehát, hogy ez nem az államadósság, ennek nincs köze az államadóssághoz.
1: Oké,
12: nagyon hát szépen köszönjük Viktor, ezt is tisztában volt, látjuk. Igen. Itt dilemmázunk rajta régóta, és új összefüggéseket világítottál meg számunkra, meg a hallgatók számára, és nagyon szépen köszönjük, hogy köszönöm, ismét hogy itt voltál velünk. Szép napot,
1: köszi. Jó munkát, szia! Zsidai Viktor befektetési szakemberrel beszélgettünk egy kicsit a kötvénypiac furcsaságairól.
13: Utasd, mi szépet hallgat!
14: Rádió Café. Van barátod.

0: Sziasztok, Jókuti András vagyok, világevő, és a legfontosabb, hogy hallgassátok a Rádiókafét, a második legfontosabb, hogy egyetek nagyon-nagyon jó dolgokat, és csak olyan helyen vásároljatok ételt, ahol igényes.
1: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádiókafé stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
2: That's my kind of music.
1: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
3: The Soul Session.
1: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
4: Nem rossz kor?
1: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
5: Egy rádiót venne, de minek, uram?
6: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
1: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sungin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
7: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
8: Qualitons. Yumi Gagarin. Kamkama. Whitaker. Dali Borovó Granye. És még sokan mások az ország első Szihedeli Kosmog fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámor kastélyban.
1: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Tűr?
1: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
4: Pedig a medve mindig azt csinálja.
1: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
9: Nem tudom.
1: Na, ezt képzeld el.
4: Elképzelni? Mi ebben élünk?
1: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
4: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
1: Van hát. És nem félnek használni.
4: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
10: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
11: Jó reggelt kívánunk, 6 óra 31 perckor már indítjuk is a Millás reggeli műsorát. Úristen, hogy rohan az idő. Augusztus 26-a van 2026-ban. Itt a Rádió Café 98.0-án vagyunk Nyúl Zsuzsival műsor vezetésre kényszerítve.
4: És Mihálovics Andrással, aki elfoglalta munkaállomását. Jelentem, egy Mötley Crüe pólóban eszméletlen jól áll, és már szinte várom, amikor veled vagyok, András, hogy milyen pólóban fogsz megjelenni.
11: Megpróbáltam ezt ilyen, hogy is mondjam, csak különös ismertető jellemmé tenni, úgyhogy vadászom az ilyen és ehhez hasonló pólókat bevallom.
4: Igen, azt kell tudnotok a pólóról, fekete alapon van egy ilyen, hát én nem is tudom, ilyen Jedi lovagra hasonlító.
11: Ez egy szamuráj maszk.
4: Ne haragudj, szépen. Tényleg, hát nem láttam, de nagyon jól néz ki.
11: Nem
4: baj, egészen pontosan egy szamuráj maszk van.
11: Természetesen pentagramma van rajta, mert semmiféle heavy metal együttes, valamiféle sátános utalás nélkül nem hiteles, úgyhogy az is van rajta. Igen.
4: 0636 980 980, SMS, Viber, WhatsApp üzeneteket várunk tőletek, és kaptunk is egy gyors közlekedési információt az Üllői úton befelé a Pöttyös utcai kereszteződésnél, egy motorkerékpáros fekszik az út közepén.
11: Ott az ember is, vagy csak a kerék?
4: Nem írt többet nekünk a kedves hallgató.
11: Lehet, hogy elcsúszott valaki, és nem akarta megvárni még.
4: Lehetséges.
11: Megnézzük, hogy mégis miért esett el, és akkor gyorsan ott hagyta, és a javíthatatlan, vagy egyisten mástól eltulajdonított motorkerékpárját. Igen.
4: Reméljük, hogy mindössze csak erről van szó. Aztán természetesen megérkezett D. Kartárs is, aki azt mondja, hogy kissé borongós jó reggelt kíván a kartársaknak és Zsuzsinak. Nagyon szépen köszönöm a tövidem szerénységem okán, nem olvasom be. Csak a lényeget, még kellemes forgalmi viszonyok mellett 21 perc, 12 másodperc véletlen lenne? Aligha. Gödről, Zugló, Hermina mező, Szerencs utcai lámpa szerencsésen megvolt, úgyhogy D. Kartárs ezt írta nekünk. Tényleg egy rekordidőt futott, 21 perc, 12 másodperc.
11: Hát az ilyen 20 perc körül van ám. Beslésem szerint, de nem lehet, hogy
4: akkor rosszul emlékszem. Akkor egy közepes részidő. Közepes részidő volt.
11: Igen. Gézu aluszik? Miért aluszik a Gézu?
4: Hát, de nézem, Gézu semmi, tehát hogy itt létszám izé van, ellenőrzés van, kérem.
11: Tegyük azt
4: semmi.
11: Meg, hogy Gézu akár csak Puskás Gábor későn futott, úgyhogy ha megírja a félpercesét, mert aluszik, és épp most fordul át a másik oldalára, akkor most már ne olvassuk.
4: Csak a kerékpár fekszik, de a közlekedési lámpa sem működik, írja nekünk.
11: Összefüggés van. Igen. A kerékpár szüntette meg a közlekedési lámpa működését. Igen,
4: tegyünk fel még kérdéseket, és szerintem Viktor hallgató.
11: Azt mondják, az a jó műsor, amikor így interaktív a közönséggel, úgyhogy nyugodtan beszélgethetünk, csak kicsit lassú lesz a kommunikáció, mire 160 karakterbe bele.
4: Figyelj, lehet, hogy a tőzsdei híreket is akkor emiatt, az interakció miatt be kell szüntetnünk. Hallom, panaszkodnak rá a hallgatók.
11: Tegnap. Nem csak arra, mindenre panaszkod. Mindenre? A hallgató az panaszkodik.
4: Na, hát ez szép.
11: Igen.
4: Én szeretném őket megvédeni. Szerintem nagyon sokszor segítenek nekünk
11: őket.
4: Is.
11: Légy szíves, évek munkája van abban, hogy egyetlen elviselhető módon próbáljanak hozzáállni a mi álmok futásunkhoz, most meg adod alájuk a lovat. Alig bírtam visszatömködni a szóvic királyokat a palackokba. Végre ez úgy leanyhult, elzúgtak forradalmai, megunták, stb. Most erre még itt vérszemet fognak kapni azért, mert te azt mondod, hogy te megvéded őket.
4: Jó,
11: ne védjed meg őket.
4: A hallgatók
11: azért vannak, hogy az én
4: őket.
11: Vérnyomásomat és műsorvezetőtársaim vérnyomását karban tartsák.
4: Viszont tegnap volt, azt hiszem Zsolt hallgató, aki szóba hozta, hogy a srácoknak a cipője, vagy hát szóval nem is cipő ez, hanem ez a rettenetes papucs-zokni kombináció, az borzalmasan néz ki. És előjutott eszembe, hogy én a hétvégén voltam a Strandfesztiválon, és olyan frizurákat láttam ezeknél a srácoknál, hogy komolyan mondom, nem tudom ki a magyarországi barber és férfi fodrász iskolának így a vezetője, de mindenféle fazonok, fölnyírva, hosszan, göndör, izé, hát
11: Bundesliga komolyan. A frizura reneszánsza még nincs itt?
4: Így van.
11: Nagyon várom.
4: Hát ne viccek.
11: És a nőknek a répagatja a 80-as években.
4: Az is van talán.
11: Mert láttam én is.
4: De nem mindegy, hogy ahhoz a frizurához milyen outfitet
11: hát
4: választasz.
11: Ez biztos volt.
4: Eszméletlen volt. Abban igen, azon kaptam magam, hogy csak a fiúkat nézem, de nem azért, meg nem úgy, csak a frizurájukat, meg a kinézetüket, szóval igen. Nagyon oké volt. Ja, úgyhogy... Na, mit szólnál, ha rákanyarodnánk a mai
11: Izsó
4: adás?
11: És Natália, boldog névnapot ezeknek a neveknek, a viselőinek, a születésnaposoknak pedig hasonlóan boldog születésnapot kívánunk. Nem árt, ha tudják, hogy pont az ő születésnapjukon 1789-ben az emberi és polgári jogok nyilatkozatának megjelentetésére került sor. Úgyhogy emberileg és polgárilag is nagyon kapják össze magukat azok, akik ezen a napon ünneplik a születésnapjukat.
4: Igen, aztán ha már itt az emberi jogokról, meg a hasonló témákról van szó, akkor meg kell említenünk, hogy 1920-ban az amerikai alkotmány kiegészítésével az amerikai nők megszerezték a szavazati jogot.
11: Yes!
4: Érdekes egyébként, hogy Európában, Finnországban 1906-ban kapták meg először a nők a választó és választhatóság jogot, Magyarországon pedig 1918-ban, a teljes választójogot pedig 1945-ben.
11: De a svájciak még ennél is később, valamikor a 50-es, 60-as években.
4: 50-es, 60-as, és azt hiszem, hogy Angliában vezették be legutoljára a nőknél. A 60-es, 70-es években, de ebben nem vagyok teljesen biztos. Viszont Új-Zéland és Ausztrália voltak, akik már az 1800-as évek végén bevezették a nők választó jogát.
11: Igen. Aztán ma van a Mini Morrisnak a születésnapja. Igen, annak az autónak. Angliában 1959-ben mutatták be ezt a modellt, amely hamar világsiker, és a bogárhoz hasonlóan kultikus jármű lett. Egyébként nem győzik faceliftingelni, ma is egy csomó ilyen autó rohangál az utakon, már van elektromos változata is, etc. Nagyon külön piriponta az angol a Union Jacket formázó hátsó lámpáért. Az egy nagyon jó dizájn ötlet, az mindig, mikor előttem megy és fékez és kigyillad a Union Jack, az ez nagy örömmel tölt el.
4: Bravo. Ez szerintem egy olyan autó, amit az ember szerelemből választ, nem?
11: Mondjuk tehát, én hogy nem ez férek ilyen... bele, de... Hiába lennék szerelmes, a Mini Morrisba úgy néznék ki, mint ha egy hátizsák.
4: Hát igen, igen, igen. Mint ahogy Buzz Spencer megpróbálta magát egyszer egy Fiatba betuszakolni.
11: Nekem is kellett, a nyaraláson ugyanis egyetlen, azt én mondtam, hogy alacsony árfekvésű autót szeretnék bérelni. Mondták, hogy nem is nagyon tudok mást, mert az összes többit elvitték, úgyhogy ez a modell van, sok sikert mondták, átadták a kulcsot, és a parkolóba derült ki, hogy egy Fiat 500-as. Volt egy hétig nyúztuk egymást, én és a Fiat 500-as, nem tudom, hogy ki érezte szarabbul magát, de végül értem. Aztán lehoztuk az egész nyaralást a Fiat 500 és
4: igen,
11: én.
4: Majd utána bejelentkeztél a masszörőthöz egy igen. Évre előre.
11: Hát azt megnéztem azért, hogy ki lehet-e szerelni az első ülést, hogy a hátsó ülésről vezessek, de nem lehetett. Úgyhogy egy kicsit ilyen jógapózokat gyakorolva próbáltam megvezetni. Na, nézzük akkor a születésnaposokat.
4: Antoine Laurent de Lavoisier, francia fizikus volt, kémikus volt ő, egészen pontosan, aki hát bebizonyította, hogy az égés oxigén elvonással jár, illetve megállapította a víz összetételét, és meghatározta a kémiai elem fogalmát.
11: Középiskolás kémia könyvünkben utolérhetetlen fizimiskája volt, és ez okot adott arra, hogy unalmas perceinkben, mikor a kovalens kötést magyarázta a kémiatanár, akkor szegény Lavoisier-t kellőképpen ki tudjuk dekorálni bajusszal, szakállal, szemüveggel, stb. Stb. Majd néznek, hogy milyen fizimiskája volt, ez így beégett. Aha. Aztán Christopher Isherwood, angol-amerikai drámaíró, legismertebb művei közé tartozik a Goodbye to Berlin, egy félig önéletrajzi regény, amely a Cabaret című musicalt is ihlette. Aztán Guillaume Apollinaire, francia költő, író, műkritikus. Ja, azt elfelejtettem mondani, hogy Christopher Isherwood 1904-ben, Guillaume Apollinaire pedig 1880-ban született, de ők is augusztus 26-án, hiszen ma ezeket a születésnaposokat idézzük fel. Itt van mindjárt kalkuttai Szent Teréz, azaz Teréz anya. Ő albán származású Nobel békedíjas apáca volt, 1910-ben született, és 1997-ig élt.
4: 1913-ban született Bulla Elma e napon, Kossuth díjas színésznő, érdemes művész és kiváló művész. Aztán 1964-ben Lux Ádám, Jászai Mari díjas színész, érdemes művész, 1977-ben pedig Vereckei Ákos, kétszeres olimpiai és hatszoros világbajnok magyar kajakozó, és meghagytam neked a végére.
11: Macaulay Culkin, bravo, nem csak vele szúrtak ki a szülei ezzel a keresztnével, hanem a rádiós műsorvezetőkkel is, meg azzal is, hogy milyen jó ötlet gyerekszínésznek adni
4: A gyerekedet.
11: Hát, és a reszkesetek betörők hát egy életre tönkretette szerencsétlen.
4: De egész jól kijött ebből a traumából neked.
11: Kijött? Én ott voltam elveszve, hogy nagyon
4: igen.
11: Nagy.
4: Igen. Én valami...
11: Drew Barrymore-ról is ugyanezt hallottam, tehát, hogy...
4: Igen. Én mindig nem tudom, valami ilyen kedves aggodalommal figyelem ezeknek a hollywoodi sztároknak a magánéletét, hogy jaj, szerencsétlen, csak ne járjon már olyan rosszul, hogy nem tudom, belehal ebbe, de vagy minden, valami traumája lesz,
11: Néhány sztoriba szükséges a gyerek. Például a Star Wars-ba is, de olyan kevés gyerekszínész van, aki utána ezt így fel tudja dolgozni, és ezt én annyira nagyon sajnálom, de tényleg. Volt egy időben ilyen Spielberg filmekben ilyen nagyon szomorú szemű kisfiú, aki nagyon tudott úgy nézni, hogy ő most nagyon fél, egy szó nélkül.
4: Igen.
11: Ő is felnőtt korára vallotta be, hogy nagyon nehéz gyerekkora volt emiatt.
4: De aki szerintem így nagyon jól teljesített ebben, az Leonardo DiCaprio volt, aki azt a kosaras naplójában tűnt fel, milyen kamasz, kiskamaszként, és aztán egész, hát tudjuk jól, milyen évet futott be a pályája. De igen, valóban ez egy nagyon izgalmas, szerintem pszichológiailag is izgalmas kérdés, hogy miért nem tudnak a gyerekszínészekből olyan színészek lenni, akik egy ilyen felnőttkori szép pályát tudnak felépíteni.
11: No,
4: jó, figyelj csak, még egy közlekedési hírt el kell mondanom, mert hogy a Soroksári úton a Petőfi híd előtt és után is feketék a lámpák. Úgyhogy aki arra közlekedik, az mindenképpen figyeljen majd erre. Zsolt Vor írja nekünk, hogy igen, ő volt az, aki dolgott a kölykök outfitjén.
11: Igen, ezek a mi időnkben, ugye? Meg ezek a mai fiatalok, stb. Ne essünk ebbe a hibába. Igen. Én annyiszor hallottam ezt, amikor mai fiatal voltam.
4: Én bírom ezt a papucszoknit, nekem ez bejön, tényleg. Annyira gáz, hogy már menő.
11: Mikor jön vissza a Martens bakancs meg a Bomber Jacky?
4: Nem.
11: Majd figyeld meg, az is visszafog. Hidd el. Hát a mondom. Szaggatott farmer már hogy visszajött? Van, akin alig van farmer, csak szaggatás van.
4: Így van. Azt annyira nem fogom lelkesen támogatni. Szerintem az nem... Abban nincsen cool faktor.
11: Hát attól függ.
4: Papucszokniba szerintem van.
11: Elárulom a mai fiataloknak, hogy abban az időben, amikor mi fiatalok voltunk, és divat volt a szaggatott farmer, Amerikában észrevétette magát egy divattervező, aki már annyira beleunt ebbe a szaggatott farmer őrületbe, hogy azon is gondolkodott, hogy lehetne még inkább kitűnni a sok szaggatás közül, és sörétes puskával lőtte a farmereket, és azok ilyen speciális szaggatások voltak, és az egy időben nagyon rövid ideig, mert az már az őrület tetőpontján volt, azok voltak a csúcsmodellek, úgyhogy csak szívesen segítettem, hogyha valaki erre vágyik, hogy...
4: Én ott kapcsoltam be a farmermániába, amikor az amerikai, hát én nem is tudom, szerintem ilyen amerikai kampány volt, mikor a hűtőszekrényből kivette a jóképű fiú a behűtött farmergatyát, és arra a bádira fölvette.
11: De ezt figyelj, azt a modellt nem lehetett nálunk Ritte, és Kasucsit lehetett kapni, olyanokat nem, az csak az MTV-n lehetett látni. Igen, az ilyen az, farmer.
4: Igen, azt mondom, hogy ez egy Levi's farmer volt. Nem is ez volt a lényeg, nem tudom, valamiért a csámó maradt meg bennem, érthető módon, szerintem.
11: Nem meglepő. Igen, akárcsak nálam is Samantha Fox munkásságából, a munkássága nem, csak Samantha Fox. Na! Már tegnap vekengés volt, hogy nem tudják majd, hogy öltöztessék a gyereket, mert reggel hideg van, délután meg kánikula, úgyhogy a szók oldal jövünk.

0: 6,4 percnél, és tovább kell várni a segítségre.
1: Az országos... megfullad.
0: Hát igen, ha csak nincs egy rátermett civil, aki tudja, hogy hogy kell ezt megakadályozni. Az országos mentőszolgálat mostantól havonta megmutatja, mennyi idő telik el a 112 tárcsázásától a mentő megérkezéséig, és azt is, hogy hol lehetne ebből az időből lefaragni, részletek a Népszava írásában olvashatóan.
1: hvg.hu. Hát emberek, nem kell kétségbe esni. Az a helyzet, hogy már 160 évvel ezelőtt is komoly vita zajlott arról, hogy mennyire lehet és kell az embereknek megregulázni a természetet. Egy kicsit most itt spoilerezem a témát, de nagyjából arról van szó, hogy történelmi példákon keresztül mutatja be a cikk azt, hogy a súlyos aszály és a Balaton vízszintjének szélsőséges ingadozása egyaránt jelen volt már Magyarországon, méghozzá leginkább az 1860-as év aszálya volt az, ami megtépázta a magyar társadalmat és gazdaságot.
0: De ettől ne nyugodjunk meg! Nem, ne adj az összeesküvés elmélethívőknek még muníciót, hogy régen is voltak meleg nyarak, meg hidegtelek, meg szárasság. Tudod, hogy milyenek ők?
1: Oké. Okay. De azért végigmondom. Mondjam. Szóval. Az a helyzet, hogy a Balaton vízszintje is rendkívüli mértékben 45 centire zsugorodott, valamint a tó kerülete is, illetve halak pusztultak el, és homokbuckák bukkantak elő a tóból, és ez még a vasúti közlekedést is akadályozta. Érdekesség egyébként, hogy a Sió csaton még ráteszek egy lapáttal.
0: Tegyél! Mindegyél, már feladtam az egészet. Ne, a nem föld is, pedig banán alakú.
1: Ne, nem is én, hanem igazából a cikk még azért ide citálja azt a részt is, hogy a Sió csatorna is célkeresztbe került ebben az időben, tehát az 1860-as évekről beszélünk, ugyanis már akkor is pótolták a vizet, a vízszintjét a Sió csatornából, és akkor már az emberek úgy gondolták, hogy ez egy elég nagy beavatkozás a természet folyamatába, úgyhogy akkor is volt egy népharag. További részletek tehát a hvg.hu-n.
0: Drága barátaim, forró őszt jósolnak az orosz-ukrán konfliktusban. Ez a Portfólió ma reggeli vezető anyaga. Szeptember 18 és 20-a között regionális választásokat és országos törvényhozási választásokat tartanak Oroszországban. Az elmúlt hetek fejleményei azt mutatják a Portfólió szerint, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök elszánta magát a valódi ellenzék maradékának felszámolására. El kellett hagyni az országot Boris Nagyesdzsinnak, aki a 2024-es elnökválasztáson meg akarta méretni magát Putyinnal szemben, majd a Kremlből irányított orosz igazságszolgáltatás törvényen kívül helyezte az utolsó valódi ellenzéki párt, a Jabloko Duma listáját. Mindeközben az orosz elnök népszerűsége csökken, a katonakorú lakosság pedig egyre inkább attól tart, hogy a választásokat követően a 2022 ősz után újabb mozgósítás következhet. Az is ehhez a hírhez tartozik, de erről a Portfólió már nem ír, hogy a CIA igazgatója ott tegnap volt Moszkvában, igen. Senki nem tudja miért, jönnek az összeesküvés elméletek, van egy rossz és egy még rosszabb forgatókönyv, a rossz forgatókönyv, hogy teljes mozgósításra készül Putyin, hogy lezárja a háborút, a még rosszabb meg arról akarta lebeszélni a CIA elnöke Vlagyimir Vlagyimirovicsot, hogy NATO országokat támadjon meg. És ez azért jönnek ezek az összeesküvés elméletek, mert 2021-ben járt utoljára a CIA igazgatója Oroszországban, és akkor azért, hogy lebeszélje Ukrajna megtámadásáról Vlagyimir Vlagyimirovicsot, nem sikerült, mint láthatjuk. Egyébként és olvashatjuk.
1: Magáról az orosz választás hátteréről, hogyha valakit jobban érdekel, Rácz Andrásnak vannak nagyon jó podcastjai ezzel a témával kapcsolatban, és ott egészen részletesen beszél arról, hogy milyen helyzet van most az orosz választások kapcsán, egyrészt Oroszországban, másrészt pedig az orosz társadalomban, úgyhogy ezt érdemes keresni.
0: Elillant a dolog.
1: Elillant? Én nem, tehát hogy semmi extra. Jó.
0: Az egész igen, rohadt tudod, tőzsdei információ.
1: A tőzsde, ami egyébként is kritikával illetődött. Na, tehát arról van szó, csak tényleg rövid leszek, hogy, de ez tényleg érdekes, hogy Norvégiában szigorítani akarják az okos szemüvegek használatát. Nyilvános helyeken ugyanis betiltanák az arcfelismerő funkciót. szankciókat, nyilván mindent lehet csinálni ezekkel a szemüvegekkel. A norvég fogyasztóvédelem azt kéri a kormánytól, hogy addig, amíg nincsenek megfelelő szabályozások, jogi keretek erre vonatkozóan, addig ne lehessen forgalmazni Norvégiában okos szemüveget, ami egyébként a magán szférának az aktív beavatkozásába tudatodon kívül, vagy tudatodon kívül

0: kívül, vagy hogy mondjam.
1: Miért a Schwarzeneggernek a Végképp eltörölni című filmében a vetkőztető szemüveget megkérdezte valaki, hogy használhatja? Ugyan
0: jó,
1: már?
0: Na már ugye akkor is voltak ilyen dolgok. Na. Szóval az a lényeg, hogy ez komoly téma most Norvégiában, és mivel személyiségi jogokat sért, ezért a betiltását, szabályozását kérik.
2: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
1: Nem volt rossz hangulat a nemzetközi piacokon, a bét is erősödni tudott 0,12%-kal, a vezető részvények közül csak a MOL esett 1,18%-ot 5040 forintig, az OTP 46480 forinton zárt, az 0,22%, majdnem ugyanennyit erősödött a Richter, 13360 forintig jutott, a Telekom pedig 2,3% fölötti pluszt hozott össze, 2558 forint. Kérem szépen, forgalom tekintetében úgy állunk, hogy a 4iG vétette észre magát egy derék 7,4%-os erősödéssel, akkor a forgalomban, hogy a vezető 4-es fölé vagy mögé felzárkozott. Euróforint 360 forint 40 fillér, amerikai dollár forint 309 forint környékén jár. És akkor a nemzetközi piacokon úgy áll a Stájsz, kérem szépen, hogy az európai piacok közül a német DAX, a FUCI is, és a pár is erősödni tudott, a párizsi mutató viszont kicsit gyengélkedett. Amerikában viszont jó volt a tőzsdei hangulat, enyhe erősödés volt az S&P 500-ban, a Dow-ban is, és a Nasdaq-ban is. A részvények közül azok vétették észre magukat, mint például az Nvidia, amely egy 4,5%-os plusz tudott összehozni, az Intel Corporation erősödgetett, és az American Airlines-nak volt még nagy forgalomban viszonylag jó napja. Az olajárak úgy állnak, hogy a Brent 85 dollár feletti árfolyamon van, esegeti az olajár, nem is kicsit, 2,3%-os mínuszban tartózkodik, 2,5%-ot esett a crude árfolyama, és 80 dollár 30 cent környékén van. Az arany enyhén erősödik, 4699 dollár unciánként körülbelül, ha én ezt jól dekódolom. Úgyhogy ezek voltak a tőzsde hírek egy percben, és megcsináltam.
2: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
0: László hallgató azt írja, hogy éppen most akar Martens bakancsot venni, és sokkot kapott, mert hogy...
1: Bezony.
0: Hát igen, 70 ezertől indul. Picit visszafekszem még a Szabimon. Ne, Laci,
1: nem lesz
0: maradj,
1: olcsóbb, ha visszafekszel.
0: Így van,
1: sem.
0: maradj itt velünk, figyelj, ezt fel kell dolgozni, ezt az infót, még rosszat álmoz tőle. Megjött Andi. Hello.
1: Sapkában?
0: Ja, nagyon menő ez a baseball sapka. Akartam mondani reggel.
1: Baseball sapka.
3: András már szerintem tudja, hogy mikor van a baseball
1: nem
3: sapka
1: hajmosás
3: ideje.
1: A kormány bejelentette, hogy vízhiány van, és hogy soroljunk a vízzel, úgyhogy nem volt hajmosás. Jól sejtem?
3: Hát többek között az sem. Meg
1: nem baj, több víz jut Paksnak
3: így. Megfésülködni reggel.
0: Te ehhez képest érted, én itt a hajam, sminkem,
3: nagyon
0: minden.
3: Szép a hajad, igen.
0: Köszönöm szépen reggel.
1: Mindjárt nagyon jól néztek ki, de híreket kell mondanom.
3: És lekapcsoljuk a klímát.
1: Hát természetesen az meg szinte kötelező. Most, ha még a space gombot se találom meg, az lesz ám a csuda dolog.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Nyár, árnyas terasz, remek ételek, hideg italok, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához. A Wekerle telep legendás szórakozó helyén, a Post Balatonon. Augusztus 28-án péntek délután 5-től George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is. Augusztus 28-án a Post Balatonon, a 19. kerület, Mészáros Lőrinc utca 45 szám alatt. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének! Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádiókafén.
4: Jó reggelt kívánok! Budapesten az 1-es villamos helyett a Népliget és a Közvágó híd között pótlóbusz közlekedik, mert egy utas rosszul lett. Lelassult a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljáró előtt, illetve a budai alsórakparton a Petőfitől északra. A Balcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, az ellenkező irányban pedig időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. Nem működnek a jelzőlámpák ma reggel 8 és délután 3 óra között a 11. kerületben a Bartók Béla út Tétényi út csomópontban karbantartás miatt. A 3. kerületben a Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, a Petúr utcát pedig lezárták az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
5: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
2: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 36 98 0 98 0. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Szigorítaná az átláthatósági szabályokat a kormány. Több mint 700 amerikai termékre vett ki védővámot Kanada. Elhunyt Dolly Parton. Napos, meleg, de változékony időnk lesz ma. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Szigorítja és pontosítja a kormány a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökjelöltjeit. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi vezetője hangsúlyozta, hogy a hivatal nem válhat boszorkányüldözővé. Unger Anna Róza arról beszélt, hogy a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. Megjelent a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatója az áfamentes gyógyszerekről. Szeptember 1-től csak a recept köteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. A vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatók 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat receptre, azért, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal 5,5%-ra csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A döntést a kedvező inflációs adatok és a jegybank korábbi kommunikációja is előrevetítette. Megműtötték a balesetet szenvedett Gripen vadász repülőgép pilótáját. A beavatkozás sikeres volt, a katona várhatóan teljesen felépül. A baleset körülményeit külföldi szakemberek bevonásával vizsgálják. 15-25, illetve 50%-os vámot vett ki 700 amerikai import árucikre a kanadai kormány szeptember 8-ától, válaszul az Egyesült Államok hasonló intézkedéseire. Korábban Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán azt írta, hogy Kanada részéről 400%-os vámok sújtják az államok mezőgazdasági termelőit, és a magas vámok sok amerikai vállalkozás megszűnéséhez vezettek. 80 éves korában elhunyt Dolly Parton, a country zene legendás alakja. Az énekesnő több mint 6 évtizedes pályafutása alatt több mint 100 millió lemezt adott el, és 11 Grammy díjat nyert. Olyan világslágerek fűződnek a nevéhez, mint a Jolene és az I Will Always Love You. Dolly Parton jelentős jótékonysági munkát is végzett, különösen a gyerekek oktatása és az olvasás népszerűsítése terén.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Ma kezdetben felhősebb időre számíthatunk a térségben, majd délután már naposabb időre van kilátás. Számottevő csapadék sehol sem valószínű. Többfelé lesz viszont élénk az északi, északkeleti szél. Napközben 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban erőteljesebb felmelegedés kezdődik, sokat süt majd a nap, és eső nem valószínű.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Egy olyan világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
2: Millás reggeli.

0: kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávét.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Jó reggelt kívánunk, 7 óra 9 perckor folytatódik a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án Nyúl Zsuzsival.
6: És Mihálovics Andrással és persze a hallgatókkal 0636 980 980. SMS, Viber, WhatsApp üzeneteket kapunk tőletek, és én mindig annyira örülök, amikor valaki ilyen történetet ír nekünk, hogy ahogyan Döme, azt mondja, hogy ő 7 éve hallgat minket, és hogy azóta, mióta Svájcban él, ugye ez minden nap így van, és többször rácsodálkoznak a kollégái, amikor a kocsiban is mi szólunk. Hétvégén viszont hazaköltözik, befejezi a külügyes pályafutását, és azt írja, hogy köszi, hogy vagytok.
5: Jaj, egyen meg a szívedet, Dömö. Tényleg ezek... Higgyetek el, néha nagyon-nagyon nehéz korán kelni, néha nagyon-nagyon nehéz témákról beszélni, néha nehéz egymást elviselni. Ezek az üzenetek adnak azért az embernek akkor a tartást meg erőt, hogy tovább gördítse. Én már nem is tudom hány éve nyomjuk ezt az egészet, és ez tart életben nagyon bennünket, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, Döme, várunk haza szeretettel. Más?
6: Más üzenetek most, is érkeztek. Azt mondja, hogy Ács Mihálovics párostól eltérően, mely egy folyamatos kölcsönös vegzálásra terhet bűn.
5: Ez már egy beidegződés.
6: Hasonlít.
5: Ez már egy beidegződés, kedves
6: igen,
5: kertész, mert nem vagyunk. Hát vannak vitáink, de az, hogy ilyen vegzálás, meg ilyesmi, ezt én megpróbálom.
6: Nem, csipkelődni szoktatok vissza egyébként. De elárulom, hogy nem csak akkor, amikor itt vagytok adásban, hanem amikor mondjuk én vagyok adásban valamelyik ötökkel, és akkor beszóltok a másiknak. De figyelj, ez így a show része, érted? Tehát, hogy ez egy ilyen...
5: Ja, igen, néha.
6: Ez egy ilyen kiegészítő eleme ennek a műsornak. Én meg néha bekapcsolódom, vagy nem. Tehát, hogy lereagálom a dolgaitokat. És
5: köszönjük szépen azért minden esetre ezt az észrevételt is, hogy megdicsérted a mi párosunkat. Erre is nagyon-nagy odafigyeléssel készülünk.
6: Már hogy nem a tiéteket, hanem a miénket.
5: Arról beszélek.
6: Igen, na jó, ezt így a szakszervezet nevébe behúzom magamnak.
5: De arról is nagy odafigyeléssel. Tegnap órákat relaxáltam.
6: Mivel kapcsolatban?
5: Hát, hogy veled leszek, és hogy legyek visszafogott, nyugodt, ne vágjak a szavadba, de már nem sikerült.
6: András!
5: Másodszor se, meg harmadszor se, de nem adom fel, meg ilyenek.
6: Ugye,
5: majd hagylak a makrogazdaság témáknál, rebberni Török Zoltán lesz nem sokára, úgyhogy...
6: Jó, de előtte még egy budapesti rekkel végigfutunk.
5: Ja, jó, hogy mondod.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
7: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
5: Na,
6: szemezgessünk a hírekből. Hát először is, amit szeretnék kiemelni, az, hogy elkészült a Népliget megújításának terve. Ezt Karácsony Gergely a kormány segítségével, vagy segítségét kérve.
5: A Népliget megújításának hányadszor futnak meg?
6: Tudom, de most figyelj, de most vannak, na, vannak
5: most vagy soha
6: konkrétumok, mert hogy elkészítették az átfogó tervet, amelynek az első lépéseként a park alatti szürke vízek kihasználásának megépítését fogják majd elkészíteni. Ez egy öntöző rendszer lesz, szürke víz, ezt mondjuk majd mindjárt visszatérek rá. Szóval ez volt Karácsony Gergely Facebook oldalán, és a főpolgármester a park fejlesztéséhez a kormány partnerségét is kérte, rámutatva arra, hogy az állam is tulajdonos a területen. A szürke víz pedig azért érdekes, mert ugye eddig a szürke víz hasznosításával kapcsolatban elég kevés információnk volt. Ez ugye az a víz, ami tulajdonképpen öntözésre, vagy akár zuhanyzásra, mosásra tökéletesen alkalmas, miközben ivóvíze nem, és nagyon sokat meg lehetne takarítani ivóvízből, hogyha ezeket a szürke vizeket megfelelően használnánk és alkalmaznánk. Erre megvan minden technológia, úgyhogy szuper, hogy ez szóba került a Népliget felújításánál.
5: Muszáj, hogy én mondjam el ezt a hírt. Az egykori óbudai Szeszgyár területén zajlik Budapest egyik legnagyobb lakóparkjának, a Waterfront City-nek az építése. A munkálatok során jelentős méretű római kori épületmaradványok kerültek elő. Ezt a Válasz online-on olvastam. Hasonló római épületrom hosszú ideje nem került elő Budapesten. A nemzetközi tudományos közösség érdeklődését is felkelthetik. Embermagasságú falszakasz, azért különleges, mert a római romok többsége legfeljebb térdig ért. Az eddig feltárt dokumentált szakasz 55 méter hosszú, 8 méter széles, és további 15 méter hosszú építmény. A régészeknek fogalmuk sincs egyelőre, hogy milyen funkciót szolgáltatott. A torony külső oldalán megmaradt a római fugavakolás, a falak belső oldalára pedig sima, fehérre meszelt vakolat került. Eddig két padlószintet azonosítottak, egy felső döngölt agyagpadlót, amihez egy kőtömbökből rakott lépcső is tartozott, egy réteggel lejjebb pedig terrazzo padlót találtak, ez lehetett az épület eredeti járószintje. Azt feltételezik, hogy az építmény célja az erődítés lehetett, esetleg egy nagyobb épület komplexum része volt, etc. A Válasz online-on el lehet ezt olvasni. Szerkesztői megjegyzés, hogy örülhet a beruházó?
6: Igen, mert azon gondolkodtam, hogy ilyenkor leállítják, ugye?
5: Hogy a viharban, és addig, amíg fel nem tárják, aha, lehet, hogy újra kell tervezni, mert nyilván ezeket a romokat nem lehet elszállítani onnan.
6: Igen.
5: És hogy annyira láthatóvá és látogathatóvá kéne tenni.
6: Igen, hogy annyira jelentős lelet, hogy simán lehet, hogy odébb kell majd tervezni a lakóparkot. És nem látják a hallgatók, de olyan átélés sem mondtad. Hogy én láttam a kis szemeden, hogy te már lélekben ott vagy.
5: Szerintem gladiátor kaszárnya volt.
6: Igen.
5: Majd én segít, szívesen.
6: Oké. Okay. Jó, én pedig egy olyan hírt találtam még így a Budapest rovatunkhoz, amiben hát egy közvéleménykutatásra voltak kíváncsiak a kutatók. Egyébként ezt mindjárt mondom, a Visit Hungary készítette a fesztiválon, méghozzá Sziget Fesztiválon, közel 500 embert kérdeztek meg, és arra voltak kíváncsiak, hogy vajon honnan látható leginkább jó szögből Budapest.
5: Na honnan? Hát szerintem a Citadellára.
6: Citadella volt az első.
5: Ezt most komolyan nem olvastam.
6: Nem, komolyan, azt hittem, hogy spoilerezel. Nem. Tényleg ez jött ki, 40% mondta ezt. 23% szerint a Halászmástjáról, míg 13% állított, hogy szerintük a Dunapartról a legjobb a kilátás. Azt is megkérdezték, hogy vajon miért érkeznek Budapestre a látogatók, véleményük szerint mi az, ami ide vonza őket. 40%-ban a kulturális programokat, múzeumokat és kiállításokat említették, 28%-an pedig a koncertek és a fesztiválok miatt jönnek Budapestre. Uh-huh. Úgyhogy ez egy fontos visszajelzés volt szerintem, mert hogy magyarokat kérdeztek Budapesttel kapcsolatban. Ami szerintem rávilágít arra, hogy mi az, ami vonzó mondjuk egy vidéken élő számára, ami miatt érdemes Budapestre látogatni. Nyilván nem csak a fesztiválok idején, hanem egyébként is. Tehát, hogyha van mondjuk a szép művészetiben egy jó kiállítás, akkor nyilvánvalóan szívesen felutaznak azt megnézni Budapesten.
5: Meg és a tűzi játékot augusztus 20-án.
6: Állítólag nem volt jó. Én tévéből néztem, hogy tévéből.
5: De hogy hát, akkor megint ugye ez is válasz, hogy honnan jó nézni a tűzi játékot. Citadelláról. Ha onnan a legjobb kilátás Budapestre,
6: igen, nem? A kanapéról. Tehát egy felvételről. Igen. Okay. A narrációval, nem tudom. László belealudt, én nem, tehát, hogy őt ennyire érdekelte, de tisztességgel végignéztem.
5: László a magyar férfi arhetípusa, ezt kell, hogy mondjam, kapaszkodul, tenéken. Azt szeretném még mondani, hogy elfelejtettük a lapszemlében, mert igen szorított az idő. Egyrészt nem számoltunk be a kamat döntésről sem olyan bélységig, ahogy kellett volna, mert ugye egy percbe kellett belesűrítenem a tőzsde blokkot, és csak a számokat daráltam el. Másrészt ugye Dolly Partonról sem emlékeztünk meg, ugye, de szerencsére Schmidt Andi mind a két hiátust befoltozta a műsor testén, de azért a magunk módján szeretnénk megemlékezni Dolly Parton életéről és munkásságáról egy zenével is, úgyhogy a rovatzáró szignál után fogadjátok szeretettel Dolly Parton egyik dalát.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
1: Millás reggeli.
2: Hát úgy néz ki, hogy olyanok a számok, azt mutatja a matematika, hogy hozzá kell nyúlni a 2026-os költségvetéshez, azaz pótköltségvetésre lesz szükség, és a jövő évi költségvetés kilátásai sem rózsásak.
3: Vagy felnőttkori nevén a valóságos költségvetés. Igen.
2: Na, megnézzük, hogy miért állt elő ez a helyzet, és tényleg olyan borúsak a kilátások. Török Zoltán lesz a kalauzunk, a Raiffeisen Bank vezető elemzője. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: No, hogy kényszerült arra a pénzügyi tárc, hogy hozzányúljon a költségvetéshez? Az nem egy jó üzenet a befektetőknek, meg az állampolgároknak sem, hogy valaki csinál egy költségvetést, amit aztán újra kell írni. Gondoljunk csak bele, ha ugyanezt kell csinálni mondjuk egy családi költségvetésbe egy váratlan kiadás után, akkor azért neki feszülnek a felek rendesen ennek a beszélgetésnek, és hát így van ez az országgal is. Szóval mi történt?
4: Hát az történt, hogy van egy hagyaték, ugye az előző kormánynak a költségvetési hagyatéka. Itt, hát hogyha visszaemlékeztek arra, hogy milyen költségvetési hírek voltak az év első hónapjaiban, ezek mind arról szóltak, hogy hát soha nem volt még ekkora januárban a költségvetési hiány, hogy áprilisra a költségvetési hiány az évre tervezettnek, nem tudom én hány százalékán, de jelentős mértékben túlhaladta az időarányos részt, tehát volt egy nagyon jelentős túlköltekezés az év első 4 hónapjában. Ezt vette át az új kormány, és amikor átvette a pénzügyminisztériumban az új stába a székeket, már akkor úgy adta át az előző kormánya a költségvetést, hogy hát itt sajnos ugyan nagyon-nagyon korán, eredetileg még 2025 tavaszán 3,7%-os költségvetési hiányban gondolkodtak 2026-ra vonatkozóan, de és aztán ez ugye későbbiekben meg lett emelve 4,5%-ra, majd 5%-ra, de sajnos az a helyzet, hogy ez inkább 6,8%-nak néz ki. Aztán ugye jött az átvilágítás, és akkor az átvilágítás után kiderült, hogy ez a 6,8, ez inkább 8,3. És akkor ezt kellett valahogy lefaragni az elmúlt hónapokban, és ugye itt ezen a héten azt tudtuk meg, hogy hát akkor az idei évre a tényleges, valós, elérhető költségvetési hiány terv az 7,5%-nak kell lennie, nem pedig ennek a korábbi számnak.
3: Mit jelent ez valójában a magyar gazdaság számára, és mennyire tekinthető ez most veszélyesnek, ez a 7,5%?
4: Ugye ez egy nagyon-nagyon magas szám, ez a 7,5%, mert megjegyzem, hogy azért több ország, Európai Uniós ország is küzd a magas költségvetési hiánnyal, gondoljunk csak a szomszédos Romániára, vagy nem, Szlovákiában sem könnyű a helyzet, de akár Ausztriát is említhetjük. Ez egy nagyon magas hiány, Magyarország ugye eleve a túlzott deficit eljárás alatt áll, tehát itt az Európai Bizottság árgus szemekkel nézi, hogy mi újság van, és ugye a piacok, a pénzügyi piacok is árgus szemekkel nézik, hogy mi újság van, és ez a 7,5% még úgy sem szép, hogy ugye nem 8,3, mint ami ugye adódna intézkedések nélkül, de valójában ami a leginkább érdekli a piacokat, és amire leginkább hatással van mondjuk itt a piacokon a forint árfolyamára, az nem az idei éves költségvetés, hanem a jövő évi költségvetés, illetve az, hogy mi is lesz itt a magyar kormánynak a terveivel azzal kapcsolatban, hogy 2030-ra teljesítse a Maastrichti kritériumokat, tehát ugye az euróbevezetés feltételét teljesítsük. Ezzel kapcsolatban nem az idei évi költségvetés az irányadó, hanem a jövő évi, azt pedig majd októberben fogjuk megismerni, egyetemben azzal, hogy mi a középtávú fiskális terve a kormánynak, tehát hogy akkor nem csak 2027-ben, hanem a következő évek távlatában hogyan igyekszik majd 3%-ra csökkenteni ezt a 2026-os 7,5%-os
2: hát
4: államát.
2: Ez egy derékvállalás, veszélybe kerülhet miatta, a 2030 körüli euróbevezetés? Meg lehet ezt csinálni? Illetve fájni fog, tessék mondani, mert ha ennyivel többet költ a költségvetés, mint amennyi bevétele van, akkor vagy a bevételeket növeljük, vagy a kiadásokat faragjuk le, az meg fájni szokott, és megszorításnak szokták hívni.
4: Ugye erről ma még nem lehet sokat tudni, hogy hogyan fogunk eljutni 7,5-ről 3%-ra. Ugye hát a politikusoknak nem az az érdeke, hogy ez fájjon az egyszerű állampolgároknak, úgyhogy szerintem ebben az irányban gondolkodnak alapvetően, de bizonyos választói csoportoknak, vagy gazdasági csoportoknak biztos, hogy nehezebb lesz a következő években a helyzet, tehát pontosan kiknek és milyen mértékben, azt nehéz előre megmondani.
3: Igen, mert az a helyzet ugye, hogy ebben a módosított költségvetésben a magas hiánynak az egyik oka például az, hogy az uniós forrásokat majd később fogjuk megkapni, miközben a kiadásokat előre kell finanszírozni, de hogyan fog ez hatni az államfinanszírozási helyzetére, a kamatokra, és hát végső soron ugye a magyar adófizetőkre, van-e már ezzel kapcsolatban valami előremutatásod, vagy tervetek?
4: Igen, hát ugye itt alapvetően az a legfontosabb kérdés, hogy a mekkora kamatfelárat kell Magyarországnak fizetni, mondjuk a német állampapírok hozamához képest hogyan néz ki egy magyar 10 éves állampapírnak a hozama. Ez nagyon jelentős mértékben csökkent, tehát a kiinduló pontkor mondjuk az év elején, vagy a tavalyi év végén nagyjából egy 400 bázisponttal, 4%-ponttal volt magasabb a magyar állampapírnak a hozama, mint a német állampapírnak a hozama. Ez nagyon jelentősen lecsökkent, nagyjából a felére lecsökkent a kamat különbözet, itt a választásoknak az eredménye. Már az eredményvárás is hozott egy hozamcsökkenést, aztán az eredmény nagyon jelentős eredménycsökkenést hozott, tehát kialakult egy ilyen nagyon nagy optimizmus a pénzügyi piacokon Magyarországgal kapcsolatban. Ez az, ami kérdéses, hogy hogyan fog alakulni a következő időszakban. Egyelőre ugye itt a várakozás az, hogy a kormány kommunikációjában továbbra is ez a 2030-as dátum szerepel, mint az euró feltételeinek való megfelelési céldátum, és az idei éves költségvetés ez nagyon sokat nem számít ebben a tekintetben.
3: Ha egy átlagos családnak a szemszögéből nézzük ezt az egész költségvetési helyzetet, és most tényleg hozzuk le egy kicsit a földre, akkor milyen következményekkel találkozhatnak az emberek mondjuk egy-két éven belül az árakkal, a hitelekben, a forint árfolyamában, vagy akár a megtakarításokban, ez hogyan fog jelentkezni szerinted?
4: Hát akár még az idei évre is lehet vonatkoztatni ezt, hiszen ebben az új költségvetési tervben szerepel 63 milliárd forint többletkiadás, ezek ilyen szociális típusú kiadások, például a iskolakezdési támogatás, tűzifa áfájának a csökkentése, vényköteles csószerek áfájának a csökkentése, tehát ezek ugye támogatják a magyar háztartásokat. A későbbiekben, ami egészen valószínű, hogyha tartja magát ehhez az ígéretéhez, a kormányhoz, 2030-ra teljesítjük a euróbevezetés feltételeit, akkor ez a konvergencia folyamat ez előbbre fog haladni, még tovább csökken a hozamkülönbözet, kamatkülönbözet, még tovább lehet csökkenteni a jegybank részéről a kamatot, valószínűleg a forint árfolyama sem gyengül, hanem inkább erősödik a következő években, úgyhogy ezekkel lehet számolni, tehát olcsóbb hitelekkel, olcsóbb elszálló hitelekkel, alacsonyabb betéti kamatokkal és állampapír kamatokkal, és hát valószínűleg stabil, inkább erősebb, mint egy forint árfolyammal.
2: Oké, nagyon szépen köszönjük, jobban értesültek lettünk, hála neked, és akkor szép napot, jó munkát kívánunk.
3: Köszi szépen.
2: Köszönjük.
4: Köszönöm nektek is, sziasztok.
2: Szervusz. Török Zoltán tartott gyors költségvetési helyzet elemzést, a Raiffeisen Bank vezető elemzője, most a napközi a terep.
1: Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
5: Éberség!
1: A szörnyetegek szabadon vadásznak rád. Hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
5: könyv.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
5: könyv
1: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
5: Nem olvastad.
1: 2.
5: Akárhogy nézegeted, nem találod rajta a play gombot.
1: 3.
5: Akár meddig is töröd a fejed, az jut eszedbe róla, hogy Minecraftozni vagy Fortniteozni kéne.
1: 4.
5: Ha ez egy modern könyv, akkor szinte csak olyan nevek vannak benne, amiket kizárólag a francia nagykövet tud helyesen kiejteni.
1: 5.
5: Ha ez a könyv egy kötelező olvasmány, akkor megnézed filmen, és megpróbálod elfelejteni, hogy milyen csícskagyász vagy, és nem olvastad el.
1: 6.
5: Felnőtt korodban mindig lesz valaki, aki azt mondja, hogy az a sztori könyvben sokkal jobb, és akkor megint eszedbe jut, hogy mekkora csícskagyász vagy.
1: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
6: Kritika? Azt még nem tanultuk.
1: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
7: Zsebrádió!
6: Napközi. Minden délután 15-15-kor.
1: Vagy ahogy az ördögírói mondaná.
2: 50-50.
8: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
9: Nyár, árnyas terasz, remek ételek, hideg italok, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához. A Vekerletelep legendás szórakozó helyén, a Post Balatonon. Augusztus 28-án péntek délután 5-től George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lover Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is. Augusztus 28-án a Post Balatonon, a 19. kerület, Mészáros Lőrinc utca 45 szám alatt. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
8: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
10: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Millás reggeli.
0: Ahol széles a spaletta.

0: Veszel-e? Eladod-e? Kanapéról-e? Irodából-e? Vonaton-e?
1: Mobilról-e?
0: Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus E. E-Business. A millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
2: Most például azért jó online üzletelni, mert lehet venni Walkman-t.
3: Igen, és az előbbi zene pont olyan volt, hogy láttam lejönni a diszkó gömböt szinte, és Walkman-nel, tudod, görkorival megyünk.
2: Mindenki a saját zenéjét hallgatta,
3: Igen, és aztán utána a CD-t is hallgattuk. Hú, de jó idők voltak ezek.
2: Igen, visszajöhetnek ezek az idők, ha szemfüles vagy, és hogy miért, Heinzinger Zoránnal fogjuk megbeszélni, a Vattera és a Jófogás operatív igazgatója. Ő, jó reggelt kívánunk!
3: Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
2: Mit nem hallunk? Megint reneszánszát élik azok a technikai berendezések, amelyeket mi már hamvas ifjúságunkhoz kötünk?
3: Hát a padláson elraktuk már jó régre, hogy ez már biztos nem fog kelleni. És közben kiderül, hogy az E-generáció teljesen, hogy mondjam, újraértelmezi ezt.
4: Igen, mind a kazetta, mind a hozzátartozó grafitszerúza, ha még a hallgatóknak is megvannak az emlékek. Az az igazság, hogy mindig, ami trend megjelenik a piacon, ott valamennyire reflektálni szokott társadalom aktuális állapotára, és egy picit én azt látom, meg arra mutatnak a trendek, hogy az E-generáció is kezdi felismerni azt, hogy iszonyat sok impulzus jön, rengeteg zavaró tényező tudja akadályozni azt, hogy arra tudjanak koncentrálni, amit éppen szeretnek, legyen ez filmnézés, legyen ez zenehallgatás. Mikor bejöttek az online streaming szolgáltatók, nagyon alacsony összegér, reklámok és minden nélkül ömlött be akár a zene, akár a film a készülékekbe. Most azért egyre többször átfakítanak minket reklámokkal, egyre többször fordul elő és panaszkodnak rá a fiatalok, hogy pont az a film, amit szeretnének, nem elérhető, vagy csak külön előfizetéssel, vagy ki kell kölcsönözni. Ha valakinek egy kicsit inkább a vízlése a nis irányba megy el, és underground zenekarokat követ, akkor az ő szerzeményeik nem minden esetben érhetőek el a platformokon, és így egy picit kezdünk visszamenni abba az irányba, hogy könnyen elérhető, offline is elérhető, és zavartalan élmény legyen akár a filmnézés, akár a zenehallgatás.
2: Melyek a legnépszerűbb eszközök most?
4: Szerintem végig tudunk menni a teljes palettán, tehát azt az időszakot éljük, szerintem abban különleges a mi generációnk, ha mondhatom így, hogy végigéltük a teljes palettát, tehát én emlékszem, amikor nagyon fiatal gyerekként még akár Szalagos Magnón, akár
2: Vinylen
4: hallgattunk zenét, aztán egy középiskolai időszakban már nagyon vágytunk egy jó diszmára, vagy egy jobb hangzású Walkmanra, aztán fél pillanat alatt átléptünk abban az időszakban, amikor az iPodok élték zenítjük el, és most meg már streaming szolgáltatókon keresztül hallgatjuk a zenét. Tehát gyakorlatilag a Vatanán is megjelennek mind a bakelitek, vinilek, CD-k, ha filmekről beszélünk, akkor DVD-k, Blu-ray lemezek, eszméletlenül széles a skála, és nem csak hangfordozókban, hanem azt tudom mondani, hogyha akár a top 5-öket nézem, akkor kategóriában, stílusban. A például most egy bakelit van pont előttem, közel 1 millió forintért ment el egy Napóleon Boulevard, Júlia nem akar a földön járni, dedikált LP, és mögötte közvetlenül második helyen egy Deep New Wave heavy metal zenekar, a Fist Back with a Vengeance című albuma, egy gyönyörű sárga bakelitre nyomtatott szerzemény, úgyhogy azért látszik azt, hogy széles a zenei ízlésünk, és ugyanígy megjelennek a CD-k, ugyanígy megjelennek a kazetták. 1500 millió forintért ment el egy Bonanza Banzai.
2: Micsoda? Hát azonnal felforgatom a padlásra, mert nekem olyan kazetta gyűjteményem van, meg VHS gyűjteményem, mint a húzat. Akkor azt megérheti feldobni a Vaterára? Ezek szerint? Ilyen pénzeket lehet keresni?
3: Ez megdöbbentő. Döbbenet.
4: Azoknak a gyűjtőknek, akik valamilyen zenekar vagy zeneszerző művész életútjára vannak rátűzve, mondhatnám, hogy nekik ezek a különleges, akár dedikált, akár demókazetták iszonyat mennyiségű pénzeket tudnak megérni. Itt ugye azért az is számít benne, hogy mondjuk dedikált, egy adott eseményre kiadott demókazetta, ugye ezek kis számban kerültek forgalomba. Tehát vannak ilyen tényezők, amik meghatározzák ezeknek az értékét.
3: A 86-os, a 86-os Zicsi kastélybeli Európa kiadó koncert, az nekem megvan kazettán. András, holnaptól nem jövök dolgozni.
2: Jó.
3: Milliómos leszek.
2: Igen.
3: Ez lesz.
2: Jó, drukkolok.
4: Most már szabadon foglak, megnézem, mikor kerül fel hozzánk
2: a oldalra. Okay. Figyelj, ez egy dolog, két kérdés jutott eszembe. Az egyik az az, hogy a lejátszók piaca is ennek megfelelően élénkül, vagy elég, ha a polcomon tudom a Napóleon Bulvár Júlia nem akar a földön járni című vinírjét?
4: Attól függ. Valakinek ugye már nagyon kialakult eszközkészlete és eszközparkja van hozzá, van, aki most postol bele ebbe a hobbiba, és az ő számukra akár a lejátszók, akár a hozzá kapcsolódó kábelek, erősítők, tartozékok képviselnek értéket, és nagyon sok jó állapotú eszközt meg lehet találni, és ugye ezeknek még megvan az a szellemi, meg egyéb értéke is, amiért szívesebben veszi a felhasználó ezt, mint mondjuk egy új eszköz, amit ismer, vagy nem hallott róla sokaknak.
3: Az előbb említetted ugye, hogy egy ilyen társadalmi kontextusban mire világít rá, amikor egy generáció elkezdi ezeket az eszközöket, meg hanghordozókat vásárolni, de vajon ez egy trend, ami el fog múlni, vagy szerinted ez itt marad velünk? Hogy látjátok ezt a kérdést?
4: Hát ugye vissza lehet egy picit nyúlni egy átfájlással, a rockörök és elpusztíthatatlan, hogy szerintem ezek a hanghordozók, és itt nem csak ugye zenéről, hanem akár filmről, akár gamingről is beszélgethetünk. Például most Tony Fadell mondta, ugye ő az iPodnak a megalkotója, megálmodója, hogy lehet, hogy újra el kéne kezdeni iPodot gyártani. Én azt érzem, hogy minél inkább több az impulzus, minél inkább zavaros a környezet, és minél inkább szeretne az ember egy kicsit kiszakadni, fókuszálni, koncentrálni, annál inkább kezdenek az emberek visszamenekülni, akár az offline térbe, akár ki a természetbe.
2: Megütött a fülemet, hogy a gaming, a retro játékok is, a Last Ninja, meg ezek mennek?
4: Igen.
2: Ilyen Commodore 64-es is van még, amin ezeket le lehet játszani? Vagy mit kezdenek ezekkel? Vagy akár csak egy VHS kazettával? Vagy nem tudom, filmekből például a VHS vagy a DVD formátum a népszerűbb?
4: Javarészt a DVD-k meg a Blu-ray-ek, ugye abban a kontextusban alakult ki legelőször az, hogy különleges kiadások, gyűjtemények, sorozatok, különleges tokozású, megjelenésű sorozatok jöttek ki, tehát például fémtokos Star Wars trilógiák, vagy...
2: Van belőle, nekem
3: az
2: is.
3: Az Avatar rendezői változata Blu-ray-en,
4: hát, igen. Egy Hitchcock összes az ilyen 150.000-200.000 forint között.
2: Hát, csoda! Te jó szagú Isten! Hát én vagyok a világ legmenőbb csávója, anélkül, hogy tudnék, hogy egy egész szekrény VHS van, és pont ezért én gyűjtögettem magamnak, hogy a gladiátor, a farkasokkal táncoló, az utolsó mohikán, etc. ezek meg legyenek örökre.
3: És van is lejátszott hozzá, András?
2: Van, bizony. Vettem még az utolsó ilyen, valamilyen készlet kisöprés volt, és nem is olyan régen vettem egy ilyen 5-10 éves, nem nagyon nyúztam, tehát van hozzá teljesen patent működő DVD lejátszó is.
3: Igen, hallgatunk.
4: Ugye a gamingnél meg retro, tehát hogy azok a YouTube csatornák, streamerek, podcastek, amik ezekkel foglalkoznak, régi gépeket építenek össze, ugye mindenki próbál egy picit megragadni a gyerekkorában, és nagyon szereti ezt visszaidézni. A nosztalgia élménye, amikor két Lotus rész verseny között még flopit kellett cserélni, vagy kazettát, az egy életérzés. Én nagyon sok felől hallom egyébként, hogy ilyen gyűjteményeket halmoznak föl emberek, és erre szerveznek a baráti körnek házi bulit, hogy na, akkor gyertek át, és Commodore 64-ezünk, vagy összeépítünk egy régi hálózatot, és lanozunk. De egyébként, ami most ezt egy picit szerintem még jobban meg fogja tolni, az ugye pont az, hogy a Sony is bejelentette, hogy 2028-tól megszünteti a konzolokra történő fizikai lemezek gyártását, és csak digitálisan fogja árusítani a játékait. Ez még inkább jelzi egy korszaknak a végét, és ilyenkor egy picit mindig benne van az emberekben az, hogy na, ami még elérhető, az, amit én szerettem, azt egy kicsit így biztonságban tudjam, és ne tudja tőlem elvenni senki.
2: Hát igen, ez egy ilyen törekvés, hogy mindent meg lehet kapni előfizetésért, de aztán lejár az előfizetés, lekerül a kínálatból, tehát meg fizetsz valamiért, de sosem lesz a tiéd teljesen. Igen. Hiába ragaszkodsz ez egy-egy filmhez vagy zeneszámhoz, és ez ellen valamiféle ilyen össztársadalmi lázadásnak tűnik ez a dolog, nem?
4: Igen, meg szerintem ezek most már nem csak, hogy magát az élményt adják, hanem szerintem dizájnban, interiőrben is egy tök jó megjelenést tudnak adni egy lakásnak, amikor mondjuk egy kis vinil

0: könyveket, amikor megérkezik valaki, fú, mennyi van belőle, és el tudunk kezdeni beszélgetni, és jó, jól oldja magát, akár a hangulatot is, ugyanúgy tud lenni a, akár bármilyen gyűjtemény.
1: Igen, na hát lázadás egy kicsit az online világ ellen a magunk módján. Nagyon érdekes volt, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Elég nosztalgikus hangulatba hoztál bennünket, mi tagadás. Köszönjük még
2: köszönjük
1: egyszer.
2: Köszönjük szépen.
0: Neki én köszönöm a lehetőséget.
1: Szervusz, minden jót.
2: Szia.
0: Sziasztok.
2: Herzinger Zoránnal beszélgettünk, a Vatera és a Jófogás operatív igazgatójával.
3: Na megtaláltad-e? E-Business, a Millás reggeli e-kereskedelmi rovata hangzott el. E-Business, üzletelj online!

0: szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
1: Millás reggeli.
2: Szerkeszti a hallgató, igen.
3: Igen, mennek itt az üzenetek is. Azt mondja valaki, hogy én is nyáron leptem meg magam egy lemez lejátszóval a születésnapomra. Nagyon szeretem, hiszen külön hangulata van tényleg ezeknek a lemezeknek. Ugye elmész a lemezboltba, otthon is van egy szertartása, ahogy a borítót átböngészed, megnézed, megvizsgálod, és ahogy a tűt ráhelyezed.
2: Igen, azért megvan ez a pillanat.
3: Ó, az a sercegés, meg ahogy megszólal, nagyon jó. Hát igen, azt írja a hallgató, hogy ez egy költséges hobbi, ebben igazatok van, és de igényes, jó szórakozás ez.
2: Egy másik észrevétel pedig a választójog, a női választójoggal kapcsolatban érkezett e-mail.

0: Svájcban a nők választójogának bevezetése Appenzell kantonokban a svájci történelem egyik legismertebb fejezete, mivel ez a régió halogatta legtovább a döntést. Appenzell az utolsó európai régió, kényszerítették a bevezetést, csak 1990. november 27-én vezették be a nők kantonális választójogát. A szövetségi bíróság úgy döntött, hogy a kanton férfi szavazói még 1990. áprilisában is nemmel szavaztak a nők egyenjogúságára a hagyományos szabadtéri népgyűlésen. Kérem szépen, végül a svájci szövetségi bíróságnak kellett kötelezni a kantont a jog kiterjesztésére, miután a helyi nők pert indítottak a diszkrimináció ellen. 1990-ben emberek, igen. Svájcban, igen. Európa közepén.
1: Hoppá. Sose gondoltuk volna, hogy igen.
0: És hát a nők először értelemszerűen 1991-ben vehettek részt hivatalos választáson.
1: Kíváncsi lennék, hogy vajon mekkora
0: köszönjük
1: arány...
0: az infót.
1: Igen, nem tudom, mekkora arányban éltek ezzel a szavazati jogokat, de minden esetre az, hogy perre vitték és nyertek, ez a női öntudatot nagyon, nagyon jól mutatja. Illetve nem is feltétlenül a női öntudatot, hanem ez az egyenlőségbe vetett hit és elköteleződés, hogy igenis nekünk is ugyanúgy jár a szó és a szavazati jog és a választhatóság. Mert hogy ugye ez is egy két különböző dolog, amikor szavazol, illetve a politikában aktívan részt vehetsz. Megjött Andi, ő is itt a politikai dolgainkat intézi. Megszavaztuk, úgyhogy kikapcsoltuk a klímát ismét. Szia, Andi!
2: Újra. Ugye, ugye?
0: Megkérdezte a hallgató, hogy mivel lehet lejátszani egy kazettát. Kérlek szépen, arra is büszke vagyok. A szerzés módjára nem annyira, de magára a végeredményben igen, hogy képzeld el, hogy lomtalanítás, aha, második kerület, aha, és jöttem hajnalba, adásba, uh-huh, 2-3-4 éve, és akkor rakott ki egy fószer, egy meghökkentően újszerű, ilyen kétkazettás magnót, amit a Mária Hilfer Strasséról importáltak nagy mennyiségben egy időben.
2: Amit ilyen vállonhordozós?
0: Az a, nem az a boombox, ez egy ilyen kisebb, aha, és megálltam, és mondtam neki, hogy ezt elvihetem, azt mondja, hogy megvan a doboza is.
1: Azta.
0: Csak azt mondta, azt a papír hulladékba akartam tenni, mondom, legyen már kedves, úgyhogy egy originál, uh-huh, nagyon keveset használt kétkazettás Sony kazettás magnó, és figyel
1: van
0: a pincébe, mert hát ugye ott, de majd most kirakom, igen, hadd lepődjenek már meg a gyerekeim, hogy milyen menő arc vagyok.
2: Én lomtalanításkor lemezjátszót találtam, LP.
0: Igen? Uh-huh. Hát az is aranyárban van, most mondták az előző.
1: Igen.
2: Most vettük pont elő nyáron.
1: Napóleon bulvár lemezed nincsen? Dedikálva 1 millió.
0: Most mondták, tényleg nem vicc. Nem vicc.
1: Ez komolyan így van.
2: Meg kell keresni a lemezeket, mert kicsit elkallódtak, pedig gyerekkoromban minden egyes, uh-huh, alkalomra mi lemezt kaptunk, és állandóan lemezeket hallgattunk, de
0: nekem megvan a Madonna első LP-je, a jugoszláv kiadás számít?
1: Hogyne, szerintem persze, hát ne viccelj, hát a jugoszláv kiadás az maga volt a kapitalizmus, a nyugat.
0: Igen.
1: Hát így extra értéke van. Igen.
2: Vagy hívd, dollárboltokban jártunk.
1: jártunk, igen, ilyeneket. Na, én ilyen kazettás lány voltam, meg apukámnak volt ilyen, milyen az a tárcsás?
2: Szalagos,
1: igen, ő inkább ilyen szalagokat hallgatott.
0: Igen.
1: Na jó.
0: És a saját válogatások?
2: Ó, válogatás kazik a legjobb.
0: Az, amit én csináltam a pop tarisznyából, alig vártam, hogy a Beethoven-t elhallgasson.
2: De ő soha nem hallgat el, most se hallgat el.
0: Tudom.
2: Borzalom.
0: A sportot üzettem. Most
2: 2-5-5-et kellett nézni a Petőfin.
0: Mindig jött ez a magnósok kedvéért.
1: Igen, és a magnósok kedvéért volt. 2-5-ig volt mind a kívánság műsor, nem? És akkor ott volt.
2: Ott álltunk.
1: És nyomtad. Így van, és nyomtad. Igen.
0: Kedvencem az, amikor megkaptam egy, hú, mit is akartunk átmásolni, már nem emlékszem, de megkaptam, az egyik srácnak volt ilyen gyűjteménye, aha, és mondta, hogy azon van rajta, és elkezdtem a kétkazettás magnummal átmásolni, ott az volt a dolog, hogy úgy kezdődött a szám, hogy nagyon távolról, nagyon elhalóan, valahogy így, hogy András, hallatszott egy női hang, ez volt az anyuka, és a felvételt készítő még, maradj már, most felveszek. És így kezdődött a szám. így kezdődött a szám, úgyhogy ez még valahol megvan, mert ezt annyira viccesnek találtam 14 évesen, hogy ezt is felvettem.
1: Ez jobb, mint a Zubojnak az Oxigén című száma.
2: Volt tegnap.
0: Romantika, meg nosztalgia, az élet megrontója, jöjjenek a vegytiszta, realista hírek.
3: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. Dzsungel ez a város. Elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
4: Jó reggelt kívánok! Budapesten nehéz az előrejutás a pesti alsórakparton a Margit hídtól délre, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, valamint a Hungária körgyűrűn szakaszonként. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, az ellenkező irányban pedig időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. A Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Lezárták a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcát, a Viktor Hugo utca és a Torszó utca között, mert távhővezetéket javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Gogol utca megállót a Gyöngyösi utca felé. A 19. kerületben a Nádasdy utcában a Batthyány utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat csatornajavítás miatt. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek, több megállót nem érintenek. Rebbenszky Gergő, BKK Info.
5: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
3: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Már nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai, új óceáni hőmérsékleti rekord született. Napos meleg, de változékony időnk lesz ma. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak, és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal csak most kezdi meg működését, írta a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter emlékeztetett, hogy hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. Nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. A statisztikák országos, budapesti és regionális bontásban sürgősségi kategóriánként is elérhetők és havonta frissülnek. Az előzetesen bemutatott júliusi adatok szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában országosan, csak nem 26, Budapesten pedig kicsivel több mint 24 percen belül érkezett ki a mentő. Büntetést fizettetne a Mohuval a hosszú ideig nem működő visszaváltó automaták miatt Pikó András. Józsefváros polgármestere szerint a palack visszaváltási rendszer komoly köztisztasági és közbiztonsági problémákat okoz a belvárosban. Azt javasolja, hogy legyen több automata, a tartósan működésképtelen gépek után pedig kapjon bírságot a Mohu. Emellett azt szeretné, hogy a cég térítse meg a kerületek megnövekedett takarítási költségeit. Tűzoltókkal és speciális járművekkel segíti Magyarország Szerbiát az erdőtüzek megfékezésében, közölte a belügyminiszter közösségi oldalán. Pósvai Gábor hangsúlyozta, Magyarországon is hetek óta komoly problémát és jelentős kihívást jelentenek a rekordszámban előforduló szabadtéri tűzesetek. A szerbiai erdőtüzek oltásában más külföldi egységek is részt vesznek. Új történelmi rekordot mértek a világ óceánjainak felszíni hőmérsékletében. Augusztus 22-én a globális napi átlag 21,1 Celsius fok volt, és ezzel megdőlt a 2024 márciusában mért 21,9 fokos rekord. A Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálat szerint a szokatlanul magas értékhez az erős El Niño jelenség is hozzájárul. A szakértők szerint a melegebb óceán oroszlánok, növelik a tengeri hőhullámok, a szélsőséges időjárás és az ökoszisztémák károsodásának kockázatát is. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. A Fővárosi Állat és Növénykert különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal és ismeretterjesztő előadásokkal készül az eseményre. 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók, wurstli és planetárium is várja az érdeklődőket.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Ma kezdetben felhősebb időre számíthatunk térségünkben, majd délután már naposabb időre van kilátás. Számottevő csapadék sehol sem valószínű. Többfelé lesz viszont élénk az északi, északkeleti szél. Napközben 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban felmelegedés kezdődik, sokat süt majd a nap, és esni nem valószínű, hogy fog.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
3: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás. A Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Jó reggelt kívánunk, 8 óra 10 perckor köszöntjük az egybegyűlteket, folytatjuk a Millás reggeli műsor folyamát a Rádió Café 98.0-án Nyúl Zsuzsival.
1: És Mihálovics Andrással, és persze a hallgatókkal, akik elképesztően jól rezonálnak egyébként az előző témára, ugye arról volt szó, hogy micsoda kincseket lehet fellelni az interneten, különböző másodkézből beszerezhető CD, kazetták és lemezek és mindenféle, és az egyik hallgató azt írja, hogy Commodore 64-es játékokat másolt két kazettás magnó dupla sebességgel.
4: Bravo.
1: Szerintem ez egy igazi kuriózumnak számít egyébként. És van egy másik kedves hallgató, aki pedig azt fűzte hozzá, hogy sziasztok, én még mindig tehát hogy számomra még mindig nagy élmény, és mindig megvan az Estefemből felvett válogatás magnó kazetta. Szép napot, Szilvi. Hát ki emlékszik? Bizony. Hát ez is egy közösséget alkot, ha valaki
4: és
1: tudja, hogy mi volt az a rádió.
4: És a régi rádiókafén a Nesta-féle hát, zenei válogatások CD-n. Remélem, az is mindenkinek ott figyel a polcon, különben.
1: Igen. És most
4: megdühödik a maestro. Nekem is megvannak. Uh-huh. Úgyhogy ezek nagyon klassz dolgok, és ilyen jó hangulatot varázsoltak ide a stúdióba, főleg amikor valaki küldött egy olyan ketyerét Japánból, ami mindent is tud, tehát DVD-t lejátszik, VHS-t játszik, kazettás magnót, és a tetején még, ha jól látom, vinil lejátszó is van.
1: Igen.
4: 140 ezer forintért árulják a mindent játszót Japánban.
1: Igen. Szóval, hogy az a helyzet, hogy megvannak erre az eszközök, amiket be lehet szerezni, hogyha már egyáltalán a CD-k, meg a kazetták, meg az egyéb ilyen magnó eszközök megvannak hozzá, akkor igazából a lejátszók is rendelkezésre állnak, úgyhogy megvan még ez az iparág, szuper jó.
4: Igen. Na, de hogy egy másik iparág megvan-e még? Na, hallgatsak!
0: Millás reggeli.
1: Mi nem beszélünk rombuszokban.
4: Mert hogy friss és ropogós az autó Wallisnak a féléves jelentése, és hát ez ügyben hívtuk a stúdióba, ahogy már megszokhattátok, Ormosi Gábort, az autó Wallis NRT vezérigazgatóját. Szervusz, jó reggelt kívánok! Figyelj, én nem akarnám elvenni a kenyeredet, azt az első szóba beleütköztem, vagy első kifejezésbe, kihívásokkal teli autópiaci környezet. Szálazzuk szét, hogy mi történt az autóval és házatáján az első fél évben. Ugye tegnap jelent meg a jelentésetek, trendeket, számokat tekintve, ahogy fogalmaztam is, kihívással teli környezetben teltek el ezek a hónapok. De milyen trendek nehezítették, vagy éppen könnyítették az autóval isznak a üzletmenetét?
5: Hát, ahogy azt már megszokhattátok, mindig van valami mindig. Rossz hír.
4: Meg az autópiacon, meg pláne.
5: Így van, tehát gyakorlatilag csak rossz hírek vannak a médiában az autópiacról, miközben egyébként meg él és mozog, de valóban átalakul, és ez azért mindig kihívásokat rejt, hiszen nehéz eltalálni, senkinek nincs üveggömbje, mi az irány. Ugye most a változásoknak a lényege, vagy a kis társítása, hogyha le akarom egyszerűsíteni, akkor a trendeket kérdezted. Ugye az egyik az, hogy a hagyományos márkák is már megérzik azt, ami a európai piacon történik a kínai márkák előretörésével, tehát olyan nagyságrendű és olyan gyorsaságú lett a kínai importnak a növekedése, ami már minden piacon és minden márkánál valamilyen ellenlépést és visszaszorulást idézett elő, és ez nyilván az autóval is márkáinál is igaz, más ütemben, ugye tavaly beszéltünk Opelről, most már egy ideje a KGM-ről beszélünk, és ugye a másik trend, ami ennek a tükörképe, vagy hát ennek a képnek a másik oldala, hogy a kínai márkák viszont dinamikusan jönnek, de ennek is ára van valójában, hiszen egy olyan árversenyen keresztül tudnak gyors piaci pozíciókat foglalni, amik egyrészt ugye hatnak a régi inkubáns szereplőkre is, mert összenyomják a marginokat, de másrészt maguk a kínai márkák is veszteségeket generálnak az előző időszakban.
4: És hát náluk most azon a piacon, hogy ugye a belföldi piac telített, és egy ilyen export offenzívába kezdtek, és ott is tisztulni kell a piacnak, mert abszolút, rengeteg gyártó van, rengeteg modell van, most bedobták, hogy na akkor versenyezzetek, és majd a legjobbak megmaradnak, és hát nyilván ez egy ilyen árversenybe is kulminálódik, hát, és
5: így van,
4: tehát égetik a pénzt rendesen.
5: Otthon, ugye Kínában, gyakorlatilag nincs olyan egysége az autóiparnak, ami tartósan nyereséges tudna lenni. Tehát ott akkora verseny sikerült, és akkora túlkapacitás sikerült felépíteni.
1: Ezért aztán fontos kérdés, hogy például itt nálunk ezek az új márkák mikor fordulhatnak termőre, mikor hozhatnak nyereséget. Tehát nyilván azért nektek ez most egy befektetés, amivel számoltok pontosan megtérülés szempontjából.
5: Köszönöm is, hogy kiemelted, mert azt gondolom, hogy ami látszik az eredményeinkben, mert ez tényleg egy átmeneti nyomás helyez az eredménytermelő képességre, ez valójában egy beruházás. Mi azt gondoljuk, hogy jó, kezeljük a portfóliót, tehát a hagyományos márkák közül is tudunk úgy fókuszálni, és ugye téteket tenni mondjuk készletvásárlásnál, vagy éppen hálózatépítésnél, amire érdemes hosszú távon is. Látjuk ezt a Renault és a Dacia átalakulásánál, most már szerencsére az Opelnél is egy igen dinamikus új modell kínálat van megfelelő áron, versenyképes áron a kínai kínálata szemben, és hát a kínaiaknál is, tehát valóban főleg a kínai márkáknak a bevezetésénél nagyon nehéz eltalálni, hogy milyen sebességgel fognak jönni ezek a piacfoglaló új szereplők, de jönnek, és meg lesz a piac szerepük, meg lesz a piaci helyük. Ugye pont most frissítette több kutatócég is az ilyen előrejelzéseit. Ugye eddig ilyen csillagháborús számokat hallottunk, hogy akár 15%-ot is elérhetnek az európai piacon a kínaiak, ezt most 30%-ra emelték többen.
1: Úgyhogy
5: tényleg nehéz kitalálni, mi történik. Ezt mutatják egyébként azok a jelentések is, hogy több európai gyártó évközben felvizsgálta a saját eredmény termelő képességét, mert tényleg felgyorsult pont az otthoni túlkapacitás miatti exportkényszerből fakadóan a kínaiak terjeszkedése felgyorsult, és hát ennek a hatása az tényleg az, hogy átmenetileg biztos, hogy mindenkinek erre reagálnia kell, be kell ruházni abban, hogy a piaci pozíciót meg tudja védeni, vagy éppen ki.
4: Ráadásul ugye az európai gyártók hatékonyságnöveléssel reagálnak erre a dologra. Ugye írtózatos több tízezres autóipari leépítésekről lehet hallani Európában, gyárbezárásokról lehet hallani Európában. Ha a maga a gyártó a core business ezt csinálja, akkor gondolom nektek is kellett hatékonyságnöveléssel foglalkoznatok, mert másképp nem jön ki a matek.
5: Ez biztos, hogy elkerülhetetlen, és mi foglalkozunk is tudatosan ezzel. Ugyanakkor nekünk ez főleg azt jelenti, hogy a kiépült kapacitások, tehát hogy ma már ugye 30 márkát forgalmazunk 17 országban, ezek mit tudom, 5 évvel ezelőtt ezek fele ekkorák se voltak ezek a számok. Tehát hogy ez a nagyságrend létrehozta azt a méretet, ahol már hatékonyságot tudunk érdemben is bevezetni pusztán a nagyságból adódóan, de egyébként az is valódi kényszer, hogy amikor változik egy piaci szereplőnek, egy brandnek, vagy egy kínálatnak egy országban, változik a mérete, ahhoz hozzá kell igazítani természetesen a mi kiszolgáló rendszerünket is. Szerencsére ez nálunk inkább átalakulást jelent, mármint hogy az új márkákkal tudjuk átcsoportosítani az erőforrásokat.
4: Néhány számot mondj kérlek. Árbevétel hogy alakult? Ez több vagy kevesebb, mint volt, és mennyivel több vagy kevesebb? Hogyan alakult a profit rátája a társaságnak? Mit mondanak a számok egy ilyen környezetben?
5: Tulajdonképpen az árbevétel és az értékesített darabszám ugye az egyik ilyen fő mutató, amit ilyenkor szoktunk mondani. A 7%-kal, összességében 7%-kal változott az árbevételünk, de ebben van egy eddig nem is említett jelentős hatás is. Mi forintban jelentünk, pusztán az, hogy a választások után a forint ugye akkorát erősödött, amekkorát, ugye volt 10-12%-os erősödés is, ez az egész fél év, tavalyi fél évhez képest ugye egy nagyjából 7%-os erősödést jelent forintban, tehát a változatlan akár, tehát változatlan eurós vagy éppen cseh koronás, vagy román lejes bevételeink, eredmény számaink ennyivel kevesebb 7%-kal rögtön kevesebbet jelentenek a pusztán azon, hogy átfordítjuk forintra. Tehát van egy ilyen hatás is ebben a egyébként pont 7%-kal csökkent árbevételben. Ezen belül egyébként ki kell emeljem a mobilitás üzletágunkat, amely minden ellenére is tudott tartósan emelkedni.
4: Az engem meglepett.
1: Igen.
4: Azt téged
1: és
4: nem.
1: És ez minek köszönhető?
5: Hát szerencsére engem nem lep meg, mert ezt folyamatosan nézem.
4: Mondjuk az szép lenne pont téged is, hogy nézd már, hát nem ezt terveztük mégis, hát, hogy feltámad. Lehet, hogy nincs, ugye a mobilitási üzletekben a carsharing tartozik például bele.
5: Carsharing, a rövidtávú autóbérlet és a hosszú távú autós bérlet, tehát a leasing gyakorlatilag. Mindegyik felül teljesített a mondjuk a várakozásokat tulajdonképpen.
4: Drága az autó, bizonytalanok a fogyasztók, és azt mondják,
1: hát igen,
4: hogy
1: akkor azért
4: inkább...
1: ebben látszik egyfajta társadalmi, meg gazdasági átalakulás szerintem, meg hát igazából a megosztható szolgáltatások iránti kereslet szerintem egyre erősödik. Gondolom én laikusként.
5: Bár igazad lenne.
1: Ja, oké.
5: Ezzel szemben ugye ezek nagyon nehezen, mert hogy nagyon, ugye parkolási rendszertől, egyedi szabályozói környezettől, a tömegközlekedésnek a szervezésétől függenek, úgyhogy remélem lesznek előrelépések ez ügyben is, de rövid távon inkább a saját teljesítményünket kell kiemeljem, mert mindegyik esetben piaci részesedést tudtunk növelni, tehát ezzel tudtuk ellensúlyozni. Például mondjuk a Sixt rendtakár tevékenységünkben az gyakorlatilag 85%-ban eurós bevétel, tehát aha, ott is sújtja a 7%-os csökkenés, ennek ellenére növelni tudta az árbevételét azon keresztül, hogy maga, hát egyébként a repülőtérnek a forgalma is nőtt, és azon belül a mi piaci részesedésünk, úgyhogy ki kell emeljem a sikereinket, mert ezek tényleg egyedi válaszok egy piaci helyzetre is. Ugyanez a kiskereskedelemben is sikerült nagyjából, tehát kiegyensúlyozni ezeket a hatásokat és egy növekedést elérni. Abban benne van egyébként tranzakciós növekedés is volt, ahol új, például Debrecenben új üzemet nyitottunk, tehát egy új szolgáltató.
4: Itt még hadd kapaszkodjak bele egy kicsit, hogy flottás vagy magán személy értékesítések, azok hogy állnak?
5: Hát a flottáknál
4: mert
5: volt
4: ugye a flotta ilyen fejnehéz a magyar piac legalábbis.
5: Ez így van, ez így van, és ez nem is változik, viszont valóban eltérő a dinamikája, hogy mennyire a flottás kereslet tér magához, és mennyire a kiskereskedelem. Ebben egyébként ki kell emeljem a kis teherautó forgalmat, mert az jelzi legjobban a gazdasági várakozásokat előre. Ott most egy jó trendet látunk Magyarországon, de volt ugyanez Szlovéniában, vagy éppen Ausztriában meglepően magas számokat tapasztaltunk, és ezeket azért szokták követni természetesen a többi szegmensnél is, de ilyen szempontból előrejelző a kis teherautó.
4: Nagyker?
5: A Nagyker teljesített ebben az időszakban, ebben a portfólióban, ugye diversifikálunk, hogy kiegyensúlyozzuk, hát ugye azért egyensúlyozunk, mert mindig van, aki nehezebben hozza a terveit. Itt a Nagyker esetében látjuk a legélesebben ezt a hatást, amiről az elején beszéltünk, ahol a kínai import teremtette verseny, és az arra adott válaszok azok élesen jelentkeznek, így amit ki kell emeljek talán, vagy érdemes kiemelni, az a KGM, amit tényleg gyakorlatilag az volt az a dél-koreai márkánk, amelyik a kínai piac jellegzetességét hozta. Egy nagyon olcsó, nagyon jól szegmentált, nagyon kis modell kínálatra szorítkozó jó nis piacon volt. Ezt nagyon betámadták a kínaiak, ez volt az első támadási felület, úgyhogy az itteni reakciókat, bár azt gondolom, hogy most megtettünk, tehát itt is ugye ki kell emeljem, hogy mi mit teszünk azért, hogy a piaci helyzeten tudjunk reagálni, tehát itt is volt átsúlyozás, átalakítottuk a saját menedzsmentünket is, hálózatban is voltak változások, tehát a kiskereskedelmi hálózatban, de ennek a átalakulásnak most már úgy érzem, úgy látom a rendelés állományból, hogy nagyjából túl vagyunk a nehezén. Én már ezt reméltem második negyedévre is, ez még nem jött be, de a harmadik negyedévtől ez még bejött. Ennek a másik oldala például az Opel, ahol viszont ugye tavaly volt, úgy nagyjából ugyanezt mondtam tavaly, hogy nagyon nehéz, nagyon erősen sújtotta ez a piaci trend, és ebből új modellkínálattal, új árazási struktúrával tudtunk kijönni. Egyébként pont a flotta piac volt az első sikeres piaci szegmens, amit visszahódított magának az Opel nagyon nagy mértékben. Itt most jó számokról és nagyon erős megrendelés állományról látunk, úgyhogy itt is azt látom, hogy bár elmaradtunk egyébként a tavalyi évhez képest a Opelben is darabszámban, de ez nagyon kicsi és nagyon átmeneti, tehát itt van egy erős.
4: Hogy a profit marad? Bocsánat, ja. Ez egy nagyon fontos. Tehát, hogy mindebből eredendően megőrizte a profitabilitását a cég, vagy azért ez kicsit farigcsálja a profitot mindaz, amiről beszélt?
5: Mindenképpen beleharap, hiszen a mennyiség és a megtermelt árrés az ugye, ami le kell fedje a költségeket. Hiszen vannak fix költségeink ráadásul, amiket nem is tudunk rövid távon ugye változtatni, de a stratégiánk is maradt, és továbbra is a növekedés, a konszolidáció, pont egy átalakuló piacon, ugye a konszolidáció irányába ható növekedéssel tudunk érdemi piacot hosszú távra felépíteni, ebbe be kell ruházni, ami jelenti azt is, hogy eznek az átalakulásnak el kell viselni az átmeneti margin szűkülését, ez az azt jelenti, hogy a profit rátánk is átmenetileg lecsökken, illetve ugye az új márkákkal, az új piacok meghódításával, hiszen csak idén ugye elindítottuk Ausztriában a Geely márkát, ami egy óriási konglomerátumhoz tartozó márka, nagyon nagy reményekkel futunk elébe, hiszen a konglomerátum egyéb márkáival is már jelen vagyunk, és továbbiakra is készülünk, de ugyanígy az XPeng-nek is újabb piacait nyitottuk meg, tehát hogy megyünk előre, és ezt a beruházás is. Ezek olyan fejlesztések, nem olyan, mint amikor megveszünk egy céget, és annak rögtön eredménytermelő pozitív hatása van a saját mérlegünkben, hanem ezek tényleg veszteséggel induló, és szépen hónapról hónapra ugye csökkeni határköltséggel javuló teljesítményt felépítő projektek, úgyhogy ezek átmenetileg valóban lejvitték az eredményünket, az EBITDA-nkat is 30%-kal. Én ezt átmenetinek látom, érzem, és remélhetőleg már akár rövid távon is ezt érdemben tudjuk
1: javítani. Igen, ez egy másik fontos kérdés. Szerintem, amikor az ember látja az első fél éves számokat, akkor mindig elgondolkodik azon, hogy mik a sarokpontok a második fél évre. Hogy látjátok ezt? Mik a terveitek?
5: Ugye nem szoktunk előrejelzéseket ilyen rövid távra adni, pont azért, mert nagyon nehéz negyedévenkről negyedévre eltalálni. Most például az Opelben volt egy 1400 darabos autó rendelésünk, ami a gyár rendelkezésre állása prioritásai miatt átcsúszott egy évre a másikra, ez 5% az eladott autóinknak, úgyhogy ezek tehát negyedévben nagyon nehéz eltalálni a dolgot, de mindenképpen azt látom, ahogy elmondtam, ugye a márkákat gyakorlatilag külön-külön, hogy maguk az új fejlesztések is szépen épülnek fel, és a régieknek a reakciója is beérik. Mind KGM-ben, mind Opelben érdemben jobb eredményekre számítok. Egyébként pedig a JV-ben működtetett márkáinknál is ugyanezek a trendek vannak, tehát a portugál partnereinkkel együtt ugyanazokat az élményeket kell megéljük azokon a piacokon, azokkal a márkákkal, de itt is a második fél évben érdemi javulást lesz, tehát a Dacia is tudott reagálni. Ott a másik nagyon sújtott, ugye kínaiak által nagyon sújtott értékajánlatú márka, a Dacia, de ők is most már egy új kínálattal, új árazással egész Európában kezdik is.
4: Na most, mindezek tekintetében legyen ez az utolsó kérdés, felül kell vizsgálni a stratégiát? Ezek annyira
5: jogos,
4: markáns és mély folyamatok, hogy ezek megváltoztatják, mert elég ambíciózus stratégiát, erről beszéltünk.
1: Itt egy pillanatra már felvetetted, hogy például a menedzsmentben is volt átalakítás.
5: Így van, tehát reagálni kell rá, nem tudjuk elkerülni azt, hogy ne... Tehát a stratégiánk megvalósítása során folyamatosan kell a valóságnak megfelelően, nem pedig a terveinknek megfelelően csak építkezni, úgyhogy folyamatosan reagálunk. A működési hatékonyság növelésére több programot indítottunk, ennek egy része szerencsére 0630-al le is zárult, és a hatásait már a második fél évben például lehet majd érzékelni, ezek sok százmilliós hatással lesznek. Miközben egyébként megépítkezünk tovább, tehát indítunk új olyan projekteket, amik meg negatívan fogják átmenetileg sújtani a mérleget. Tehát ez az új fejlesztések, az új kereskedések nyitása, az új márkáknak ugye az indítása, ezek továbbra is célok. Emiatt azt kell mondjam, hogy a stratégiai irány, a stratégiai cél, hogy konszolidálódás irányában növekedjünk mi is tovább diverzifikálva, ez nem változik. Az, hogy erre hogy tudunk reagálni, és milyen gyorsasággal történik meg az átalakulás, az pedig a piactól függ, arra meg folyamatosan reagálunk.
4: Oké, hát nagyon szépen köszönjük szépen, hogy bepillantást nyerhetünk egy autóiparban milyen érintett cégnek a problémáiba, kihívásaiba. Köszönjük szépen, hajrá második fél év.
5: Köszönöm szépen, és egy gyors magánmegjegyzés, hogy az éj spektrumos közösséget se felejtsük ki.
4: Nem szabad. Igen.
5: Mert egy nagyon, nagyon színes
4: kérdés. Én ezt már akkor sem értettem, amikor ezt még élőben tolták az éj spektrumosok, mert az egy külön kaszt volt. Mi komodorosokat kicsit le is nézték.
1: Aha, jó, akkor most volt, nem érzem magam zavarba, hogy ebből hogy anya most nem tudok bekapcsolódni.
4: Nem baj.
1: Oké, jó.
4: Ez egy külön szubkultúra.
5: Szinte elárultam a koromat, igen.
4: Köszönjük szépen. No, az elmúlt percekben Orvosi Gáborral, az Autovalisz NRT vezérigazgatójával beszélgetünk annak kapcsán, hogy kijöttek a cég fél éves számai.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
0: Millás reggeli.

0: A következő okos morzsát a bankárképző, a befektetési képzések nemzetközileg elismert szakértője támogatja.
1: Ki ez a Margin nevű fickó, aki folyton hívogat? Így hangzik szabad fordításban a jól ismert szóvicc a Wall Streetről. Egy befektető akkor kap margin call-t, vagyis letétfeltöltési felszólítást, amikor egy tőzsdén megkötött tőkeáttételes befektetés pillanatnyi vesztesége miatt a letéti számlán lévő fedezet egy előírt szint alá csökken. Ilyenkor a brókercég felszólítja a befektetőt, hogy helyezzen el további pénzt a letéti számláján, vagy csökkentse a pozícióját. Ha ez nem történik meg időben, a szolgáltató a akár le is zárhatja az üzletet. 2021-ben például az Archegos Capital hatalmas tőkeáttétellel épített részvénypozíciókat. Amikor az árfolyamok zuhanni kezdtek, a partnerbankoktól milliárd dolláros margin call-okat kapott. Mivel az Archegos nem tudta teljesíteni ezeket, a bankok kényszerértékesítették a részvényeket, ami tovább gyorsította az árfolyam zuhanást, ami több mint 10 milliárd dolláros veszteséget okozott egyes bankoknak. Hozzájárulva a Credit Suisse későbbi összeomlásához.
0: Az okos morzsát a bankárképző, a befektetési képzések nemzetközileg elismert szakértője támogatta.
2: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
0: Napi bölcsesség a Millás reggeliben.
2: Ezt elteszem magamnak.
3: Nagyon találó. A fiatalság nem kor kérdése, hanem azért, hogy képesek vagyunk-e meglepődni. Akkor ennek alapján mi most nagyon fiatalok vagyunk, mert gyakorlatilag
4: hát a hallgatókkal... Hát a Napóleon bulváron meglepődtem, hát... őszintén, tényleg.
3: Igen, igen, és azóta is írnak a hallgatók olyan nagyszerű élményeket, hogy még mindig meglepődünk.
4: Úgyhogy hogy miért idéztük vagyunk. Ezt, és kitől idéztük ezt, ez Christopher Isherwood mondta, 1904-ben augusztus 26-án született a jeles angol-amerikai író, drámaíró, és ráemlékeztünk ezzel a mondással, de van ám itt más is tőle. Az meg így hangzik, a szabadság nem más, mint a kötelezettségek hiánya. És ez néha ijesztőbb, mint a láncok. Bizony. Nem próbáltad
3: igen.
4: még?
3: De,
4: amikor
3: de,
4: olyan
3: de,
4: hirtelen nem de, tudsz mit abszolút, kezdeni, mert senki nem hív, senki nem igen, kíváncsi rád. Semmilyen teendőd nincs, ott állsz egyedül.
3: És úszik a napod, és egyébként ez mentálisan nem tesz jót. Tehát... hasztalannak érzed magad, a napod, az időd.
4: Szerencse. Hát, ha így állsz hozzá, de én például ilyenkor szoktam legjobban megnyugodni, amikor ezt érzem, mert elkezdődik utána a feloldódás teljesen.
3: Miben oldódsz
4: hát
3: fel?
4: Ebbe a semmit tevésbe. Aha. Tudod, milyen marha jó unatkozni? Próbáld
3: igen,
4: ki
3: igen, igen, mondják a pszichológusok, hogy többet kellene unatkoznunk. Igen. Nagyon kreatív dolgok születnek az unalomból, így és van. Néha a gyerekeket is kell hagyni unatkozni, mostanában ez a trend. Mert hogy nem hagyjuk őket a
4: na, tessék.
3: Tempójában. Na jó van, ezt megfejtettük.
4: Tük.

0: az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
1: Ez az a rovat, amit azért hoztunk létre, hogy megnyugodjunk, lesz nyugdíjunk, mert vannak olyan tehetséges fiatal emberek, akik termelik a GDP-t majd, ha mi már vén szivarokként csak motyogunk és a régi emlékeinket idézzük a bőrfotelben ücsörögve és szivarozva. Egy ilyen fiatal ember, Pap Dávid, az AR Port ügyvezető igazgatója, nem tudom, hogy jól ejtem a cég nevet.
2: Tökéletesen
1: ejted, igen. És az AR az a kiterjesztett valóság angol nevének a rövidítése?
2: Így van, szuper. Augmented Reality.
3: Na, amikor már ti, meg mi, meg nem tudom, vérszivarok lesztek velem együtt, vén csoroszja, akkor pont egy ilyen apra lesz majd szükségem.
1: Mert hogy mi ez, amire ti startupot építettetek?
2: Igazság szerint ez egy olyan megoldás, én megoldásként szeretek rá hivatkozni, mert ez több helyszínen is megjelenhet, megvalósulhat, tehát applikációba is lehet integrálni, de csináltunk már webes felületet is belőle, illetve voltak különböző megjelenések. Tehát igazából itt arra kell gondolni, hogy a 2D-s térképet cseréltük le egy ilyen sokkal intuitívabb, kiterjesztett valóság alapú navigációra, tehát az a része ugye, amikor azt keresjük mondjuk egy bevásárlóközpontban egy reptéren, hogy akkor merre is induljak, na ebben segítünk nagyon sokat, mert ugye egyből látja az ember, hogy a kamera képen gyakorlatilag, hogy merre vezet az útja, és hogy milyen messze van, és egyéb információkkal találkozik, amivel sokkal egyszerűbbé tesszük a navigációt.
3: Tehát gyakorlatilag egy ilyen beltéri, akár beltéri navigációs rendszerként is lehet értelmezni. Most hirtelen eszembe is jutott egy-két áruház, ahol az ember tényleg bolyongva keresi, hogy éppen
1: áruház,
3: merre.
1: Hol hagytam a kocsimat a mély garázsban?
3: Ó, hát ez igen, ugye? Ez is egy kardinális kérdés szokott lenni, igen. Mert ebben is eltévedünk, de ami igazából extra ebben a dologban, az az, hogy kiterjesztett valóság, tehát nem egyszerűen csak egy térképet látunk, hanem ennek a különböző nyilakkal, nem tudom, épületekkel, mindennel látható valóságát is tükrözi, ugye?
2: Így
3: jól
2: van,
3: értjük.
2: Így van, igazából tehát a mi megoldásunk az úgy néz ki, úgy lehet elképzelni, hogy ha a kameraképet nézzük gyakorlatilag a telefonon, és erre a kameraképre vetülnek ki a különböző ikonok, ugye a nyíl, ami a legfontosabb, illetve az útvonal, hogy merre kell majd haladnunk, és ez az, ami a legnagyobb segítséget nyújtja. Úgyhogy ezt így a legegyszerűbb.
1: Ezt egyébként úgy kell elképzelni, mint egy hagyományos autós navigáció, tehát ugyanígy mondja, hogy és most a következő folyosón 5 méter múlva fordul balra, tehát így.
2: Ez a technológiai roadmap-en van, hogy beszéljen is hozzá, hogy az még egyszerűbb, egyelőre ez egy vizuális segítség, egy vizuális segédeszköz, de egy nagyon jó felvetés volt ez a parkoló autóhoz való visszatalálás, ez is egy olyan feature, amit használunk ebbe az alkalmazásba, tehát a kijelölt ki tudunk jelölni például egy parkoló autót a parkolóházban, és ha később vissza akarunk oda navigálni, az ugyanolyan, mintha egy másik boltot keresnénk, vagy egy mellékhelyiséget.
1: Ez tehát az ötlet, de az a kérdés, hogy sikerült ebből üzletet építeni. Mit lehet rólatok tudni, mint vállalkozásról? Hányan vagytok? Mekkora árbevétel van? Van-e már potenciális befektetőtök? Értettetek-e az üzlethez, vagy csak a programozáshoz?
2: Ezek nagyon-nagyon jó kérdések, akkor vegyük őket szépen sorba. A céget egyébként, ami jelenleg a vállalkozás mögött van, ezt tavaly szeptemberben alapítottuk, tehát most lesz ugye nagyjából egy éves. Az ötletenél régebbre nyúlik vissza, én ezt 2022-ben kezdtem el ezen dolgozni, így szeptember környékén, de úgy igazán ezt 24 elején az akkori csapattal kezdtük el kidolgozni, most úgy plusz-minusz heten vagyunk ebben a csapatban, ez attól függ, ugye nyilván egy startup életében ez kicsit sokkal, sokkal nagyobb kilengésekkel mozog egy ilyen csapat, de nagyjából 7 emberrel számolunk, ebben vannak fejlesztők, az üzleti részét én viszem, van, aki a dizájnért felel, marketing felelősünk is van, tehát, hogy egy szép és komplex csapatot raktunk össze. A bevételek tekintetében eddig pilot és korai fázisú projekteket valósítottunk meg, nyilván ennek következtében ugye ezek inkább ilyen early, korai fázisú megvalósítások, de hogyha az idei projektjén közül kéne

0: Úgyhogy ilyen szempontból azt a visszajelzést kaptuk, hogy, hogy van értelme csinálni, és a technológia is eléri azokat az embereket, akik ezt tudják használni. Úgyhogy,
1: azok a megoldások, amiről beszéltél, ezt nem tudják? Tehát beltéren egy Google Maps-el nem tudsz navigálni?
0: Beltéren nem. Kiterjesztett valósággal a Google Maps kültéren ugyanúgy tud operálni, viszont más technológiát alkalmaz. Tehát a beltereknek azért is egy ilyen különleges dolog beltéren navigálni. Ugye a Google Maps akkor tud ugyanúgy beltéren navigálni, hogyha azzal az adott helyszínnel van egy ilyen együttműködési lehetőség, mert ugye itt valamilyen külső szenzor, arra kell hagyatkozni valamilyen külső visszacsatolásra. Ez a mi esetünkben egyébként egy digitális ikerpár, amit a PropTech világában gyakran használunk, ugye üzemeltetésre is, tehát egy ilyen pontfelhőt használunk fel, ami az épületről készül, itt viszont ugye már az bejön, hogy itt individuálisan kell ezekkel a helyszínekkel tárgyalni, és ugye ez a Google-nek nincs feltétlenül a portfóliójában, hogy minden egyes helyszínen leüljön és tárgyalni.
1: De ahhoz, hogy valahol belső navigáció legyen, ahhoz nektek ki kell menni, beszélni az intézmény igazgatójával, az feltérképezni, és utána lefejlesztitek ezt a belső térképet, ami utána használható.
0: Így van, jelenleg ez a folyamat.
2: Ilyen formában, igen. Bocsánat, muszáj vagyok megkérdezni, hogy ez azt jelentheti, hogy adott esetben a Google Maps-nek a konkurensei tudtok lenni, vagy egy olyan új extra szolgáltatást tudtok adni, amit ők nem?
0: Így is értelmezhető, bár én inkább erre úgy szeretek hivatkozni, hogy egy kiegészítő funkciót tudunk így létrehozni. Tehát ugye a 2D-s térkép az gyakorlatilag ugye a Google Maps-ben egyeduralkodó, de azon belül, tehát hogyha ezeket a szolgáltatásokat jól lehet integrálni, ez nekünk is egy nagy lehetőség, hogy később esetleg akár a megoldásunk integrálva legyen a Google Maps-be, de ezen a vonalon egyébként mind beltéri navigáció, akár kiterjesztett valósággal, nyilván azért több cég operál, és most jelenleg én azt látom a piacon, hogy mindenki a legoptimálisabb bizniszmodellt keresi, a legoptimálisabb üzleti megoldást.
1: Befektetőtök?
0: Van befektetőnk, igen, tavaly októberben zártuk az első, mi bridge körként hivatkozunk rá, és igazából ennek a befektetőnek, a BNL Growth Partnersnek köszönhetően tudtunk elindulni, és velük együtt valósítjuk éppen jelenleg meg ezt az üzletet.
2: Megrészt vettetek tavaly a Nemzeti Innovációs Ügynökség Expand programjában is, pontosabban annak segítségével voltatok egy Müncheni Innovációs Fesztiválon.
0: Igen.
2: Milyen tapasztalataitok voltak, milyen sikereket értetek el? Terveztek egyáltalán újra részt venni rajta?
0: Igen, sokszoros résztvevői vagyunk a programnak. Én kifejezetten örülök ennek a lehetőségnek itt Magyarországon, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség az induló vállalkozásoknak. Ugye ez arról szól, hogy a Nemzeti Innovációs Ügynökség az Expand programon keresztül egy ilyen három alkalmas képzéssel segíti a piacra jutást az adott expo esetében. Tehát például itt most ugye a Müncheni Bits & Pretzelsről beszélünk, ami egyébként idén szeptember 28 és 30 között lesz megvalósítva, és egyébként augusztus 31-ig még lehet pályázni, tehát ha még sétáló jegyeket lehet szerezni. Szerintem egy nagyon izgalmas lehetőség volt tavaly is, ez azon is látszik, hogy mi is egy csomó befektetővel tudtunk beszélgetni.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy ezeknek a rendezvényeknek tényleg van értelme? Tehát nem csak bemutatjátok, mindenki megnézi, hi-hi-hi, jaj, de jó, oké, köszi, majd mindenki hazamegy, megesze pogácsát, persze
2: tovább
1: előtte,
2: sétál,
1: majd jó. Tovább, és tehát itt tényleg konkrét üzleti tárgyalások zajlanak? Tehát oda megy hozzád valaki, aki bemutatkozik, és azt mondja, hogy van 6 milliárd csilliárd dollárom, tudunk-e együtt dolgozni?
0: Persze, nagyon szeretném, hogyha ez így néz neki, de természetesen ez nyilván azon is múlik, hogy egy vállalkozás mennyire felkészülten megy erre a megjelenésre, és ugye ebben is segít az Xpand, de igen, tehát ez arról szól, tehát volt például az egyik kedvenc ilyen side eventem, ami ott megvalósult, az a befektetői kerekasztal volt, ami úgy működött, hogy egy ilyen, hogy hívják ezt magyarul, ez a fast dating a lehetőség volt, tehát amikor összesorsolnak egy
2: rapid randiztunk
0: a befektetőkkel, és gyakorlatilag az volt, hogy a startupok álltak ugye a megfelelő asztaloknál, és akkor a befektetők tudtak helyeket változtatni, és jöttek oda, hogy akkor érdeklődnek a lehetőség iránt, és akkor beszélgessünk.
1: A magyar piac az kicsi, mindenkinek, nem csak nektek. Mi a cél? Külföldön is gondolkodtok a terjeszkedésben?
0: Persze, ez ugye úgy néz ki, hogy Magyarországon elég limitáltak például a reptereknek és a bevásárlóközpontoknak a száma, ami hozzánk és a mi megoldásunkhoz megfelelő méretű. Jelenleg, mivel én az elmúlt egy évet Olaszországban töltöttem, ezért most ott alakítunk éppen kapcsolatokat, illetve az olasz repterek az első számú target, akikkel most beszélünk.

0: beszélgetünk, de egyébként természetesen tehát minden cégnek szerintem az a célja, hogy regionálisan minél nagyobb szeletet hasítson ki a piacból, és mi is ezen vagyunk éppen, illetve azt látjuk, hogy a konkurencia is jelenleg most kezd el betörni Európába.
1: Aha, majd a Google Maps emberei egyszer csak bekopognak, hogy hello, Dávid!
2: Itt van 6 milliárd dollár. Köszönjük az eddigi munkát, viszontlátásra.
1: Valamit kooperálni kéne.
0: Egy ilyen, mert szóljatok esetleg nálatok jelentkeznek a műsor után.
1: Mindenképp.
2: Viszont tudunk egy nagyon jó tesztelőt, aki az összes európai repteret ismeri, hogyha ráköttök egy ilyen szenzort, ő szerintem ingyen és bér, mert annyit utazik, hogy ő le fogja nektek ezeket így tapogatni, és akkor nem kell külön pénzt költeni.
1: Most elmondom, holnap itt lesz velem, tehát hogy ennyit elárulok, hogy holnap még itt van.
0: Mindenképpen köszönjük velem.
2: Jó, hát nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, megnyugodtam, lesz nyugdíjam, legalábbis nekem, vagy Zsuzsinak is, az majd attól függ, hogy a Google felvásárol le benneteket. Köszönjük szépen, és akkor további sok sikert.
0: Köszönjük szépen.
2: Még szerintem hallunk rólatok. No, az elmúlt percekben egy startupperrel beszélgettünk, Pap Dávid az Airport ügyvezető igazgatója, beltéri navigációt fejlesztenek, nem is akármilyen módon kiterjesztett valósággal, úgyhogy szerintem még hallunk róluk. Ha hallunk, akkor be is számolunk majd róla. Köszönjük, hogy itt jártál.
3: Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
2: Mi pedig most, hát nem mi, de hogy mi, bár régi vágyam egyszer Schmidt-Andi helyett híreket mondani, de az nem ma fog teljesülni. Schmidt-Andi jön a hírekkel, aztán pedig négyzetméter ingatlan rovatunkkal fogunk jelentkezni. Külföldi lakás befektetések lesz a téma. Tartsatok továbbra is velünk.
3: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
5: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
3: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
6: Jó reggelt kívánok! Budapesten akadozik az előrejutás a pesti alsórakparton a Margit hídtól délre. A Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton. Az Üllői úton befelé szakaszonként, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt, a Soroksári úton befelé a Boráros tér előtt és tovább a Közraktár utcában, valamint a Hungária körgyűrűn szakaszonként. Nem működnek a jelzőlámpák ma délután 3 óráig a 11. kerületben a Bartók Béla út Tétényi út csomópontban karbantartás miatt. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, az ellenkező irányban pedig időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. A Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Lezárták a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcát, a Viktor Hugo utca és a Torszó utca között, mert távhővezetéket javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Gogol utca megállót a Gyöngyösi utca felé. Rabbenszky Gergő, BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
8: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
3: Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Átláthatóbbá tenni a kormány a közbeszerzéseket. Több mint 700 amerikai termékre vett ki védővámot Kanada. Rendkívüli állapotot hirdettek az El Niño miatt Panamában. Napos, meleg, de változékony időnk lesz ma. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt-Andi. Szigorítja és pontosítja a kormány a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását nem szabad elsietni, mert egy jól működő, független intézményt kell létrehozni, mondta a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Pardavi Márta szerint a hivatal várhatóan 150-200 emberrel dolgozik majd, és mindegyiküket pályázat útján választják ki. A hivatal elnök és közpénzügyi elnökhelyettes jelöltjei tegnap a nyomozat elnök helyettes jelölteket pedig ma hallgatja meg a parlamenti szakbizottság. Megjelent a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatója az áfamentes gyógyszerekről. Szeptember 1-től eszerint csak a recept köteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal 5,5%-ra csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A döntést a kedvező inflációs adatok és a jegybank korábbi kommunikációja is előrevetítette. Megműtötték a balesetet szenvedett Gripen vadász repülőgép pilótáját. A beavatkozás sikeres volt, a katona pedig várhatóan teljesen felépül. A baleset körülményeit külföldi szakemberek bevonásával vizsgálják. 15-25, illetve 50%-os vámot vett ki 700 amerikai import árucikre a kanadai kormány szeptember 8-ától, válaszul az Egyesült Államok hasonló intézkedéseire. Korábban Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán azt írta, hogy Kanada részéről 400%-os vámok sújtják az USA mezőgazdasági termelőit, és a magas vámok sok amerikai vállalkozás megszűnéséhez vezettek. Rendkívüli állapotot hirdettek Panamában az El Niño miatt. Vízhiány miatt jövő héttől korlátozzák a panamai csatornán áthaladó hajók forgalmát, Salvadorban pedig a legmagasabb szintű riasztást rendelték el az időjárási jelenség által okozott aszály miatt. A szárazság jelentős termés kiesést okoz a térségben.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
9: Ma még kezdetben felhősebb időre számíthatunk a térségben, majd délután már naposabb időre van kilátás. Számottevő csapadék sehol sem valószínű. Több helyen lesz viszont élénk az északi, északkeleti szél. Napközben 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban felmelegedés kezdődik, sokat süt majd a nap, eső pedig nem valószínű.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
3: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terű-terű asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Jó reggelt kívánunk, 9 óra 8 perc van. Folytatódik a Millás reggel itt a Rádió Café 98.0-án, Nyúl Zsuzsival.
1: És Mihálovics Andrással, és szerettem volna megjegyezni, hogy Gede Balázs kollega ilyenkor mindig már azt mondja, hogy jó napot kívánok.
3: Igen, de az a Gede Balázs
1: jó,
3: kollega.
1: Jó,
3: én magam nem vagyok nagy barátja ennek az egésznek. Mi egy reggeli műsor vagyunk. Ha ez egész naposra bővülne, akkor is jó reggelt kívánnék.
1: Maradnál abban a flowban, hogy igen. Oké, jó.
3: Valamint azt is meg kell figyelni, hogyha én délután 4 órakor felhívok egy interjú alanyt, hogy jó napot kívánok. Mihálovics Andrásuk a Millás reggeliből, akkor általában úgy szokott köszönni, hogy jó reggelt kívánok.
1: Komolyan?
3: Bizony.
1: Hát ez érdekes.
3: Igen. De a reggeli szó beakad, és akkor utána... Aha,
1: igen, és akkor erre reagál. De ez azt jelenti, hogy figyelnek rád. Jó.
3: Igen.
1: 0-36-98-0-98-0 SMS, Viber, WhatsApp üzeneteket várunk tőletek. A témákkal kapcsolatban, hát, ha ti is figyeltek ránk. Egyébként nagyon-nagyon sok üzenetet kapunk, és viszonylag feszített adásmenet mellett nem mindig tudjuk ezeket beidézni, de ettől függetlenül olvassuk őket, és én néha vissza is reagálok. Én vagyok, aki reagálok. Szerintem az egyet a műsorvezetők közül, aki reagálok.
3: Mink már kiégtünk.
1: Így van, tehát ha valami reakciót kapsz, én vagyok. Na, mindegy. Egy nagyon kedves történetet szeretnék elmesélni, még kapcsolódva ahhoz az anyaghoz, amit az előbb beszélgettünk. Egy vidéki lány írja nekünk, hogy vidéki lányként nem nagyon tudott munkát keresni Budapesten, így aztán beült egy komoly zenei antikváriumba a 7. kerületben, és a világ legjobb munkája volt ez számára 20 éven keresztül. Értékmentést, kultúra közvetítést és emberi kapcsolatokat hozott számára, valamint tudatos, ott ismerte meg a férjét is ebben a boltban, és hát megszületett egy kislányuk közben, és gyakorlatilag ebben az üzletben kezdett el minket hallgatni annak idején, úgyhogy köszönjük szépen, hogy megosztottad velünk ezt
3: az
1: a kedves történetet.
3: Az értékmentés, a kultúra közvetítés, az emberi kapcsolatok, vagy az utazás miatt kezdett el bennünket hallgatni? Szerintem az utazás miatt.
1: Lehet.
3: Elhitte, hogy van olyan, hogy 3000 forintos repülőjegy. És elhitte azt is, hogy máma itt, holnapot, jó napot. De ez nincs, ez egy fata morgána.
1: Egy napot nem vagytok együtt, és már nem bírjátok
3: hiányzik,
1: ki.
3: Mert hiányzik.
1: Hiányzik. Hát nagyon. Tényleg
3: Gábor,
1: én kérek elnézést.
3: Légy szíves, telefonáljál, mert nem tudok nélküled lenni már.
1: Jó, papírzsepi hol van nekem? Igen. Adom neked a könnyei törlésére. Hát szép vagy, mondhatom. Mi lesz itt velem?
3: Na, több szakmaiságot, 8-as. Jöjjön egy ilyen rovat, amiben szakmaiságot fogunk csempészni.
0: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata.
3: Hát mindenkinek van egy sztoria, ami arról szól, hogy emberünk rácsodálkozik arra, hogy milyen drágák már Budapesten a lakások, ezért a Costa Braván vagy Dubajban.
1: Igen.
3: Kétszer ekkorát ugyanennyiért, vagy Bukarestben. No, vagy hát bárhol. Hogy van ez? Ez csak ilyen felzúdulás, hogy tényleg vannak magyarok, akik külföldön vesznek befektetésként lakást. Görög Áronnal, a Kordia értékesítési igazgatójával fogjuk ezt végigvenni. Jó reggelt!
1: Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt, jó napot kívánok, én nem üdvözlöm a hallgatókat, nem szeretnék itt a vitába, hogy jó reggelt vagy jó napot, hogy mind a kettő.
3: Ez a biztos. Szuper,
1: nagyon jó, nagyon jó.
3: Ez
1: nagyon
3: a biztos.
1: Jó.
3: Szóval, arról ingatlan piaci rovatunkban nagyon gyakran esik szó, hogy a külföldiek hogy mozgolódnak a magyar ingatlan piacon, de hogy a magyarok a külföldi ingatlan piacon mennyire aktívak, arról viszonylag kevesebbet beszélünk. Úgyhogy tiéd a dicsőség, hogy ezt a piaci szegmenst megvilágítsad. Mennyire attraktív a külföldi ingatlan piac egy magyar honpolgár számára?
4: azt mindenképp szögezzük le, hogy én a Kordián keresztül látok rá erre a területre, tehát ennél szélesebb ezt szeretném játszani, hogy teljes rálátás van a területre. Ugye kollégákkal, szakmabeliekkel mi is értekezünk, ezek ugye általában fejlesztők. Mi a Kordiánál Lengyelországon most már lassan 10 éve, vagy több mint 10 éve vagyunk jelen. A spanyol operációnk az 5-6 éves, a múltra tekint most már vissza. Románia még fel ennél is idősebb, tehát ezen a három területen vagyunk aktívak most már úgy, hogy track record van, és látjuk a kérdésre vonatkozó válaszokat, a kérdésekre vonatkozó válaszokat, és azt látjuk, hogy egyre nagyobb a kedve, egyre nagyobb volt a vásárlási kedv, ugye most a kormányváltás után ez szerintem egy új időszak lesz, de az elmúlt években az érezhető volt a külföldi projektjeinknél, különösen a spanyolnál, amit meg én azt gondolom, hogy ott érdemes azt a számításba venni, hogy ez egy tipikusan üdülő, tehát második, harmadik ingatlanos terület, nem csak itt Magyarországon, hanem ez a Costa del Sol, ez a Andalúzia, ez a dél-spanyol régió, ez tradicionálisan az ingatlan piacot a külföldi kereslet hajtja. Például, hogy konkrétumot is mondjak, az első házunk, amit már befejeztünk Fuengirolán, Malaga mellett egy 40 kilométerre, ott a 116 lakásos fejlesztésnek több mint 10%-át magyarok vették meg. Ugye ez az elmúlt 3-4 év sztoria. Egészen más a helyzet mondjuk a lengyel projektjeinkkel, vagy a bukaresti projektjeinkkel, mert ezek általában a lokációban sokkal inkább a helyi felhasználás, tehát végfelhasználóknak készülnek, de ezeken a projekteken is az elmúlt 3-4 évben egyre több olyan mi ügyfelünk, aki vett már nálunk mondjuk lakást majd Budapesten, és a második, harmadik lakás után már azt gondolt, hogy körbenéz külföldre, és ugye amiről most beszélgettünk, hogy megjelent erről egy cikkünk, és nagyon érdekes, látjuk mi is összehasonlítás, amikor ugye akvirálunk, telket veszünk, döntünk arról, hogy fejleszünk valamelyik területen, akkor nyilván a gazdasági helyzet, az átlagárak, a kivitelezési költség és sok minden egyéb számításba kerül, és hát nagyon nehezen érdekes, és nagyon nehezen magyarázható, hogy milyen árszintek vannak Magyarországhoz képest itt azokon a területeken, ahol mi aktívak
3: akkor
4: vagyunk.
3: Akkor ez a vonzó, hogy tényleg felmerül az, amit én itt a bevezetőbe félig viccesen mondtam, hogy a magyarnál jóval olcsóbban lehet külföldön ingatlant venni, és ez befektetési szempontból nem egy utolsó dolog?
4: Hát ugye a Kordia portfólióról beszéljünk, vagy arról tudok beszélni. Azt gondolom, a spanyolt vegyük külön, mert az nem olcsóbb, és az egy teljesen más piac. Hát a Spanyolországban a mi vevőink is úgy vettek, hogy huzamosabb ott tartózkodásra, vagy esetleg bérbadásra hasznosítása, hogy a kettőt vegyítve, de tipikusan üdülőt, nyaralót vettek maguknak. Az árszínvonal azon a területen, ahol mi most vagyunk, az azért inkább ugye mondjuk most magyar, tegyük kontextusban, Budapesten most az eladható újépítésű lakások átlagára az 1.900.000 forint körül mozog. Ez ott a dél-spanyol régióban, azon a területen, ami egyébként a legfelkötött, ott Málágán mellett Marbella, biztos már sokan hallottak róla, az epicentrum, és minden onnan mérődik, és minden onnan számítódik. Ez a Fuengirola, ez Marbella és Mihász, ahol a mi fejlesztéseink vannak, most már indítottuk a második fejlesztésünket 360 néven. Ez a terület, ez gyakorlatilag félúton van Marbella és Málaga között, és mondjuk Marbellán az eladó átlagár az inkább 10.000 euró, ott az újépítésű lakásra még jön 10% áfa, meg mondjuk még kb. 2% közjegyzői díj, meg ilyen eljárási költség. Tehát azért az inkább most ez a 3,5 milliós átlag négyzetméter, ez jóval magasabb, mint a budapesti.
3: Igen.
4: Ahol mi fejlesztünk, ez az ár, ez mondjuk egy durván 10%-kal olcsóbb, de még az is bőven a magyar átlag fölött van. És aztán, hogyha Lengyelországban a helyzet egészen más, ott maga a lengyel piac is, egyrészt 40 milliós országról beszélünk, másrészt az elmúlt 10 évben a
5: kelet-európai országok közül Lengyelország hozta be a leginkább a lemaradását az EU-s az alapmakro számokban. Igen. Az EU-s átlaghoz viszonyítva. Lengyelország nagyon speciális olyan tekintetben is, mondjuk Magyarországgal ellentétben, hogy van mondjuk egy 1,8 milliós főváros Varsó, van utána egy 800 ezeres Krakó, van utána egy 500 ezeres Poznán, van egy 500 ezeres Wroclaw, van egy 800 ezeres Tri-City fönt az Északi-tengernél, Gdansk, Sopot és Gdynia hármasat, tehát hogy olyan régiós Debrecennél háromszor, négyszer nagyobb, ugye nálunk a második legnagyobb, 2 milliós Budapest után jön egy 200-es Debrecen. Lengyelországban teljesen más a helyzet, sokkal szegmentáltabb, kulturálisan és infrastruktúrálisan is kialakultak ezek a nagy felszívó központok, lokális központok, nagyvárosok, amikben külön-külön működnek az ingatlan piacok, egymástól akár szeparáltan is, mert a környezetből olyan felszívóerővel tudnak
3: nagyon megy az időnk, nagyon megy az időnk. Jó. Néhány fontos kérdést tisztázzunk. Okay. Ezt befektetésnek veszik, vagy lakhatásnak általában?
5: A magyarok kint szinte, ha spanyolt levesszük, akkor befektetésnek veszik. És azért, mert átlagárakban, mondjuk Varsó, a Lengyelország megint speciális, ott az új építésű ingatlanokat szerkezet készen adják át, és mindenki saját maga, így működik a piac, nem értjük, de így működik a piac. Tehát, hogy Varsóban most mondjuk egy 18 ezer zlotyi az átlagár, az durván olyan 1 millió 600 ezer forint környékén lehet, de még be kell fejezni. Krakóban ez mondjuk 17 ezer, Poznánban inkább 12 ezer zlotyi, tehát hogy a magyar budapesti áraknál még a befejezési költséggel együtt is lényegesen olcsóbb árak vannak. Bukarestben az talán a legérdekesebb, ugye Románia az elmúlt 10 év legnagyobb fejlődését hozta az EU-s országokban belül, és Bukarest most idén december, tehát 2026-ra lépte át a bukaresti eladatlan átlagára 3000 eurós átlagot. Erre ott még egy 21% káfát kell számolni. Tehát most Bukarestben, ami egy 20 milliós országnak a 2 milliós fővárosa, azt kell, hogy mondjam, olyasmi struktúrálisan úgy fejnehéz, mint hogy Magyarország is, tehát minden Bukarestben van, és Bukarestben most az eladandó átlagár 1 millió 300 ezer forint, a budapesti 1 millió 900 képest. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy ezek lehetnek befektetés oldalon, okay. Ezek lehetnek.
3: Igen, csak aztán utána a befektetés oldalról ránk szakad a kiadásnak a vára, meg a macerája. Ezt általában nyilván azért veszik befektetésnek, hogy egyrészt ugye az értéke növekedni fog, másrészt és ugye hasznosítják. A díjak, a kiadási díjak versenyképesek a magyarral? Vagy mivel ott ugye szerényebb a négyzetméter ár, szerényebb a bérleti díj is. Ezért aztán kicsit hosszabb a megtérülés.
5: Nem. Nagyon sokat tudunk erről még beszélni, de Lengyelországban óriási konstans lakáshiány van, új építésű lakáshiány van. Gyakorlatilag az országot leradírozták a második világháborúba, szétbombázták, majd 50 évig nem tudott normálisan növekedni, és itt most hozzák be a lemaradást. Óriási hiány van az új építésű lakásokból, és egy nagyon-nagyon dinamikusan fejlődő szolgáltatási környezet is fejlődik mellé. Ugyanez a helyzet Bukarestben, csak érdekességképpen mondom, Bukarestben nincsen szinkronizált film a tévébe, a köztévébe, minden eredeti nyelven
3: feliratozva.
5: Borzasztóan profi, nemzetközi nyelvet beszélő szolgáltatási környezet van Bukarestben is. Mm-hmm. Tehát, hogy ez folyamatosan épül hozzá, Bukarestben pedig az elmúlt 10 évben szisztematikusan visszalettek tartva az építési engedélyek. Tehát Bukarestnél is az a helyzet, hogy jó helyen, jó területen hiány van a lakásból. Uh-huh. Kereslet van, és ez ugyanúgy működik utána a vásárlás után a bérleti piacon is. Tehát aki jó minőségű élettérben, jó minőségű házba, lakásba szeretne lakni, Bukarestben annak most nagyon limitáltak a lehetőségek.
1: Vannak-e olyan helyi szabályozások, amikre érdemes befektetőként gondolni, hogyha valaki úgy dönt, hogy megvásárolott egy ingatlant, és ki szeretné adni, van-e valami speciális, ami mondjuk nekünk itt Magyarországon evidens lehet, de más országokban, Lengyelországban, Romániában, adott esetben Spanyolországban világban máshogy működik?
5: Most így hirtelen nem tudnék semmit mondani, ami olyan speciális extra limit, vagy máshogy működik, vagy az áfa, a céges vásárlás. Nyilván az egy nehézség, hogy külföldiként finanszírozást nem nagyon lehet szerezni. Tehát, hogy ezek a vásárlások, ezek döntően készpénzes vásárlások. Aha. De ugyanez a helyzet egyébként, hogyha egy külföldi vesz nálunk Magyarországon.
3: Hmm. Okay. Tehát,
5: és ezen kívül én nem tudok semmi olyan extrát. Nagyon hasonlít minden.
3: Oké, okay. Nagyon szépen köszönjük az információkat és a pillanatfelvételt. Szép napot kívánunk.
1: Köszi szépen.
5: Én is szép napot mindenkinek.
3: Görög Áronnal, a Kordia értékesítés igazgatójával beszélgettünk a magyar lakásbefektetésekről külföldön.
0: Négyzetméter. Rálátás az ingatlanpiacra a Millás reggeliben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádiókafé. Van barátod.
3: 150 éves az Andrássy út. Ünnepeljük együtt augusztus 24 és szeptember 6 között. Séták, kiállítások, koncertek, közösségi piknik, különleges programok és történetek várnak Budapest legszebb sugárútjának születésnapja alkalmából. Részletek az 5-ös 10 online felületein.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
5: A vértes lankáin. Méreteit nézve nincs az élen a hazai hegyek között. 30 km hosszú, 10-15 km széles, és legmagasabb csúcsa a Nagycsákány is, mindössze 487 méteres. Ennek ellenére kopár, meredek dolomit falaival élesen kiemelkedik a kisalföldi tájból. Csákányos puszta köveiben az őstenger lenyomatát láthatjuk, mely a krétakorban apadt el. Ekkor kezdődött meg a hegység kiemelkedése. A csákvári barlang hazánk egyik leggazdagabb régészeti lelőhelye. Ami az ősi állatokat illeti, 180 faj leletei kerültek elő innen. Ezek mind 10-12 millió évvel ezelőtt éltek, amikor szavannaszerű volt a vidék. Ezen kívül ősember maradványait és római templom maradványokat is találtak itt. A környék híres ősemberét azonban nem itt, hanem vértes szőlősön találták meg. Samu Európa egyik legöregebb előembere, mintegy 350 ezer évvel ezelőtt élt, és a Homo heidelbergensis fajához tartozott. Az ásatás helyszínén ma a Magyar Nemzeti Múzeumhoz tartozó vértes szőlős őstelep néven találunk egy múzeumot. A környéken többféle gasztrokalandban lehet részünk. A vértes déli lejtőin terül el a fehér borairól híres Móri borvidék, ahol remek borokat kóstolhatunk. A vértes ahhoz is kiváló terep, hogy bakancsban fedezzük fel. Jól kiépített túraútvonalak és viszonylag csekély szintkülönbség várja a kirándulókat.
4: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk.
6: Jó, ha nagyon irigál, amit csinálunk, vondd le a konfúziót.
0: Millás reggeli.

0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
1: Ilyenkor mindig azt tudakoljuk az aktuális áldozatunktól, hogy vajon hogyan nyitott a budapesti értéktőzs, de ezúttal Varga Zoltán, ez a bizonyos áldozat szenior elemző. Szervusz, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Na hát van forgalom, pörgés, adnak, vesznek? Vagy még mindenki szabadságon van, meghosszabbította a nyaralását?
2: Visszafogott a forgalom, tehát még sok befektető nem tért vissza. Nem mindenki dolgozik, meg 1 milliárd forint alatt van az összforgalom a béten, tehát az átlag alattinak mondható még talán a nyári hónapokra is nézve. És egyébként negatív irányba korrigál az index is, ilyen közel 0,5%-os mínuszban van, miután tegnap ismét új történelmi rekordot ütött a Bux Index. Most a MOL-ban látunk egy nagyobb csökkenést, hogy az elmúlt napokban folytatódott az intenzív emelkedés, és rövid ideig 5100 forint felett is volt az árfolyam, most 4968, az 1,43%-os mínusznak felel meg, és lényegében ez húzza le a Bux Indexet, az OTP-nél 0,17%-os emelkedés, és 46560 forintos árfolyam látszik. A Richter 0,6%-os csökkenéssel 13280 forint, a Magyar Telekom pedig 0,23%-os mínuszban 2552 forintonál.
1: A közepes papírok közül azt látom, hogy a 4IG-nak vannak emlékezetes napjai. Most éppen milyen irányba indult, mert tegnap például egészen nagyot rallizott.
2: Igen, most mínuszban van, és nagy a forgalom egyébként, több mint 100 millió forint, tehát lényegében az OTP mögött, ha jól láttam, a második legnagyobb forgalmú papír jelenleg, igen, és 1,72%-os mínuszban van 1600 forinton. Tegnap volt egy nagy felpattanás, illetve korábban is ugye lezuhant 2000-ről 1500 alá, és onnan próbál most visszakapaszkodni, most nem még egy óra nem nagyon sikerült, de 1600 forintra egyelőre.
1: Beszélgettünk az Autovallisról, megjelent a cég fél éves adatsora, nem nagyon örülnek a befektetők, érzik ők is, hogy feketőves pálya mostanság az autóipar. Tegnap is büntették a papírt, ma nyitásban hogy tart? Vagy hol tart?
2: Így van, és ma is folytatódik a csökkenés. Jelenleg 2,22%-os mínuszban 132 forinton, de csak 1 millió forintos a forgalom menetelt. Nincs túl nagy aktivitás egyelőre, úgyhogy ez még nem
1: irányadó. Nemzetközi hangulat? Az milyen?
2: Alapvetően Európában enyhén pozitív a hangulat, a legtöbb index inkább felfelé próbál kapaszkodni, de nem túl meggyőző egyelőre. Az amerikai futures-ök kis mínuszban vannak, ugye a tegnapi mozgás, illetve emelkedést követően. Úgyhogy inkább ilyen kivárás látszik most az európai piacokon. Ugye most pénteken lesz talán nem túlzás azt mondani, hogy a hónap legfontosabb eseménye.
1: Jackson Hole. Ugye,
2: így van, és ugye az új fedelnök most arra ígért valami információt.
1: Hát tulajdonképpen most skicceli fel Jack Walsh azt krédóját, és majd kíváncsian várjuk, hogy Donald Trump, aki oly nagy reményeket fűzött az ő kinevezéséhez, majd hogyan fogadja ezt a krédót.
2: Így van. Gyorsan fog reagálni valószínűleg.
1: És a true social azt is tudjuk.
2: Igen. Nagy való. Ahol most már lehet előfizetni a
1: Ti előfizettetek, hogy néhány tized másodperccel előbb tudjátok, hogy mit mond Jack Walsh-ra Donald Trump. Szóljatok, dobjuk össze a pénzt, ebből azért lehet valami.
2: Közös fiókat csinálunk.
1: Igen. Jó, oké. Devizapiac, ott meg ugye a kamat döntőülése volt a Nemzeti Banknak, és a vártaknak megfelelően 5,5%-ra mérséklődött a Magyar Jegybanki irányadó kamat. Itt azért az nagy kérdés volt egyrészt, hogy mit szólnak ehhez a befektetők, mert ugye a kötvénypiaci válság miatt egyre kevésbé vonzóak a magyar kötvények, meg a magyar eszközök, hát ha ez befolyásolta őket, de aztán vártuk azt is, hogy Varga Mihály milyen kommentárt fűz majd a döntésük mellé, ebből mi sült ki a végén?
2: Így van, a maga a döntés abszolút nem okozott meglepetést, és egyébként a kommunikáció sem, tartva a korábban elmondottakhoz, ugye Varga Mihály azt mondta a tegnapi sajtótájékoztató, hogy a következő ülésen majd a friss inflációs jelentés előrejelzései alapján fognak döntést hozni, tehát nyitva hagyta az ajtót akár a további kamatvágás lehetőség előtt is. Viszont én azt gondolnám, hogy ugye a legutóbbi júliusi inflációs adat, ami jókora kedvező meglepetést okozott, lehetett volna egy picit galambabb a kommunikáció, és ugye a piaci szereplők egy része is ezt várta, vagy nem várta ki ezt a lehetőséget, és mivel ez nem történt meg, erősödött a forint erre a sajtótájékoztató, illetve már a közlemény szövegére is. És fontos támaszhoz ért egyébként az euróforint, ami 3.60-50 közelében húzódik, most 3.60-76-nál van az árfolyam. A dollár 309,07, tehát hajnali órákban, reggeli 7 óra körül 360 közelében is volt az euró árfolyam, aztán indult egy korrekciós hullám. Ez egy elég erős támasz, hogyha letörni a jegyzés, akkor további térni hát a forint erősödés előtt.
1: Na majd meglátjuk. Köszönjük szépen az információkat, akkor az Erdja forgalom ellenére is jó kereskedést kívánunk.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen, Zolikám. Sziasztok. Szép napot, szia. Varga Zoltán szenior elemzővel nyitottunk tőzsdét. Ja, csak nem rossz gombot nyomok, ugye?
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Superzöld, a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik.
1: Ugye beszélgettünk egy startupperrel arról, hogy hát legyen sikeres startupper, mert akkor lesz nyugdíjunk. Most megint ilyen sikeres fiatalokról lesz szó. Méghozzá a földrajzi olimpia kapcsán lesz szó ilyen sikeres fiatalokról. És hogy miről van szó, az Trócsányi Andrástól tudakoljuk, a Pécsi Tudomány Egyetem TTK dékányától. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Na hát mi is volt ez az IGEO Olimpia 2026, amiben gyönyörű eredményeket értek el a magyar fiatalok?
3: Különböző szakmák rendeznek olimpiákat a középiskolás diákok számára. A földrajznak is van olimpiája. Ez a 30. évében van, ahol Magyarország a 20. évben vett részt, tehát jubiláltunk egy nagyon erős csapattal, ahol összességében a magyar csapat 48 nemzetből a 7. helyezést ért el, de diákjaink mindegyike az első negyedben végzett, a tavalyi eredményüket jelentősen javítva.
2: Hát gratulálunk az eredményhez először is.
1: Hogy kell egy ilyen versengést elképzelni? Vaktérképen jelölje be Iszlamabadot?
3: Na, ez nagyon jó, amit földobott, hogy a földrajz régen, ugye a geográfia valaminek a leírása volt, ez ma a műholdtérképek, az internet, az AI világában sokkal inkább a körülöttünk lévő földnek és a földi folyamatoknak, legyen ez természet vagy társadalom, a megértése, és az abból levonható következtetések, előrejelzéseknek a készítése. A földrajz Magyarországon oktatásban nem egészen itt tart, de ez az olimpia arra jó, hogy 50 nemzetnek az 50 különböző földrajz oktatását, térszemléletét, térértelmezését próbáljuk összehozni, és ebben versenyeznek a diákok.
2: Igen, egyébként olyan témák voltak, mint a fenntarthatóság, környezet és vízgazdálkodás, városfejlesztés, meteorológia, földrajzoktatás, földrajzoktatás, stb. Szóval, hogy nagyon, nagyon széles volt ez a tartalmi kínálat. Mi az, amiben a magyar diákok elindultak speciálisan, amit területként megjelöltek? Kik voltak egyáltalán a tagok, akik részt vettek ebben a versenyen?
3: Mindenképpen hangozzon el a diákoknak a neve. A legjobb helyezést Keresztesi Kis Máté érte el, aki 17. helyezést ért el, Slotter Samu, Kovács Márk és Márkus Emma Napsugár diákjaink voltak, a 4-ből 3 tavaly is versenyzett, tehát rutinosak voltak. A diákok itt nem választanak maguknak. 3 forduló van egy hagyományos írásbeli, van egy nagyon-nagyon rendhagyó terepi feladat, és van egy ilyen multimédiásnak nevezett feladatkör, ahol képek, diagramok, ábrák, adott esetben rövid videók értelmezése és elemzése a feladat. A terepi forduló az, amiben a mi diákjaink nagyon-nagyot javultak az elmúlt 20 évben, és azt gondolom, hogy az élmezőnyben voltak, vannak, ahol egy terepi környezetben, egy városrészben kell valamilyen fajta megfigyelést, és a megfigyelésből következő elemzést és tervezést végrehajtaniuk. Ebben egyre jobban szerepelnek a magyar diákok.
1: Itt mi volt ez a konkrét terep gyakorlatilag? Ez hol zajlott? Csak nem az aranyszarv öbölben, mert úgy hallom,
3: hogy de bizony az aranyszarv. Szeretjük a diákokat, akik készülnek, így örülök, hogy ön is készül. Az aranyszarv öbölben egy olyan városnegyedbe vitték őket, ami a megújulás folyamatában van. Itt kötnek ki a nagy krúzerhajók, itt kötnek ki a kompok, de itt hagyományos üzletek, sikátorok egymás mellett élnek. Ennek az egymás mellett élésről, a turizmushoz kapcsolódó fejlesztésről, ennek a forgalmi tervezési kihívásairól, az átalakulás kapcsán onnan kiszoruló lakosságról egyaránt kérdezték a diákokat.
1: Uh-huh. Miért csinálja ezt a Pécsi Tudományegyetem?
3: A Pécsi Tudományegyetem azt gondolom, hogy évek óta és 2001 óta veszünk részt világversenyekre történő felkészítésben. A Pécsi Tudományegyetem, ha nem is legjobb a világban, de a földrajzi intézete az innovatívabbak közé tartozik. Mi ebbe beszálltunk tehetséggondozás, utánpótlás nevelés kapcsán 25 évvel ezelőtt. Egyetlen egy középiskolás diák sem választotta a pécsi földrajzi képzést, de azt gondolom, hogy a kiválasztás, a felkészítés kapcsán olyat tudtunk adni ezeknek a diákoknak, akik talán még most is jó emlékkel vannak a Pécsi Egyetemmel kapcsolatban. Mi azt gondoljuk, hogy az, amiről az elején beszéltünk, hogy mi a földrajz ma az emberi fejekben, Iszlamabad vaktérképen, avagy egy fejlesztési kihívás, ebben mi úttörő szerepet vállalunk. Ha ez hozzájárulhat ahhoz, hogy boldog, képzett, világlátott közgazdász, ingatlanügynök, területfejlesztő, klímaszakértő kerül a munkaerőpiacra, globális piacra, akkor más sikereket értünk el. És hát a négy diákból három neves külföldi egyetemen folytatja a tanulmányait, építi azt a nemzetközi kapcsolatrendszert, építi a tudástőkét, kapcsolati tőkét, ami például a földrajzra alapozva is létrejött.
2: Beszéljünk még erről a nemzetköziségről, mert ugye két évente megrendezik a Nemzetközi Földrajzi Konferenciát is, ami mindig aktuális témákról szól, és ebben nagyon izgalmas szakmai kérdések vannak, például klímaváltozás, túlnépesedés, rehabilitáció, fogyó erőforrások, szóval nagyon aktuális, és akkor feltételezem, hogy nem csak mi magyarok tudunk ebben kapcsolódni, hanem ez egy olyan kihívás, amit más országok is hoznak magukkal, és a maguk aspektusaiból világítják meg ezeket a témákat.
3: Tehát, hogy egy nyári időszak az kiválóan alkalmas arra, hogyha eddig nem tudtuk volna, akkor klímaváltozás, az extrém időjárási viszonyok, a vízgazdálkodásnak a kérdése, ezek most úgy bekopogtak Magyarország képzeletbeli kapuján is, hogy akit eddig ez nem érdekelt, most már az is tudja, hogy mi újság. Ezek olyan kérdések, amelynek kapcsán én azt gondolom, hogy a földrajz, a geográfia kompetens válaszokat tud adni, és vagy megoldási utakat további szakmák irányába kijelölni. Azt gondolom, hogy a földrajz megújításának, és megint visszautalnék vaktérkép és Iszlamabad kapcsolatára, a földrajz újra tudja pozícionálni magát azzal, hogy igenis előre tudunk jelezni klímahelyzeteket, igenis vízviszonyokat előre tudunk jelezni, igenis migrációs útvonalakat, demográfiai nyomásokat, etnikai konfliktusokat tudunk előre jelezni, amire azt gondolom, hogy egy modern korszerű globális társadalomnak fel kell készülnie.
1: Abszolút. Akkor ez a konferencia, ez a földrajzot oktatóknak szól? Vagy ez diákoknak is, nem. Kutatóknak is?
3: A kapcsolat a kettő között az, hogy a földrajznak a legnagyobb világszervezete az IGU, a Nemzetközi Földrajzi Uniónak a szervezésében kerül megrendezésre az IGO Olimpia, ezen vettünk mi részt. A kapcsolat az mindig az, hogy két évenként az olimpia és a világkonferencia, vagy a regionális konferencia azonos helyszínen van. A földrajzi szakma úgy ismeri el ezeket a tehetséges és ifjú geográfusokat, hogy az aranyérmeseket,

0: ismerhetik azokat a témákat, kutatási témákat ismerhetnek meg. Ez a kapcsolat.
1: Oké, hát le a kalappal a fent nevezett fiatal emberek előtt, és hózsana a felkészítőknek ezért a szép eredményért. Hát reméljük, hogy folytatódik ez a remek sorozat, és nagyon örülünk, hogy hallhattuk erről a kezdeményezésre, és megismertethettük a hallgatókat vele. Keveset beszélünk erről, pedig fontos része ez a ön által elmondott témák miatt is a hétköznapoknak. Hőkupola után, hőkupola előtt és hőkupola alatt is. Köszönjük szépen! Köszönjük még szépen. Egyszer, és gratulálok szívből. Kérem, tolmácsolja a résztvevőknek.
0: Nagyon szépen köszönöm. Még egy mondat, hogy aki a következő világversenyen szeretne részt venni, az ne felejtsen el jelentkezni a Hungeo Contest angol nyelvű földrajzi versenyre. Ott válogatjuk a jövő évi olimpiai kerettagokat. Köszönöm
1: Bravo.
0: Szépen.
1: Ezt is nagyon szívesen közzétettük. Köszönjük, szép napot kívánunk!
0: Minden jót, viszont
1: Minden jót! Trócsányi Andrással, a Pécsi Tudományegyetem TTK dékánjával beszélgettünk a földrajzi olimpia kapcsán.
2: A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
1: No, hát a műsoridő megleperget vala, úgy, ahogy annak lennie kell. Lassan véget ér Schmidt-Andi híreivel a Millás reggeli műsor folyama, úgyhogy hát a búcsú könnyes pillanatai. Te holnap is jössz,
3: én
1: gondolok rátok a másik oldalamra fordulva. Neki Mélda Gábort, igényli a törődést, igényli a hergelést, különben igen, csendesen.
3: Néha terelést
1: csendesen
3: is,
1: beleszenderedik saját igen, műsorába. Úgyhogy...
3: Hát, vagy ha felteszed egy kérdést, akkor nagyon szívesen válaszol, csak akkor elmegy a műsoridő.
1: Igen.
3: Tehát, hogy őt azért néha így, igen.
1: Az a lényeg, hogy nagyon paprikázzad fel, mert utána meg én leszek vele, és nem szeretném, ha nekem kéne ezt a hallgatók által elítélendő feladatot
3: megkaptam,
1: magamra venni.
3: Megkaptam akkor az utasításokat igen. A holnap reggelhez, úgyhogy várunk mindenkit sok szeretettel a Millás reggel,
1: és hallgassatok egy jó tanácsot, mindig beválik, ostorozd a fapados modellt. Hogy lehúznak, jó, hogy nem törődnek jó. Az utasokkal, hogy nincs jó. Lábtér, jelzetelek, hogy egy nyomorult igen. Vizet aranyáron mérnek, jó. Hogy semmiért nem vállalnak felelősséget, hogy ez nem szolgáltatás, hidd el, arany életed lesz.
3: Rendben, oké, megfogadtam a tanácsaidat, András, köszi szépen.
1: Na, köszönjük szépen a kitartó figyelmeteket, ez volt már a Millás reggeli. Fermentált élelmiszerek korlátlan fogyasztásával tartsuk karban mikrobiomunkat, azért, hogy meglegyen a fizikai és a mentális erőnk ahhoz, hogy felpörgessük a GDP termelést, mert mai műsorunkban hallhattátok, hogy nem áll jól a költségvetés. Kellenek azok a nyomorult költségvetési bevételek. Nyúl Zsuzsinak köszönöm, Hózsanna néked.
3: Mihálovics Andrást hallottátok. Köszi szépen.
1: Ennyi volt már a Millás reggeli. Holnap 6:30-tól Ács és Nyúl Zsuzsi, illetve Nyúl Zsuzsi és Ács, nem mindegy.
3: Igen.
1: Párosra fog majd szórakoztatni.
3: Oké, na jó. Hello, sziasztok.
1: Na, sziasztok. Ja, meg még a Space gombot, azt el ne felejtsem.
2: Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
3: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
2: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak.

0: számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
4: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Budapesten lelassult a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól. A Szél Kálmán tér környékén, a Budai alsórakparton a Margit hídtól délre, a Pesti alsórakparton szintén a Margit hídtól délre, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, valamint az Üllői úton befelé a Nagykörútnál. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. Nem működnek a jelzőlámpák ma délután 3 óráig a 11. kerületben a Bartók Béla út Tétényi út csomópontban karbantartás miatt. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, az ellenkező irányban pedig időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. Napközben torlódásra kell készülni. Lezárták a félútpályát Zuglóban a Fischer István utcában az Ajka utca közelében egy rövid szakaszon közműépítés miatt. Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Lezárták a 8. kerületben a Dankó utcát a Magdolna utca és a Kálvária tér között, mert felújítják a csatornát. Rebbenszky Gergő, BKK Info.
6: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
4: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 36 98 0 98 0.
0: Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Már nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. Meglepően olcsóbb lett a tojás. 15 millió forinttal támogatja a fiatalok zöld ötleteit a főváros. Napos meleg, de változékony időnk lesz ma. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak, és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal csak most kezdi meg működését, írta a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter emlékeztetett, hogy hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. Nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. A statisztikák országos, budapesti és regionális bontásban sürgősségi kategóriánként is elérhetők és havonta frissülnek. Az előzetesen bemutatott júliusi adatok szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában országosan csaknem 26, Budapesten kicsivel több mint 24 percen belül érkezett ki a mentő. Fiataloknak szóló klímavédelmi pályázatot írt ki a főváros. A 15 és 24 év közöttiek olyan ötletekkel jelentkezhetnek, amelyek helyi klímabarát megoldásokat, fenntarthatóbb környezetet, egészségesebb életmódot vagy zöldebb közlekedést segítenek. Budapest a Bloomberg Philanthropies támogatásával 48 000 dollárt, vagyis mintegy 15 millió forintot fordít a fiatalok által vezetett projektekre. Egy pályázat minimum 500 000, maximum 1,5 millió forint támogatást kaphat. A jelentkezési határidő szeptember 30-a. A nyertes projekteket 2027 áprilisáig kell megvalósítani. Jelentősen csökkent a tojás ára Magyarországon. A KSH szerint most 83-84 forint körül van egy darab, a nagy üzletláncokban pedig az átlagár már 80 forint alá esett. Az árcsökkenés fő oka, hogy enyhültek a madárinfluenza miatt korábban kialakult kínálati félelmek, miközben az EU-ba irányuló tojásimport is 72%-kal nőtt az év első negyedében. A hazai tojás árak az év első 7 hónapjában nagyjából 4%-kal mérséklődtek. Euró alapú stablecoinnal lép be a Revolut globális, a globális stablecoin piacra. A szolgáltatás elsőként Dániában, Lengyelországban és Portugáliában érhető el a jogosult ügyfelek számára. A Revolut szerint ez a stablecoin stratégia első lépése, később más devizákhoz kötött tokenek is megjelenhetnek. A digitális valuta a Revolut alkalmazásába is beépül, és így az ügyfelek közvetlenül válthatnak euró és kriptovaluta között a blokkláncon. Moszkvában járt John Ratcliffe, a CIA igazgatója kedden, erősítette meg a Kreml. Dmitrij Peszkov, az orosz államfő sajtótitkára szerint a látogatás nem volt előre bejelentve, célja pedig a két ország hírszerzési kapcsolatainak fenntartása volt. Vladimir Putin viszont nem találkozott Ratcliffe-fel, a Kreml pedig további részleteket nem közölt.
0: Időjárás a Rádiókafén.
7: Ma kezdetben felhősebb időre számíthatunk, majd délután már naposabb időre van kilátás. Számottevő csapadék sehol sem valószínű. Többfelé lesz viszont élénk az északi, északkeleti szél. Napközben általában 27 és 32, késő este 16 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban felmelegedés kezdődik, sokat süt majd a nap, eső nem valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Miss Shirley Bassey-t 1999-ben lovaggá ütötte az angol királynő. Azóta Dame Shirley Bassey-ként szerepelteti magát. Elnézzük neki, hisz megérdemelte. Az 50-es években kezdett jazzes poppal, 64-ben a Goldfinger főcímdalát, majd még további két James Bond film betétdalát is elénekelhette. 98-ban egy fiatalabb generáció is megismerhette. A Propellerheads duó felkérésére domborított az óriásit robbanó Jacks and Drums and Rock and Roll című Big Beat alapvetésen.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: 1999-et írtunk, amikor Fatboy Slim annyira megunta a fellépésein játszani egy évvel korábbi gigaslágerét, a Rockefeller Skunket, hogy saját szórakoztatására ráeresztette a dalra a Rolling Stones 1965-ös klasszikusa, az I Can Get No Satisfaction legendás gitárriffjét. A közönség és maga a DJ is lelkesedett a Satisfaction Skunk címre keresztelt mashupért, amely a turné visszatérő eleme lett 25 éven keresztül. Még Mick Jagger is imádta, azonban a Rolling Stones menedzsmentje Fatboy Slim sokszoros kérése ellenére üzleti okokból megtiltotta a mashup megjelentetését. Így az hosszú időn át csak kalózverziókban terjedhetett. 2025-ben megtört a jég. Jaggerék páncélozott járműben küldték el a 65-ös mesterszalagokat, hogy a DJ minél jobb hangminőségű felvételt készíthessen, immár hivatalosan.

Sziasztok, Szabó Balázs vagyok, a Szabó Balázs bandája éléről. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Pigeon John nevének kacifántos története, hogy Jézus egyszer kiszállt egy autóból a kaliforniai Inglewood településen, adott a kis Johnnak egy halottnak tűnő galambot, megkérte a srácot, hogy érezze jól magát, majd elhajtott. Erre a galamb feltámadt John kezében, és elrepült. A zenész az LA Symphony hip-hop csapatból vált ki, hogy szóló karrierbe kezdjen. Tim Myers nevének kevésbé kacifántos története, hogy szülei így nevezték el őt. A zenész a One Republic pop-rock csapatból vált ki, hogy szóló karrierbe kezdjen. Kettejük közös munkájának egyik, de nem egyetlen gyümölcse a 2025-ös New Vibration.

0: válasz a neandertalerne ez intraleruf.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
6: Qualitons. Yumi Gagarin. Karkava. Vipekör. Dali Borovú Granye. És még sokan mások az ország első Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámor kastélyban.
7: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
8: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Johan Renk, svéd zenész, klip és legújabban játékfilm rendező. Legnagyobb sikerét zenészként Stakka Bó néven, az 1993-as Here We Go-val, kliprendezőként többek között Kylie Minogue, Madonna, a New Order, Beyoncé és Robbie Williams videóival aratta. Játékfilmes karrierje a 2008-as Sundance Fesztiválon indult Downloading Nancy című játékfilmjének premierjével. De a nagy sikerű Chernobyl sorozatot és a Walking Dead és Breaking Bad néhány epizódját is ő rendezte. Hallgassuk most második legnagyobb slágerét, a Great Blondinót.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Minden zene népzene. Még soha nem hallottam lovat énekelni, mondta Louis Armstrong.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Sok költő megfér egy családban. Oláh János és Mezei Katalin, József Attila díjas költők gyermeke Lackfi János, József Attila díjas költő. Az ő gyermeke Lackfi Dorottya, művész nevén Azorka, dalszövegíró, dalszerző és énekesnő. Kisebb korában édesapja róla írta a Dorottya legyőzi a hisztit című versét. Úgy tűnik, Azorka valóban legyőzte. Szövegeiben sok az intenzív történés és érzelem, ám azok higgadt, visszafogott feldolgozásáról szólnak. Csendben című, az alkotói szándék szerint egyszerre melankólikus és nyugtató hatású dalát a megfelelési kényszer elengedése és az újrakezdés ihlette.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádiókafé gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra. 3/4 A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikávé.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
3: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: Már ma este elérheti a csúcs teljesítményt Paks. Átláthatóbbá tenni a kormány a közbeszerzéseket. Rendkívüli állapotot hirdettek az El Niño miatt Panamában. Napos, meleg, de változékony időnk lesz ma. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. A tervezetnél korábban már ma este elérheti a 2000 megawattos maximális teljesítményt a paksi atomerőmű, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az erőmű az elmúlt hetekben a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt fokozatosan vissza kellett, hogy vegyen a termelésből, és a teljes leállás veszélye is felmerült. A helyzetet a Duna vízszintjét megemelő, ideiglenes fenékküszöb és más beavatkozások segítettek megoldani. A blokkokat azóta fokozatosan újra felterhelték, az Országos Atomenergia Hivatal pedig folyamatosan felügyeli a folyamatot. Szigorítja és pontosítja a kormány a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. Nem szabad elsietni a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását, mert egy jól működő, független intézményt kell létrehozni, mondta a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke ma reggel a Kossuth Rádió műsorában. Partavi Márta szerint a hivatal várhatóan 150-200 emberrel dolgozik majd, és mindegyiküket pályázat útján választják ki. A hivatal elnök és közpénzügyi elnökhelyettes jelöltjei tegnap, a nyomozati elnökhelyettes jelölteket ma hallgatja meg a parlamenti szakbizottság. Megjelent a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatója az áfamentes gyógyszerekről. Szeptember 1-től eszerint csak a recept köteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Megműtötték a balesetet szenvedett Gripen vadász repülőgép pilótáját. A beavatkozás sikeres volt, a katona várhatóan teljesen felépül. A baleset körülményeit külföldi szakemberek bevonásával vizsgálják. 15-25, illetve 50%-os vámot vett ki 700 amerikai import árucikre a kanadai kormány szeptember 8-ától. Válaszul az Egyesült Államok hasonló intézkedéseire. Korábban Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán azt írta, hogy Kanada részéről 400%-os vámok sújtják az USA mezőgazdasági termelőit, és a magas vámok sok amerikai vállalkozás megszűnéséhez vezettek. Rendkívüli állapotot hirdettek Panamában az El Niño miatt. Vízhiány miatt jövő héttől korlátozzák a panamai csatornán áthaladó hajók forgalmát, Salvadorban pedig a legmagasabb szintű riasztást rendelték el az időjárási jelenség által okozott aszály miatt. A szárazság jelentős terméskiesést okoz a térségben.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Ma délután a legtöbb helyen felszakadozik a felhőzet, és sokat süt majd a nap, számottevő csapadék sehol sem valószínű. Többfelé lesz viszont élénk az északi, észak-keleti szél. Napközben általában 27-32, késő este 16 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban felmelegedés kezdődik, sokat süt majd a nap, és eső nem valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
2: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
5: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pontjókor. Vendégem Pintér Zoltán, élő flórás kiegészítők termékfejlesztője, akit köszöntök, szia!
6: Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
5: Azt meg kell magyarázni, hogy miért ilyen körmönfonta mutattalak be. Egyrészt ugye te még képződsz az orvosi egyetemen,
6: igen.
5: Ezért aztán nyilván még, mivel ez folyamatban van, nem tekinthetjük egy lezárt ügynek, viszont nagyon régóta foglalkozol a hisztamin intoleranciával, illetve az ebben szenvedő emberek megsegítésével, különböző élőflórás termékeknek a kikísérletezésével, és ha jól gondolom, akkor bizonyos kutatások és tapasztalatok alapján azoknak a megfelelőségével is. Induljunk a te saját történetedből.
6: 2015 óta foglalkozom saját márkás termékfejlesztés, és 2018 volt az az év, amikor rábukkantam olyan kutatás eredményekre, amik kifejezetten azzal foglalkoztak, hogy bizonyos jótékony baktérium törzsek, amiket bizonyos nagy nemzetközi alapanyaggyártók állítanak elő, olyan kutatási eredményeket produkáltak, ami alátámasztotta, hogy célirányosan föl lehet használni ezeket a törzseket. Tehát elrugaszkodunk most már az általános probiotikus termékektől a célirányosan ható termékekig, és itt jött az ötlet, hogy Magyarországon igaz, akkor még nem volt nagyon ismert ez a történet, hogy hisztamin intolerancia, de már tudtam róla, és számos olyan szakemberrel kapcsolatba álltam, akik ezzel foglalkoznak, paciens szinten, és jött az ötlet, hogy miért ne lehetne egy olyan optimális kiegészítőt is létrehozni, amit ők is tudnak használni, és innen jön az egész történet.
5: Oké, és akkor most jön az a rész, hogy átbeszéljük, hogy mit is jelent a hisztamin intolerancia. Én hallottam erről már, sőt, van a környezetemben olyan, aki ettől szenved, és amennyire én tudom, ez azért egy nagyon kínzó dolog. Úgyhogy bonyolultabb, mint egy allergia. azt hiszem összetettebb jóval.
6: Igen, ugye ez nem allergia, tehát nem nincs immunológiai háttere, jó esetben nincs társbetegség mögötte. Tipikusan úgy tudnám megfogalmazni, hogy akkor jön létre hisztamin intolerancia, akkor jelentkeznek tünetek, amikor a szervezetnek a hisztamin bontó, lebontó képessége, kapacitása csökken, azzal szemben, azzal a hisztamin mennyiséggel szemben, ami a szervezetben képződik. Ugye a hisztamin intolerancia esetén inkább a tápcsatornában képződő, vagy a bevitt táplálékkal, vagy a tápcsatornában képződő hisztamin mennyiség az, amivel nem tud megbirkózni a szervezet, bekerül a keringésbe, és a hisztamin kifejti a hatását, tünetek fognak jelentkezni.
5: Mi messziről indítok, tehát ugye van egy csomóféle, akár rovar, csípés, nem tudom én, étel, ami okozhat allergiát, én még mindig ezt a szót használom, és akkor, ha jól tudom, akkor pont antihisztamint szoktunk kapni.
6: Igen, igen. Tehát a hisztaminnal kapcsolatos problémáknál az antihisztamin ez egy
5: tehát jó, akkor valahogy jó... felgyülemlik, gondolom a szervezetbe is azt...
6: Igen,
5: azt
6: igen
5: a...
6: és itt ez jó is, hogy említetted, mert vannak olyan problémák, mondjuk a SIBO, a kontaminált vékonybél probléma, vagy szindróma, illetve az MCAS, ez a hízósejtnek a aktivációs problémája. Sok átfedés van a tünetek tekintetében, tehát nehéz őket elsőre megkülönböztetni, de tünetekből nem indulhatunk ki. Tehát mindenképpen kell egy gasztroenterológiai szakvizsgálat, hogy lássuk, hogy milyen társbetegségek lehetnek, milyen krónikus problémák. Ugye lehet, hogy a háttérben van egy IBS, egy irritábilis bélszindróma, lehet, hogy van egy pajzsmirigy alulműködés, hasnyálmirigy vagy epe probléma, gyulladásos bélbetegség. Tehát ezeket mind szépen ki kell zárni. Ki kell zárni ugye az allergiákat, amiket mondtad, ételallergiákat, illetve ételintoleranciákat, és hogyha megmarad az a pici kis halmaz a végén, amiben beletartozhat a hisztamin intolerancia, akkor már tudunk ezen a területen tapogatózni. De mondom, nagyon nehéz tünetekből, nagyon nehéz kiindulni, sok átfedés van.
5: Igen, igen, csak én most, amit felhoztam, azt pont azt akartam mondani, hogy ez a kettő valószínűleg nem ugyanaz.
6: Nem.
5: Tehát
6: nem.
5: Amikor egy allergiás reakciót ad a szervezet valamire, igen, akkor az antihisztamin azért kell, hogy ezek a túlzott, egyébként gondolom a szervezetnek a sikolyai megszűnjenek.
6: Igen.
5: A hisztamin intolerancia az pedig, amennyire én gondolom, az valami, ami a saját szervezetünkben létezik, van,
6: igen,
5: és annak az egyensúlya borulhat föl, és...
6: Igen, tehát mindkét esetben ugye hisztaminról beszélünk, csak a hisztamin intolerancia esetében a tápcsatornára fókuszálunk, az ott képződő hisztamin mennyiségre.
5: És ez az nem egy külső dologra igen, aktiválódik, hanem
6: igen, igen, tehát
5: vagy nem így.
6: Kívülről is mondjuk egy jó kis kovászos uborkával okay, ott meg tud ugrani a hisztamin szintje az embernek, de amiről te beszélsz, az allergiás, az immunológiai vonal.
5: Okay.
6: Ott ugye nem csak hisztamin van, hanem a hízósejtekből akár 200 féle ilyen gyulladáskeltő mediátor szabadulhat föl. Tehát ez egy egészen más történet. Ott mindenképpen kell egy gyógyszeres beavatkozás, hogy ne legyen nagyobb probléma. A hisztaminosoknál elsősorban egy táplálkozási irányban.
5: Na, oké. Okay. Akkor ezt megkülönböztettük, még hogyha egy kicsit döcögtem is benne, de talán ez érthető, hogy igen, nem ugyanarról a dologról beszélünk, és talán ez sem helyes, hogy nem külső hatása, mert hogy pont, hogy de,
6: igen,
5: ugye?
6: Igen.
5: Tehát,
6: igen,
5: hogy a bevitt élelmiszertől roppantól függ. Szóval azt mondtad, hogy nem lehet kiindulni tünetekből, mégis azért arra kérlek, hogy tudom, hogy sokféle, meg ilyen sok csokros a tünet együttes, ami előfordulhat, de azért, hogy nagyjából mesélj már arról, hogy mi az, ami megjelenhet akkor, hogyha az embernek felmerül, hogy hisztamin intoleranciája van.
6: Az az érdekes, hogy nem csak táplálkozással függ össze, tehát nincs az kőbevésve, hogy eszem valamit, és utána jelentkezik a probléma. Tehát sok esetben, ugye szednek például dauenzimet az emberek, majd ezt fogjuk majd mesélni a hallgatóknak, hogy a dauenzim az, ami a táplálkozás útján bevitt, illetve az emésztőszervrendszerben képződő hisztaminek a lebontásáért felelős. És éppen ezért szoktak ilyen enzimpótlást alkalmazni, hogy a táplálkozásra bevitt hisztamin lebontódjon és ne okozzon tüneteket. De ez nincs, ahogy mondtam, kőbevésve, tehát nem feltétlenül élelmiszerrel tudod bevinni a hisztamint, képződhet önmagában is a tápcsatornában. De ott olyan mikroorganizmusok, olyan baktériumok szaporodhatnak el, amik önmagukba képesek a hisztidin aminosavat hisztaminnel alakítani. Tehát ilyen kis hisztamin termelő gyárak alakulnak ki a bélrendszerben. Tehát ezért mondom azt, hogy nagyon nehéz meghatározni, belülni, hogy kinél mi az a pont, mi az az ok, ami kiváltotta ezt a problémát, és ugye nagyon sok mindentől függ. Ugye szokták mondani, hogy egyéne válogatja, ugyanúgy, ahogy különféle gyógyszerekre és különféleképpen tudunk reagálni, ugyanígy a hisztamin intolerancia esetében is el kell mondani, hogy nagy mértékben egyénfüggő. Tehát függ az adott genetikától, függ a fiziológiától, függ a pszichés állapottól, tehát ugye erről is lehetne egy misét tartani, hogy a bélagytengelynek a működése járul hozzá a psziché mondjuk a mikrobiomnak a működéséhez és visszafele. Tehát nagyon nehéz meghatározni, hogy mi van a háttérben, illetve, ahogy mondtam, sok olyan átfedés van, amivel össze lehet téveszni mondjuk a SIBO-val, vagy az MKS betegséggel, de ez más téma. Alapvetően a hisztaminnak 4 receptora van az emberi szervezetben. Nagyon sok szervrendszert érint, nagyon sok szövetben ott van a hisztamin, éppen ezért a tünetek sokféleképpen jelentkeznek. Valakinek ugye inkább tápcsatornai jellegű problémái vannak, puffadás, hasmenés, hasi körcs, diszkomfort. Valakinek központi idegrendszer, tehát fejfájás, akár még zsibbadás, valakinek szíveredető, tehát pitvar, fibrilláció is akár előjöhet, jellemzően szívdobogás érzés, nehéz légzés, bőrpír, tehát szinte a szervezet minden egyes részében ott van a hisztamin receptor, éppen ezért nagyon nehéz belőni, hogy most abban, hogyha valakinek van egy adott tünete, arra ráfogjuk, hogy az hisztamin érzékeny, mert ez nem biztos.
5: Elképesztően nehéz lehet. Én igazából csak ezt a tápcsatorna tüneteket ismertem, valószínűleg azért, mert akit én ismerek, ott ez volt a probléma, de így is nagyon-nagyon-nagyon hosszú idő volt, még erre rájöttek. Igen. De akkor ezek szerint gyakorlatilag feltételezhet akár azt is, hogy szív problémám van, vagy mondjuk egy vegetatív idegrendszerű pánikom, miközben hisztamin van mögötte.
6: Igen, és az is érdekes.
5: És erről mennyire tudnak az emberek?
6: Hát nagyon változó, aki nagyon belássa magát a témába, az azért már tud találni bizonyos infókat az interneten, de nagyon sok a félrevezető hülyeség, ha úgy mondjam, mert ugye Magyarországon már mindenki puffadás szakértő lett, és itt keverik a szezont a fazonnal. Az az érdekes, ami a kutatásokból kiderült, hogy nem csak egyénileg változik a hisztamin intoleranciának megjelenése, hanem az is egyénileg változik, hogy kinél melyik receptor lesz domináns. Tehát ahogy mondtam, valakinél inkább tápcsatornai tünetek fognak előjönni, valakinek meg egyszerűen migrénszerű fejfájása van, és ugye migrénszerű fájdalmakkal fordul az orvoshoz, ugye a neurológus nem fog találni semmit, tehát különösebb szervi eredetű problémát, és lehet, hogy nagyon sok idő után fog kiderülni, hogy a hisztaminra reagál így.
5: Hú, ez egy olyan, mint egy útvesztő. És közben pedig azért ezek a tünetek kínzóak lehetnek.
6: Igen.
5: De hát valószínű, hogy pont azért talál rá egy idő után az ember, mert hogyha nem találunk semmit, és közben meg nem vagy jól, akkor azért ez csak elkezdődik, hogy mégis mi lehet a probléma.
6: Igen, ilyenkor le kell szűkíteni a kört, ahogy mondtam, hogy a legkisebb halmazig eljussunk, ami szóba jöhet. Igen. Ugye ez az kell, hogy szakorvos, gasztroenterológus, vagy ha valami nagyon egyedi tünet, ugye kardiológia, neurológia, és ha ott nem talál semmit a szakorvos, nincsen semmi olyan probléma, aminél be kellene avatkozni, akkor érdemes ezen az úton elindulni, ezen az úton vizsgálódni. Ez is sok rétű, tehát hogy az alaplépés az mindig a szakorvos, az orvos, utána egy tehermentesítés, tehát ha nem talál semmit, akkor valószínűleg el kell indulni azon a vonalon, hogy a táplálkozásommal nem oké valami, akkor jön egy tehermentesítés. Ugye a hisztaminosoknak szokták mondani, hogy vezessen naplót, étkezési naplót, mire hogy reagálok. Ha valamit kivonok az étrendemből, arra, hogy reagálok, jobb lesz, rosszabb lesz, nem történik semmi. Tehát ott egy tehermentesítési időszak következik, amikor megpróbáljuk lokalizálni, hogy hol lehet, mivel van a probléma. Ha azt kiiktatjuk, ugye, akkor általában javulni szokott a helyzet, ugye ez az alacsony hisztamin tartalmú étrendet kell bevezetni, illetve nagyon-nagyon erősen kell koncentrálni a mikrobiomnak, illetve a bélfalnak a regenerációjára. Tehát magára kell hagyni ezeket a részeket, hogy kicsit kidolgozzák magukat, kicsit helyre jöjjenek, mert a legtöbb esetben ugye a hisztamin intolerancia esetén, vagy a SIBO-nál is megfigyelhető egy erőteljes irritáció, illetve a bélhám sejteknek a károsodása, vagy az alulműködése.
5: Ezt milyen vizsgálatokkal tudják ezek egyébként megállapítani?
6: Hát melyik részét?
5: Hát akár ezt az irritáltságot.
6: Hát ott gasztroenterológus, tehát az IBS jellegű tünetek vannak, akkor gasztroenterológushoz kell fordulni. Ugye annak például az a kritériuma, hogy 3 hónapon keresztül legalább heti egy rendszerességgel van hasi fájdalom, hasi diszkomfort, és társul hozzá mondjuk székrekedés vagy hasmenés. Tehát hogyha valaki ilyen dolgokat tapasztal magán, akkor mindenképpen el kell menni orvoshoz. A hisztamin intoleranciát nem fogja így megállapítani az orvos, mert nincs olyan eszközparkja, hogy ezt meg lehessen állapítani. Ugye van a DAO enzim szint mérés, amit magánlaborokban is el lehet végezni, viszonylag olcsón, de ez csak egy útmutatás. Tehát, hogy valakinek ugye kijön a labor eredményből, hogy a referencia érték alatt van a DAO enzim szintje, az már mutatja, hogy azon a vonalon érdemes vizsgálódni, mert valami nincs rendben.
5: Az orientál akkor.
6: Igen. Tehát mondom, az a legfontosabb, hogy leszűkítsük a kört, kizárjuk a súlyosabb dolgokat, és utána a táplálkozási vonalon vizsgálódjunk tovább.
5: Én azt hiszem, hogy valahogy egy bizonyos korban mindenki eljut odáig, hogy a táplálkozásával valamit csinálni kell. Én nem ismerek olyan embert, akinek egy ponton túl ne lenne valami, ami érzékenyé teszi, ami diszkomfortot okoz, ami nem tudom, már nem bírja, de hozzáteszem, hogy ehhez nagyon szépen betársul a úgy kvázi a napi stressz. Szóval megint csak azt érzem, hogy hú, így azért itt a zavarosban kutakodni, hogy mégis mi lehet pontosan a probléma, és hogyan is lehet aztán utána azt helyrehozni, igen, meg megőrizni a jólétet, azért ez egy nagyon bonyolult dolog.
6: Abszolút, tehát ezt jól mondod, ugye az elején mondtam is, hogy az egyéni pszichés háttér, aha, a stressztűrő képességünk, hogy ki mennyit bír, milyen állapotban van éppen pszichésen, az nagy mértékben befolyásolja nem csak az érzékenységét, tehát nem csak az, hogy sokkal hajlamosabb lesz a hisztaminnal szemben egy fokozott érzékenységre, hanem ugye ott a bélfúra szintjén, a bélnyálka hártya szintjén is sokkal érzékenyebb lesz mindenre. Tehát kimutatták azt, hogy mondjuk az erős stressz és a rostszegény étkezés együttesen előidézheti azt, hogy a bélfúrában simán csak a jótékony törzsek, baktériumok, amik ott éldegélnek, azok fölzabálják szó szerint a bélhám sejteket borító védő nyákot, ezt a mucin réteget, vagy valaki mukusznak nevezik, és már önmagában az, hogy elvékonyodik ez a védő réteg, már hajlamosítja a bélrendszert a gyulladásra, az erős irritációra, és ez maga után van rengeteg minden. Tehát ugye a permeabilitásnak, az áteresztő képességnek a fokozódását, ugye sokat halljuk ezt a lyukasbél szindrómát, az, hogy ott lokálisan gyulladás alakul ki, tehát feleslegesen állandóan jártatjuk úgymond az immunrendszerének a sejtjeit, feleslegesen kötjük le az energiánkat ilyen kis apróságok miatt.
5: Ezek képalkotóval, vagy mondjuk ilyen tükrözéssel, alulfelül tükrözéssel,
6: igen, leginkább, tehát az ilyen
5: észrevelhetőek, vagy vérvételben is látszik véreredmény?
6: Hát igen, az alap, hogy egy vérvétel készüljön, mert abból sok mindenre lehet már következtetni, de alapvetően hogy a gasztroenterológiai vizsgálatok ott muszáj, hogy lássa az orvos konkrétan, hogy mi a helyzet a bélrendszerben. Igen, mert ott akkor ki lehet zárni a kólitiszt, ki lehet zárni a krónbetegséget, tehát az ilyen durvább gyulladásos bélbetegségeket, az irritáció is fog látszódni, bármilyen elváltozást, tehát ott sajnos látni kell. Ott nincs mese, ott szükség van ezekre a vizsgálatokra, ha a tünetek alapján az orvos azt úgy ítéli meg, hogy szükség van rá.
5: Mennyire képes és milyen hosszan képes a szervezet magát regenerálni?
6: A bélfúra esetében nagyon érdekes, hogy akár hetek alatt képes újra rendeződni, tehát hetek alatt képes megnövekedni azoknak a baktériumoknak a száma, aminek a növekedését mi előidézzük. Tehát ha átáll valaki mondjuk egy vegán étrendre, vagy átáll valaki egy húsevő étrendre, ott tényleg hetek alatt át tud alakulni a bélfúra. Ezt jó esetben mi szabályozzuk, tehát hogy mi döntjük el, hogy milyen bacikat nevelünk ki a bélrendszerünkbe. A nyálkahártyának a regenerálódása, tehát a bélnyálkahártyának a regenerálódása az hosszabb idő. És ott nagyon-nagyon erősen kell koncentrálni arra, hogy tényleg ne vigyünk be a tápcsatornába olyan dolgokat, ami hozzájárul az irritációhoz, hozzájárul a gyulladás készségnek a növekedéséhez. Gondolok itt ugye az ultrafeldolgozott élelmiszerekre, a gyors keresztésű pékárukra, bizonyos tejtermékekre, hogyha már eleve van egy hisztamin intolerancia, akkor megint leszűkül a kör, tehát akkor már nagyon sok mindent ugye a hisztamin diéta miatt nem vehetünk magunkhoz, ami nem egy rossz dolog, hiszen az első hetekben, ahogy mondtam, az elején egy tehermentesítés kell.
5: Igen.
6: Ez segít abban, hogy lokalizáljuk a problémát, hogy melyik az az élelmiszer, ami személy szerint nekem nem tesz jót, vagy amire rosszul reagálok, és segít abban, hogy időt kapjon a bélfúra is, meg a bélnyálkahártya is arra, hogy meg tudja magát újítani. De mondom, ez hetek kérdése jó esetben, de általában amiket én olvasgattam klinikai vizsgálatokat, ott 8-10 hét is lehet a nyálkahártya szempontjából.
5: Azért kérdeztem, mert én azt gondolom, hogy ez a testtudatosság, ez egy nagyon fontos kérdés, de pont azért, mert hogy van egy felpörgetett világ, létezik a stressz, talán azt nagyjából mindenki tudja, hogy a stresszre hogy reagál.
6: Igen.
5: Szóval, hogy nagyon összekeverhető, úgy gondolom, a probléma, és közben, mivel van egy önregeneráló képessége is a szervezetnek, gondolom egy bizonyos pontig, ezért aztán most az jutott eszembe, hogy milyen hosszan fennállhat a háttérben ez az elbillenés.
6: Igen, tehát ha alapvetően csak a bél irritációra gondolunk, azt nagyon sok ideig tudja húzni az ember. Hmm. Az eleinte nem érez semmit. Tehát ez is egy ilyen lappangó történet. Hmm. Nincsenek különösebb problémák, ha van is, azok nagyon banálisnak tűnnek. Tehát, ó, most ettem valamit, azért puffadok, azért nincsen be valami a hasamba, és ez így évekig, akár évtizedekig el tudja húzni az ember, és ráfogja arra, hogy hát ez az ő egyéni sajátosság, hogy ilyen problémái vannak. Aztán van olyan, aki tényleg lehet, hogy egész életében nem történik semmi, mert úgymond szinten tartja a szervezet önmagát, hogy a regenerálódás és a sérülés az úgy valahogy kiegyenlíti egymást, de nagyon sok esetben, és én azt látom, azt tapasztalom mostanában, hogy nagyon rövid időn belül kibukik a történet. Tehát, hogy eljutnak egy olyan pontra az emberek, hogy már olyan szinten romlik az életminőségük, hogy utána néznek és elmennek orvoshoz, elmennek dietetikushoz, elmennek bármilyen terapeutához, hogy javuljon a helyzet.
5: Okay, akkor most jön az, mert szerintem ez izgalmas kérdés, hogy vajon miért, mert itt eszembe jut az életmód, az élelmiszer, amiket fogyasztunk, és így tovább, de ezt már majd csak a feles info és a zene után fogjuk megbeszélni, de addig is maradjatok, ti is jövünk vissza Pintér Zoltánnal, aki élőflórás kiegészítők termékfejlesztésével foglalkozik, és egyébként a témánk az a hisztamin intolerancia.

0: pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
1: Nem rongyos élet, újra varva. Operettgála másképp augusztus 29-én a Mézesvölgyi Nyár program sorozatában. Tavaly megígérték, idén túlteljesítik. Egy a tavalyihoz hasonló fergeteges este, amikor a prózai színház óriásai és az operett csillagai együtt ropják a csárdást a Mézesvölgyi Nyár színpadán. Vajon ki lesz az a drámai színész, aki idén először húzza fel a lakcipőt? Melyik kedvenc művész bizonyítja be újra, hogy az operett nem korfüggő, hanem vérmérséklet kérdése? Kiderül ki, miért rajong a műfajért, és milyen vicces vagy épp megható emlékek fűzik a színészeket egy-egy dallamhoz. A Nem rongyos élet gálaest ott folytatja, ahol tavaly a Mézesvölgyben abba maradt. Eleganciával, iróniával, sok humorral, a műfaj legszebb slágereivel, de most is egy kicsit másképp. A hazai színjátszás kiválóságai állnak össze, hogy bebizonyítsák a Hungarikumnak számító magyar operett mindenkié. Oswald Marika, Fischl Mónika, Szendi Szilvia, Szabó P. Szilveszter, Domoszlai Sándor, Ágoston Katalin, Balla Eszter, Janklovics Péter, Schmidt Zoltán, Kránic Richard, Elek Ferenc. Szombat este Nem rongyos élet újra varva, operett gála másképp Veresegyházon, a Mézesvölgyi Nyár sorozatában látható, hallható. Augusztus 24-től szeptember 6-ig Andrássy 150 ünnepség sorozat az Andrássy út születésének 150. évfordulójára. Az Andrássy út az Budapestnek, ami Párizsnak a Champs-Élysées. Megkerülhetetlen látványosság, turista célpont, a város szíve lelke. Az Andrássy út idén 150 éves. Másfél évszázad alatt nem csak a neve, hanem területe és funkciója is sokat változott, de ragyogó épületeivel, sajátos hangulatával mindig különleges színtere volt Budapestnek. Átadásának tiszteletére rengeteg program várja az érdeklődőket, kiállítások, helytörténeti séták, ismeretterjesztő és családi programok, kvíz, összművészeti piknik, felolvasó estek és beszélgetések színesítik két héten át a környék helyszíneit. Augusztus 24-től szeptember 6-ig Andrássy 150 ünnepség sorozat tehát az Andrássy út születésének 150. évfordulójára. Az Öltöny kortárs jazz opera előadás a Szemle Plusz sorozatában a Városmajori Szabadtéri Színpadon augusztus 29-én. A jazz elemeit a klasszikus operai hagyományokkal ötvöző új zenei alkotás Cantemba az Öltöny című klasszikusának Motobi Mutlatsi adaptációját felhasználva készült, a Metrin és a Maladipe együttműködésében valósult meg a Louis Armstrong Nemzetközi Jazz Fesztivál nyitó előadásaként. A Dél-Afrikában repítő darab a humor és az abszurd erejével védi az irracionális univerzum rendjét, a szürreális elemekben is bővelkedő szerzemény aktualitását a családon belüli erőszak és a társadalmi megosztottság széles körű megértése adja. A kivételes dramaturgiára épülő rendezői elképzelést az afrojazz marabi, maganga és kvela ritmusaival és az európai és a magyar hangzásokkal kevert zenei környezet organikusan formálja tovább az író és a rendező által megálmodott diszharmonikus világgá. Az apartheid világát idéző jazz opera az Öltöny a Szemle Plusz sorozatában a Városmajori Szabadtéri Színpadon szombaton este látható.
0: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
2: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
2: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
3: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
4: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
5: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
6: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
4: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
8: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is Pintér Zoltán, élőflórás kiegészítők termékfejlesztője, és a hisztamin intolerancia a témánk, és hát ezt megbeszéltük, hogy akárhogy is nézzük, de ez egy ilyen elég jól rejtőzködő probléma, jól és hosszan tud rejtőzködni, nagyon összekeverhető mindenféle mással, és pont jó arra, hogy tönkretegye az élet minőséget, és az ember eljusson odáig, hogy azt érzi, hogy már semmit sem tud megenni, és még sincs meg, hogy mi a baja. De és te azt mondtad, hogy tulajdonképpen a legkisebb halmazig el kell menni a kivizsgálások során, igen, és hogyha már tényleg sehol semmi, akkor lehet elkezdeni erre gyanakodni. De azt is mondod, hogy mostanában egyre több, egyre gyakoribb, és hogy egyre inkább veszik észre az emberek ezt a fajta diszkomfortot, amit ez okoz, és itt hagytuk abba, hogy engem az érdekel, hogy vajon miért. Tehát, hogy ennek mihez van köze. A élelmiszerláncokban emberi fogyasztásra alkalmatlan termékeknek, amiket szinte napi szinten fogyasztunk, vagy mi? Vagy a stressz, vagy életmód?
9: Hát ez így mindegyütt.
8: De akkor gondolod te is, hogy az, amit kínálnak nekünk a boltban, annak jó része lehetetlen?
9: Abszolút, abszolút. Tehát ez egy multifaktoriális probléma, ez nem egy adott dolognak a vetülete, ez sok minden együtt hatása, hogy létrejöjjön. Ugye említetted az élelmiszereket, rengeteg olyan élelmiszer van, ami hozzájárul ugye nem csak a szervezetnek, hanem a bélrendszernek, a gyulladás készségének a fokozódásához, ami a legfontosabb, a rost szegény étrend. A másik ugye az alkoholfogyasztás, a harmadik az a felesleges gyógyszereknek a fogyasztása. Én a saját környezetemben is látom, hogy az emberek olyan gyógyszereket kapkodnak be napi szinten, amire egyébként semmi szüksége nem lenne.
8: Mondjál példákat, hogy mire gondolsz?
9: Hát mondjuk önállóan szedett nyugtatók, de antibiotikum, amikor otthon marad egy kis antibiotikum, és úgy érzi magát az ember, akkor bekapkodja, anélkül, hogy az orvos látta volna, vagy bármit javasolt volna. Vannak ugye a fogamzásgátlók, ami nem azt mondom, hogy nem szükséges, csak úgy összességében a gyógyszer gyógyszerek nagy mértékben hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a nyálkahártya, illetve a bél mikrobiom sérüljön. Pláne, hogyha ez valaki folyamatosan folytatja. Ugye az alkoholfogyasztást azt említettem. Hát természetesen ugye a tejtermékeket is alapvetően gyulladáskeltő anyagnak tekintik. Nagyon sokan, ugye most itt egy zárulás, például az A2-es típusú tej, ez most kezd Magyarországon is elterjedni, itt a kazein más benne, jobban tudja az emberi szervezet tolerálni. Most abban nem mennék bele, mert ott én nem rendelkezem elegendő kutatási eredménnyel, hogy tudjak róla vélekedni. Tehát összességében a táplálkozás, a stressz, a rossz szegény életmód és bizonyos fertőzések is hozzájárulhatnak. Ugye azt nem mondtuk itt az elején, hogy a DAO enzim, azt ugye nem említettük, hogy DAO enzim, és ez szükséges ahhoz, hogy a táplálékkal bevitt, illetve a tápcsatornában képződő hisztamin le tudjon bontódni. A sejten belül egy másik enzimrendszer végzi, tehát külön kell választani azt a hisztamint, ami sejten belül képződik a szervezetünkben, meg külön kell választani azt, ami a tápcsatornában képződik. A tápcsatornára koncentrálunk ugye a hisztamin intolerancia esetén, és ott kell a DAO enzim. De a DAO enzim a vékony bélben képződik, a bélbolyhoknak a csúcsán. Na most, hogyha van egy nagyfokú bélirritáció, gyulladás, vagy folyamatosan olyan dolgokat viszek be a tápcsatornámba, ami folyamatosan erodálja, sérti, irritálja a bélfalat, akkor ez az enzimtermelés nagy mértékben visszaesett. Ugye itt hozzá kapcsolódik például a SIBO, ugye ez a kontaminált vékony bél probléma, ami annyit jelent, hogy olyan baktériumok szaporodnak el a vékony bélben, amelyeknek semmi keresnivalója ott. Ők juthatnak be fentről, fertőzés útján, és megrekednek, vagy juthat be a vastag bélből, tehát egy ilyen felszálló mozgással bejuthatnak a vastag bélbe, a vastag bélflóra is feltolódhat ugye a vékony bélbe. Ennek a hátterében szintén vannak problémák, krónikus elváltozások, anatómiai rendellenességek, most abban nem mennék bele, de itt a SIBO-nál, tehát hogy önmagában az, hogy egy baktérium tenyészet ott kialakul, aminek nincs keresnivalója ott, az már gyulladással fog járni. Tehát, hogy az immunrendszer ott beavatkozik, ők ott szépen megeszik szó szerint a környezetüket, elvékonyadik például az a védőréteg, amit mondtam, a mucin, ugye az van a vékony bélben, és nem csak a vastag bélben, igaz, jóval komplexebb, tehát ott maga a gyulladás már létrejön. És ez önmagában már egy hisztamin terhelést fog előidézni. Tehát azért mondtam, itt is sokszor összekapcsolódnak ezek a problémák, a SIBO meg a hisztamin intolerancia kéz a kézben jár. De erről nagyon sokat lehetne mesélni, tehát itt az adás idő valószínűleg nem teszi lehető, hogy mindenbe belemenjünk, de összességében elmondható, hogy ugye ez egy multifaktoriális probléma, nem tudjuk egy valamire visszavezetni.
8: Igen, és akkor gondolom, hogy a megoldása sem egy ismeretlenes.
9: Abszolút.
8: Tehát képzelem ebbe az étrendet, de belelátok valahogy az igen. alapján, amit mondtál, egy igen, kis életmódváltást, igen. nem utolsó sorban tán hozzáállásváltást is. Ugye ez a stressz, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy szoktuk mondani, elhagyjad, csak a stressztől van. Aztán utána jön, hogy oké, de a stressztől alakult ki, és utána jön az, hogy oké, de hogyan csökkentsem a stresszt. Tehát a stressz, a stressz.
9: Igen. Visszamennék arra, hogy ugye, hogy legyen támpont, ha most valaki hallgatja, és ugye hisztamin intoleranciával küzd, vagy van a környezetében, akkor ugye vannak ezek a lépcsőfokok, amiket elkezdtem mondani, hogy először egy kivizsgálás, zárjuk ki a körből azokat a dolgokat, amiknél orvosi beavatkozás szükséges, utána jön a tehermentesítés, jön a rostoknak a beépítése, hiszen ők nagyon-nagyon fontosak, hogy odabent helyreálljon a történet. Ugye miért beszélik itt most a rostokról? Ugye a hisztamin intolerancia esetén nem csak a baktériumok, tehát a probiotikus termékeket kell nagyon-nagyon megválogatni, hanem a rostokat is.
8: Hiszen... Nem lenne baj, hogyha az élelmiszereket megneveznénk, ami ide passzol, mondjuk.
9: Igen, tehát a hisztaminosoknál, illetve a SIBO esetén is van például ez a PHGG, ez a részlegesen hidrolizált guargumi, ez a neve. Ezt lehet étrendkiegészítő formájába porba kapni, részlegesen hidrolizált guargumi, ez szinte az egyetlen olyan rost, ami nem okoz puffadást, ami nem fermentálódik, nem járul hozzá a hisztamin termeléshez, és nem fogja irritálni a bélfalat. Tehát ezt úgymond a kezdeti időszakban is már be lehet építeni az étrendbe. Akár hisztaminosok vagyunk, akár SIBO van nálunk, érdemes fokozatosan kis mennyiségbe beépíteni az étrendbe, és mindig csak egy valamit. Tehát ha bármilyen kiegészítőt veszünk, ajánlanak, mindig egy valamit építsünk be, hogy tudjuk, hogy arra az egyre, hogy reagálunk erről, és érdemes naplót vezetni.
8: Oké, és az étrend, tehát amit ételként nyersanyagot beviszünk, azzal tudunk segíteni?
9: Abszolút. Ugye ott hisztamin intolerancia esetén kerülni kell. Pláne az első időszakban, amikor a tehermentesítésről beszélünk az első pár hétben, ott kerülni kell ugye a füstölt, pácolt húsokat, a fermentált élelmiszereket. Én kizárnám a tejtermékek körét is, tehát az ipari tejből készült termékeket, a finomított cukrokból készült ételeket, az édesítőszereket, a cukoralkoholokat. Erről is már van sok tanulmány, hogy miként tudja rombolni a bélfúrát. Mert ha a bélfúrát romboljuk, akkor romboljuk a bélnyelvet. A hártyát is. Tehát ezek
8: jó, csak
9: azt
8: szeretném kérdezni, mit lehet enni? Akkor...
9: Van. Egyébként, ha sokan rá szoktak ilyenkor keresni az internet a hisztamin diétának az alappilléreire, és ott nagyon sok jó leírás van, de hogyha itt szabad említeni, akkor például Hejduk Szabó Csilla, egy nagyon kedves természetgyógyász barátom, ő kifejezetten lassan már 10 éve foglalkozik hisztamin érzékenyekkel, és ő állít össze olyan receptkönyveket például, amit hisztaminosok is tudnak alkalmazni, hiszen a hisztamin intolerancia az nem a lemondásokról szól, hanem az átalakulás. És ugye van egy úgynevezett ilyen visszaterheléses időszak, amikor vissza lehet szépen építeni az étrendbe azokat, amiket a kezdeti szakaszban még nem tolerált a szervezetem.
8: Tehát csinálunk egy kvázi ilyen tisztítást?
9: Hát én nevezzük, igen, ennek
8: és
9: tisztításnak,
8: utána...
9: egy tehermentesítésnek. Várunk egy picit, időt adunk a bélfúrának és a bélnyálkahártyának, hogy helyrehozza magát, és utána meg lehet próbálkozni. Tehát ugye ezek mind próbák. Azért mondtam, hogy mindig naplót kell vezetni, mert ez nekünk is egy jó visszajelzés, meg ha elmegyünk egy szakember, ez neki is egy jó alap, hogyha végignézi azt, hogy mikor mit tapasztaltunk, és abból mire lehet következtetni. Tehát, hogy hisztamin diéta, de ez nem jelenti azt, hogy hosszú távon mindenről le kell mondani.
8: De várj már, hogy közben az az érzésem, hogy oké, akkor csináltunk egy tisztítást, és akkor utána megnézzük, hogy a különböző dolgokra hogyan reagálunk. Előfordulhat az, hogy valamire végérvényesen, vagy nem tudom, de
9: igen,
8: szóval, hogy
9: igen.
8: Jelen szakaszunkban is úgy reagálunk, hogy nem jó,
9: igen.
8: Akkor meg kell érteni, hogy mi nem tudunk
9: igen,
8: ilyet enni.
9: Igen.
8: Egyébként valahogy érdekes ez, én magam úgy vagyok, de lehet, hogy ez nem annyira általános, de hogyha valami nekem rosszat okoz, akkor én nekem azt a tudatom is elkezdi kitolni. Tehát nem veszkődök azért a valamiért, mert valahogy összeköti a tudatom a testemnek az emlékével, hogy ez nem esett jól.
9: Igen.
8: De ettől függetlenül azért tudnék olyat mondani, amit szívesen ennék, de nem lehet.
9: Igen.
8: De
9: igen.
8: Hogy azért túlélem, csak hogy akkor mondhatjuk azt, hogy a hisztamin intolerancia szemben mondjuk egy laktózérzékenységgel tulajdonképp mutathat változó képet?
9: Abszolút, abszolút.
8: Aztán nem tudom, lehet, hogy a laktóz
9: igen,
8: is mutathat.
9: Igen, ez egyénileg változó, tehát az, hogy mikor jut el valaki arra a pontra, arra a stabil állapotra, mert ugye hisztaminosoknál, szibósoknál még inkább van olyan, hogy stabil időszak, amikor nincsenek tünetei, akkor érdemes próbálkozni. És vannak ilyen fájdalmas, puffadásos időszakok, akkor nem érdemes próbálkozni, mert akkor minden problémát okozhat. De alapvetően hosszú távon, ha tényleg eljut a szervezet, a bélrendszer arra a pontra, hogy nagyjából optimális odabent minden, akkor előfordulhat az, hogy ami mondjuk a kezdeti időszakban problémát okozott, az nem fog. De természetesen most nem azt mondom, hogy ha a kelbimbóra rosszul reagáltam, utána akkor egy hatalmas tányérat toljak be, tehát ott is szép lassan építjük.
8: Szerintem senkit nem fenyeget ez a veszély. Ez nem volt jó
9: most
8: példa.
9: Most mondtam egy olyan, egyébként mindenki után, de mindenki, csak hogy mondtam, hogy ne, ott is a fokozatosság elve működik, de az is előfordulhat, és többségében az van, hogy azért maradnak olyan dolgok, olyan zöldségek, olyan gyümölcsök, amiket nem javasolnak, mondjuk az ilyen stabilitási kúra végén sem, tehát most gondolok itt a paradicsomokra, az általában ott hazavágja a szervezetet, aki hisztaminos, vagy gyümölcsök tekintetében a citrusfélék, az mindig kivágja a kis megszakítót a szervezetben, pláne ugye a kezdeti időszakban. Tehát, hogy azért mondom, hogy itt azért nem lesz kánaán utána, talán a hisztamin intolerancia meg a szibó is rávezeti az embert a mértékletességre, rávezeti arra, hogy foglalkoznia kell önmagával, foglalkoznia kell a bélrendszerével. Lehet, hogy sokan ugye nem is tudnak róla, hogy van neki egy bélrendszer, és hogy amit ő megeszik, annak az átalakulása az hol történik. Tehát, hogy nem csak erről, hanem összességében bármilyen problémáról, vagy betegség esetén azt szoktam mondani, hogy ha a pozitív oldalát nézzük, akkor megtanít arra, hogy foglalkozzunk magunkkal, és rádöbbenjünk arra, hogy mit szabad és mit nem.
8: Igen, ez nagyon-nagyon fontos. Hát ugye ez az önismeretünknek a része lesz, az, hogyha tudjuk, hogy a testünk mit szeret, mit nem. De akkor ez tulajdonképpen mégiscsak jó hír, hogy abból a nagyon nyomorult állapotból, amikor valaki folyamatosan bél problémákkal küzd,
9: igen.
8: Meg ebben azt hiszem benne van a fogyás is nagyon súlyosan, hogyha ha szinte semmit sem tud megemészteni, abból van visszaút, és ugye most vettük a táplálkozást, életmód is gondolom hozzájárul, hogy lehet ezen javítani. Arra mit tudsz mondani?
9: Abszolút. Hát ugye most itt már elcsépelt dolog, de a rendszeres testmozgás.
8: Azt akartam sport, mondani, hogy na, mi van, ha ezt kivesszük, az... és azt mondjuk, hogy ezzel nem jöhetsz, de úgy tűnik, hogy ez mindenhez
9: ez
8: kell.
9: Ez minden. Tehát okay. Az egészséges bélműködéshez,
8: hát igen.
9: A pszichés állapotunknak az újrahangolásához kell. Tehát most az, hogy valaki jogázik, fut, sportol mondjuk edzőterembe, vagy úszást végez, tök mindegy. Valamit a napi sét, a napi 20-30 perc séta már szerintem hozzájárul ahhoz, hogy fejben is újra tudja írni a gondolkodását, és arra tudjon koncentrálni, hogy neki javulnia kell. Ez nagyon fontos, tehát ezt nem tudjuk kiiktatni. Ami még egy fontos szempont, ugye azok a kiegészítők. Már itt említettem korábban, hogy beszéltünk ugye az élőflórás termékekről, a rostokról. Rostoknál azért még kiemelném, hogy nem csak a guargumi van, hanem szílium, tehát az utifű maghé, az is ebbe a kategóriába tartozik, hisztaminosoknál, akkor a glükomannán, vagy a pektin, ezeket is lehet. Mindegyiknél óvatosság kell, tehát szépen lassan építjük be, ahogy mondtam, hogy lássuk, hogy melyikre hogy reagálunk, mert nincs két ugyanolyan ember, tehát a bélflóránk is ugyanannyira egyedi, és a hisztaminintoleranciánk is ugyanannyira egyedi, mint az új lenyomatunk. Éppen ezért mindenkit óvatosságra intek, de itt még a bélszakaszoknál, tehát a bélhámsejteknél fontos elmondani a vajsavot, a butirátot, amit egyébként étrendkiegészítő formájában is lehet kapni, leginkább a nátrium butirát alapú termékeket tudom javasolni, és mikrokapszulázott formában, ez segíti, hogy eljusson a vastag bélig ez az anyag. Alapvetően a bélflóra. A bélflórának az elemei, a baktériumok termelik ezeket a rövid szénláncú zsírsavakat, például az egyik ugye a butirát. Ez a vastag bélsejteknek az energiatermelésért felelős 70%-ba ezt hasznosítják. Tehát ha nincs elegendő vajsav a környezetükbe, akkor nagyon rosszul fognak működni, sokkal hajlamosabbak arra, hogy megbetegedjenek ezek a sejtek. Tehát a vastag bél szintjén a butirát, a vajsav, amit említettem, a vékony bél szintjén meg az L-glutamin nevű aminosav. Ez meg az enterocitákat, a vékony bélsejteket fogja táplálni leginkább. Tehát ezeket mind be lehet iktatni, de nem az a cél, hogy most hosszú távon bogyókat meg kapszulákat szedjünk, hanem a kezdeti időszakban, amikor tényleg arra koncentráljunk, hogy a bélnyálkahártya regenerálódni tudjon, a bélflóránk is helyre tudjon nagyjából állni.
8: Ugye azt mondtam, hogy te hosszú ideje foglalkozol ennek a kutatásával, igen. És hogyha jól értem, akkor hiszel is az ilyen fajta étrendkiegészítőkben. Erről egy picit engem kell meggyőzni, mert én mindig azt képzelem, hogy ez is valami kémiai szer, bevisszük, és aztán ezt ettől hogyan is leszünk jobban?
9: Hát nem, alapvetően ugye ezek nem szintetikus dolgok, tehát hogy a legtöbb esetben itt tényleg természetes anyagokról beszélünk. Probiotikumokat nézzük, hogy az élőforrás termékeket, hogy hivatalosak legyünk, ezek a jótékony törzsek azért tényleg szépen tudnak működni, csak nem mindegy, hogy melyiket és mikor alkalmazzuk. Tehát mondjuk egy szibónál semmiképpen nem javaslok a kezdeti időszakban probiotikumot, mert többet ártunk, mint használunk vele. A hisztaminosok sem feltétlenül ez az első lépés. Tehát ahogy mondtam, kivizsgálás, tehermentesítés, rostoknak a beépítése, és utána jöhet a probiotikus támogatás. Tehát az úgymond a negyedik lépcső. Ugye vannak már kifejezetten, ugye nálunk, és én nekem is az volt a célom, hogy olyan termékeket, olyan élőforrás készítményeket állítsunk össze, ahol tudom, hogy ezek a törzsek használnak. Ezek a törzsek hozzá fognak járulni ahhoz, hogy jobb életminősége legyen az embereknek, nem fog irritálni a bélfalat, stb. Tehát alapvetően segítenek, de ugye, ahogy mondtam, nem ez az elsődleges. Az étrend egészítő az egy jó mankó lehet, vagy akár a butirát, ha visszamegyünk a vajsavra, vagy a glutaminra, az L-glutaminra, az aminosavak szintjén. Ezek mind-mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy jobb legyen a helyzet, de ugye nem ez az elsődleges.
8: Na jó, hát azt gondolom, hogy az kiderült, hogy az elsődleges az, hogy az ember vegye észre, kezdjen el utána menni, derítse ki, és aztán utána föl lehet építeni azt a néhány pontot, ami segít abba, hogy az életminőség újra normális legyen, és ha jól értem, akkor ettől igazából szabadulni is lehet, tehát ez nem egy örök pecsét.
9: Igen, a legtöbb esetben úgy mondom, hogy kordában tartható, hogy az eredeti életminőséghez hasonló szintre fel lehet jutni, de ugye ez nagyon sok mindentől függ, nagyon sok visszaesés is van, tehát amikor úgy gondolja az ember, hogy na most már tök jól vagyok, akkor ott a lehetőség, hogy visszaesik a történet az eredeti alapjáratra, de az emésztés, arról nem beszéltünk. Tehát, hogy itt nagyon sok szakembertől halljuk, hogy az emésztésnek a javítása, hogy lehet ezeket előidézni. Ugye itt egy fő probléma probléma a fehérjeemésztésnek a története. Nagyon sokszor ugye egyrészt nem rágunk eleget. Tehát olyan formában jut le a táplálék a lentebbi tápcsatornai szakaszokra, ami nem megfelelő. Tehát megnehezítjük a saját gyomrunknak, bélrendszerünknek a működését. Érdemes, ha már ugye az elején kivizsgálásról volt szó, és azt javasoltam, akkor érdemes ugye akár a gyomorsavnak az erősségét ellenőrizni, mert ha nem elég erős a gyomorsav, akkor nem csak a fehérjeemésztés sérül, hanem sajnos nagyon sok baktérium kórokozó is le tud jutni a vékony bélbe. És ugye ott a szibónál említettem, hogy pont ezek a baktériumok fognak megtelepedni, és ilyen kis hisztamin termelő gyárakkal meg gyulladáskeltő területté alakulni. Tehát nagyon fontos, hogy az emésztésünket is helyre rakjuk.
8: Na igen, hát itt azért van dolog bőven, csak az ember győzze észrevenni, meg tudni, hogy mi mitől van. Minden esetre azt köszönöm szépen, hogy erről beszélhettünk, mert szerintem az embernek mégiscsak a testtudatosságát erősíti az, hogyha tudja, hogy milyen tünetekkel, mifelé kell indulni, és ez valami olyan, amire szerintem viszonylag ritkán gondolunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, sok sikert kívánok.
9: Jó szívesen, és köszönöm a lehetőséget.
8: Pinter Zoltán élőflórás kiegészítők termékfejlesztője volt a vendégem itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget ért. Köszönöm szépen a figyelmet, holnap 11-kor jövök friss adással, szép napot, addig is mindenkinek, szia!

0: dél van. Pont jókor, azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik.
1: Ez az.
0: Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
4: Nyár, árnyas terasz, remek ételek, hideg italok, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához. A Vekerle telep legendás szórakozóhelyén, a Post Balatonon. Augusztus 28-án péntek délután 5-től George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén. És most élőben is. Augusztus 28-án a Post Balatonon, a 19. kerület, Mészáros Lőrinc utca 45 szám alatt. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelő közösségének.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Már nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. Meglepően olcsóbb lett a tojás. 15 millió forinttal támogatja a fiatalok zöld ötleteit a főváros. Napos, de változékony időnk lesz ma. A következő napokban felmelegedés kezdődik. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak, és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal csak most kezdi meg működését, írta a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter emlékeztetett, hogy hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. Nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. A statisztikák országos, budapesti és regionális bontásban sürgősségi kategóriánként is elérhetők és havonta frissülnek. Az előzetesen bemutatott júliusi adatok szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában országosan csak nem 26, Budapesten kicsivel több mint 24 percen belül érkezett ki a mentő. Fiataloknak szóló klímavédelmi pályázatot írt ki a főváros. A 15 és 24 év közöttiek olyan ötletekkel jelentkezhetnek, amelyek helyi klímabarát megoldásokat, fenntarthatóbb környezetet, egészségesebb életmódot vagy zöldebb közlekedést segítenek. Budapest a Bloomberg Philanthropies támogatásával 48 ezer dollárt, vagyis mintegy 15 millió forintot fordít a fiatalok által vezetett projektekre. Egy pályázat minimum 500 ezer, maximum másfél millió forint támogatást kaphat. A határidő a jelentkezésre szeptember 30-a, a nyertes projekteket 2027 áprilisáig kell megvalósítani. Jelentősen csökkent a tojás ára Magyarországon. A KSH szerint most 83-84 forint körül van egy darab, a nagy üzletláncokban pedig az átlagár már 80 forint alá esett. Az árcsökkenés fő oka, hogy enyhültek a madárinfluenza miatt korábban kialakult kínálati félelmek, miközben az EU-ba irányuló tojásimport is 72%-kal nőtt az első negyed évben. A hazai tojás árak nagyjából 4%-kal mérséklődtek. Euró alapú stablecoinnal lép be a Revolut a globális stablecoin piacra. A szolgáltatás elsőként Dániában, Lengyelországban és Portugáliában érhető el a jogosult ügyfelek számára. A Revolut szerint ez a stablecoin stratégia első lépése, később más devizákhoz kötött tokenek is megjelenhetnek. Moszkvában járt John Ratcliffe, a CIA igazgatója kedden, erősítette meg a Kreml. Dmitrij Peszkov, az orosz államfő sajtótitkára szerint a látogatás nem volt előre bejelentve, célja pedig a két ország hírszerzési kapcsolatainak fenntartása volt. Vladimir Putyin egyébként nem találkozott Ratcliffe-fel, a Kreml pedig további részleteket nem közölt.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Ma délután a legtöbb helyen felszakadozik a felhőzet, és sokat süt majd a nap, számottevő csapadék sehol sem valószínű. Többfelé lesz viszont élénk az északi, északkeleti szél. Napközben általában 27-32, késő este 16 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban felmelegedés kezdődik, sokat süt majd a nap, és eső nem valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
6: Sej az arany híd vendéglő, ajtaja kitár.
0: Daily Mix Pszichedélia. A mai mixet Tipszá készítette.

0: vendéglő, rajta a kitár.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Tipsza volt.
2: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és

0: folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicalia, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
1: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
6: Qualitons. Yuri Gagarin. Kamkama. Vitpekör. Dali Borovó Gronje. És még sokan mások az ország első. Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámori Kastélyban.
7: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Újra teljes gőzzel üzemel Paks. Nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. Új óceáni hőmérsékleti rekord született. Napos, meleg, de változékony időnk lesz ma. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. A tervezetnél korábban már ma este elérheti a 2000 megawattos maximális teljesítményt a paksi atomerőmű, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az erőmű az elmúlt hetekben a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt fokozatosan vissza kellett, hogy vegyen a termelésből, és a teljes leállás veszélye is felmerült. A helyzetet a Duna vízszintjét megemelő, ideiglenes fenékküszöb és más beavatkozások segítettek megoldani. A blokkokat azóta fokozatosan újra felterhelték, az Országos Atomenergia Hivatal pedig folyamatosan felügyeli a folyamatot. Büntetést fizettetne a MOHU-val a hosszú ideig nem működő visszaváltó automaták miatt Pikó András. Józsefváros polgármestere szerint a palack visszaváltási rendszer komoly köztisztasági és közbiztonsági problémákat okoz a belvárosban. Azt javasolja, hogy legyen több automata, a tartósan működésképtelen gépek után pedig kapjon bírságot a MOHU. Emellett azt szeretné, hogy a cég térítse meg a kerületek megnövekedett takarítási költségeit. tűzoltókkal és speciális járművekkel segíti Magyarország Szerbiát az erdőtüzek megfékezésében, közölte a belügyminiszter közösségi oldalán. Pósvai Gábor hangsúlyozta, Magyarországon is hetek óta komoly problémát és jelentős kihívást jelentenek a rekordszámban előforduló szabadtéri tűzesetek. A szerbiai erdőtüzek oltásában más külföldi egységek is részt vesznek. A webes nyugtaadat szolgáltatásról készített oktató videót a NAV. Szeptembertől a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A kötelezettség a pénztárgép portálon, a nyugtaadatok rögzítése menüpontban teljesíthető. Az adatbázis a jogszabály hatályba lépésével jövő 2-től érhető el. Új történelmi rekordot mértek a világ óceánjainak felszíni hőmérsékletében. Augusztus 22-én a globális napi átlag 21,1 Celsius fok volt, és ezzel megdőlt a 2024 márciusában mért 21,9 fokos rekord. A Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálat szerint a szokatlanul magas értékhez az erős El Niño jelenség is hozzájárul. Legalább 100 milliárd dollárból hatalmas űrbázist kíván építeni Louisiana államban, az Egyesült Államok déli részén a SpaceX. Az amerikai űripari vállalat célja, hogy évente több ezer repülést indítson és fogadjon a Starship-pel, amelyet jelenleg Texasban fejlesztenek, a Holdra és a Marsra irányuló utazások, illetve az űrbe küldendő adatközpontok céljával. A mexikói öböl partján fekvő terület több mint 2,5-szer akkora, mint az amerikai főváros Washington. Az építkezés várhatóan jövőre kezdődik, az első Starship indítást pedig 2029-re tervezik.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Ma délután a legtöbb helyen felszakadozik a felhőzet, és sokat süt majd a nap, számottevő csapadék sehol sem valószínű. Többfelé lesz viszont élénk az északi, északkeleti szél. Napközben általában 27-32, késő este 16 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban felmelegedés kezdődik, sokat süt majd a nap, és eső nem valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. augusztus 26-án 13:05 a mikrofonnál Schmidt Andi.
0: Fesztivál.
1: Haydn egykori otthonában kel életre a régi zene. Augusztus 28-a és szeptember 5-e között 4. alkalommal rendezik meg a Haydneum Eszterháza Fesztivált a Fertődi Eszterházi kastélyban. A fesztivál rövid idő alatt a közép-európai régi zenei élet egyik fontos eseményévé vált, ahol a historikus előadásmód nemzetközi és hazai kiválóságai idézik meg a 18. század zenei világát. A helyszín önmagában is különleges. Joseph Haydn csaknem 3 évtizeden át szolgálta az Eszterházi udvart, Eszterháza pedig az ő idejében Európa egyik jelentős zenei központja volt. A fesztivál koncertjein korhű hangszereken szólalnak meg a művek. Ráadásul ugyanabban a történelmi környezetben, amelyben egykor maga Haydn is dolgozott. Így nem egyszerűen hangversenyeket hallgathatunk, hanem egy kicsit visszautazhatunk a 18. század zenei világába. A fesztivál egyik nagy eseménye a nyitókoncert lesz, amelyen Haydn ritkán hallható operája az Orlando Paladino, vagyis Orlando lovag csendül fel, koncertszerű előadásban. A fesztiválhoz idén is kapcsolódik tematikus séta, amelyet Bősze Ádám vezet, a záró koncerten pedig Haydn és kortársainak műveit Steve McLeod vezényli Olga Paschenko közreműködésével. A Haydneum Eszterháza Fesztivál így egyszerre kínál különleges zenei élményt és történelmi utazást.
0: Koncert.
1: Deva, azaz Takács Dorina koncert augusztus 28-án a Bakács Fest nagy színpadán. Az énekesnő az elmúlt évek egyik legizgalmasabb hazai zenei felfedezettje. Sajátos hangzásvilágában a modern elektronikus zene találkozik a magyar népzene ősi motívumaival. Deva egy szemében énekes, dalszerző és producer, ráadásul a lemez borítóit is maga készíti. Zenében atmoszférikus hangok, finoman pulzáló basszusok és a magyar népdalok világából merített több szólamú, szinte meditatív vokálok kapcsolódnak össze. Ettől a dalai egyszerre hatnak, nagyon kortársnak és időtlennek. Bemutatkozó albuma a Csillag 2022-ben jelent meg, második nagy lemeze az Avar 2025-ben érkezett, és nem csak Magyarországon, hanem külföldön is pozitív visszhangot váltott ki. Deva azóta rendszeresen koncertezik, európai klubokban, fesztiválokon is. Budapesti koncertjein élőzenekarral egészül ki a produkció, így a Bakács téren is egy atmoszférikus, különleges hangulatú koncertre számíthatunk.
0: Fesztivál.
1: Szeptember 15-e és 20-a között ismét a klasszikus zenéjé lesz a főszerep Pécsen. Érkezik a Zene Szüret Fesztivál, amely idén különösen izgalmas programokkal várja a közönséget. A Filharmónia Magyarország 70. jubileumához kapcsolódó rendezvénysorozat nem csak a komoly zeneszerelmeseinek szól, hanem azoknak is, akik most ismerkednének ezzel a világgal. A város több helyszínén koncertek, versenyek és közösségi események idézik meg a klasszikus zene sokszínűségét, miközben a fesztivál célja az is, hogy közelebb hozza ezt a műfajt a fiatalabb generációkhoz. Az idei program egyik legizgalmasabb újdonsága a Mustra Classic Street, amely szeptember 18-án és 19-én a belvárost valódi szabadtéri koncerttérré alakítja. A résztvevő zenészek nem hagyományos koncerttermi környezetben lépnek fel, hanem kreatív előadásokkal, különleges hangszerelésekkel és látványos produkciókkal igyekeznek megszólaltatni a járókelőket. Az utcazenei tehetségkutató nem csak verseny, hanem igazi közösségi élmény is, ahol a közönség test közelből találkozhat a klasszikus zenével. A fesztivál másik kiemelt eseménye a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny, amelynek a Kodály Központ ad otthont. A világ különböző pontjairól érkező fiatal zongoraművészek közül sokan a nemzetközi koncert élet következő nagy tehetségei lehetnek, így a közönség valódi jövőbeli sztárokat hallhat még pályájuk elején. A fesztivált szeptember 15-én a világhírű zongoraművész Olga Kern nyitó koncertje indítja, majd a verseny döntői szeptember 18-án és 20-án kínálnak izgalmas pillanatokat.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
2: A vértes lankáin. Méreteit nézve nincs az élen a hazai hegyek között. 30 km hosszú, 10-15 km széles, és legmagasabb csúcsa a Nagycsákány is, mindössze 487 méteres. Ennek ellenére kopár, meredek dolomit falaival élesen kiemelkedik a kisalföldi tájból. Nevét egy 1051-es csatáról kapta, amikor is harmadik Henrik német-római császár serege megtámadta a magyarokat. Ám azok olyan fondorlatosan fogtak ki az ellenségen, hogy az ideges sereg vértjeit, fegyvereit hátrahagyva futott hazáig. Persze ennél jóval korábbról is vannak történelmi emlékek a mintegy 30 km hosszú hegy életéből. Csákányos puszta köveiben az őstenger lenyomatát láthatjuk, mely a krétakorban apadt el. Ekkor kezdődött meg a hegység kiemelkedése. A csákvári barlang hazánk egyik leggazdagabb régészeti lelőhelye. Ami az ősi állatokat illeti, 180 faj leletei kerültek elő innen. Köztük kartfogó tigris, ős zsiráf, háromújú ősló, masztodon, azaz ősi elefántféle, és a csákvári hiéna. Ezek mind 10-12 millió évvel ezelőtt éltek, amikor szavanna-szerű volt a vidék. Ezen kívül ősember maradványait és római templom maradványokat is találtak itt. A környék híres ősemberét azonban nem itt, hanem vértes szőlősön találták meg. Samu Európa egyik legöregebb előembere. Mintegy 350 ezer évvel ezelőtt élt, és a Homo heidelbergensis fajához tartozott. Az ásatás helyszínén ma a Magyar Nemzeti Múzeumhoz tartozó vértes szőlős őstelep néven találunk egy múzeumot. A környéken többféle gasztrokalandban lehet részünk. A vértes déli lejtőin terül el a fehér borairól híres Móri borvidék, ahol remek borokat kóstolhatunk, még akkor is, ha látogatásunkat nem az októberben megrendezett Móri bornapok idejére igazítjuk. A tatai öreg tó partja évszázadokkal ezelőtt is közkedvelt vidék volt. Árnyas fái, tiszta levegője és világtól való rejtettsége okán hátizsákosoknak. A vértes ahhoz is kiváló terep, hogy bakancsban fedezzük fel. Jól kiépített túraútvonalak és viszonylag csekély szintkülönbség várja a kirándulókat. A vértesi Naturpark oldaláról letölthető turista térkép alapján magunknak is kiszemelhetünk edzettségünknek megfelelő útvonalakat. Emellett több régi várat, illetve várromot is fellelhetünk, melyek jó célpontot jelenthetnek egy túrához is. A gesztesi várban a leginkább felújított állapotban ma, de emellett a Vitányvár, a Csákvár és a Csókakővár romjait is érdemes megnézni. Mindegyik eredete az Árpád-korra vezethető vissza.
0: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Peki Momé Németországban alkotó török anyanyelvű énekesnő, aki csak poénból választott magának, szerinte francia hangzású művész nevet. Sokan egy 2025-ös angol rádióműsorban figyeltek fel a munkásságára, ahol az amerikai Iggy Pop játszott le tőle egy szerzeményt a hallgatóknak. Momé zenéjében főképp a funkot, a diszkót és a dancefloor jazz szereti ötvözni az anatóliai elemekkel. Bár valamennyire a japán city pop is hatással volt rá. Hallgassunk meg tőle egy brazil dal feldolgozást az anyanyelvén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Konyha egy háromtagú zenekar, akik retrósan lerobbant hangzással és fordulatos magyar szövegekkel játszanak eklektikus popzenét. A Konyha hangzásának gyökerei a 60-as, 70-es évek fordulója körül keresendők, amikor a rockzenészek már túl voltak az elektromos hangszerek feltalálása okozta eufórián, és már nem akartak feltétlenül csak szép hangokat kihozni belőlük. Ennek eredménye a sok koszos, túlvezérelt gitár és énekhang. A banda szövegei ezzel látszólag ellentétes mai élethelyzetekből indulnak, ám úgy gondolják, hogy jó és mély dalt kizárólag fájdalmas dolgokról lehet írni.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Egy rádiót venne, de minek, uram?
2: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
3: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
4: Újra Tefest az Andrássy úton. Magashegyi Underground, Lóci játszik, Soltész Rezső, Hard Jazz Band, Los Orangutans, Molnár Tamás és számos gyerekprogram, élmény és meglepetés. Találkozzunk a Kodály körönnél augusztus utolsó hétvégéjén, ahol minden program ingyenes.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
5: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén.
6: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 5 év hallgatás után a Little Dead Wishes albummal maxolta ki 2025-öt a Coco Rosie. Ám az amerikai freak folk duó tagjai Sierra Rose Cassidy és Bianca Leilani Cassidy hiába rejtették el a bosszúvágy franchise eredeti angol elnevezését a Death Wish taragylemez címében, míg idejében rájöhettek a szomorú igazságra. Ezen nincs mit szépíteni. Sajnos a nővérek egyáltalán nem hasonlítanak Charles Bronsonra, aki 1974 és 94 között 5 filmben is megformálta Paul Kersey önbíráskodó karakterét. A hölgyek, hogy mégse legyenek egyedül az oly sok veszélyt rejtő nagyvárosban, a Girl in Town című dalukhoz felkérték feat-elni Chance the Rappert. Ő sem egy kiköpött pisztolyos igazságosztó, de legalább bajuszos.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Mióta David Fincher az 1999-es Harcosok klubja zárójelenetében felhasználta a Pixies Where is my mind című felvételét, a filmesek gyakran nyúlnak az alternatív rock 1988-as alapkövéhez vagy annak feldolgozásaihoz, ha személyiségzavaros vagy egyéb mentális betegségben szenvedő karaktereket ábrázolnak. Így tettek többek közt az Álomháború, a Hátrahagyottak vagy az Eleven Core alkotói. A Pixar kivételesen nem Pixies trackkel érzékeltette Szenilla állapotát a Némó nyomában és a Szenilla nyomában című animációs moziaiban, holott ha valakik, hát ők igazán megtehették volna, hiszen az eredeti dal egy bolond halról szól. A szám szerzője Black Francis búvárkodott, miközben egy apró, veszélytelen, de nem egészen komplett halacska végigkövette őt, és állandóan neki ütközött a víz alatt.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Képzeljük el, Liam és Noel Gallagher a 2025-ös Oasis Reunion közepette épp a manchesteri Lidl-ben készülnek újabb testvérháborút kirobbantani arról, hogy Liam vehet-e még egy parkakabátot és csörgődobot, amikor a bolti hangszórókból felcsendül az afro-karibi ritmusokban nyomuló francia ireké formációtól a Petit à Petit. Liam égtelen haragra gerjed, tudatosul benne, hogy a cím ugyanazt jelenti, mint a Little by Little. Ezek itt tuti az ő 2002-es slágerüket gúnyolják. Üvölti, hogy meg fogja verni a magukat trópusinak képzelő gallokat, és nyomdafestéket nem tűrő kifejezésekkel ecseteli, mit fog tenni esernyős ananász koktéljukkal. Noel csak a szemét forgatja és elmereng. Ha már a vicces nevű Little by Little kampány valóban egy kisebb vagyont hozott a zenekar konyhájára, akkor talán ebből a dalból kiperelhetne némi jogdíjat.

Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kávét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Már ma este elérheti a csúcs teljesítményt Paks. Átláthatóbbá tenni a kormány a közbeszerzéseket. Már több mint 100 nő jelentkezett a Talenta Hub ingyenes képzési és mentor programjára. Napos meleg, de változékony időnk lesz ma. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. A tervezetnél korábban már ma este elérheti a 2000 megawattos maximális teljesítményt a paksi atomerőmű, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az erőmű az elmúlt hetekben a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt fokozatosan vissza kellett, hogy vegyen a termelésből, és a teljes leállás veszélye is felmerült. A helyzetet a Duna vízszintjét megemelő, ideiglenes fenékküszöb és más beavatkozások segítettek megoldani. A blokkokat azóta fokozatosan újra felterhelték, az Országos Atomenergia Hivatal pedig folyamatosan felügyeli a folyamatot. Szigorítja és pontosítja a kormány a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. Nem szabad elsietni a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását, mert egy jól működő, független intézményt kell létrehozni, mondta a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke ma reggel a Kossuth Rádió műsorában. Pardavi Márta szerint a hivatal várhatóan 150-200 emberrel dolgozik majd, és mindegyiküket pályázat útján választják ki. A hivatal elnök és közpénzügyi elnökhelyettes jelöltjeit tegnap, a nyomozati elnökhelyettes jelölteket ma hallgatják. Hallgatja meg a parlamenti szakbizottság. Megjelent a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatója az áfamentes gyógyszerekről. Szeptember 1-től e szerint csak a recept köteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Már több mint 100 nő jelentkezett a Talenta Hub ingyenes képzési és mentor programjára, de a szervezők meghosszabbították a határidőket. A program 176 vidéki női vállalkozónak kínál gyakorlati képzést üzletfejlesztésről, pénzügyekről, marketingről és digitális megoldásokról. A 7 régióban zajló program résztvevői közül 15-en később személyes mentorálást is kapnak, a legjobb projektek pedig összesen 8 millió forint támogatásban részesülhetnek. A jelentkezési határidők szeptember 1-e és 26-a között régiónként eltérőek. 15-25, illetve 50%-os vámot vett ki 700 amerikai import árucikre a kanadai kormány szeptember 8-ától. Válaszul az Egyesült Államok hasonló intézkedéseire. Korábban Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán azt írta, hogy Kanada részéről 400%-os vámok sújtják az USA mezőgazdasági termelőit, és a magas vámok sok amerikai vállalkozás megszűnéséhez vezettek.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Ma délután a legtöbb helyen felszakadozik a felhőzet, és sokat süt majd a nap, számottevő csapadék sehol sem valószínű. Többfelé lesz viszont élénk az északi, északkeleti szél. Napközben általában 27-32, késő este 16 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban felmelegedés kezdődik, sokat süt majd a nap, és eső nem valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nem akarsz lemaradni az üzleti világ legfontosabb trendjeiről? Érdekel, hogyan születik meg egy sikeres üzleti stratégia? Business Lounge. Hallgasd a marketing és média magazin inspiráló beszélgetéseit a szakma legjobbjaival minden második szerdán délután 2-től Kutasi Judittal a Rádió Cafén.
1: A műsor támogatói Etmedia, Mastercard, TV2 csoport.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Business Lounge, a marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival itt a Rádió Cafén.
1: A műsor támogatói Etmedia, Mastercard, TV2 csoport.
2: Szép napot mindenkinek, ez itt a Business Lunch, a Rádió Café és a Marketing és Média marketinggel, médiával, kommunikációval, üzleti stratégiával foglalkozó közös műsor. A mikrofonnál Kutasi Judit, és szokás szerint itt van velem a stúdióban Ritter Tamás, a Marketing és Média társtulajdonosa. Szervusz, Tomi!
3: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: A mai műsor második felében, az óra második felében a biztonságról beszélgetünk, ez kerül a fókuszba, azt vizsgáljuk majd meg, hogy milyen aktivitásai vannak a Generalia Biztonságért Alapítványnak, a közlekedés biztonsága, gyermek és ifjúság védelem, valamint az egészség megőrzés terén. Előtte azonban a műsor első felében a banki AI irányítása, a Governance by Design és a felelős bankolás stratégiájáról beszélgetünk. A kérdés pedig az, hogy hogyan őrizhető meg a márka egységessége egy olyan világban, ahol az egyes üzleti területek hajlamosak saját AI megoldásokat fejleszteni. Erről fogunk beszélgetni. Vendégünk a stúdióban pedig Pataki Piroska, az MBH Bank marketing igazgatója. Örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
4: Köszönöm szépen, üdvözlöm én is a hallgatókat.
2: Induljunk onnan, hogy az AI asszisztensek, mint az ügyfél interakciók új elsődleges felületei ma már nem csupán IT eszközök, hanem a banki márka legfontosabb kapcsolódási pontjai, azaz brand touchpointok, kifelé és befelé egyaránt egyébként. Miért tekintünk ma már az AI-ra úgy, mint a márka egyik legmeghatározóbb megjelenési pontjára, és miben más ez a szerep, mint a korábbi digitális csatornáké?
4: A digitalizáció és az AI előretörésével, ahogy ti is láthatjátok, hogyan épül be a mindennapi életünkbe, ugyanúgy beépül elsődleges interakciós felületként, tehát ez azt jelenti, hogy a fogyasztók vagy az ügyfelek bármely kommunikációs ponton információt szeretnének kapni egy márkáról, termékről, szolgáltatásról, akkor az AI-hoz fordulnak.
2: És mikor érezted marketing igazgatóként azt először, hogy az AI már nem csak egy technikai vagy technológiai kérdés, hanem kifejezetten az ügyfélélmény vagy márkaépítés szempontjából fontos?
4: Ez már a terjedéskor felmerült, tehát akár 2 évvel ezelőtt is, azonban azt láttuk az elmúlt másfél évben, hogy egyre több saját megoldás is terjed, akár a bankon belül, akár hogyha megnézzük, akkor bármely márka vagy szolgáltatáshoz kapcsolódóan, ezért szükségessé vált a kérdés, és ezt több vállalat is felismerte, hogy a szabályozásával, illetve ennek a kialakításával foglalkozunk brand és egyéb szempontok szerint.
2: Gondolom, ez egy nagyon összetett munka.
4: Nagyon összetett munka, és nincs igazi iránymutatás benne, tehát meg lehet nézni a best practice-eket akár Magyarországon, akár a más országokban, azonban érdemes azt végig gondolni, hogy egy vállalat hova szeretné eljuttatni a saját fejlesztéseit, és milyen célokat, milyen stratégiát tűz ki irányításul. Legyen ez akár egy külső, akár egy belső ügyfélkiszolgálás.
3: Hol tart ebben az MBH Bank? Hogy alakul nálatok a gyakorlat? Van egy külön osztály, amelyik ezt szabályozza kommunikációs és egyéb szempontból?
4: Összetett a kérdés. Szorosan együtt dolgozunk egyrészt a fejlesztő céggel, ugye nekünk a Peak Financials fejleszti az AI megoldásainkat javában, és a digitalizáció és technológiáért felelős területtel közösen dolgozunk most azon, hogy egy megfelelő szabályrendszer ugye már kialakításra kerüljön, vagy azt tovább dolgozunk. Ez jelenti a folyamatokat, tehát azt, hogy az egyes társterületek hogy dolgoznak egymással. Például ki az, aki eldönti, hogy hogyan szóljon az AI asszisztens a kollégák, vagy akár kifelé az ügyfelekhez, milyen hangnemben tegezze, magázza, hogyan alakuljon ki az identitása, de érinti azt is, hogy melyek azok a szolgáltatások, amire azt mondjuk, hogy igen, ehhez érdemes egy AI asszisztenst fejleszteni.
2: Na most itt a különböző üzleti területek saját AI megoldásokkal is rendelkezhetnek, viszont nagyon fontos gondolom, hogy egyfajta egységes kommunikáció és egységes megoldás dolgozzatok ki.
4: Abszolút, én azt gondolom, és arra törekszünk, hogy legyen egy közös vizuális identitás, és nem csak vizuális, hanem elnevezésekben, stílusban, akár logóban, hogy néz ki egy chat asszisztensnek az avatárja. Tehát, hogy ezek olyan kérdések, amelyekre mindig ugye a fejlesztések során jutottunk el, mondjuk 2-3 évvel ezelőtt, azonban most már azt az igényt látjuk, és az üzleti területek részéről ez ugyanúgy megérkezik, és jönnek hozzánk a kérdésekkel folyamatosan, hogy legyen erre egy egységes keretrendszer. Úgyhogy ezen már nem is azt mondom, hogy dolgozunk, dolgozunk, hanem már kialakítottunk egyfajta rendszert az elmúlt egy évben, és most ezt terjesztjük ki és skálázzuk föl, ahogy jönnek az új fejlesztések a különböző funkciókhoz.
3: Maga a szakmai folyamat akkor úgy néz ki, de egy picit talán említetted is, hogy a üzleti terület meghatározza az igényét, hogy mit szeretne szakmailag, és akkor ti pedig ehhez hozzáteszitek a kommunikációs részt.
4: Igen, ezt nagyon jól körbeírtad, az üzleti terület ugye az adott igényre közösen a fejlesztő céggel definiálja, hogy milyen ügyfél élményt kéne mögé tennünk, és mik azok a főbb tartalmi kérdések vagy szolgáltatási kérdések, amire választ kéne adni egy chat asszisztensnek például. Ők feltervezik természetesen a programozási keretrendszer részét, mi pedig szakértjük, illetve javasoljuk azt, hogy milyen stílusban szóljanak egy-egy válasznál, lehet finom hangolni azt, hogy az most mennyire személyes, mennyire formális, vagy mennyire legyen informálisabb, és így tovább. Ez nem azt jelenti a gyakorlatban, hogy mondjuk az egész szövegezési meg válaszadási részben mi belefolynánk, ez nem is cél, hiszen azért AI technológia, viszont a keretrendszert meg tudjuk hozzáadni.
2: És milyen visszajelzéseket kaptok már most az egyes egységektől, területektől?
4: Én azt látom, hogy nagyon nyitott mindenki, mert ez egy újabb terület, és nálunk egyébként is jellemző a kooperatív együttgondolkodás, így a banki csapatok között, úgyhogy abszolút elfogadják a véleményünket, és többször egyeztetjük a megjelenést. Van visszacsatolás, abszolút. Ami most dolgozunk, ami érdekes, az egy olyan platform bevezetés, ez házon belül, ami összefogja az összes okos asszisztenst, hívjuk azoknak most őket, vagy az összes olyan megoldást, hogy a kollégák egy platformról, egy felületről el tudják őket érni, érthetően elmondja azt, hogy ezek mire valók, hogyan lehet használni.
3: Mit szóltak egyébként a kollégák, tehát, hogy ők örülnek ennek a folyamatnak, nehéz nekik, hogy tudtok velük együtt dolgozni, illetve egy edukációs rész is gondolom, hogy itt fontos, hogy hogyan kommunikáltok feléjük, hogyan edukáljátok őket.
4: A kollégák nagyon örülnek, mert nagyon sok megoldást alkalmaznak már így is. Ugye a banki rendszereken ezeknek az elérhetősége nyilván korlátozottabb, a bankbiztonsági és egyéb adatbiztonsági okokból, szerintem ez teljesen érthető. Ezért a kollégák várják azt, hogy hogyan tudnak minél több megoldást, AI megoldást használni a bankon belül is, hogy abszolút örülnek ezeknek a fejlesztéseknek. Ezt jellemzően kommunikáljuk a bankon belül, ugye a 9000, körülbelül 9000 munkavállalóval ez több csatornás kommunikációt jelent, úgyhogy ezt várják. A képzési programok azok folyamatosak, tehát ezt rendszerezett keretben a HR szervezi belső AI képzéseket, sőt van egy olyan területünk, akik pedig kifejezetten ahhoz a programhoz, amit használunk, most direkt nem akarom így a nevét mondani, de hogy specifikus képzéseket szervez, hogy az adott, nem tudom, programban azon belül hogyan lehet egyes funkciókat használni, és ezek nagyon népszerűek.
2: De jól értem, akkor egy kettős feladatotok van, mert egy szerre kell kifelé az ügyfelek felé is fejleszteni, kommunikálni, edukálni, és befelé a dolgozók felé is, vagy a kollégák felé is. Melyik a nehezebb egyébként?
4: Én azt gondolom, hogy kifelé egy nehezebb feladat, mert az ügyfeleknek úgymond, illetve a fogyasztóknak nagyon nagy elvárásaik vannak, hiszen az AI technológiák széles körben elérhetőek ma már, legyen az videós, képfelhasználó platform, vagy táblázatszerkesztő, de hogyha a privát életben használjuk, akkor is bármit, bármivel össze tudunk hasonlítani, ezért az ügyfelek elvárásai magasak. Tehát ha egy bank, vagy bármely vállalat egy saját chat asszisztenssel, vagy AI platformmal a piacra lép, akkor annak számottevően fel kell venni a versenyt a meglévő, akár nemzetközi alkalmazásokkal vagy funkciókkal.
2: És mitől várhat szerinted, vagy szerintetek egy ilyen megoldás valóban ügyfélbaráttá?
4: Akkor válhat ügyfélbaráttá, ha választ tud adni egy valós ügyfél problémára vagy kérdésre. És itt lép szerintem a szakértői pozíció be a képbe, hogy egy olyan vállalat hitelesen egy olyan termékről tudjon beszélni, ami szakértőként ugye az ő területe, és nem feltétlenül egy általános AI megoldás, hanem specifikusan egy-egy megoldásra koncentrál. Erre egy példa, nálunk a kifejlesztett chat asszisztens, ami a KKV-kat segíti gyakorlatilag a megfelelő források, támogatások megtalálásában, tehát ez egy ilyen pályázati iránytű, ami segít eligazodni a támogatások és uniós programok világában, illetve segít összehasonlítani a vállalkozásoknak, hogy mi az, ami elérhető a piacon.
3: Pont azon gondolkoztam, hogy nagyságrendben, nem tudom, hogy tudsz-e pontos számot mondani, hogy hány AI asszisztenssel dolgoztok?
4: Úgy fogalmaznám meg, hogy ilyen 5 és 15 között, és ezért is van szükség egyébként visszatérve erre a keretrendszer bevezetésre, mert azt látjuk, hogy ugye folyamatosak az üzleti igények és a fejlesztések, de azt, hogy ez kifelé, illetve befelé is megfelelően legyen használva, ehhez kell egy gyakorlatilag egy ilyen megoldás.
2: Ha az AI governance nézzük, akkor ugye felmerül a kérdés, hogy mennyire egységes ebben a bankszektor. Mekkora a verseny ebben? Ki tud előbb egy jó megoldást találni, vagy a legjobbat?
4: Az AI keretrendszert és a megfelelőséget az MNB is szabályozza, illetve foglalkozik ezzel, külön ajánlást is adott ki ennek vonatkozásában. Én azt látom, hogy a bankoknál Magyarországon a szervezeti helye az különböző, tehát nem egyértelmű, hogy valahol van egy önálló AI officer, most hívjuk ennek, vagy akár a digitalizációért, technológiáért felelős terület az, aki ellátja ezt a funkciót, vagy akár egy teljesen más pozíciót hoznak erre létre. Egyébként pont most volt egy nagyon érdekes cikk a Bloombergen erről, ami azt elemezte, hogy az egyes vállalatoknál most az AI officer, mint önálló pozíció, az mennyire igényel, de hogy alapvetően ez egy rövid távra tervezett funkció, hiszen betölti a hivatását meg a tisztjét másfél év alatt, és utána a kérdés, hogy hogyan tagozódik be a teljes szervezetbe.
2: Egyébként érezhető most versenyelőny, vagy a jövőben érezhető versenyelőny amiatt, hogy egy bank mondjuk gyorsabban és felelősebben építi be az AI-t a működésébe?
4: Én azt gondolom, hogy igen, hogy a jövőben ennek lesz létjogosultsága, akár rövid távon, és pont Tamással beszélgettünk erről a műsor előtt, hogy vajon az összehasonlíthatóság az egyes termékeknek, meg szolgáltatásoknak hogy alakul, és amit eddig megtettünk egy Google Search-ben, vagy megtettünk egy különböző weboldalakon, gyűjtő oldalakon, azt most kiválthatja már egy gyorsabb, vagy egy specifikusabb banki asszisztens is.
3: Engem egyébként még most is érdekel, mert hogy eddig én ezt úgy csináltam, hogy mondjuk, hogy melyik bankot válasszam, hogy megnéztem mondjuk a Google-be, vagy valamelyik összehasonlító oldalon, és eddig nem jutott eszembe, hogy mondjuk a MBH-nak a oldalára felmenjek, és ott megkérdezzem például valamelyik AI asszisztenst.
4: Ezt most meg tudod tenni, abszolút, specifikusan, amit említettem, akár ezzel a KKV-s megoldásunkkal, viszont a jövőt én úgy látom, hogy az agentic AI megoldások azok, amelyek még ki fogják egészíteni a mostani kereső, hasonlítsd össze, javasolj típusú megoldásokat, akár olyannal, hogy úgy tudod briefelni, hogy beállítod a pontosabb paramétereidet, vagy jövőben mutató terveidet, például a céljaidat, és erre megfelelő javaslatot tud kidolgozni akár egy ilyen agent. És ezt a tapasztalatot tudod ötvözni az adott banki termékekkel, akkor ez egy nagyon jó kombináció lesz.
2: Amiről még érdemes beszélnünk, hogy mit jelent pontosan a banki környezetben a governance by design megközelítés, és miért elengedhetetlen ez a transzparencia, valamint az elszámoltathatóság érdekében?
4: A kifejezés alatt én azt értettem, hogy már a fejlesztés kezdetén vagy kialakítása előtt, ahogy bármilyen termékfejlesztésnél ez történik, vagy ideális esetben történik, a design és az ügyfélút, meg az ügyfél touchpointok nagyon meghatározóak kell, hogy legyenek. Tehát amikor úgy irányítunk egy ilyen fejlesztést, hogy ezeket előre beépítjük gyakorlatilag az adott megoldásba, akkor sokkal jobb megoldást kapunk, mint hogyha utána kellene hozzáigazítani brand, tone of voice és egyéb szempontokból, sőt összetettebb szempontokból az adott megoldást.
2: Amiről még érdemes beszélnünk, hogy hol húzódik a határ az edukációban, mennyit érdemes mondjuk a technológiáról elmagyarázni, és mikor kell a bizalomépítésre, vagy mondjuk az emberi ügyintéző bevonására fókuszálni.
4: Tehát az edukációban a bank szerepe, én azt gondolom, hogy kettős. Egyrészt ugye a mély belső tudásépítés a kollégák körében, az azt gondolom, hogy fontos, tehát hogy tudják megfelelően használni az AI-t, mert ha nem megfelelően használják, nem az az eredmény fog kijönni, ami miatt ugye fejlesztjük, vagy ezt elvártuk volna. Az ügyfél oldalon pedig ez egy bizalomépítő kommunikáció is, tehát hogy azt a kontextust vagy szolgáltatást erősítjük bennük, amire ugye létrehoztuk, ezt ugye szerintem a sikerét is meghatározni. Tehát az edukáció szintje így kettős, és ahogy mondtam, kifelé én inkább azt gondolom, hogy egy olyan tudást kell tudni adni az ügyfeleknek, hogy érthető legyen a működése, a biztonságát meg tudják érteni, az adatbiztonságot, és meg tudja azt mutatni, hogy mikor érdemes akár a személyes ügyintézőhöz fordulni, és mikor érdemes a csetet használni.
3: Pont ezt akartam egyébként kérdezni, hogy a szabályozás része az, hogy az ember mikor lép be ebbe a folyamatba?
4: Igen, abszolút, igen. És ez ott fontos, ahol össze lehet kötni, nyilván egy kontaktcenternél például a különböző AI és emberi interakciókat.
2: Hogyan differenciáltok az edukációs stratégiátok során mondjuk a belső munkatársi kör, illetve az ügyfelek között? Tehát mi a legfőbb célotok az ügyféloldali kommunikációval az AI kapcsán?
4: Az ügyfeleknél szerintem az a legfontosabb, hogy az adott helyzetben mennyire tudjuk őket segíteni a döntésben, vagy egy termékválasztásban, és mi erre is törekszünk, tehát hogy meg tudják hozni azt a helyes döntést, ami az ő életükben ugye egy nagyon fontos pénzügyi döntés legyen, az az első lakásvásárlástól kezdve egy személyi kölcsönfelvételig, vagy akár már a megtakarítások témájában, tehát hogy ez a kommunikációs hozzáállásunk úgymond. A belső dolgozó pedig, ahogy mondtam, így a mélyebb megértése fontos, tehát, hogy ő megfelelően tudja akár briefelni, promptolni az adott megoldást, hogyha valamire kíváncsi, és a használat elsajátítása. Tehát, hogyha van egy kérdése, akkor önállóan vagy proaktívan be tudjon lépni egy ilyen asszisztensbe, és azt fel tudja ott tenni.
2: Ami még szerintem izgalmas kérdés lehet, hogy, és a ti munkátok szempontjából, hogy milyen készségek szükségesek ahhoz, hogy ezt jól tudjátok kezelni, jól tudjátok irányítani ezt az igencsak nagy változást?
4: Ez nagyon érdekes kérdés, főleg a jövőre vonatkozóan, mert ha megnézed azt, hogy mik a predikciók mondjuk a jövő képességeibe, tehát hogy mondjuk milyen skilleket kéne tanulni vagy fejleszteni a jövőbeni generációknak a munkavégzéshez, akkor a top pozíciókban soft skilleket javasolnak fejleszteni. Egyébként ez egy World Economic Forum reportban is megjelent, például a kritikus gondolkodás, például a probléma megoldó készség, és én azt gondolom, hogy ezek a képességek fontosak akár már manapság, és ez visszavezet oda, hogy milyen kérdést teszünk föl magának az AI-nak, tehát hogy hogyan használjuk. Mert ha egy esetleg egy egyszerű search-re akarjuk használni, akkor ugye az átvette már most a több ilyen search modellnek a funkcióját, de ennél sokkal összetettebb megoldások vannak, és ezért fontos, hogy valaki tud-e kritikusan gondolkozni. Ugyanakkor ez a veszélye is, mert a fiatalabb generációknál, akinek nincs olyan élettapasztalata, és esetleg még nem alakult ki bennük ez a típusú gondolkodás, ami azért az évek során, vagy egy munkában eltöltött idő során növekszik, ott felmerülhet, hogy hogyan fogja majd felelősen azt az eredményt értékelni, amit az AI kidob.
2: Akkor kifejezetten akár a marketing kommunikációs szakembereknek is más készségek és képességekre, ha nem is másra lesz szükségük, de más hangsúllyal?
4: Igen, én azt gondolom, például a csapatomban én kifejezetten trénelem azt, hogy ugye a piackutatás terület is hozzám tartozik, kifejezetten trénelem azt, hogy amit elkészítenek anyagot, meg elemzéseket, azt hogyan fordítják le, és hogyan prezentálják. Ugye ez nem egy új téma, tehát hogy ez 10 évvel ezelőtt is téma volt, de hogy ehhez az AI-t hogyan veszik segítségül, hogy igenis használja azt a megoldást, hogy amikor leelemezte, összerakta, berakta az AI-ba, és tegye föl azokat a kérdéseket, ami segít mondjuk egy jövőbeli döntéshozatalhoz, mondjuk egy üzleti szinten.
3: Nekem is a bizalom kérdése jutott eszembe egyébként mind a belső, mind a külső ügyfeleknél, illetve az, hogyha mégis van egy tévedés, az hogyan tudjátok korrigálni adott esetben, vagy hogyan kell kommunikálni, mármint hogyha az AI téved, vagy valami, vagy akár nem lett jól promptolva például. Ez adódik.
4: Ez adódik, én azt gondolom, ha van ilyen tévedés, akár termékszintű, akkor már egy ügyfélszolgálati problémával, vagy ügyfélszolgálati kérdéssel állunk szembe, és ha ez egy belső kérdés, akkor ugye szintén jelzik a kollégák, erre egyébként még nincs kimutatásunk, de nagyon érdekes a felvetésed, ezt meg fogom nézni, és hogy hogyan tudjuk lekezelni, de szerintem ezért fontos az edukáció, tehát ugye a kollégák szintjén is, hogy fel tudja ismerni egy ponton, hogy az ott tévedett, vagy nem.
3: Vagy benne van a tévedés lehetősége.
4: Így van, vagy benne van, mert mondjuk az az adat, amit kihozott, az olyan szinten nem reális, hogy ez egy jó válasz. Így van.
2: Egyébként mennyi munkátok van még ezen a területen, hol tartotok, illetve akár napi szinten ez mennyi időt, energiát vesz igénybe?
4: Egyre többet, mert egyre több fejlesztés érkezik be hozzánk, ami még kihívás, hogy mondjuk egy nagy szervezeten belül mindenki tudja azt, hogy hova kell fordulni. Tehát, hogy megfelelően átérjen az információ, úgyhogy hogy elég sok munkánk van ezzel, heti szinten most van egy kolléganőm, aki körülbelül ilyen 8 órát foglalkozik már az ilyen típusú kérdésekkel. Én azt várom, hogy ez kicsit jobb lesz, amint az összes keretrendszer kialakításra kerül.
2: Térjünk vissza erre, hogy honnan hová jutottatok. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
4: Köszönöm én is a beszélgetést.
2: Pataki Piroska, az MBH Bank marketing igazgatója volt ma a Business Lounge első vendége. Most egy rövid szünetet tartunk, majd a zene után folytatjuk a Business Lounge-ot. Maradjatok velünk továbbra is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: ne menjetek el! A Business Lounge hamarosan folytatódik a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Qualitons. Yumi Gagarin. Kamkama. Whitaker. Dali Borovó Granye. És még sokan mások az ország első. Szíheveli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámor kastélyban.
2: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Business Lounge, a marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival itt a Rádiókafén.
1: A műsor támogatói Etmedia, Mastercard, TV2 csoport.
4: Szép napot, ez itt még mindig a Business Lounge, a Rádiókafé és a Marketing és Média, marketinggel, médiával, kommunikációval, üzleti stratégiával foglalkozó közös műsora, és a következő fél órában a biztonság kerül a fókuszunkba, kifejezetten a Generália Biztonságért Alapítvány kapcsán, amely több mint 2 évtizede dolgozik azon, hogy Magyarországon biztonságosabb legyen a közlekedés, a gyermekek mindennapjai, valamint a helyi közösségek működése. A részletekről beszélünk már is. Vendégünk a stúdióban Ritter Tamással, Old Boglárka, a Generália Biztonság Alapítvány szakértője. Boglárka, örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
5: Nagyon köszönöm, hogy itt lehetek.
4: Induljunk onnan, és engem kifejezetten érdekel, hogy hogyan választotok általában projekteket, ugye itt társadalmi felelősségvállalásról beszélünk, milyen hatást tudtok elérni, illetve miért vált stratégiai ügyé számotokra a biztonság támogatása?
5: Igen, hát ez alapítónk egy biztosító, ezért a mi célunk, ami az alapító okiratunkban is szerepel, az az ilyen jellegű károk megelőzése, enyhítése. Elsősorban a közlekedésbiztonság, az egészségmegőrzés, a gyermek és ifjúságvédelem, diák és szabadidős sport, ezek a fő célkitűzései az alapítványnak, és olyan programokat kezdeményezünk, vagy működünk együtt programokban, amelyek ezeket a célokat valósítják meg.
6: Ezeket a programokat, ezeket ti indikáljátok, vagy ti indítjátok, vagy pedig megkeresnek benneteket, tehát hogy hogyan működik ez?
5: Ez vegyes alapvetően van olyan programunk, amit mi kezdeményeztünk, például a gyerekotthonokkal való együttműködés, ez tipikusan olyan, amit mi kerestünk, együttműködő partnereket hozzá, de van olyan partner, aki minket keresett meg, és akkor egy jó együttműködés alakult ki. Igazából azt igyekszünk egy ilyen egyensúlyt megtalálni abban, hogy a saját kezdeményezéseink jól illeszkedjenek abban, amik egyébként így történnek a világban, meg mások jó dolgaihoz hogyan tudunk csatlakozni.
4: Milyen trendek, milyen kockázatok indokolják a programjaitok változását, bővítését? Melyik a legkritikusabb biztonsági kihívások?
5: Hűha, ez nehéz kérdés. Igyekszünk reagálni mindig az adott helyzetre, szükségletre. Mondok egy nagyon régi példát, amikor voltak ilyen nagy árvizek, és akkor az alapítónk, a biztosító kárszakértői mentek felmérni a károkat, adott esetben segítettek pakolni a zsákokat, és akkor volt egy ilyen nagyon személyes benyomás is arra, hogy mire van szükség, milyen segítségre van szükség, és az alapítványunk tudott ezekre reagálni, tehát hogy mindig vannak nyilván ilyen adhok segítségnyújtásra is lehetőségünk, de a programjainkkal igyekszünk azokat, azt a célközönséget megszólítani, akiknek mi szeretnénk segíteni, így visszaadni a társadalomnak azt, amit így, ugye az alapítónk egy üzleti szereplő is, és akkor szeretnénk egy picit azon a területen, ahol mi találkozunk, ugye a közlekedésbiztonság, az egészségmegőrzés területén szeretnénk így visszaadni a társadalomnak olyan értékeket, amik egyrészt ezeket a károkat segítenek megelőzni, hogyha nem is konkrét károkat, de hogy általánosságban a népességnek az egészség jobb állapotát, tehát sport rendezvényeket támogatunk, szűrőprogramunk van, gyerekotthonokat támogatunk, okoszebra programunk van, tehát egy csomó minden ilyen konkrét projektünk van, ami mind-mind oda vezet, hogy kevesebb baleset, kevesebb betegség legyen, a gyerekek jobban éljenek, az hátrányos helyzetű gyerekeknek egyenlő esélyeik legyenek, vagy jobb esélyei legyenek, nyilván egyenlő esélyet nem naivitás azt gondolni, hogy a programnak köszönhetően ez megteremtődik, de ilyen hátránykompenzációra törekszünk.
4: Hogyha így visszatekintesz mondjuk akár az elmúlt 10-15 évre, a gyerekek és a családok biztonságát érintő kihívások mennyiben változtak? Tehát mi az, ami különösen aggasztó vagy figyelemre méltó?
5: Hát a gyermekotthonok helyzete azt, ahogy így végigkísértük az elmúlt évtizedet, az elég nehezebb, egyre nehezebbé vált. Mi már több mint 10 éve támogatunk egy generál mosolyvadász program elnevezésű gyerekotthonos programot. Ez több lábból áll. Az egyik az, hogy meghívásos pályázaton konkrét összegeket adunk a gyerekotthonok programjának megvalósítására. Ez főleg ilyen közösségi építési, nyilván szem előtt tartva azt, ami az alapítványunknak a profilja, hogy ezek ilyen sportos, közösségi foglalkozások legyenek. És akkor van egy másik lába, hogy nyári táborokat szervezünk ezeknek a gyerekeknek az Élmény Akadémiával közösen, aminek egy ilyen traumatudatos terápiás célja is van, nem csak az a célja, hogy a gyerekek egy jót nyaraljanak, hanem hogy megtapasztalják azt, hogy másképpen is lehet egymáshoz fordulni, hogy másképp lehet számítani a közösségre, a közösség megtartó erejére, az ő én erejére, én hatékonyságára, és ezekből nagyon felemelő tapasztalatok jönnek ki, és akkor egy harmadik láb pedig a nevelőknek nyújtott ilyen kiégés megelőző, szintén ilyen élménypedagógiai alapú workshopok szoktak lenni még.
6: A gyerekbiztonságon belül mik a fókuszterületek, vagy hogy látjátok, hogy mik a legégetőbb problémák?
5: Hát, hogyha konkrét fizikai biztonságra gondol az ember, az például a közlekedés biztonság az egyik ilyen fontos dolog. Éppen most fut egy szavazásunk, az okoszebra szavazás, ami az okoszebráról azt kell tudni, hogy ez egy útburkolatba épített prizma, ami, hogyha a gyalogos közelít a zebrához, akkor elkezd villogni, és az autósoknak felhívja a figyelmét arra, hogy érdemes lassítani. És így nagyon tényleg a megállási hajlandóság meg háromszorozódik az a méréseink alapján. És minden évben, tehát hogy összesen az évek alatt már több mint 70 ilyen okos zebrát támogatunk, és most van egy közönségszavazás folyamatban június 30-áig, amelynek során megszavazhatják az emberek a 19 megyében, Budapestet kivéve, hogy melyik legyen az iskola közelében levő, kifejezetten iskola melletti zebra, amelyet aztán a mi okossá varázsolunk, hogy biztonságosabb legyen, illetve van másik programunk is, oktatási intézmények pályázhatnak mobil kressz, animált mobil kressz parkra, vagy program, amivel helybe megyünk 100 iskolához, vagy óvodához, vagy bármilyen oktatási intézményhez. Hogyha most a közlekedés biztonságot említem. Vagy...
4: Igen, most kapásból viszonylag sok feladatot és programot említettél. Mi alapján döntitek el, hogy melyik programba vágtok bele, vagy melyik az, amit akár évről évre újra
5: igen, hát ebben az esetben, hogyha ennél a példánál maradunk, itt például figyeljük a piacot is, korábban egyébként egy ilyen csúszásgátló útburkolatot támogattunk, ami egy magyar innováció szabadalom volt, amit az aszfaltra egy ilyen érdes felületet vittünk fel, és akkor utána olvasva a szakmai anyagokat, hogy a vizibilitás az mennyire fontos, utána váltottunk az okos zebrára, mert az nem az volt az elsődleges cél, illetve nyilván az is egy nagyon fontos cél volt, hogy könnyebben tudjon fékezni az autó, de a megelőzés ugye az alapítványunknak általában fontos szempontja a megelőzés, tehát hogyha időben látja, akkor nem kell akkorát fékezni, és ezért akkor találkoztunk a Safe Cross programmal, és akkor mi kerestük meg a partnert, hogy együttműködnénk, úgyhogy 50%-ban támogatjuk, hogyha az önkormányzatok szeretnének ilyet csináltatni, ez egy pályázati rendszer.
4: Van olyan projekt vagy program, ami számodra kifejezetten kedves?
5: Hát nekem a szívem csücske gyerekotthonos program, úgyhogy a Gyerekszigetre is mindig meghívjuk őket, illetve hogyha van olyan általunk támogatott esemény, akár futóversenyről még nem beszéltem, mert az egészségmegőrzés terén pedig szűrőbusz futóverseny támogatás is van, de ezekre az eseményekre is a gyerekotthonokat mindig elhívjuk. Most is a Gyerekszigeten jár több száz gyerek, illetve télen a Frisz Fesztiválon, ami a Műjégpályán egy ilyen sportos korcsolyázós program, és a futóversenyinkén a General Night Run-on is rendszeresen megfordulnak, és jól is teljesítenek egyébként a gyerekotthonos fiatalok. Ez nekik egy külön megtartó erő a sport.
4: Ha már említetted a Gyerekszigetet, mióta támogatjátok, illetve melyek a legfontosabb területei az együttműködésnek?
5: Hát ez is már több mint 10 évre nyúlik vissza ez az együttműködés. Itt több dologgal is készültünk. Az egyik legfontosabb programunkról még nem tettem említést, ez az úgynevezett The Human Safety Net program, ami a sérülékeny társadalmi csoportoknak, így a 6 éven alul gyereket nevelő családoknak a támogatást, főleg ilyen szülői kompetencia, 21. századi kompetenciákat hogyan tud a szülő is átadni a gyerekének, ilyen program lényegében, és szervezünk minden évben ilyen szülő-gyerek tábort, és most a Gyerekszigeten is évről évre egy THS-en adománybüfét működtetünk. Ez úgy néz ki, hogy a generáli önkéntesei 100-nál is több ember ott kötényt köt, és palacsintát süt, hotdogot készít, limonádét szolgál fel, és az ebből befolyt bevételeket is beleforgatjuk ebbe a szülő-gyerek táborba, tehát ez így igazából ez az adománybüfé az egyik legfőbb tevékenységünk, ami évről évre a Gyerekszigeten jelentkezik, illetve van még egy generáli akadálypálya nevű, egy ilyen ninja pályaszerű kihívásos ügyességi, sportos tevékenységünk, és a szűrőbuszaink is évről évre ott vannak a Gyerekszigeten, úgyhogy ezek a legfontosabb dolgok.
6: Jól értem, hogy akkor ez a Gyereksziget támogatás, ez nem csak egy pénzügyi támogatás, hanem hogy ennél sokkal jobban vagytok involválva a dologba?
5: Igen, ez egy névszponzori együttműködés is, de saját aktivitásokat is mindig viszünk, mert szeretnénk mi is plusz értéket adni, nem csak a nevünket, hanem akkor tud hiteles lenni szerintem egy ilyen együttműködés, hogyha mi is jelen vagyunk aktívan, és azonosulni tudunk ezzel, akár az önkéntesek, akiket oda viszünk, akár azok a programok, amiket mi pluszban adunk, tehát, hogy amit ezen az együttműködésen felül oda viszünk, és beleteszünk energiát, emberi és anyagi erőforrást, hogy gazdagabb legyen a program, és tényleg igyekszünk úgy egyeztetni a szervezőkkel is, hogy ami ott jól ül, és szívesen használják az emberek azokat nyújtani.
4: És hát az egész beszélgetést onnan indítottuk, hogy CSR tevékenységet, a társadalmi felelősségvállalás tevékenységet folytattuk. Például akár egy ilyen Gyereksziget esetében évről évre kiket, hány embert tudtok elérni?
5: Hát a Gyerekszigeten is volt egy evolúció, ugye korábban az volt, hogy júniusban minden hétvégén volt, aztán a Covid után ezt szűkíteni kellett, és most jelenleg már második vagy harmadik éve egy hosszú hétvége, tehát 3 nap az iskola végén, és nyilván több ember tudott vonzani, amíg ez egész hónapos volt ez az ingyenes rendezvény. Most ilyen 40 ezer látogatója volt legutóbb a Gyerekszigetnek. Ez főleg azért fontos, mert ez egy ingyenes program, és a kisgyerekes családoknak ez sokat számít, hogy tulajdonképpen bárki által hozzáférhető, és mindenféle tényleg nagyon színes programok vannak. A felnőtteknek is van program, például ez az egészségügyi szűrőbusz, amit mi viszünk, ez ott mindig nagyon nagy érdeklődés szokott mutatkozni, mert itt egy csomó mindent ki lehet szűrni, ott, amit egyébként az ember nem megy külön orvoshoz, akár a gluténérzékenységet, akár a férfiaknál a prostata problémákat ilyen egyszerű gyors vizsgálattal ki lehet szűrni, és ezek mindig fontosak, hogy az emberek eljussanak ilyen vizsgálatokra is.
4: Említetted, hogy többféle szervezettel, illetve kezdeményezéssel vagytok kapcsolatban, és engem az érdekelne, hogy mitől válik egy támogatott kezdeményezés stratégiai partnerré? Tehát hogyan mélyülnek el ezek a kapcsolatok? Mi az a hívószó, ami titeket megérint?
5: Hát mondok egy példát, például ahogy kiválasztottuk azt, hogy futóversenyt fogunk támogatni, a General Night Run, egyébként az idén Duna átúszás is lesz benne, szóval egy egész napos sportünneppel készülünk a különböző futótávok, a Duna átúszás, meg még napközben streetball bemutató is lesz, szóval ez egy egész napos program lesz augusztus 29-én. Itt például az volt szem előtt, hogy nekünk a diák és szabadidősport, meg az egészségmegőrzés az egyik fókuszterületünk, és a futást azt egy olyan könnyen hozzáférhető műfajnak gondoltuk, amihez nem kellenek eszközök, egy futócipő elég, és igazából könnyű, bárki belevághat, tehát nem egy ilyen elit sport, amihez mondjuk nem fér hozzá bárki, és ez is egy szempont volt, hogy minél több embert ezzel elérjünk, hogy ez nem a versenysport, hanem direkt a szabadidősport, hogy abban hiszünk, hogy az egészségmegőrzés része az, hogy az ember rendszeresen mozog, és hogy egy picit érzékenyítsük a társadalmat arra, hogy ez egy jó buli is, meg egy nagyon hasznos dolog is. Úgyhogy itt például ez a sportág választásnál szempont volt, hogy egy ilyen hozzáférhető, mindenki számára elérhető műfajban működjünk együtt, és nagyon jó az együttműködés itt is, már évek óta maratonmennel, akivel ezt közösen csináljuk.
4: Mondtad az érzékenyítést, és akkor erre rákapcsolódnék, hogy az alapítvány számára mennyire fontos a szemléletformálás, vagy számodra, illetve az, hogy hosszú távon a biztonság kultúrája erősödjön Magyarországon.
5: Erről szól az alapítványunk, hogy a biztonság, és a biztonság az egy olyan fogalom, ami változik az idővel. Az alapítványunkat 1995-ben hozta létre az alapító, és akkor még például senki nem gondolt arra, hogy létezik olyan cyberbiztonság, vagy pedig az internetes bullying, ez is a biztonság témakörébe tartozik. Volt olyan programunk korábban, most pont nem fut ilyen, az alapítónknál fut egy ilyen AI tudatosság program, de egyébként szóval változik, hogy mikor min van a hangsúly, mik jelentenek a kockázatot. 1995-ben még a cyberbiztonság nem volt jelen, és akkor ezeket így nyilván ezek a fogalmak így adott korszakra adaptálhatóak, hogy mikor mi számít. A gyermek és ifjúságvédelemben a bullying, a gyerekbántalmazás, az például egy fókusztéma a gyerekotthonos tematikában és a táborokban. Kutatásokat is végzünk néha ezekről, ilyen omnibuszos közvélemény kutatásokat, hogy lássuk azt, hogy mik a legnagyobb félelmek.
4: De hát amiről beszélsz, gyakorlatilag az minden gyermeket érint. Tehát ugye kifejezetten a gyermekotthonokat említetted, de hogy itt akár bármelyik iskola kapcsán egy ilyen program szóba jöhet, és valid.
5: Igen, meg amikor okoszebrát telepítünk, akkor például ahhoz kapcsolódó kutatást is végeztünk, hogy mitől tartanak, hogy miért nem meri valaki elengedni az iskolába a gyerekét, vagy mi kell ahhoz, hogy biztonságban tudja a gyerekét, és akkor építünk ezekre a kutatásokra is, hogy mire van szükség. Az okoszebra sem úgy kezdődött, hogy kifejezetten iskolák előtti okoszebrákról indultunk, hanem kb. Az önkormányzatok pályáztak, és akkor mi ezt egy súlyozott pontrendszer szerint elbíráljuk, hogy ilyen baleseti statisztika, forgalmi statisztika.
4: Arra a legnagyobb szükség.
5: Hol van közintézmény, és akkor az utóbbi pár évben fordultunk rá, hogy igen, akkor kifejezetten az iskolák előtti zebrákat szeretnénk célba venni, és biztonságosabbá tenni, mert ez a gyerekfókusz talán így egy picit még inkább indokolt, így, hogy itt vannak ezek a mindenféle mikromobilitási eszközöktől kezdve, az is ugye egy új dolog, hogy ez is egy új ilyen veszély, hogy az ember az osonó rollerek világában is, ott ugye a gyalogos és a közúton közlekedő között hogyan lehet ezt biztonságosan.
4: Hát igen, a biztonság témája az gyakorlatilag egy kimeríthetetlen dolog. Mennyire terveztek, mennyire láttok előre? Ott a Covid kapcsán is jutott eszembe, ott egy nagy váltás volt a ti életetekben is, máshogy kellett gondolkodni, más aktivitásokat máshogyan kellett szervezni. Mennyire lehet biztonsággal előre látni?
5: Hát egyébként pont a THSM programunknak az egyik fő gondolatisága az a jövőállóság, szóval hogy olyan gyerek, szülőket abban támogatni, hogy a gyerekek jövőállóak legyenek, reziliensek, fel tudjanak készülni olyan dolgokra, amiket ma még egyáltalán nem látnak előre.
4: Ezt igénylik a szülők és a pedagógusok?
5: Mert az oktatásban igen, egyébként ezt szerintem az ilyen progresszív oktatási irányzatban már alkalmazzák is, de igen, ebben vannak partnereink, a Bridge Budapest például sok ilyen workshopot tart. Covidnál például úgy reagáltunk a helyzetre, hogy a szűrőbuszainkat átállítottuk Covid szűrésre. Tehát, hogy akkor úgy járták a szűrőbuszaink, hogy nem szív- és érrendszeri betegségeket akartak kiszűrni, meg teljes testtömeg elemzést végeztek, hanem kifejezetten Covid gyors teszttel járták a világot. Kisvállalkozóknak, akik ugye nehéz helyzetbe kerültek a Covid alatt, kifejezetten nekik is ilyen Covid szűrőcsomagot biztosítottunk, úgyhogy igyekeztünk így
4: az aktuális helyzetekre reagálni. És egyébként mivel lennél elégedett akár, hogyha 2-3 éves távlatba előre nézünk az alapítvány tevékenységével kapcsolatban?
5: Hát mindig a társadalmi hatás a fő cél, ugye ez egy nehezen mérhető dolog, vagy erre különböző módszertanok vannak, de alapvetően a társadalmi hatás a célja az alapítványunknak, és én annak örülnék, hogyha mindig képes lenne az alapítvány megújulni, tehát hogy nyilván egy már több mint 20 éve létező, sőt, alapítvány kell, hogy tudjon mindig reagálni a környezetre, az új igényekre, szükségletekre, hogy a kockázatokat csökkentse, hogy a biztonság szó az tényleg tartalommal teljen meg, és ne legyen ilyen elkopott egy idő után, hanem ugye mindig vannak biztonsági kihívások, és akkor ezekre tudjunk mindig reagálni.
4: Meg fontos az edukáció, fontos az érzékenyítés, de kellenek a gyakorlati segítségnyújtások, tehát hogy az, nem tudom, hogy itt milyen súllyal esik latba egyik vagy másik. Mire fókuszáltok?
5: Szemléletformáló programjaink is vannak, illetve arra is mindig teret szentelünk, hogy ilyen adhok esetekre tudjunk reagálni, hogy amikor ilyen nagy bajok történnek, akár a verónai buszbaleset, vagy akár ilyen egyedi nehéz sorsokkal találkozunk, akkor arra is tudjunk reagálni. Nyilván ez nem egy stratégiai dolog tud lenni, hanem ez egy adhok dolog lenni.
4: De ha jól értem, egyén és társadalmi szinten egyaránt.
5: Igen, így van.
6: A szülőktől, pedagógusoktól kaptok egyébként visszajelzést, vagy igényt adott esetben, hogy mivel lenne érdemes foglalkozni?
5: Igen, én a gyerekotthonos nevelőket is ide sorolnám, tehát ők borzasztóan sokat visznek haza, és hálásak azért az új szemléletű programért, amiből ők is tanulnak. Úgy is tanulnak belőle, hogy ők kísérik a gyerekcsoportokat, és az élménypedagógia módszertanát így megismerik, hiszen ők se ebben szocializálódtak, meg a gyerekek se ebben szocializálódtak, illetve amikor kifejezetten nekik tartunk ilyen módszertani workshopokat, szerintem az is, abból is nagyon-nagyon sok, tehát ugye az egy olyan terület, ahol erre nagyon nagy szükség van. Nyilván

0: És ez is egy ilyen design thinking módszertant használt, és ezt is, ott is nagyon sok pozitív visszajelzésünk érkezett.
1: Hát jó hallani ezt a sok pozitív példát. Boglárka, köszönöm, hogy itt voltál ma velünk.
0: Köszönöm én is a lehetőséget.
1: Volt Boglárka, a Generália Biztonságért Alapítvány szakértője volt ma a Business Lunch vendége. Ez volt mára a műsor. Ritter Tamással együtt köszönjük, hogy velünk tartottatok. Találkozunk két hét múlva. Kutasi Juditot hallottátok. Sziasztok!
2: Sziasztok! Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Thank you.

0: Business Lounge. A marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival. Lemaradtál? Visszahallgathatod a Rádiókafé 98.hu-n. A műsor támogatói Etmedia, Mastercard, TV2 csoport. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádiókafé 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partner.

0: Be a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome itarra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
2: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Már nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. Meglepően olcsóbb lett a tojás. 15 millió forinttal támogatja a fiatalok zöld ötleteit a főváros. Napos, de változékony időnk lesz ma. A következő napokban felmelegedés kezdődik. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak, és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal csak most kezdi meg működését, írta a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter emlékeztetett, hogy hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. Jelentősen visszaestek a beruházások Magyarországon a második negyedévben. A KSH adatai szerint az első negyedévi 0,5%-os csökkenés után április és június között 9,1%-kal mérséklődött a beruházások volumene. Szezonálisan kiigazítva éves alapon 7,1%-os, az előző negyedévhez képest pedig 4,3%-os visszaesést mértek. A beruházásoknál utoljára 2023 első negyedévében volt növekedés. Nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. A statisztikák országos, budapesti és regionális bontásban sürgősségi kategóriánként is elérhetők és havonta frissülnek. Az előzetesen bemutatott júliusi adatok szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában országosan csak nem 26, Budapesten kicsivel több mint 24 percen belül érkezett ki a mentő. Fiataloknak szóló klímavédelmi pályázatot írt ki a főváros. A 15 és 24 év közöttiek olyan ötletekkel jelentkezhetnek, amelyek helyi klímabarát megoldásokat, fenntartható környezetet, egészségesebb életmódot vagy zöldebb közlekedést segítenek. Budapest a Bloomberg Philanthropies támogatásával 48 ezer dollárt, vagyis mintegy 15 millió forintot fordít a fiatalok által vezetett projektekre. Egy pályázat minimum 500 ezer, maximum 1,5 millió forint támogatást kaphat. A határidő a jelentkezésre szeptember 30-a, a nyertes projekteket 2027 áprilisáig kell megvalósítani. Jelentősen csökkent a tojás ára Magyarországon. A KSH szerint most 83-84 forint körül van egy darab, a nagy üzletláncokban pedig az átlagár már 80 forint alá esett. Az árcsökkenés fő oka, hogy enyhültek a madárinfluenza miatt korábban kialakult kínálati félelmek, miközben az EU-ba irányuló tojásimport is 72%-kal nőtt az első negyed évben. A hazai tojás árak nagyjából 4%-kal mérséklődtek. Moszkvában járt John Ratcliffe, a CIA igazgatója kedden, erősítette meg a Kreml. Dmitrij Peszkov, az orosz államfő sajtótitkára szerint a látogatás nem volt előre bejelentve, célja pedig a két ország hírszerzési kapcsolatainak fenntartása volt. Vladimir Putyin egyébként nem találkozott Ratcliffe-fel, a Kreml pedig további részleteket nem közölt.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Ma délután a legtöbb helyen felszakadozik a felhőzet, és sokat süt majd a nap, számottevő csapadék sehol sem valószínű. Többfelé lesz viszont élénk az északi, északkeleti szél. Napközben általában 27-32, késő este 16 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban felmelegedés kezdődik, sokat süt majd a nap, és eső nem valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
3: Egy rádiót venne, de minek, uram?
4: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
5: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
6: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 19:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Ez itt a Zsebrádió.

0: Üzenem azoknak a felnőtteknek, akik sutyiban hallgatják a Zsebrádiót, hogy jól teszik.
1: Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon, hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a mancsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, a húszosabb, én melegítő tornacipő. Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.

0: Zsebrádió nem csak gyerekeknek.
1: Szóval, bűbáj, lidérc, átok, boszorkány. Tételezzük föl, hogy ezek a dolgok léteznek, és vannak boszorkányok, akik pusztán merő szórakozásból, unalomból, vagy azért, mert nem engedtük őket előre a Lidlben a kasszaszalakhoz, fogják magukat, hazamennek a boszorkánykunyhójukba, vagy a boszorkánybarlangba, és sziszegve beledobnak a kondériukba ezt-azt, amiből úgynevezett fertelmes főzetet készítenek, és amikor az kész van, akkor varázsigéket molmolnak, amitől én köhögni kezdek, és óránként elhasználok egy 100 darabos papírzsepit. Valahogy így képzelték régen is, csak akkor még nem volt Lidl, és nem mondták be, hogy kasszaszallag két ellel, amin mindig nevetek.
2: Úgy meg jobban menjen a munka,
3: mi lesz, ha nagy leszel?
4: Boszorkány. Ez egy igen különleges mesterség. Művelői általában nők, asszonyok, bár akadnak férfi vállalkozók is ebben a szakmában. Őket boszorkány mesternek hívjuk. Vannak jó és rossz boszorkák. A rosszak ismertető jegyei a kampós orron tátongó bibircsók, banyasüveg, jellegzetes, rekettes orrhang és szinte bármilyen járműnek álcázható banyaseprő. Ezzel szemben a jókat külsőleg igen nehéz felismerni, mert jók. Már én még nem találkoztam ilyennel. A bosszikat a nevükről is könnyen megismerhetjük. A leggyakoribbak Agnes, Morgana, Alice és talán a legismertebb a Pirinéne, vagy ahogy mifelénk mondják, a Birnyák. A bosszik legfőbb tevékenységi köre az átokszórás, az ördöggel cimborálás, illetve a gyerekek ijesztgetése. Aki boszorkány akar lenni, annak bizony rengeteget kell tanulnia, akár csak a Harry Potterben. De

0: Régebben az emberek éldegéltek, aztán ha történt valami meglepő, amire nem volt hétköznapian észszerű magyarázat, kitaláltak egy egyáltalán nem hétköznapi marhaságot, mégpedig azt, hogy valaki azért betegedett meg, vagy azért esett a fejére a faág, vagy azért csúszott bele a nagysárban az árokba, bla bla bla, mert bűbáj van rajta, vagy átok. Az ilyen bűbájok meg lidércek, meg az átkok forrását annak idején egyértelműen boszorkányságnak gondolták, és lehetőleg gyorsan kerestek is hozzá egy közeli boszorkányt, aki bizonyára ennek a gondnak a forrása.
1: Régen minden jobb volt.
0: Most ez úgynevezett hasonlattal fogok élni, tehát nem azt fogom mondani, amit szó szerint gondolok, hanem egy kicsit máshogy, hogy könnyebb legyen megérteni és elképzelni. A régi felnőttek hülye hiedelmei pontosan olyanok voltak, mint a bozott tűz. Ha egyszer elindult, az ilyesmit nehéz volt megfékezni, és soha senki nem tudta, hogy merre fog tovább terjedni, és hol okoz majd további hatalmas gondokat. Csak hogy mindenkinek tiszta legyen, a bozott tűz volt a hasonlat. Szóval, mindig terjedt a marhaság, és meg kell mondjam, hogy ez az egész terjedés dolog egyáltalán nem különbözött a mai marhaságok terjedési zsebességétől. Ha ma egy felnőtt kitalál valamilyen hasonló butaságot, mert nem tudja megmagyarázni a problémát, vagy nem akarja, mert az igazság fájna, tehát hogy olyan hibás, akkor kitalál egy távoli, megmagyarázhatatlan gonoszt, és elkezdi nagyon utálni, meg nagyon szidni.
1: Megáll az eszem!
0: Sőt, vannak olyanok, akik ezeket a hülyeségbozó tüzeket direkt indítják el, mert amíg az emberek a hülyeségbozó tűzzel, mondom idézőjelben, szóval ezzel vannak elfoglalva, addig nem őt figyelik, és addig azt csinálnak, amit akarnak, meg megúszszák, hogy kérdéseket tegyenek föl nekik, hogy hát te meg mit bénázol.
1: Fú, ez nagyon gáz.
0: A régi felnőttek összesen annyiban különböztek a mai felnőttektől, hogy a régi felnőtteknek sokkal színesebb, izgalmasabb hiedelmei, meg gonoszai voltak a maiaknál, mert a maiak maximum nagyon öreg, nagyon gazdag bácsiktól félnek, meg nagyon nagy vállalatoktól. Általában a hiedelem az arról szól most, hogy az öreg bácsi vagy a nagy vállalat nekünk valami tök rosszat akar, csak úgy unalomból vagy merő gonoszságból. Cirka ilyesmiről szól a Csillagok háborúja is, ahol van az a kapusznis gonosz vén ember, a fő szit, akinek van egy nagyon-nagyon mozgékony és nagyon jól fénykardozó segéd alszitje, egy ilyen helyettes kis szit, és azzal akarják elfoglalni és uralni az univerzumot. Az uralkodó, meg a Darth Vader. De a milyen nép például az öregbácsi is, meg a nagyvállalatok is, szóval ez az egész öregbácsi és nagyvállalatos hiedelem sokkal bénább, ugyanis sem az öregbácsi, sem a nagyvállalat nem akarja például uralni a mi országunkat, mert nem is laknak itt.
1: Az eszem megáll!

0: felnőttek tényleg azt hiszik, hogy mert gyerek vagyok, csak a bogyó és babócát értem?
1: Na, zsebisek, figyelem! Jön az első nagy téma. Gyorsan végére járunk annak, hogy miköze van a Rákóczi féle szabadságharcnak Jimi Hendrixhez. Nagyon is sok. Az egész dolog úgy kezdődött, hogy volt egy Bercsényi László nevű ember, az öreg Bercsényinek a fia, na és ez a laci gyerek igazi kemény tökű huszár volt, hogy más nem mondjak, a második Rákóczi Ferencnek, az öreg Rákóczi fiának, a testőre is volt. Sajnálatos események folytán a Rákóczi féle szabadságharc, hogy úgy mondjam, elbukott, a huszárok pedig kerestek maguknak új hadsereget. Európától Amerikáig meg is találták, ezért azt a szót, hogy huszár, nagyjából minden nyelven ismerik. Akkoriban csak a magyarok tudtak jól huszárkodni, Bercsényi meg annyira kente vágta a huszárszakmát, hogy a franciák megbízták, szervezze meg a francia hadsereg könnyű lovasságát. Ez olyan jó sikerült neki, hogy mind a mai napig őrzi a nevét a francia hadsereg egy alakulata. Úgy hívják őket, hogy figyelj, Bercsényi huszárjai, első ejtőernyős huszárezred. Na, erre varják gombot.
2: A banja, maharadja, halandja?
3: Fura felnőttek, még furább mondásai.
4: Na, erre varják gombot. Ezt a kis szólást akkor szoktuk alkalmazni, ha valami olyasmit állítunk, ami furcsán, hihetetlenül hangzik, de mégis igaz. Tehát, ha ezt hallod, akkor nem kell egyből varró szakkörbe járnod, csak képzeld el, hogy a hír igaz, bármilyen furán hangzik is. Pont ugyanazt jelenti, mikor Zsozsó azt mondja, eldobod az agyivelődet. Ha hallottál olyan fura mondást, amiről nem tudod, mit jelent, küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked.
1: A huszárokban és az ejtőernyősökben az a közös, hogy kemények, mint tűzoltószem, abban viszont különböznek, hogy míg az ejtőernyősök a klasszikus módon fentről lefelé zuhannak, addig a huszároknak ólábuk van. Ezért van az, hogy a háborús filmekben, mikor végre megjön a felmentősereg, azt mondják a katonák, hogy megérkezett a lovasság. Mert ha ezek a srácok megjelennek, ott nincs kecmec. Most joggal mondhatjátok, hogy na, Zsebrádió, álljunk csak meg egy polgári szóra. Mi köze ennek Jimi Hendrixhez? Hát ez, figyelj! Mikor a hatóságok megunták a kis Jimi csintevéseit, azt mondták, vagy kap 2 év börtönt, vagy bevonul katonának. Jimi inkább bevonult, épp a 101. légiszállítású hadosztályhoz, és ejtőernyősként sorozták be. Puff neki! Egy év szolgálat és 27 ugrás után leszerelték, mert nem volt egy kifejezetten mintakatona, ráadásul állandóan a gitárjával volt elfoglalva. Később gyakran mondogatta is, bármit kérhettek tőlem, csak azt nem, hogy még egyszer kiugorjak egy repülőgépből. Mert épp ember, épp ésszel, épp gépből nem ugrik ki. Így már azért nem meglepő, hogy Jimi Hendrixnek pont egy huszárkabát volt a kedvenc fellépő ruhája.

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
2: mulatós sztár.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
2: mulatós sztár
1: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: Kifogástalan megjelenés, ami ötvözi a bűnöző barokk és a strici rokokó stílus elemeit, de mindenképpen tartalmaz világos kék tükörbársonyt.
1: 2.
2: Van neki édes aranyhaverja, akinek mindig küld speciálba egy számot.
1: 3.
2: Úgynevezett katedrál visszhangban beszél mindig. Talán akkor is, amikor felmegy a nyírplázába kaszinózni.
1: 4.
2: Kizárólag bömössel vagy bömbölővel közlekedik, de van merci el a vastagabbik trombita rész nyakláncán.
1: 5.
2: Akkor is jókedvű, ha úgy kell énekelnie egy csárdában, hogy közben mindenki eszik.
1: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
0: Kritika?
1: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
3: Horgász percek totyával.
4: Van már valami? Semmi.

0: Zsebrádió. Őrület, ami itt folyik.
1: 899. szeptember 24-én tartották a Brentamenti csatát a magyarok és egy itáliai, azaz olasz király Berengár között. Akkoriban nem sorsolták az ellenfeleket, mint most a Bajnokok Ligájában, mert akkoriban a legfontosabb férfijáték a háború volt a foci helyett, és ezért még nem volt FIFA. Ez a csata, aminek nyomán megszületett az egyik legismertebb és leghíresebb imádság, amit mi nagyon menőnek tartunk, a magyarok nyilaitól. Ments meg, Uram, minket! Két dologról szeretnék ezzel kapcsolatban beszélni nektek röviden, aztán persze, hogyha kíváncsiak vagytok rá, majd beszéltünk hosszabban is, írjatok, hogyha érdekel. Az egyik, ez a magyarok nyilai, a másik, hogy mi volt a csata. A magyarok nyilai kicsit egyszerűbb, a magyaroknak volt egy elképesztő újítása, miszerint hátrafelé is tudtak nyilazni, lovaglás közben. Ez nyilván annak volt köszönhető, hogy kiváló lovasok voltak, meg annak is, hogy nem voltak olyan bazi nagy nyilaik, mint a többieknek, hanem kicsik voltak, amivel anélkül lehetett egy lovon forgolódni, hogy állandóan fejbe vágtuk volna a lovat a művelet közben. Ráadásul ezt a cselt rendszeresen úgy alkalmaztuk, mi magyarok, hogy oda mentek a lovasaink, emberkedtek, csúfoltak, pululú, béna vagy, stb. Bulingolták az ellenfelet, és amikor ezek attól idegállapotba kerültek, elkezdtünk, mi magyarok, kamu menekülni. Erre az ellenség meg elkezdett utánuk lovagolni, hogy nosza, menekülnek ezek a csúfolódó bénák, pikpak, kapjuk szét őket. Ekkor jött a csel, hogy elkezdtek a magyarok hátrafelé nyilazni, és amikor már az üldözők nagy részét jól lenyilazták, akkor visszafordulták, és lecsatázták a maradékot is. Ennyi. Mindig ezt a trükköt csinálták, és mindenki bevette. Egy ideig. Azt augsburgi csatának hívták. De addig az ideig imádkoztak, hogy a magyarok nyilaitól ments meg, Urak, minket. A magyarok csatáival kapcsolatban már régi Árpád honfoglaló magyarokról beszélek, van egy dolog, amiről beszélnünk kell, ez pedig, hogy miért kellett csatázni, és itt jön egy felnőtt kifejezés, amit majd felnőtten meg kell ismernetek, elég bénán hangzik, figyelj, üzleti modell. Árpád apánknak a honfoglaláskor elég sok gondja volt, mert egyrészt el kellett foglalni a hont. De hát ugye kellett is érni valamiből, és épp csak megérkeztek akkoriban, mi nem voltak kész az autógyáraink, meg a gázvezetékeink, városaink se voltak, sőt, tulajdonképpen semmink se volt, amiből élni lehetett volna, ezért hát, hogy úgy mondjam, kénytelenek voltunk kirabolni egy-két országot. Hát illetve sokkal többet. Ez volt az üzleti modellünk. A péknek az az üzleti modellje, hogy főkel, dagaszt, kenyeret süt, aztán bejönnek a bódba a vevők, és megvásárolják a kenyeret. A magyaroknak meg az volt az üzleti modellje, hogy kirabolják a péket. Mondhatjuk persze, hogy ez sokkal takarékosabb, mert is sokkal olcsóbb a kenyér. De ezt mindannyian tudjuk, hogy több ponton is aggályos. Csak a végére annyit szeretnék mondani, hogy nem egyedülálló ez a dolog, itt vannak, tehát nem kell szégyelkeznünk túlságosan. Itt vannak például a világ felfedező portugálok, vagy angolok, vagy spanyolok, akik egy ideig abból éltek, hogy valaki kiment a tengerre, és visszahozott valamit, halat, amit meg lehetett tenni. Ez a üzleti modell fejlődött. Oda, hogy valaki kiment megint a vízre, de nem jött vissza aznap, mert messzebb ment. Felfedezett és kirabolt egy dél-amerikai országot. Persze ezt ők úgy hívták, hogy felfedezték az illető országot, és igen fejlettnek látták az üzleti modelljüket, hiszen alacsony költségek mellett magas jövedelmet biztosított. Hát igen, arról, hogy lehet félremagyarázni a dolgokat, és hogy mit jelent a politikai kommunikáció, esetleg majd később dumáljuk. Egyet mindenképpen szeretnék ide bígyeszteni a végére. Sok európai imádkozott, hogy a magyarok nyilaitól ments meg, Uram, minket, mert rettegtek a kegyetlen rabloktól, akik időről időre betörtek az országukba. De mindenképpen tudnotok kell, hogy mi, magyarok, ugyanezt a kort úgy hívtuk a felfedezések kora.

0: Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
1: Kiki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
2: Lényeg a lényeg, hogy tessék mindig feltenni azt a bizonyos egyszerű kérdést, hogy mi van, ki miért olyan, és hogy a dolog működött-e. Minden mellett a legfontosabb az, hogy bármi is történjék, vagy bárki is csinál valamit, megfelelően kitűnő becenevet adjunk neki. Retteget, meg aranyszavú, meg igazságos, ugye? Könnyű így megjegyezni őket. Vannak ugyanis kiváló emberek, akiknek nem volt beceneve, ezért nem tudjuk őket jól megjegyezni. Itt van például a kedvencem Fritz Lang, meg egy festő Pierre Auguste Renoir. Ráadásul úgy írják a nevét francia. Renoir. Mindegy. A Fritz Lang csinálta a világ talán legismertebb filmjét. Ezt a szüleidnek is meglepetés lesz. Ő csinálta a Metropolis című filmet 1927-ben.
3: Wow!
2: Nagyon menő film, de néma film, és iszonyú rettenetes ilyen orgonás klimpírozás van alatta, úgyhogy nehéz megnézni. A szülei se látták ezt a filmet, de megismerik, mert valószínűleg a világ, nem, biztos, hogy a világ egyik leghíresebb zenekarának, a Queennek, a Radio Gaga című videóklipje, gyakorlatilag ez a film. Ez egy olyan városról szól, amiben emberek élnek, amiben magasban mennek a vasutak, minden iszonyú modern, gépesített és robotok vannak, tiszta, mint egy Batman képregény. A Renoir úr pedig egy festő volt, aki teljesen újfajta festészetet talált ki. Azt ugye már tudjuk, hogy kétféle festészet van, az icska-ficska, meg az, amiben föl lehet ismerni a fölöltözött, vagy a nem felöltözött nőt. A Renoir, Renoir, az utóbbiba volt nagyon menő, de az volt a trükkje, hogy minden festményében egyszer ott volt a valóság is, meg egy kicsit a képzelet. Mint a hunyorogva néznéd a világot egy színes poháron keresztül. Ez volt az ő értelmezése. Ő így értelmezte a dolgot, így látta. Szerintem menő. Hogy ez a dolog egyszerűbb legyen, és ne legyen ilyen nagyon felnőttes és cselekvőképes, mondok egy példát. Vers lesz, mert a verseket mindenki szereti. Tudom, hogy a verseket nem szereti mindenki, de elfelejtitek, hogy vannak olyan versek, amiket szerettek. Tehát legyen vers. Rettege Zsolt vagyok, a Vers Rádióból, és most vers lesz. Tehát, ugye van a vers. De jó festő kezébe kerül, egy művész kezébe kerül, akkor átértelmezi. Nézzük. Esik a hó, fingik a ló, seggen csúszik az igazgató. Na, ugye, hogy van olyan vers, amit szeret? Na, most nézzük meg, hogy hogy néz ki ez a vers a Renoir úr művészetén keresztül. Gyönyörré válik a fagy, táncol az abszem a lóhasában, s még a retteget úr is kacajra fakasztja apró népét. Vagy valami ilyesmi. Persze, ha ezt a Renoir művészkedte volna, akkor most mindenki azt mondja, na, öcsém, mekkora költészet. De ha meg én mondom, akkor meg azt mondják, hát elég béna. Ez is nagyon fontos, hogy mindent úgy nézünk, hogy ki csinálta, vagy ki mondta, nem pedig azt, hogy mit csinált, vagy mit mondott. Pedig ez fontosabb. Ezt tessék megjegyezni, tényleg ez sokkal fontosabb, hogy lehet, hogy egy undok ember mond valami jót. Na mindegy. Szóval, ha ennek a Fritznek, meg ennek a Renoirnak lett volna jó beceneve, sokkal jobban meg tudnánk jegyezni, hogy mit csinált. Érdekesebb lenne. Ez alól egyetlen kivétel van a világon, Ozzy Osbourne, a világ legelvetemültebb rockzenekarának az énekese. Ő annyira, de annyira elvetemült, hogy erősen tartja magát egy pletyka, miszerint egy koncerten megevett egy denevért. De mondom, annyira súlyos az alak, hogy becenév se kell hozzá. Pedig lehetne például hangyaagyú Ozzy, vagy csekély értelmű Osbourne, de nem. Annyira egyértelműen, és őszintén hülye ő, hogy tiszteletből mindenki imádja és megjegyzi a nevét.
4: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrot két fő étkezés között.
4: Melát nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
5: Úgy néz ki, hogy olyanok a számok, azt mutatja a matematika, hogy hozzá kell nyúlni a 2026-os költségvetéshez, azaz pótköltségvetésre lesz szükség, és a jövő évi költségvetés kilátásai sem rózsásak.
6: Vagy felnőttkori nevén a valóságos költségvetés. Igen.
5: Na, igen. Megnézzük, hogy miért állt elő ez a helyzet, és tényleg olyan borúsak a kilátások. Török Zoltán lesz a kalauzunk, a Raiffeisen Bank vezető elemzője. Szervusz, jó reggelt. Szia, kívánunk!
7: Reggelt. Jó reggelt, sziasztok!
5: No, hogy kényszerült arra a pénzügyi tárc, hogy hozzányúljon a költségvetéshez? Az nem egy jó üzenet a befektetőknek, meg az állampolgároknak sem, hogy valaki csinál egy költségvetést, amit aztán újra kell írni. Gondoljunk csak bele, ha ugyanezt kéne kell csinálni mondjuk egy családi költségvetésbe egy váratlan kiadás után, akkor azért neki feszülnek a felek rendesen ennek a beszélgetésnek, és hát így van ez az országgal is. Szóval mi történt?
7: Hát az történt, hogy van egy hagyaték, ugye az előző kormánynak a költségvetési hagyatéka, itt hát hogyha visszaemlékeztek arra, hogy milyen költségvetési hírek voltak az év első hónapjaiban, ezek mind arról szóltak, hogy hát soha nem volt még ekkora januárban a költségvetési hiány, hogy áprilisra a költségvetési hiány az évre tervezettnek, nem tudom én hány százalékán, de jelentős mértékben túlhaladta az időarányos részt, tehát volt egy nagyon jelentős túlköltekezés az év első 4 hónapjában. Ezt vette át az új kormány, és amikor átvette a pénzügyminisztériumban az új stába a székeket, már akkor úgy adta át az előző kormánya a költségvetést, hogy hát itt sajnos ugyan nagyon-nagyon korán eredetileg még 2025 tavaszán 3,7%-os költségvetési hiányban gondolkodtak 2026-ra vonatkozóan, de és aztán ez ugye későbbiekben meg lett emelve 4,5%-ra, majd 5%-ra, de sajnos az a helyzet, hogy ez inkább 6,8%-nak néz ki. Aztán ugye jött az átvilágítás, és akkor az átvilágítás után kiderült, hogy ez a 6,8, ez inkább 8,3. És akkor ezt kellett valahogy lefaragni az elmúlt hónapokban, és ugye itt ezen a héten azt tudtuk meg, hogy hát akkor az idei évre a tényleges, valós, elérhető költségvetési hiány terv az 7,5%-nak kell lennie, nem pedig ennek a korábbi.
6: Mit jelent ez valójában a magyar gazdaság számára, és mennyire tekinthető ez most veszélyesnek, ez a 7,5%?
7: Ugye ez egy nagyon-nagyon magas szám, ez a 7,5%, mert megjegyzem, hogy azért több ország, Európai Uniós ország is küzd a magas költségvetési hiánnyal, gondoljunk csak a szomszédos Romániára, vagy nem, Szlovákiában sem könnyű a helyzet, de akár Ausztriát is említhetjük. Ez egy nagyon magas hiány, Magyarország ugye eleve a túlzott deficit eljárás alatt áll, tehát itt az Európai Bizottság árgus szemekkel nézi, hogy mi újság van, és ugye a piacok, a pénzügyi piacok is árgus szemekkel elnézik, hogy mi újság van, és ez a 7,5% még úgy sem szép, hogy ugye nem 8,3, mint ami ugye adódna intézkedések nélkül, de valójában ami a leginkább érdekli a piacokat, és amire leginkább hatással van mondjuk itt a piacokon forintár folyamára, az nem az idei éves költségvetés, hanem a jövő évi költségvetés, illetve az, hogy mi is lesz itt a magyar kormánynak a terveivel azzal kapcsolatban, hogy 2030-ra teljesítse a Maastrichti kritériumokat, tehát ugye az euróbevezetés feltételét teljesítsük. Ezzel kapcsolatban nem az idei évi költségvetés az irányadó, hanem a jövő évi, azt pedig majd októberben fogjuk megismerni, egyetemben azzal, hogy mi a középtávú fiskális terve a kormánynak, tehát hogy akkor nem csak 2027-ben, hanem a következő évek távlatában hogyan igyekszik majd 3%-ra csökkenteni ezt a 2026-os 7,5%-os
5: hát államát. Ez egy derék vállalás, veszélybe kerülhet miatta a 2030 körüli euróbevezetés? Meg lehet ezt csinálni? Illetve fájni fog, tessék mondani, mert ha ennyivel többet költ a költségvetés, mint amennyi bevétele van, akkor vagy a bevételeket növeljük, vagy a kiadásokat faragjuk le, az meg fájni szokott, és megszorításnak szokták hívni.
7: Ugye erről ma még nem lehet sokat tudni, hogy hogyan fogunk eljutni 7,5-3%-ra. Ugye hát a politikusoknak nem az az érdeke, hogy ez fájjon az egyszerű állampolgároknak, úgyhogy szerintem ebben az irányban gondolkodnak alapvetően, de bizonyos választói csoportoknak, vagy gazdasági csoportoknak biztos, hogy nehezebb lesz a következő években a helyzet, tehát pontosan kiknek és milyen mértékben, azt nehéz előre megmondani.
6: Igen, mert az a helyzet ugye, hogy ebben a módosított költségvetésben a magas hiánynak az egyik oka például az, hogy az uniós forrásokat majd később fogjuk megkapni, miközben a kiadásokat előre kell finanszírozni, de hogyan fog ez hatni az államfinanszírozási helyzetére, a kamatokra, és hát végső soron ugye a magyar adófizetőkre, van-e már ezzel kapcsolatban valami előremutatásod, tervetek?
7: Igen, hát ugye itt alapvetően az a legfontosabb kérdés, hogy a mekkora kamatfelárat kell Magyarországnak fizetni, mondjuk a német állampapírok hozamához képest hogyan néz ki egy magyar 10 éves állampapírnak a hozama. Ez nagyon jelentős mértékben csökkent, tehát a kiinduló pontkor mondjuk az év elején,

0: tehát kialakult egy ilyen nagyon-nagy optimizmus a pénzügyi piacokon Magyarországgal kapcsolatban. Ez az, ami kérdéses, hogy hogyan fog alakulni a következő időszakban. Egyelőre ugye itt a várakozás az az, hogy a kormány kommunikációjában továbbra is ez a 2030-as dátum szerepel, mint az euró feltételeinek való megfelelési céldátum, és az idei éves költségvetés ez nagyon sokat nem számít ebben a tekintetben.
1: Ha egy átlagos családnak a szemszögéből nézzük ezt az egész költségvetési helyzetet, és most tényleg hozzuk le egy kicsit a földre, akkor milyen következményekkel találkozhatnak az emberek mondjuk egy-két éven belül az árakkal, a hitelekben, a forint árfolyamában, vagy akár a megtakarításokban, ez hogyan fog jelentkezni szerinted?
0: Hát akár még az idei évre is lehet vonatkoztatni ezt, hiszen ebben az új költségvetési tervben szerepel 63 milliárd forint többletkiadás, ezek ilyen szociális típusú kiadások, például a iskolakezdési támogatás, tűzifa áfájának a csökkentése, vényköteles csószerek áfájának a csökkentése, tehát ezek ugye támogatják a magyar háztartásokat. A későbbiekben, ami egészen valószínű, hogyha tartja magát ehhez az ígéretéhez, a kormányhoz, 2030-ra teljesítjük a euróbevezetés feltételeit, akkor ez a konvergencia folyamat ez előbbre fog haladni, még tovább csökken a hozamkülönbözet, kamatkülönbözet, még tovább lehet csökkenteni a jegybank részéről a kamatot, valószínűleg a forint árfolyama sem gyengül, hanem inkább erősödik a következő években, úgyhogy ezekkel lehet számolni, tehát olcsóbb hitelekkel, olcsóbb elszálló hitelekkel, alacsonyabb betéti kamatokkal és állampapír kamatokkal, és hát valószínűleg stabil, inkább erősebb, mint egy forint árfolyammal.
2: Oké, nagyon szépen köszönjük, jobban értesültek lettünk, hála neked, és akkor szép napot, jó munkát kívánunk.
1: Köszi szépen.
0: Köszönjük. Köszönöm nektek is, sziasztok.
2: Szervusz. Török Zoltán tartott gyors költségvetési helyzet elemzést, a Raiffeisen Bank vezető elemzője.
3: Belát nagyon éhes.
4: Uzsonnak a mat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
5: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
4: Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
5: A műsor támogatója az Opel Frontera.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
7: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a

0: Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
3: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Bemrakparton a Battyányi térnél. A 41-es villamos terelve közlekedik, nem érinti a Rudas gyógyfürdő és a Szent Lukács gyógyfürdő közötti megállókat. A 19-es villamos a Komjádi Béla utca és a Battyányi tér között nem jár. A H5-ös hév és a 9-es autóbusz igénybevételét ajánljuk. Baleset okoz fennakadást a 11. kerületben a Fehérvári úton, a Kondorosi útnál, a forgalom egy sávon váltakozva halad. Helyszínelnek a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Salgó-Tarjáni utca előtt a külső sávban, és a Margit körúton Pest felé a Margit-sziget előtt a külső sávban. Lassú a haladás a Rákóczi úton mindkét irányban a Blahalújza tér előtt, a Károly körúton az Asztória előtt és a Pesti alsórakparton a Margit hídtól az Erzsébet hídig. A Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. Útszűkületen kell áthajtani a 13. kerületben a Béke utcában mindkét irányban a Gyöngyösi utcánál felújítás miatt. Kovács Botond, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Újra teljes gőzzel üzemel Paks. Nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. A webes nyugtaadat szolgáltatásról készített oktató videót a NAV. Napos, meleg, de változékony időnk lesz ma. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. A tervezetnél korábban, már ma este elérheti a 2000 megawattos maximális teljesítményt a paksi atomerőmű, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az erőmű az elmúlt hetekben a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt fokozatosan vissza kellett, hogy vegyen a termelésből, és a teljes leállás veszélye is felmerült. A helyzetet a Duna vízszintjét megemelő, ideiglenes fenékküszöb és más beavatkozások segítettek megoldani. A blokkokat azóta fokozatosan újra felterhelték, az Országos Atomenergia Hivatal pedig folyamatosan felügyeli a folyamatot. Szigorítja és pontosítja a kormány a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. Nem szabad elsietni a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását, mert egy jól működő, független intézményt kell létrehozni, mondta a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke ma reggel a Kossuth Rádió műsorában. Pardavi Márta szerint a hivatal várhatóan 150-200 emberrel dolgozik majd, és mindegyiküket pályázat útján választják ki. A hivatal elnök és közpénzügyi elnökhelyettes jelöltjei tegnap, a nyomozati elnökhelyettes jelölteket ma hallgatják. Kötje meg a parlamenti szakbizottság. Tűzoltókkal és speciális járművekkel segíti Magyarország Szerbiát az erdőtüzek megfékezésében, közölte a belügyminiszter közösségi oldalán. Pósvai Gábor hangsúlyozta, Magyarországon is hetek óta komoly problémát és jelentős kihívást jelentenek a rekordszámban előforduló szabadtéri tűzesetek. A szerbiai erdőtüzek oltásában más külföldi egységek is részt vesznek. A webes nyugtaadat szolgáltatásról készített oktató videót a NAV. Szeptembertől a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A kötelezettség a pénztárgép portálon, a nyugtaadatok rögzítése menüpontban teljesíthető. Az adatbázis a jogszabály hatályba lépésével jövő 2-től érhető el. Új világrekordot állított fel egy kínai robot 100 méteres síkfutásban a pekingi humanoid robotok világjátékain. A távot 8,86 másodperc alatt teljesítette. A férfi 100 méteres síkfutás világrekordját a jamaikai Usain Bolt tartja, aki 2009-ben 9,58 másodperc alatt futotta le a távot. A rekordot felállító robot a célba érkezés után neki ütközött a pálya végén elhelyezett párnál, tornázott akadálynak, majd elesett. A Pekingben második alkalommal megrendezett humanoid robotok világjátékain több mint 2000 robot vesz részt. A verseny programjában 51 kategória szerepel, köztük futás, távolugrás, asztali tenisz és tánc.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Ma délután a legtöbb helyen felszakadozik a felhőzet, és sokat süt majd a nap, számottevő csapadék sehol sem valószínű. Többfelé lesz viszont élénk az északi, északkeleti szél. Napközben általában 27-32, késő este 16 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban felmelegedés kezdődik, sokat süt majd a nap, és eső nem valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
7: Nagyon szép délutánt! Sziasztok! Hát hiszen pillanatokon belül június 17 lesz, nem mondom el, hogy az miért olyan fontos, azonban ez már a Helló járat, és ismét itt van velem állandó segítőtársam, Bájos Winkler Nóra.
8: Jó magam vagyok tényleg, Winkler Nóra, ezt nem is tudom tagadni. Egyszerűen mint azt tudom neked mondani, hogy nem pillanatokon belül lesz 17-e, hanem ma van 17-e.
7: Hát, lódítottam?
8: Hát, úgy mondtad, mintha ez egy ilyen upcoming esemény lenne a naptárban, miközben megérkeztünk 17-ére.
7: Hát a napból mennyi még hátra van?
8: Sok, ráadásul, hogy ilyen hosszúak a nappalok. Te nem tapasztalod azt, hogy nehezebben tudod a pannát rávenni, hogy feküdjön le aludni, hiszen hétágra süt a nap akkor, amikor te azt kebálod, hogy késő este van?
7: Helytálló megállapításod. Annyival egyszerűbb, hogy ön már mostanában rájött ez, hogy legyen valami házi állatunk, és mivel én sikeresen ellenálltam az ügynek, és talán ért is, hogy ez miért nem lehet megvalósítható, ezért aztán szerencsére a pincébe egy csomó gyík leesik a kürtőn, a szellőztető kürtőn, és egyet úgy mentettünk meg, hogy egy terráriumba barátainknak vannak ékszerteknősei, és néha, amikor hozzánk kirándulnak, ott tartják őket, teljesen berendezett, összkomfortos terráriumba. Leónak elnevezett gyíkot, amire mondtam, figyelj, panna, lehet, hogy ennek a gyíknak a szabad élet. Nem, őt most megmentjük, és egy ilyen átmeneti állapotban, mint a jobb állatkertekbe, mielőtt visszaengednénk a vadonban, nálunk tartózkodik. És így fellendítettük a helyi kisállatboltok forgalmát, hiszen etetni kell az állatot. Nem vagyunk biztosan abban, hogy a vadászat az csak élő állatok elfogyasztására vonatkozik, vagy hogyha kap halott állatot. Azt is megeszi, már hogy ilyen kisebbeket, úgyhogy most kísérleti állapotban vagyunk, de ez olyannyira leköti a pannát, hogy a nap lenyugta az, ami az végső időpont, de még mindig kitart Leo mellett.
8: De ettől hamarabb...
7: Válaszom igen. Csak terjengős volt. Ráérünk, nyár van, hova sietsz?
8: Én sehova nem sietek, csak meg akartam érteni az összefüggést Leo és
7: de
8: a
7: ágybarak. De miért kell mindig az összefüggést?
8: Ez lett az én skillem, hogy egyszerűen összefüggéseket keresek, megoldásokat, magyarázatokat.
7: És akkor megvan, akkor jó?
8: Igen, mert kíváncsi vagyok, hogy mivel lehet időbe ágyba terelni egy kisgyereket, aki joggal azt érzi, hogy vélhetően délután 3 van, hiszen olyanok a fényviszonyok.
7: És nem is kell?
8: Jó. Mi mindenről lesz ma szó? Lesz egy Kismarton Eisenstadt körünk, mert hogy
7: a Lajtán innen
8: friciék arrafele voltak, és nagyon jó benyomást tett rá az a város. Ehhez csak csatlakozni tudok, én imádom azt a helyet. Sőt, múlt héten én beszéltem nektek Bécsről, most a Frici fog, mert Bécsben elmentek egy 83 éves
7: még koncertre.
8: Igen, és remélem a tietek nem is idegesített úgy fel, mint engem a kiállítás. növényekkel szeretnénk foglalatoskodni, méghozzá növények neveivel, és ehhez is fogok tudni kapcsolódni, ez eredetileg a Frici téma felvetése, egy igazán crazynek mondható dolog lesz a mai sport rovatunkba. Én szeretném elmesélni, hogy milyen volt az óvodai ballagása a Siminek. Egyszerűs, mint azzal, hogy kimondom, hát ha fel is fogom, hát ha meg is érkezik az agyamba az az info, hogy véget értek az óvodai évek, hogy mondjam, ez se a türelem nem erősségem, erről múlt héten sokat beszéltem, se annak a megértése, hogy az idő hogyan telik.
7: És a megélése, nekem most ez a kedvenc kifejezésem, megél, mindenki megél mindent. Minden történelmi ezekben a napokban, tehát én csak azt olvasom, hogy ha levegőt veszek, az is történelmi levegővétel, és a megélésem erről pedig az, hogy levegőt vettem.
8: Szeretnék ajánlani egy nagyon kedves kiállítást, ami kapcsolódik a nyárhoz, meg így a magyar design történethez, és a nagyon jó az e-heti matchmaker. Most bele se kezdek, hogy elmondjam, hogy miért, de szerintem nagyon szuperül találkozik benne a borító a festménnyel.
7: A Womack testvérek következnek. Megvan Bobby Womack?
8: A neve tök ismerős.
7: És a Womack and Womack.
8: Annak kicsit Lolka és Bolka hangulata
7: van. Jó, akkor visszatérek.
8: Lolek és Bolek.
7: Én mindig magamra vagyok dühös, amikor rossz irányba telem. Azt gondoltam, hogy felugrasz és már mondod is, hát Bobby Womack, hát ne bolondozzunk már a 60-as, 70-es években. Hát nem volt nagyobb sztár nála az Egyesült Államokban. Számos dala szerepelt a slágerlistákon. A Keresztül a 110. utcán című dala valamelyik Tarantino filmben is, most már
8: tudom,
7: nem tudom.
8: Melyik az.
7: A Jackie Brownban van.
8: Across the 110th Street.
7: Igen.
8: A Jackie Brown, azt nem egy nő énekli ott?
7: Nem.
8: Nem?
7: Nem, csak a Bobby Womacknek jó a hangja. Szóval ő azért, na,
8: elég ez nagy. Ez ő.
7: Igen, elég nagy ász volt, és az ő gyermekei, képzeld el, úgy nőttek föl vele, hogy hurcibálta, három lányról beszélünk, hurcibálta őket stúdióból, koncertre, koncertről, turnébuszba, turnébuszba, valahol éppen lakunk, kontinensek, városok és stílusok között. Ha valakik így nőnek fel, abból csak az jöhet ki, hogy ők is zenészek lesznek, és hárman alakították meg a The Womack Sisters, és annyira jó hangjuk van. És olyan jól hozzák vissza azt a világot, de nem vintage, tehát nem próbálják másolni a 70-es évek soul, R&B, funk vonalát, hanem tesznek hozzá valamit, és azt azért tudják megtenni, mert egy New York-i kiadó, a Deptone, és annak két tulajdonos, akik arra tették fel az életüket, hogy ezt a világot ők producerként is segítik. Na, Sofőr, a Sofőr című dal következik most. Élvezzük együtt, nem kell más csinálnunk. Semmit se. Semmit se. Dőljünk hátra és hallgassuk a The Womack Sisters-t.

0: Jöhetsz.
1: Jövök is, mert én sosem voltam Kismartonban úgy, ahogy Eisenstadtban sem, és most alkalmunkra nyílott rá, barátaink kiköltöztek, hogy, és meginvitáltak minket, hogy egy szűk fél napot ott eltöltsünk. Volt a fejembe csomó minden a településsel kapcsolatban, nyilván Burgenlandnak a tartományi székhelyéről beszélünk, de én nem tudtam azt ugye elképzelni, mert arra felé már volt, hogy szökőútként használtuk Bécs felé, vagy Bécsből jövet Magyarország felé, amikor láttuk, hogy élhetetlen az M7-es felé menni, vagy M1-es felé menni, de bent a városban nem voltunk, és nekem így elsőre hát így megkólintott az a fajta település szerkezet, meg az egész kismartoni létnek az a modernitás találkozik a történelemmel. Uh-huh. Így elsőre. Hogy élhető a település, és nem nagy, az oké, okay, ilyet már láttunk, hogy megmaradtak régebbi épületek, és a belváros szépen felújították, az is, láttunk már ilyet is máshol, de hogy ilyen közel, és szinte egyben legyen az Eszterházi kastély, a lovarda, és az egész település is átszője ennyire az, hogy ott az eszterháziak mit műveltek, és hogyan teszik azt, mert azért a II. Világháború után ott is oroszok voltak, és abból jöttek ki aztán, úgy, hogy olvasgattam utána. Szóval az nekem a példás, ha úgy tetszik, amit én nagyon tudok értékelni, hogy nem egy ilyen zárványban létező, hogy van egy kastély, azt lehet látogatni, de ott igazából ugyanaz látható, mint ami a 18. században volt, és a nagyságunkat próbáljuk megmutatni mindenkinek erről sokaságért, nem, hanem ez egy élő szövetnek tűnik így elsőre, ahol az új és izgalmas dolgok ugyanúgy be tudnak épülni ennek az Eszterházi rendszernek az életébe, ahogy a kulturális hagyományok is megmaradnak. Mire gondolok? Ugye a magát a kastély épületét még nem tudták teljesen felújítani, de bizonyos részei azért, mert eredeti állapotban csillognak, villognak, de ugyanakkor neonfények mutatják azt bent a kerengőbe, hogy itt azért adott alkalommal, és ez akkor volt, amikor a Eisenstadt Weiss, hogy minden fehérben van egy szombat este, és buli van az egész városban, és ebbe kapcsolódik bele a kastély is, nem csak a belváros számos épülete, hogy ott egy neon feliratot is simán engednek, mert helye van. Vagy hogy borászat, tehát igazából az, hogy borászati múzeum van, és hogy a borászat milyen fontos egyik alapélménye az ottani gazdálkodásnak, és ott is azért bio és organikus már jó ideje minden, és hogy nem csak a bor, de az állattartás, a mezőgazdaság, és az abból készült termékek hogyan jelennek meg a szemközti lovard, volt lovardába, ahol van egy étterem, de az étterem mellett egy ilyen régi épület. Én most azért mondom csak, hogy régi, mert nem akarom magamat olyan helyzetbe hozni, hogy értenék az építészeti stílusok időszakaihoz. Tehát egy szépen renovált régi épületben van például egy önkiszolgáló biobolt, ahol a kreditkártyádat lehúzod, bemész, összerakod a kis csomagodat, nincs eladó, kifizeted és kijössz, és minden az eszterháziakhoz és az ottani alapítványokhoz, ez számos alapítvány dolgozik együtt, nem is tudom, olvastam, hogy hány 500 embernek adnak munkát, hogy valamilyen nagyot, tehát a kultúrától az agráriumon át az ipar számos területeig, turizmus az óriási, hogy mit investáltak bele. Szóval nekem az bizonyítja, hogy lehet így is. Nyilván ez felfogás kérdése, meg szívesen beszélgetnék azokkal, akik dolgoznak ebben, hogy hogyan alakult ki, vagy milyen rendszer alapján döntik el, hogy melyik irány legyen az, mert egészen biztos vagyok benne, hogy a számos iparág, amiben ők részt vennek, nem ugyanannyira termelékeny, vagy nem hoz annyi hasznot, hogy azt a... De nem tudom, hogy működik ez, ennyire nem tudtam utána nézni, de nagyon nagy élmény volt.
0: Képzeld el, hogy ebbe a... Már meséltem itt a műsorban erről az Eszterházi Vibe ról, hogy van egy epizód, amiben pont ez érthető meg, hogy mi az Eszterház, mi volt az Eszterháziaknak így dinasztikusan a viszonya a kultúra támogatáshoz, és hogy ma milyen tevékenységeknek a profitjait pörgetik vissza a kultúrába, és ebben benne van a turizmus, a földek, a borászat, a minden. De azt akartam neked mondani, hogy ha ezt hallanál, amit most így magadtól elmondtál, az Otrubai István, aki az elnöke ezeknek a Eszterházi alapítványoknak, akivel én többször találkoztam, és egy ilyen privát születésnapi rendezvényén engem kértek meg, hogy beszélgessek vele arról, ami az ő életműve ebbe az Eszterházi történetbe, és aztán interjúkban is találkoztunk. Mindig az érdekelt, hogy hogyan mit jelent egy ekkora hagyományba benne lenni. Tehát, hogy van-e olyan, hogy néha az emberek úgy kicsit megremeg a lába, hogy úristen, tulajdonképpen egy ilyen fontos, historikus dinasztia történetébe vagyok most én a jelenben, és nagyon érdekes volt, és azért is mondom, hogy többször tudtam őt erről kérdezni, vagy próbáltam ennek így a mélyére menni. Ha egy élő pódiumbeszélgetés volt, ha egy írásos interjúhoz készült, nagyon-nagyon hamar kijött abból, hogy ez mit jelent ebbe a hagyományba lenni, és arról beszélt, hogy az Eszterháziak mindig a saját kortárs ügyeikbe akartak benne lenni. Mindig érdekelte őket a kortárs zenetámogatás, a kortárs képzőművészet támogatás, azokban a tevékenységekben, ami turizmus meg földgazdálkodás, mindig igyekeztek innovatív dolgokba lenni, tehát az, amit te most látsz, és tényleg oda lenne, ha ezt hallaná, mert nekik ez a vágyuk, hogy te, amikor találkozol ezzel a brenddel, vagy ezzel a családdal ma, akkor azt érezd, hogy hú, ez egy nagyon komoly, több száz éves hagyomány, nagyon kidolgozott, finom működésekkel, de közben van az egésznek valami teljesen megközelíthető, teljesen friss, teljesen cool jellege, és ez tényleg szerintem is bámulatosan jól csinálják.
1: Igen, főleg ahogy olvastam azt, hogy ez a 60-as, 70-es években ez nem volt ilyen szépen lerajzolható, nem úgy tűnt, hogy ebből ez lesz, hogy nem látom ilyen mélységig, csak amennyire mögé tudtam olvasni, hogy azért szerintem kellett az osztrák államnak is a nyitottsága, hogy ezt az egészet így össze lehessen rakni, meg a struktúráltsága, de az biztos, hogy ha nincs világos cél, vagy nincs irányítás, akkor ez nem valósul meg. Én csak azért pörgetem ezt így, mert hogy arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy mindenki menjen el és nézze meg a maga saját szemével, ha csak úgy megy el, hogy egy Haydn koncert erejéig, de aztán másnap ott marad és körülnéz egy kicsit, vagy megnézi a kastélyt, de...
0: És a kastélyban fantasztikus kiállítások vannak. Tehát az Eszterházi Contemporary, aminek itthon Budapesten a Ludwig Múzeumban szokott lenni két évenként az Eszterházi Művészeti Díjnek a kiállítása, ott az egyik, amit a díjazottak kapnak, az 5000 eurós pénztámogatás vagy a pénzdíjon felül, az az, hogy Kismartonban a kastélyban egy kiállítás készül az ő munkásságukból, és nagyon kreatívan csinálnak olyan kisebb kiállításokat, amiben meghívnak ebből a felhozatalból magyar művészeket, és azt mondják, hogy válasszál bármit a gyűjteményből, egy olyan tárgyat, ami neked a legizgibb, és ahhoz csinálj valamit, ami a te autonóm műved. Eleve az, hogy ilyen historikus környezetben mutatják be a kortárs festményeket, azt szerintem nagyon sokat hozzáad. Tehát tök jók azok a kiállítások, amik ez a klasszik white cube, fehér falfelületek, ez a hagyományos. De ők élnek azzal, hogy itt egy történelmi térben jelenik meg, és tehát nagyon nagy felhozatal van műkincsekből náluk, és szuper izgalmas, ahogy párosítják a kortársat. Tehát, hogy mondod, hogy mi mindent lehet csinálni, nagyon jó megnézni ezeket a kiállításokat.
1: Főleg abban az összehasonlításban, és próbálom magam rászorítani arra, hogy ne legyek demagóg meg, hogy most már hagyjuk az elmúlt 16 évet, de amennyi kastély felújítása, ja, és új burzsoázia kialakítás, meg 60 pusztán, meg nem tudom én mi volt itt, és még csak az írmagját sem láttam annak, hogy egy picit egy olyan irányt felvenni, hogy hasonló előremutató gondolkodása valamit kezdeni azzal, most oké, egy épített örökség, de legyen bármilyen örökség. Szóval szerintem az Eszterházy kastély nincs olyan állapotban, mint a legutolsó magyar kastély, amit így vadászilag felújítottak, és akkor vadászat. Azért is jó elmenni, na, hogy legyen egy ilyen rálátásuk. Én ilyesmit nem ennyire komplex módon, de azért Toszkánában láttam, meg Olaszországban ott vannak ilyen gazdaságok, még az eredeti grófnő ott ül a borászatban, és akkor van mellé egy kis mezőgazdaság, olivák mondjuk, meg van hozzá turizmus, de hogy ilyen komplexitásában én nem, úgyhogy, és nagyon közel van hozzánk, tehát én úgy tapasztaltam, hogy Soprontól ilyen 15 perc, és gyakorlatilag ott vagy a közepében, úgyhogy én azt mondom nektek, hogy az Ice Age zenekar Dániából jön most, és a The Week című dal, ez így majdnem Heidenfeldo, majdnem azt mondtam, hogy Heidenfeldolgozás, 6 húros torzított gitárokra, de most akkor azt mondom, legyen ez Ice Age, The Week.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: 2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Leleux, Lawrence Foster, Ricardo Frizza, Alef Csina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bajéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
2: 150 éves az Andrássy út. Ünnepeljük együtt augusztus 24 és szeptember 6 között. Séták, kiállítások, koncertek, közösségi piknik, különleges programok és történetek várnak Budapest legszebb sugárútjának születésnapja alkalmából. Részletek az 5-10 online felületein.
3: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
5: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
6: Azt mondta Nóra, hogy most akkor végül is elmondhatom nektek, nekünk, mindannyiunknak itt a rádióban, hogy hogyan van a Marca Soye. Bécsben játszott az ember, 83 évesen művész, aki bossanova generációból az első, nem a másodikból lett világhírű nagyon-nagyon. Mert hogy Rio szülötte Marca Soye, és ő már a 60-as években ott volt. Akik még élnek ebből a generációból, az a Gilberto Gil, a Jorge Ben és a Gaetano Veloso. Ők négy stílust képviselnek, nem is szeretném őket összehasonlítani, csak azt gondolnám így, hogy így felfessük a hadi helyzetet, hogy mekkora szám az, hogy ez a 83 éves ember még koncertezik, és átjön Európába. Folyamatosan publikál, lemezekkel lát el minket, és zenékkel, amelyeket nem lehet megunni, és remek stílusokon, tehát amikor elindul nyilván a bossanovából, de szambától és a többi alapvető brazil stílusból jön, aztán átmegy Amerikába a 70-es években, ott azért, mint a Bobby Womack benne van a soulba, fango, jazz, persze az mindent átsző, majd filmzenéket ír, visszamegy Brazíliába, a 90-es években, és aztán eljutunk ide a 2000-es 2020-as évek vége felé már, hogy egyszer csak azt látom tavaly szeptemberben, hogy jön a Porgy és Bess. Ez egy nagyon pici jazzre dedikált klub, zenei klub Bécsben. Rögtön lecsapunk a jegyre, és izgulás van, hogy megérje. Tehát 83 éves. Nem tudtam, mire lehet számítani, tőle még milyen állapotba jön. És amikor feljött a színpadra, akkor így szerintem elkerekedett mindenkinek a szeme, hogy annyira patent még fizikailag, hogy csak na, nyilván már csak ül a zongorá és a billentyűs hangszerei mellett, de abban a másfél órában lejátszott az összes fontos dalát. Ő nem töketlenkedett azzal, hogy nem tudom én milyen művészetet szeretne elővezetni, hanem mondta, hogy akkor ő most azért van itt, hogy másfél óráig jól érezze magát a közönség, és a közönség tanúsíthatom, megemelte a kalapját, és teljesen oda vagyok én is.
7: Mennyi ember?
6: Mert számolgattuk, hogy mennyi lehet a kapacitása ennek a klubnak, szerintem olyan a 300-400 emberre teszem.
7: Ja, akkor ez nagy?
6: Hát amennyiben ez nagynak minősül. Bécsben igen, sokan voltak, és tényleg az első pillanattól, ahogy ő elkezdett játszani, és érzékelte mindenki, hogy itt nem egy ilyen fáradt dolog jön elő, hanem az élet maga, meg a zene. Én vele tudnám illusztrálni, hogy miért is szerettem bele, és miért tart a mai napig az a fajta elfogódottságom a brazil zenékkel kapcsolatban, mert bennük van az élet. Tehát, hogy minden dalában, a lassúakban, amiből talán csak kettő volt, ami óriás volt, hogy az aktuális felesége, mikor megjelent a színpadon, akkor mindenki azt mondja, hossz, micsoda nő. És aztán nézegettük, nincs pontos forrás, hogy hány éves lehet, de olyan 65 és 70 között van a hölgy, akinek hangja nem sok, ezt el kell ismernünk, de a színpadi jelenlét, és ugye számos olyan dal van, amiben vokálozni kell, meg hát ő rendezte a zsét is, gondolom, tehát ő mederbe tartotta a művészt, de ultra szimpatikus volt az egész koncert, olyanokkal voltunk, akik még ilyet nem láttak, nem hallottak, és ott köszöngették, hogy szóltam nekik, hogy eljöjjenek, és úgy, mert tényleg rá lehet csatlakozni arra, hogy ez nem valami az, hogy én nyomom itt ezeket a brazil zenéket, lemezeket, előadókat ebben a műsorban, ez nem azért van, mert egy ilyen, nem tudom én, milyen szofisztikált ízlésem, nem, nem. Ez az a zene, ami végig tudja kísérni az egész életedet. Ráadásul Marcus Valle meg egy ilyen fitness ikon is, különben 83-as lemezére, amiről egy dalt most le fogok játszani, az volt az az album, képzeld el, amin elkezdte őt tolni, hogy bicikli az nem arra, nem csak arra használható a kerékpár, hogy A-ból B-be eljusson, meg egész addig Brazíliában nem volt a kerékpársport egy ilyen nem tudom én mi, és azután így átlényegültek. Aztán a fitness, ugye ő látta kint a Jane Fondát, hogy az aerobik, ami van, és akkor ő is elkezdte tolni, hogy fontos az, hogy törődjünk a testünkkel, és a mozgás, a sport, és valóban egy ilyen hullámot indított el 83-ban azzal az albummal, amit ő adott, és ő tényleg mindig nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy fitnek kell lenni, de hogy nem volt sallang egy pillanatra se, nem kezdett el vérgázni, hogy ő a világ legjobb jazz billentyűse, nem kezdte el mutogatni saját magát, hanem azzal a három zenésszel, akit hozott. Én azt gondolom, hogy így én nagyon sok magyar zenészt így elvinnék megmutatni, hogy mi az alázat, meg mi van akkor, hogy tényleg neki vannak olyan világslágereit, amit 200-szor feldolgoztak már a Summer Samba-tól kezdve a Cricket Songs for Anna Maria-ink. Tényleg abban másfél órában csak slágert játszott, amit hallott már, hogy nekünk azt. És a közönség is szuper volt látni, hogy vannak fiatalok is, velem egykorúak, idősebbek, és mindenki mozgott, táncol, mert nem tudod ezt kibírni anélkül, hogy nem mozogjál. Szóval életre szóló élmény, erre szokták mondani. Direkt nem ejtem ki, hogy történelmi. Mert minden
7: de figyelj,
6: az.
7: De figyelj, A táncolósokon kívül volt olyan, ami megható? Mert én emlékszem,
6: persze,
7: hogy amikor Gaetano Velozót hallgatsz, akkor azért tulajdonképpen kiszakad a szíved a helyéről, és két hét mire vissza tudod oda rakni.
6: Ezért mondtam azt, hogy ők nagyon különbözőek, csak a generáció. Ez ugyanaz a generáció, és ikonikus státusban vannak már ők, mondanám, hogy kanonizálódtak, de hát azért Brazíliában ez nem így megy, de ők nagyon nagy nevek a mai napig, és amíg a Marcos Valle mindig is a riói beach boy volt, uh-huh, és aztán, mit tudom én, a költő, a Gaetano Veloso költő volt, a Jorge Ben az a samba, a Gilberto Gil pedig a művész, aki nagyon sok mindenen keresztül ment, meg a politikus is, úgyhogy nagyon más karakterek, de hát az nagy tisztesség volt, hogy óriási mázli, hogy ő láthattam, és akkor ez az Estelar című dal az, ami elindította mondjuk a kerékpársport népszerűségét Brazíliában, én ezt mondom most nektek.

0: óvodai ballagás volt a kisfiam óvodájába, és nagyon kulturáltan külön napokat kapnak a csoportok, tehát nem az van, hogy 300 szülő tömörödik be egy terembe, ahol 2 millió gyerek előad, hanem ami kérlek szépen a Tücsök csoport évzáró ünnepségét nézhettük meg. A két óvónő hetek óta készült a gyerekekkel erre, és nagyon aranyosan titokba tartották, hogy ki mit fog csinálni, tehát a Simi többször elmondta nekem, hogyha kérdezném, sem mondhatja el, hogy mi lesz a program. Jó, oké. Mi szülők is azért készültünk, és én vállaltam a feladatot, hogy egy ilyen köszönő beszédet mondjak elsősorban ennek a két óvónőnek, meg a dadusok hadának, akik kísérték ezt a 3 évet a gyerekeinkkel.
1: Milyen hosszúra sikeredett a beszél?
0: Képzeld, meglepően tömör volt.
1: Köszönjük!
0: És nem. Nem. Nagyon sok mindent mondtam, hogy mi minden történhetett számunkra, csak kívülről elképzelve bizonyos ritka pillanatokkor bemehettünk mi is, mert itt nagyon sok olyan programot szerveztek, ami a szülőkkel közös volt, illetve arra is emlékszem, hogy volt egy ilyen mesemondó hét, amikor lehetett jelentkezni arra, hogy a ebéd utáni alvásukhoz a mesét te, mint szülő, menj be és olvasd. Figyelj, elképesztően megható és kedves kis dolgokat jelentett nekünk is ez a 3 év, és próbáltam ezt ebben a beszédben jól összeszedni és elmondani. Szerinted sírtam-e?
1: Szerintem igen, de szerintem a szülők mind sírnak a gyerekek, és ezt nem értik, hogy miért kell ezen bőgni.
0: Ez abszolút
1: az idő
0: így van.
1: Múlását síratod, Max. Ők meg, na, haladjunk tovább.
0: Igen, de azért pont én a saját gyerekemen láttam, hogy egy kicsit megérinti az, hogy valaminek most így a vége felé közeledünk, mert oké, megtartottuk az ünnepséget, de attól még hetekig járnak óvodába. Ami nekem elképesztő volt, hogy vannak dolgok, amik a mi saját életünkből is ismerősek. Tehát az, hogy kapod ezt az aranyos kis tarisznyát, és a tarisznyában van hamubesült pogácsa, meg egy kicsi zacskóban maga a hamu.
1: A Ruszfurnból, vagy holnan van a pogi?
0: Dehogy a Ruszfurnból, de hogy van az egésznek, szerintem, így a mai fejemmel gondolkodva, egy picit most már nem adekvált és kicsit túlságosan archaikus része. Tehát a ballagás, tehát az, hogy így elballagsz, így lassan kimész valahonnan és így elindulsz, tehát az, hogy a tarisznyádba kapsz mellé egy pogácsát, az azt az érzetet erősíti, hogy valahogy így a semmibe mész ki, a vakvilágba, a veszedelmes világba, ahol te ezzel a kis aranyos kis textil tarisznyáddal így battyorogsz majd, és szerencsére, mert mások gondoltak rá, van nálad egy pogácsa, tehát ezt a vándor a semmibe hangulatot erősíti, ami szerintem már ezen túl vagyunk.
1: Azt tudod ám, hogy ezek a te kivetüléseid csak. A Simi biztos, hogy nem ezt gondolta
0: de
1: erről.
0: De hogy ezt gondolja. Na,
1: te csak így túl gondolod már ezzel a nagyon nem tudom én, magasban szárnyaló fantáziáddal a semmibe menés. Nem, ez hamuba sült pogácsa, kapott, hogy eljussál A-ból B-be, ott szerencsét próbálsz, a legkisebb királyfi lesz a királyfi, és minden megy a maga útján, Ferrari, gyémánt, nem tudom én, milyen piacok meghódítása.
0: Köszönjük az előrejelzésedet. Minden esetre nagyon szívszorító volt, nagyon sokszor. Iszonyú édik nyilván ezek a gyerekek, ahogy leküzdve a félelmeiket elmondanak egy verssort, meg nem felejtik el, hogy ki írta azt a bizonyos nem tudom mit. Szerintem egyébként a dalocskáknak is nagyon sok, túl sok a szívtépő jellege, a megyünk, a búcsúzunk, a lezáródik, a szervusz, a vége, a de jó lenne, de már nem lehet, és most az iskola, ám de nem az óvoda, hanem hogy az iskola. Biztos ez benne, ebben is ott van, hogy ez bennem, hogy rezonál, és a gyerekek lehet, hogy csak arra figyelnek, hogy el ne felejtsék. A végét mindesetre a legüdítőbb az volt, hogy tulajdonképpen kiderült, hogy ők lenyomták ezt a műsort, meghallgatták a szülői beszédeket, elültettünk egy fát, ajándékokat adtunk a pedagógusoknak, tralala, tralala. Őket az elsőtől az utolsóig egy dolog érdekelte, mikor megyünk ki innen, sétálunk el a fagyizóba, és a fagyizóból a játszótérre. Úgyhogy valószínűleg neked van igazad, ez a sok-sok-sok érzelmi elképzelés az inkább az enyém, mint a gyerekeinké.
1: Igen, igen, és a fagyizóba jól hallhatóan sikerült a torkodat megfagyasztani, de hát a fagyizók már csak ilyenek. Én egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dalt fogok nektek lejátszani, aminek címe nem olyan nehéz. Upside Down. Az a Natalie Imbruglia írta, aki a 90-es években a Torn című dalával szerintem még itt Magyarországon is nagyon-nagyon-nagyon nagyot ment, szokták mondani, és most számos magasságot és mélységet megélve egy új lemezzel jön felénk, úgyhogy ez lesz az Upside Down.

0: Farkú kismalac, tűr.
1: Ez komoly?
0: Mert viccnek durva lenne. Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
2: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
5: Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeonradio.hu.
4: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
7: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény Kényes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
8: Estére teljes kapacitásra állhat vissza Paks, fiatalok segíthetnek a klímaváltozáson. Orvosi fecskendővel fenyegettek egy eladót, jönnek a hírek Gál Ildikótól. A tervezetnél hamarabb működhet teljes kapacitással a paksi atomerőmű. Várhatóan már este eléri maximális 2000 megawattos teljesítményét, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A reaktor termelését korábban a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt kellett fokozatosan visszafogni. A turbinák visszakapcsolása az elmúlt napokban felgyorsult. A kormányfő köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a helyreállítási munkákban. Fiatalok ötleteit várja a főváros, akár 1,5 millió forint is járhat a legjobbaknak. A klímaváltozásról szóló pályázatra a 15 és 24 év közöttiek terveit várják, amelyek révén segíthetik a globális felmelegedés hatásainak mérséklését. A felhívásra nagyjából 15 milliárd forint áll rendelkezésre, projektenként 500 ezer és 1,5 millió forint közötti támogatás igényelhető. A jelentkezési határidő szeptember 30-a. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amelyen minden eddiginél többen vettek részt. Kovács

0: Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse elmondta, hogy a fiatalok felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak az ország legszebb tájait bejárva.
1: Több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban. 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el. Ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 000 diák járta be a magyar erdőket. Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal.
0: Szokatlan eszközzel támadtak egy eladóra Salgótarjánban. Egy orvosi fecskendővel fenyegetve, maszkban követelte a bevételt a rabló egy helyi dohányboltban. A megijedt alkalmazott a kasszából 124 000 forintot adott át. A rendőrök később elkapták a 37 éves férfit. Életének 84. évében meghalt Nádas Péter író, drámaíró, esszéista. Az alkotó 1942-ben született Budapesten. Első kötete a Biblia 1967-ben jelent meg. Legismertebb művei közé tartozik az Emlékiratok könyve, a Párhuzamos történetek és a Világló részletek. Utolsó könyvét, a Halotti barátaimat tavaly ismerhette meg a közönség. A tegnapi hidegfront nem hozott jelentős lehűlést. Felhős napos időnk van, szemerkélő eső még előfordulhat. 29 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap sok napsütésre van kilátás. Az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. A Dunántúlon megélénkül a szél. Felfrissül a levegő a hajnali órákra. Délutánra 28 és 34 fok közé melegszik a levegő. Pénteken visszatér a kán...
2: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék várostengelyen. Most!
3: Ha valaki mostanában eljön hozzánk, akkor láthatja, hogy van értelme annak, hogy mi nem használunk vegyszereket. Egyrésztről, másrésztről pedig olyan sor közt takaró növényzetet telepítettünk évek hosszú sora alatt, amelyek növények arról szólnak, hogy hogyan lehet jól visszahozni a humusz rétegnek az életét, mert nem tudom másképp mondani, az élet visszaköltözött hozzánk, és a legnagyobb okosság az az, hogy megkérdeztem, hogy a különböző most virágzó növények, amelyeknek színe lila, fehér, sárga, szivárvány összeszíne, azok mik. És most felolvasom nektek, hogy mi és mely növények találhatók nálunk. Először is a tarka koronafürt. Hallottál-e a tarka koronafürt?
4: Nem.
3: Ugye? Szarvas kerepről hallottál-e?
4: Szarvas kerep?
3: Igen.
4: Nem.
3: Most a lángyás úti fű az sima. Az van. Mindenkinek megvan, neked is ajánlom. Csak úgy, mint az orvosi somkórót.
4: Somkóró?
3: Igen.
4: Ezt mit csinál?
3: Hát,
4: hogy mitől lett
3: virágzik,
4: orvosi?
3: Virágzik.
4: De mi kvalifikálta orvosivá?
3: Nem tartunk még itt.
4: Oké, sorry vagyok.
3: Fehérhere, ez megvan, és aztán a kedvencem következik. Szöszös bükköny.
4: Jaj! Szöszös bükköny.
3: Szöszös bükköny. És itt szeretném megkérdezni mindenkitől, és írjatok nekünk a hellojarat.hu-ra a megfejtéseket, hogy ki az, aki a magyar neveit adja a növényeknek, mert szeretnék neki gratulálni, vagy ha többen vannak, akkor az egész kollektívának, mert azt gondolom, a magyar nyelvnek egy olyan változatosságát, szépségét, mélységét, magasságát mutatja meg, amiről én nem is álmodhatok, hiszen ki tud kitalálni olyat, hogy szöszös bükköny. Mert hogy biztos nem angolból, meg latinból van lefordítva, vagy hogy tarka koronafürt. És ezek létező szépség.
4: Honnan tudod, hogy ez a nevük?
3: Mert utána néztünk, képzeld
4: el.
3: Van növény
4: után?
3: Sazam.
4: Ezt akartam mondani, hogy azzal, ugye?
3: Persze.
4: Hogy lefényképezed a növényt, és akkor ő elmondja, hogy az melyik.
3: Mert tehát, amikor ránézel egy lilán virágzó középmagas növényen, akkor nem az jut eszed, hát ez tök úgy néz ki, mint az összes bükköny, hanem azon gondolkod, hogy mi ez? És olyan szépen terülnek szét, meg látható, aki, hogy ilyen gócpontokból áradnak szerte a mi szőlőskertjeinkben, és egy-két évig ebből keveset láttunk, amikor van elég csapadék, vagy több csapadék van, mint amennyit számítunk, meg ugye most már elkerülök mindenfajta kaszálást a sorközökben, és akkor láthatóak, hogy mi az értelme ennek. Gyönyörű szépek. Tehát ezek a mezei növények, vagy a manó tudja, hogy hívják. Na, ki az, aki adja a neveit a növényeknek?
4: Nem tudom, hogy ki adja, de eszembe jutott, hogy lehetséges, hogy van olyan kérdés, igen, amire nem tudok választ. Igaziból tudom, csak szeretném megtartani azt a képet, ami kialakulhatott benned és hallgatóinkban, hogy én is csak egy ember vagyok, mint a többi. Szóval eszembe jutott a Kuflik sorozat, hogy én annak a névadásánál mind a kuflik maguk, de különösen a kuflikba felmerülő állatok, növények, képződményeknek a nevei is ugyanilyen nyelvészeti bravúr.
3: Az, de ott, ha megfigyelted, létező, tehát ott mutánsok jönnek elő, létező növények, állatok, mindenfajta pszichedelikus szerek által generált nevei jönnek elő, mert ezt nem tudom másképp elképzelni. Én is sokat gondolkodtam a kuflik világán, hogy ők hogyan, de hát itt nincs eredője ezeknek a növényneveknek. Ott pedig azért van a, most nem tudok hirtelen idézni, de a banánborsótól kezdve, nem tudom én, még ezek mutánsok.
4: Alapvetően szoktad tudni a növények nevét? Tehát az ilyen hagyományosabban ből csokrot kötsz alkalmakra, azoknak tudod a nevét? A virágoknak?
3: Hát a szegfűjét tudom, mert azt ki nem állhatom, a rózsáit tudom, mert azt mondjuk egyen jobban szeretem, de különben az ilyen mezei növényeknek nem. Egynek kell, a disznóparé, mert azzal küzdök nagyon, de hát már önmagában is a disznó, tehát csodák ezek, na. Meg a fehér here, vörös here, ezeket már bíbor here, ezeket így már megtudom, de amiket most felolvastam, ezek számomra is novumok, pedig évek óta nézem őket.
4: De azt biztos meséltem már neked, hogy én mennyire kiszorulva érzem magam a saját családomba, ahol a katus és az anyu könnyedén és hosszan beszélgetnek arról, hogy a katuséknál a kertbe, az anyunál a teraszon növő növények éppen melyik virágzik, ki hogy áll, melyiket lehetett egy letört szárat újra elindítani és aztán egy saját cserébe nevelgetni, és hosszan mondanak neveket, amiket felidézni se tudok, de ha kiejtik, akkor se tudom beazonosítani, hogy melyik. Valamiért nekem ebből a képességből nulla jutott, nekik pedig 100-100.
3: Nem, mert az érdeklődésed, meg a magas élet, amit élsz, az nem enged téged le.
4: A növények szintjére. Így van. Erről lehet szó. Tulajdonképpen igen, köszi.
3: Fatoumata diavarát köszöntsük itt mi nálunk, Maliból. Most, hogy Bamako vagy Timbuktu, már nem tudom, de mind a kettő messze van. Egyik nehezebben megközelíthető, mint a másik. Viszonylag kevés orvosi somküküllő nő arrafelé, de a Fatoumata diavarának az új lemezét az azért nagyon erős, a Mogó című dalt hallgassuk. Ő különben egy mali származású, fantasztikus énekesnő, Moto.

0: Matchmaker. Nesta a lemezborítókat mutat, Nóra pedig tökéletes párjukat a művészetből.
1: Nagyon-nagyon szép borítókat küldtél, és amit kiválasztottam, annak iszonyú erős atmoszférája van. Egy göndörhajú, sötétbőrű lány guggol az aszfalton, az úton, és mögötte a túloldalon, az út túloldalán egy mozi, aminek a neve Amerika, csodálatos régi módi 60-as, 70-es évekbeli betűtípussal. És az első gondolatom az volt, hogy itt Amerikában vagyunk, és ez a lány egy bevándorló, és mivel az úttestből azt a részét látod, nem mintha az úttest valaha bármilyen formában fancy lehetne, de szóval, hogy itt látod az eldobált csikkeket, az egésznek valahogy ezt a kicsit ilyen koszos jellegét, hogy az első érzetem az volt, hogy ő eljött ide Amerikába, és úgy tulajdonképpen nincsen beépülve ebbe az Amerika szövetbe, hanem hogy itt így ücsörög, nem kétségbe esetten, egy nagyon szép lány, de hogy azt érzed, hogy ő nem része ennek. És erről eszembe jutott egy festmény, egy csernus festmény, amit Párizsban csinált, hosszú-hosszú évek óta, akkor már Párizsban élt és dolgozott, de akkor is valahogy nekem az sugárzik arról a képről, amikor kívül maradsz, amikor nem leszel része annak az igazi párizsi, francia életnek. Tehát, hogy eltölthetsz ott évtizedeket, bizonyos mértékig beépülhetsz, de van annak a festménynek, van egy számomra, egy nagyon pedig semmi, de van egy olyan tónusa, hogy ez a csávó nem tudta ezt bevenni, nem tudta belakni. És akkor írtam neked, hogy egyébként mi ez? Tehát, hogy nehogy félre induljak, és kiderült, hogy nem az van, ő nem Amerikában egy nem, oda nem bepasszoló másmilyen nemzetiségű valaki, hanem hogy Kubában vagyunk, és ő egy kubai énekesnő. És akkor meg az jutott eszembe, hogy aha, tehát van egy ilyen nagyon városias jelenet, nagy feliratokkal, és van egy lány az előterébe, és akkor eszembe jutott, hogy a Vasarinak van egy festménye, amin egy nő fekszik egy ágyon, és mögötte egy ilyen nagyon nagy városias dolog bontakozik ki, és meg is találtam. Ez egy akt, aki fekszik az ágyon a hasán, és mögötte pedig egy ilyen lüktető, neonos, eleven, színes, sok feliratos nagyváros kép, amit a 30-as években festett, amikor teljesen lenyűgözte őt, hogy a technika ott tart, hogy ez a villódzó, nagybetűs dolog bekerült így a városképbe, és érdekes, ahogy van egy ilyen szobabelső, amiben ő egy ilyen intim szituációba fekszik, vagy alszik mesztelenül, de közben ilyen őrülten jön be a külvilágnak a villódzása. Szóval, hogy ezt választottam végül a Matchmakerbe.
2: Érdekes a párhuzam, amit vontál, szerintem helytálló is. Az Orchestra Akokánról van szó. Ők Havannában egy ilyen 7-8 tagú zenekar alakultak 10 éve. Most ez lesz már a harmadik albumuk, és most ez az énekes nőt ábrázolja, aki az új albuma, nem volt eddig nekik ilyen állandó vokalistájuk. Egy fiatal lány, a mambóból indulnak, hát mi másból, a tánczenéből indulnak el. Nagyon brutális hangja van, majd most meghalljátok ennek az énekes nőnek, mint a Celia Cruznak volt, vagy a La Lupe-nak 50-70 évvel ezelőtt. És ha létezik szerencsétlen sorsú város a világon, amely jobb sorsa érdemes, ha csak belegondolok, hogy amit én láttam belőle 30 évvel ezelőtt Havannáról beszélünk, és az, ami a borítón van, az egy akkor működő, az egy működő mozi volt, amikor ott jártunk, egy nagyon szép tér volt előtte, már elfelejtettem, hogy hogyan hívták azt a teret, de akkor csak lepattantság volt az úr, meg láthatóan a hiány, ami képződött, és azt tudni, látni, olvasni, mondjuk Hemingway tudósításaiból, hogy az 50-es években micsoda viruló, hát nagy pánamerikai város volt, most nem mondom ezt, hogy világváros, mert az azért túlzás lenne, de ha van az, az egy ilyen lüktető, Párizshoz lehetne hasonlítani, sokkal kisebb, de és azóta, hogy ez a tehát ahol a fekvése miatt, hogy Havanna gyakorlatilag a mai napra már éppen, hogy csak létező, az emberek is csak léteznek ebben a városban, a helyet, hogy sokkal messzebb tartana már, csak azért, mert két világhatalom küzdött egy csomó ideig, most meg van egy őrült hatalmon az Egyesült Államokban, akinek most kellett egy nagyon könnyű célpont. Mert ha vanna most az, egész Kuba. De tényleg, amikor ott voltam, hogy Szigetország annyira csodálatos hely lehetne, és hogy mennyit számít az, hogy kik és hogyan, merre visznek egy országot. Ha legyen ez csak egy szigetország, csak hát. Kolumbusz idejében azért még elég menő volt ott lenni. Szóval belegondolni is tényleg ilyen nagyon drámai, hogy nem tehetnek azok semmit arról, hogy ott van ez a sziget, ahol van, és hogy úgy alakult a világ sorsa, ahogyan, de hogy a zenét hallgatva, és hogyha az Orchestra Akukának ezt a, ha csak ezt a lemezét fogjátok végighallgatni, de mind a már megjelent kettőt én nagyon ajánlom. Az ilyen erős. Tehát ne a Buena Vista-t gondoljátok, vagy azt a zenei világot, hanem egy sokkal fiatalabb zenészek játsszák ezt a muzsikát, amit most reményeim szerint jó sokan itt meg is hallgattok, szóval az Orchestra Akukán következik, aztán pedig én nagyon tényleg bánatosan figyelem, hogy mi van Kuvával. Bánatosan, hogy ott azok az emberek nem tehetnek arról, ami történik meg, semennyit sem. Jó emberek ők. Akivel találkoztam kubaival, az mind jó arc volt, mind segítőkész. Na, Nome Voy ez a dal címe, és az Orchestra Akukán.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
1: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
3: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
4: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sportkultúra, tenisz és néha más is. Csak mozogj, szebb úgy az élet.
5: Általában a sportrovat javaslataid, amiket küldesz, az az szokott lenni, hogy valami, ami téged iszonyúan lelkesít, és oda vagy érte, és úgy tudsz róla már írni is, aztán pláne az adásból beszélni, hogy tényleg szerintem akitől távol áll ez a versenysport, vagy bármi nemű látványsport, vagy mit, csapatsport, az is azt érzi, hogy út olyan dolgok történnek, hogy oda kell menni, arra oda kell figyelni. És nagyon ritkán, és ezen a héten is így volt, valamit küldesz, ami mélységesen kicsinál, felháborít, és ha jól emlékszem, azt írtad ehhez, hogy jó, vége van a világnak.
6: Igen, a Rave Runners. A Rave Runners-ekről szeretnék beszélni. Hát ez most egy pár éves hipsterség, São Paulo-ból, Brazíliából indult el, hogy elektronikus tánczenére, ők a Rave stílusban utaztak, hogy ki rángassák, mert annyira tudatosak vagyunk, hogy kirángatják ezt a tánczenét a klubokból, és akkor az szerveződnek futóklubok, amelyek úgy néznek ki, hogy mindig este van ez. Legalábbis Dél-Amerikában, mert ott most már több helyen van ez az őrület, a Rave Runners mozgalom. Szóval úgy képzeljétek el, mint hogy szekéren húznak egy DJ pultot, fut mögöttük az egy vagy két DJ, akik próbálkoznak elérni a pótmétereket és a következő izét elindítani. Most az izét direkt nyomom meg. És mögöttük meg pusztulatmódon vidám fiatal emberek, mesztelen felsőtesttel, mert mindegyik izmos és kis sporttól futnak az éjszakába, és örülnek, és révelnek. De van ez már, például azt néztem, a következő ilyen esemény az Barcelonában lesz, akkor drum and bass lesz a stílus, mondom, két drum and bass DJ, vagy egy drum and bass DJ a tuk-tuk után kötött DJ pulttal fog versenyezni. Szóval az van, hogy már akkor a fitnessség, meg a fitness fasizmus, hogy most már a tánzen az nem is klubkultúrákban van, hanem futnak utána, és akkor megy a zene, és arra futnak, és ez jó, és ez esténként teszik.
5: De mi idegesít benne?
6: Hát ez.
5: Ez, amit most elmondtál?
6: Igen.
5: Engem az idegesít, hogy szerintem kontraproduktív, mert futni, ott ráállsz egy ritmusra, amikor futsz, és ez a te saját ritmusod, van, aki gyorsabban, van, aki lassabban, de hogy annak van egy ilyen kicsit monoton. Szerintem, amikor hallgatsz egy olyan zenét, amire egyébként táncolni jó, azzal megnehezíted saját magadnak a futást. Tulajdonképpen nem is értem, hogy miért, tehát hogy mondjam, lehetne akkor futva fagyizni, tehát hogy az is két jó dolog összetálkoztatva, csak éppen mi értelme, üljél le, egyed meg a fagyidat, menjél el futni. Tehát, hogy nem értem, hogy miért nem zavaró nekik más ritmusban mozogni, mint amit a futás a testtől megkövetelne.
6: Ez egy nagyon jó aspektus, ezen nem is gondolkodtam, hogy ez tényleg él, mert annyira elvitt a düh.
5: De akkor mind voltál dühös? Mert én úgy éreztem, hogy ezen lehet dühösnek lenni, hogy ennek így, hogy ez nem támogatja azt, hogy te jól tudjál futni este. Mert arra, aki zenére szeret futni, az csinál magának egy tracklistet, és a fülébe beleteszi. Szerintem nem könnyű, mert ellenemész annak, amit a tested diktál saját ritmusnak. Kicsit pörget, de néha bezavar.
6: Igen,
5: ez
6: tetszik.
5: Meg masszívan bezavar.
6: Tetszik, ez a masszívan tényleg bezavar. Hát nézzétek meg, mert aztán erről is csinálunk majd egy jó kerekasztalt, mert biztos vannak, akik jól futnak, sokat futnak. Engem valóban tényleg arra emlékeztek, hogy ez a fából vaskarika.
5: Uh-huh. Ez a, igen, nekem is.
6: De én tudom, hogy ez mes megy, tehát hogy ez a poszt, nem tudom, igazság utáni világban ezek a hibridek, ezek működnek, bármi legyen az. Tehát a, nem tudom, ez olyan, mint az alkoholmentes bor. Tehát azért is kiosztanék némi büntetést, meg ezért a Ravrunnerzért is kiosztanék. De hát hála Istennek az emberiség megúszta ezt, hogy én hatalomba kerüljek, és ezzel szerintem nagyon sok konfliktus forrástól elestünk. Én nekem ez a véleményem, de én szívesen meghallgatnék egy olyat, aki a Ravrunnerzen fut, hogy abban mi a jó.
5: Engem is érdekelne.
6: Hogy
5: lehet, hogy máshogy van, igen, gondoljuk. Még azt is el tudom képzelni, hogy máshogy van a dolog.
6: És hogy érezzétek az ellenállásomat, most a Charlatans következik. Az egyiktől a másikig, One to Another, 1997 az indie csúcsán, amikor gitároztak, ebbe semmi Rév, semmi Tyótyik és semmi R&B sem lesz. Ezek gitárzenék, indie gitárzenék. Na erre fussá Géza, címmel jelent meg 97-ben a The Charlatans dala.

0: Szóval, hamarosan elköszönünk tőletek, és
1: perceken belül,
0: és mindenkit beleengedünk a saját nyarába pihenni, vagy non-stop rohangálni a gyerekei után, majd x-eljétekből, hogy szerintetek mi melyiket fogjuk csinálni. Ám, de, amit szeretnék ajánlani, az egy olyan kicsi hely, amit nagyon bírok, az Editori, amit dizájnnal foglalkozó emberek visznek. Ez egy tér, ahol ilyen kicsi és nagyon-nagyon jól kitalált kiállításokat valósítanak meg. És most, hogy mindenki foglalkozik azzal, hogy fényvédelem, napvédelem, mit kenjél a bőrödre, a Fabulon sztoriból indulnak el, a Pataki Ági, a Fabulon mozaik és annak a megmentés története, hogy miért volt az, hogy a Richter által kitalált márka ennyire jól használta a dizájnt, meg ennyire jó kommunikációja volt, szóval, hogy innen indul ez a kiállítás, és abszolút ajánlom, azt hiszem múlt héten nyílt, és most még pár hétig látható, egy olyan térben, aminek az egyik oldala, ez egy utcafronti tér, az egyik oldala csupa üveg, és nem nagyon sok, de van pár olyan hely Budapesten, Budán is, és a belvárosban is, aminek ilyen kicsit ilyen németalföldi jellege van, az ablak méretek teljesen speciális lehetőségeket kínálnak ezek a terek. Múltkor sétáltam Budán, és meglepve láttam, hogy ott is van egy ilyen teljesen Amsterdam jellegű utcafronti üzlet, amiben egy ilyen textil és belső építészeti kis biznisz van, de annyira sokat ad hozzá ez a típusú fény, ami ezeken a hatalmas és teljesen Budapesten meg Magyarországon szokatlan méretű portálokon keresztül áramlik be, szóval, hogy az Editori is egy ilyen hely, úgyhogy ezt nézzétek meg.
1: Engem el lehet csípni a művészetek völgyében egy helyen, valamikor a művészetek völgye program sorozatában egy este szintén lemezeket fogok játszani. Semmit nem garantálok, és bárha tudnám így fejből az időpontot, de nincs jelen a menedzserem, ezért felületes emlékeim vannak, csak inkább azt szeretném kérni, hogy aki valaki komolyan érdeklődik ezután, az megnézi a programját a Művészetek Völgyének, ez való Kapolcson van, azt hiszem ott lent. De különben pedig a pincénél leszek látható, ahogy remélem nem esek kelek permetezés közben, hanem megy szimpen minden, ahogy annak kell. És most a nyárra elbocsájtalak benneteket egy Crack Rock nevű formációval, egy lengyel elektronikus zenész és egy amerikai énekes. Nagyon-nagyon érdekes zeneiségével a Candy Apple Red című dal. Az engem nagyon megfogott, mert hogy annyira sok minden van abban, amit hallani fogtok, mint a mi műsorunkban, és abban a nyárban, ami most jön nektek, úgyhogy jó pihenést mindenkinek.
0: Érezzétek jól magatokat, sziasztok!
1: Sziasztok!

0: Mára ennyi volt Winkler Nóra és Nesta heti aktuális megfejtése a Hello járat. Ego vagy Trip? Kedvenc lemezünk és az odavágó festmények visszanézhetőek az Instagramon, élőben pedig a jövő héten. Hello járat, szerdán délután 4 és 6 között a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án.
1: Ez az.
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat,

0: zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
2: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
4: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
3: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
5: Jó napot kívánok! Budapesten baleset okoz fennakadást a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Vajda Péter utcánál, a belső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Bemrak parton a Battyányi térnél. A 41-es villamos terelve közlekedik, nem érinti a Rudas gyógyfürdő és a Szent Lukás gyógyfürdő közötti megállókat. A 19-es villamos a Komjárdi Béla utca és a Battyányi tér között nem jár. A H5-ös hév és a 9-es autóbusz igénybevételét ajánljuk. Lassú a haladás a Rákóczi úton, mindkét irányban a Blahalujza tér előtt, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Károly körúton az Asztória felé, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól az Erzsébet hídig és a Budai alsó rakparton mindkét irányban az Erzsébet hídig. A Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a belső sávot, mert beszakadt az útpálya. Sávlezárás okoz lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Lezárták a félútpályát a 14. kerületben a Fischer István utcában az Ajka utca közelében egy rövid szakaszon közmű építés miatt. Kovács Botond, BKK Info.
6: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
7: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
3: Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Magyar zarándokot keresnek a nepáli villámárvíz után. Meglátogatta a sérült Gripen pilótát a köztársasági elnök. Pénteken Szaharaipor érkezik. Villányi Eszter vagyok. Keresnek egy magyar zarándokot a nepáli villámárvíz után. A külügyminisztérium közölte, hogy a természeti katasztrófa helyszínén egy magyar tartózkodott. Az ő azonosítása és tartózkodási helyének tisztázása jelenleg is tart. Nepál északkeleti részén villámárvíz söpört végig több falun. Mintegy 50-en meghaltak és jelentős károk keletkeztek. Több mint 380 turista, köztük mintegy 290 külföldi eltűnését jelentették. Meglátogatta a köztársasági elnök a Gripen balesetben megsérült pilótát. Baka András, mint a Magyar Honvédség főparancsnoka látogatott el a kórházba. A pilótát tegnap műtötték meg, az orvosok mindent megtesznek a felépüléséért, így nem sokára otthonában folytatódhat a rehabilitációja. A Gripen még hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta Szolnok mellett lakott területen kívül tette le a vadászgépet, majd katapultált. Ekkor szenvedett gerincsérülést. Felfüggesztették a munkát a CATL 3 debreceni akkumulátorüzemében. 9 dolgozó szervezetében ugyanis emelkedett nikkel szintet mutattak ki. A munkavédelmi ellenőrzésen ezután kiderült, hogy a vállalat nem biztosította megfelelően a szükséges védőeszközöket, közölte a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Amíg a szabálytalanságokat nem szüntetik meg az egységekben, az illetékes hatóság megtiltotta a munkavégzést. A vállalat jelezte, vizsgálja a nikkel terhelés forrását és szigorítja a munkavédelmi szabályokat debreceni gyárában. Embercsempészt fog

0: El a rendőrök Somlóvásárhelynél. Az ukrán férfi kocsiában 6 illegális bevándorló volt, egyiptomi és szaúd-arábiai állampolgárok. Nem tudták magukat igazolni, és az sem, hogy jogszerűen tartózkodnak Magyarországon. A Vas megyei rendőrök eljárást indítottak az ügyben. Daganatos betegség okozta Dolly Parton halálát. A híres amerikai country énekesnő 80 éves korában tegnap hunyt el a Nashville-i kórházban. A sztár pályafutása alatt egyebek mellett 11 Grammy díjat kapott, élete során számos jótékonysági kezdeményezést támogatott. Nagyrészt derült idő lesz, csak kisebb területeken lehet felhősebb az ég. Egy-egy zápor elvétve kialakulhat. A szél gyenge marad, késő estére 16-23, éjszakára 13 és 18 fok közé hűl majd a levegő. A fagyzugokban ennél hidegebb is lehet. Holnap országszerte napos idő lesz, kevés felhővel, csapadék nélkül, időnként megélénkül majd a szél. 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Pénteken is marad a meleg nyári idő, de a napsütést szaharai por szűrhet.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. 1963. november 23-án lelőtték John Fitzgerald Kennedy elnököt. 24-én halálra késelték Bobby Hebb Soul énekes bátyját. 25-én Hebb a két tragédia hatására megírta az általános és személyes gyász közepette boldogabb, napfényesebb időkre emlékező Sunny-t. A dal 1966-ban jelent meg, azonnal klasszikusként robbant be a köztudatba. Még abban az évben feldolgozta 27 különböző előadó, köztük Cher és Marvin Gaye. Több mint 180 változata ismert. A Bonnie M verziója tarolt a legnagyobbat a slágerlistákon, de Frank Sinatra, Stevie Wonder és Billie Eilish is megpróbálkozott vele. 2014-ben reggae átirat készült Shezidek és Scaramucci jó voltából a Reggae Love Soul válogatás lemezre.

Szevasztok, Jeli Gergő vagyok a Tudósok zenekarból. Ha rendesen hallgatjátok a Rádiókafét, ti is lehettek tudósok. Could you turn the music up a teeny bit so I can...

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Alaposan összebalhéztak a Jane's Addiction tagjai a 2003-as Strays albumon. A Los Angeles-i rockcsapat Bob Ezrin kérte fel producernek, aki a Pink Floyd The Wall című klasszikusa mellett számos Peter Gabriel, Kiss és Alice Cooper lemezt is jegyez. Perry Farrell énekes olimpiai csúcs teljesítménynek és úttörőnek nevezte a Strays hangzását. Martin Lenoble basszusgitáros szerint viszont Ezrin minden varázslatot kiölt a zenekarból. A nézeteltérés odáig fajult, hogy Lenoble-ot a felvételek kellős közepén kirúgták az együttesből. Minden esetre a beharangozó kis lemez, a Just Because, Amerikában és Angliában is a zenekar legnagyobb slágere lett, és Grammy jelölésig jutott.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Richard Linklater 14-ben bemutatott Boyhood című filmjének egyik kulcsjelenetében a főszereplő Mason hatalmasat csalódik édesapjában, aki korábban megígérte fiának, hogy 16. születésnapjára odaajándékozza neki Pontiac GTO gépkocsiját. Azonban az apa megfeledkezik erről az ígéretéről, és időközben eladja az autót. A Girlhood zenekar 25-ben megjelent Csendháborítás című albumának egyik kulcsdalában a lányok amiatt szomorkodnak, hogy sok trolibusz érkezik a megállóba, de egyik sem az, amire ők várnak. Az egyik alkotás Amerikában, a másik Magyarországon készült. Az életszínvonalbeli különbség tapintható. A Girlhood szám címe azonban jól jellemzi a mindenkori és mindenholi fiatalság közérzetét. Sosem leszek elégedett.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik.
1: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
2: Egy rádiót venne, de minek, uram?
3: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra, kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
1: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Nyár, árnyas terasz, remek ételek, hideg italok, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához. A Wekerle telep legendás szórakozó helyén, a Post Balatonon. Augusztus 28-án péntek délután 5-től George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lover Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is. Augusztus 28-án a Post Balatonon, a 19. kerület, Mészáros Lőrinc utca 45 szám alatt. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének!
4: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Part és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Saját szerzeményei mellett Billy Idol előszeretettel dolgozta fel más művészek dalait is. Például így ismertette meg egy újabb generációval a Tommy James and the Shondells Money Money, vagy a Doors LA Woman című slágerét. Más művészek is előszeretettel dolgozzák fel Billy Idol dalait. Például Cinderella így ismertette meg egy újabb generációval az Eyes Without a Face-t.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A videoklip és a lyric video ősét alkotta meg 1965-ben Bob Dylan a Subterranean Homesick Blueshoz készült promóciós rövidfilmmel. A zenész a dalszöveg papírra írott, kiragadott szavait és kifejezéseit prezentálja a kamerának, miközben a háttérben Allen Ginsberg, az elhangzott sorok, meg úgy általában az élet értelmén mereng. Amikor 2013-ban az izraeli Kobe Israelite és a brit Anik klezmer rockként játszották el a folk rock alapművet, kihagyott zicser lett volna a klipben nem utalni Dylan műfajteremtő videójára. A 21. században a papírraírás már kissé old school mulatságnak tűnhet, ezért itt egy modernebb kütyüm megy a dalszöveges lapozgatós móka, miközben a háttérben hulladékok kihaigálása zajlik. Talán azt sugalván, nem minden maradandó, de ez a dal igen.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Intenzív zenei közegben szocializálódott a londoni énekesnő Carmi Love. Édesanyja és nevelőapja is rádiós DJ-ként dolgozott. A klasszikus R&B funk soul lemezek, mint Chaka Khan és Rick James korongjai különösen gyakran pörögtek a háztartásban. És Love előadó művészként is régi korok hangzásvilágának hódol. A 2023-as I Just Came to Dance akár a 60-as években is megjelenhetett volna a Motown kiadó égisze alatt. Zenéjében retro szólként definiálhatjuk, némi fuvolás jazzes beütéssel. Szövegében lepattintja az ismerkedni vágyó, kéretlenül közeledő fazonokat a szórakozó helyen, hiszen ahogy azt a cím is mutatja, ő mindössze táncolni szeretne.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Okostelefon, okosóra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utazz okosan! Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas! Minden vasárnap reggel 8 órától. Ismétlés, kedd este 8-tól. Bízz magadban! Utazz okosan! Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádiókafén. Egészségkód a Rádiókafé és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári kávé.

0: egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
2: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: Magyar zarándokot keresnek a nepáli villámárvíz után. Holdfogyatkozást csodálhatunk a héten. Halálos áldozata van a nyugat-nílusi vírusnak Hollandiában. Villányi Eszter vagyok. Keresnek egy magyar zarándokot a nepáli villámárvíz után. A külügyminisztérium közölte, hogy a természeti katasztrófa helyszínén egy magyar tartózkodott. Az ő azonosítása és tartózkodási helyének tisztázása jelenleg is tart. Nepál északkeleti részén villámárvíz söpört végig több falun. Mintegy 50-en meghaltak és jelentős károk keletkeztek. Több mint 380 turista, köztük mintegy 290 külföldi eltűnését jelentették. Újabb oktató videóval segíti a NAV a cégek felkészülését a nyugtaadatszolgáltatásra. Szeptembertől ugyanis a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is küldeni kell az adatokat az adóhivatalnak. Most azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatok rögzítését, akik ragaszkodnak a klasszikus kézzel kitöltött nyugtatömbökhöz. Ők egy egyszerű webes felületet használhatnak majd a beküldéshez. A NAV egyébként idén még nem bünteti a kötelezettséget elmulasztó vállalkozásokat, hanem igyekszik tájékoztatni és segíteni az érintetteket. Ritka égi látványosságban lehet részünk péntek hajnalban. Részleges holdfogyatkozás lesz, amelynek különlegessége, hogy a fogyatkozó hold lenyugvását is megfigyelhetjük a nyugati horizonton, teljesen szabad szemmel. A jelenségről Szabó Olivier Norton, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló csillagásza beszélt rádiónknak.
5: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold. Egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Ahogyan egyre lejjebb ér a horizonthoz, egyre közelebb, illetve egyre nagyobb részét takarja ki a földárnyék is, egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk.
4: Halálos áldozata is van a nyugat-nílusi vírusnak Hollandiában. Utrecht tartományban egy ember meghalt, egy másikat kórházban ápolnak. A holland közegészségügyi intézet hangsúlyozta, továbbra is nagyon kicsi a kockázata annak, hogy valaki az országban elkapja a vírust és a tünetek is kialakuljanak. Idén eddig 3 ottani érintetről tudni, szakértők szerint ők Hollandiában fertőződhettek meg. A kórt egyébként szúnyogok közvetítik, emberről emberre nem terjed. Nagyrészt derült idő lesz, csak kisebb területeken lehet felhősebb az ég. Egy-egy zápor elvétve kialakulhat. A szél gyenge marad, késő estére 16-23, éjszakára 13 és 18 fok közé hűl majd a levegő. A fagyzugokban ennél hidegebb is lehet. Holnap országszerte napos idő lesz, kevés felhővel, csapadék nélkül, időnként megélénkül majd a szél. 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Pénteken is marad a meleg nyári idő, de a napsütést szaharai por szűrheti.
3: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A 90-es évek elején indult el Szombathelyen az Anima Sound System zenekar története. A csapat gyorsan kinőtte a Nyugat-Dunántúli várost. Történetét külföldi turnék, több emblematikus dal, milliós nézettségű videók, díjak és elismerések jellemzik. A csapat eddig 12 lemezt adott ki. Külföldön is ismertek és elismertek. Európában Londontól Moszkváig szinte mindenhol felléptek már. Kísérőzenét írtak Salamon András Közel a szerelemhez című filmjéhez. Szerepelt Shalom című daluk egy hollywoodi szuperprodukcióban, és szereztek zenét a Vörös Sándor Színház Terrorizmus című előadásához is. 8 alkalommal játszottak a Sziget Fesztivál nagy színpadán. Szimfonikus nagykoncertet adtak a Művészetek palotájában. A zenekar alapcsapata mind a mai napig Szombathelyen él és alkot. Az Anima Sound System zenéje egyszerre szól a kulturális egymásra hatásról és egymásra utaltságról, a zenei testvériségről és a magyar tradícióról. A zenekar tudatosan törekszik a zenei sokszínűségre. A kritikusok megjegyzései szerint nincs két egyforma albumuk, s talán legjobban zenei koncepciójukat az a Bartóki gondolat jellemzi, amely megjelent az 1995-ös Shalom című albumukon is. A fai tisztátalanság a zenében jótékony hatású.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A Daft Punk áttörést hozó 1997-es slágerében, az Around the World-ben a címadó vokóderes sor pontosan 144-szer hangzik el.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A Belau együttes az elektronikus zenei alapokon nyugvó modern popzenei formáció, amelyet Kedves Péter alapított 2015-ben. A Fonogram díjas Belau zenéje az elektronika, trip-hop és chill wave műfajokkal írható körül. A zenekar alapvető koncepciója, hogy különböző énekesnőkkel dolgoznak együtt a világ minden tájáról. Dalaik pedig alapvetően olyan témákra fókuszálnak, mint az önismeret, az utazás, a nyugalom, az útkeresés, az inspiráció és az emberi természet. Az egyik legfőbb motívum, amely végigkíséri munkásságukat, a tenger. Talán nem véletlenül.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
2: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
3: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Okoztak némi fejfájást Quentin Tarantino számára a 2012-es Django elszabadulhoz íratott új dalok. Ennio Morricone az Ancora Key kapcsán keserűen nyilatkozott a közös munkáról. Aztán visszakozott, mondván szavait pontatlanul idézték. Majd amikor már úgy tűnt, hogy lenyugodtak a kedélyek, az incidens megismétlődött a 2015-ös Aljas 8-as filmzenéjénél. Frank Ocean Wiseman című szerzeményét pedig rendkívül nagyra tartotta a rendező, de úgy érezte, egyik jelenethez sem illik. Ezért aztán egész egyszerűen kihagyta a moziból. Azonban Anthony Hamilton és Elaina Boynton dala, a Freedom, szerencsére nem maradt ki, és nem is szidott miatta senki senkit.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A My Bees Garden és a The Narcoleptic Dancers után harmadik projektjébe vágott 2012-ben Melody Prochet francia énekesnő és dalszerző. A Melody's Echo Chamber rögtön sokak kedvenc pszichedelikus pop előadójává vált. Azonban 17-ben kényszerszünet következett, ugyanis a művésznő sajnos súlyos balesetet szenvedett. Hónapokig kórházban kezelték, agyi aneurizmával és törött csigolyával. Így a Bon Voyage album megjelenése is több mint egy évet csúszott, és a lemezbemutató turné is elmaradt. Melody szerencsére felépült, és projektje 22 óta újra aktív. A 25-ös Unclouded albumon Henry Mancini és Ennio Morricone filmzenei atmoszféráját ötvözi a My Bloody Valentine és Little Sims által inspirált dobhangzásokkal.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Mielőtt Glen Campbell befutott country pop előadóvá vált volna a 60-as évek második felében, session zenészként kereste kenyerét, mellesleg Elvis Presley jó barátja volt. Sok énekdemót készített a királynak. Előénekelte a stúdióban a dalokat, amelyeket aztán világsztár haverja fölvett és kiadott. A titkos felvételekből egy albumnyi 2018-ban, egy évvel Campbell halála után jelent meg, Sings for the King címmel. A posztumusz lemezről a Spin Out 2019-ben remixet kapott. A Los Angeles-i The Meth Club kollektíva jóvoltából. Elvis még 66-ban adta ki a dalt azonos című autós műzikeljéhez, amely a magyar keresztségben kipörögve, bepörögve néven futott.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
3: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg Blues.

0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: Szaharai por érkezik pénteken, már ma este elérheti teljes kapacitását a paksi erőmű, elhunyt Nádas Péter Kossuth-díjas író. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Sivatagi por érkezik pénteken. A Hungaromet jelzése szerint a front csapadékot nem hoz sok helyre, így a homok csak kevés helyen mosódik ki a légkörből. Jelenléte abban mutatkozik meg, hogy a napsütés szűrtebb lesz, és a napnyugta sárgás-barnás árnyalatot kap. Vasárnap a megerősödő szél kitisztítja majd a levegőt. Az aktuális időjárásról a hírek végén hallhatnak. A tervezetnél korábban várhatóan már estére eléri a maximális teljesítményt a paksi atomerőmű. Ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. Magyar Péter jelezte, reggel 3 blokk teljes kapacitással a negyedik félgőzzel termelt Pakson. Az elmúlt hetekben a Duna alacsony vízállása komoly kihívást jelentett az erőmű működésében. Felmerült az is, hogy teljesen le kell állítani, de erre végül nem volt szükség. Egy turbina tovább dolgozott, később pedig fokozatosan állították vissza többi működését is. A vízszint stabilizálása érdekében fenékküszöböt kezdtek építeni, illetve bárkákat is alkalmaztak a Duna érintett szakaszán. Hamis euróval fizette a vacsorát 4 férfi Szolnokon, el is fogták őket a rendőrök. Egy gyors étteremben hamis 100 euróssal rendezték a számlát, a bejelentés után pedig egy másik gyors étteremnél fogták el őket. A kocsijukban összesen 17 hamisított 100 eurós bankjegyet találtak. Pénzhamisítás miatt hallgatták ki az elkövetőket. Két dolgozó meghalt egy mohácsi üzemben, miután a telephelyen tűz ütött ki egy robbanás miatt tegnap. A fatárolóban történt a baleset, az üzemanyagellátó rendszer tövében a porállagú faanyag gyulladt ki és 15 méteres lángcsóvát vetett. 3 dolgozó sérült meg, 2 életüket vesztették a kórházban, 3. társukért még küzdenek az orvosok. A rendőrség halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz. Elhunyt Nádas Péter, a Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, eszéista, fotóriporterként, újságíróként is dolgozott. Neve az irodalmi Nobel-díj esélyesei között is többször felmerült. Nádas Péter reggel 8-kor Gombos-Szegi otthonában halt meg, 83 évet élt. Nagyrészt derült idő lesz, csak kisebb területeken lehet felhősebb az ég. Egy-egy zápor elvétve kialakulhat. A szél gyenge marad, késő estére 16-23, éjszakára 13 és

0: 18 fok közé hűl majd a levegő, a fagyzugokban ennél hidegebb is lehet. Holnap országszerte napos idő lesz, kevés felhővel, csapadék nélkül, időnként megélénkül majd a szél. 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Pénteken is marad a meleg nyári idő, de a napsütést szaharai por szűrheti.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sírály.

0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sírály.
1: A független alkotói mód, meg a mondjuk úgy, hogy közszínházi, vagy intézményesültebb alkotói módszer, ez gyakorlatilag mindig egymás mellett futott párhuzamosan, és most, hogy pillanatokon belül 50 éves leszek, így rájöttem, hogy teljesen fölösleges ezt a két módot, úgymond akár tanulás szempontjából is elválasztani egymástól, akkor működik szerintem a legjobban, hogyha az élet és úgymond a művészet az összefor, vagy egybeér.
2: Jó estét kívánok, Balázsi Panna vagyok, ez a Tandem, színházi alternatívák a Rádiókafén. Mai vendégeim két különböző generációhoz tartoznak, mégis ugyanazokat a kérdéseket teszik fel a színpadon. Hogyan lehet mozdulatokkal olyan dolgokról beszélni, amelyekre a szavak már nem elegendőek? Ferenci Nagy Boglárka rendező, koreográfus, író, a fiatal magyar fizikai színházi alkotó generáció egyik figyelemre méltó képviselője, az SFE fizikai színházi rendező koreográfus szakán végzett. Már hallgatóként olyan munkákban vett részt, amelyekben a mozgás, a zene és a színpadi jelenlét egyenrangú alkotó elemekké váltak. Többek között az Alice Csodaországban vizsga előadás koreográfusaként. Első önálló, nagyobb lélegzetű munkája a Litúr a Mastercard alkotótárs Titanium program nyertes előadása lett, amely 2025 novemberében mutatkozott be a Trafóban. Alkotásaiban visszatérően jelen van a női tapasztalat, a test és a közösségi ritus kérdése, miközben egy olyan színházi nyelvet keres, ahol a mozdulat és a zene nem illusztrálják, hanem létrehozzák a jelentést. Gergye Krisztián, táncművész, koreográfus, rendező és performer, a magyar kortárs előadó művészet egyik legegyedibb alkotója. Klasszikus balett tanulmányok után fordult a kortárs tánc és a performance felé, és az elmúlt több mint 20 évben olyan sajátos művészi világot épített fel, amelyben a tánc, a színház, a képzőművészet, a zene és a filozófiai kérdések találkoznak. Előadásaiban gyakran vizsgálja a testhez, identitáshoz, hatalomhoz és spiritualitáshoz való viszonyunkat. A független színházi szcéna egyik meghatározó alkotója, aki egyszerre tud provokatív és játékos, személyes és társadalmi lenni.
1: Köszönöm szépen, egyet javítanék, hogy klasszikus balettképzésem hiányában.
2: Ó, hiányában? Igen, sose volt semennyi?
1: Volt klasszikus balettképzésem.
2: És szeretted úgy volna, hogy legyen?
1: Nem tudom, így utólag nem hiányolom, volt egy idő, amíg hiányoltam, senkinek se voltam sose a kutyája kölyke, úgyhogy ilyen szempontból végül is néha hiányként élem meg, néha meg felszabadító erővel hat. A mesterek így valahogy elém vetődtek, vagy én vetődtem ő eléjük, és akkor így gyakorlatilag a gyakorlatban voltak az iskoláim igazából, és gyakorlatban találkoztam, vagy az életben találkoztam olyan emberekkel, akiket a mestereimnek nevezhetek, úgyhogy én egy másfajta az életiskoláját tanultam meg itt közhelyesen mondva.
2: Bogi, nálad mennyire volt jelen az életiskolája?
3: Hát elég erőteljesen. Egyébként az, hogy az egyetemen ugye 5 évet ott töltünk, és egy osztályfőnöknél tanulunk, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy nekünk annyira kontrollált lenne a tanulásunk. Szóval mi is azért nagyon sok olyan helyzettel találjuk szembe magunkat, ahol az életiskolája az elég erősen hatással van ránk, pláne a mi évfolyamunk az ilyen szempontból szerintem fokozottan ebben a helyzetbe került, mert ugye nekünk első évben történt az egyetemfoglalás és a modellváltás. Nekünk körülbelül végig, tehát mind az 5 évben jelen volt az, hogy kerestük a helyünket ebben a helyzetben.
1: Az a két alkalommal, amikor társulathoz tartoztam, akkor nagyon boldog voltam, és egy picit így ez a független alkotói mód, meg a mondjuk úgy, hogy közszínházi, vagy intézményesültebb alkotói módszer, ez gyakorlatilag mindig egymás mellett futott párhuzamosan, és most, hogy pillanatokon belül 50 éves leszek, így rájöttem, hogy teljesen fölösleges ezt a két módot, úgymond akár tanulás szempontjából is elválasztani egymástól, akkor működik szerintem a legjobban, hogyha az élet és úgymond a művészet az összefor, vagy egybeér.
2: Nálunk szerintem még mindig nagyon fontos bemutatkozásként az, hogy van-e olyan képzésed, van-e olyan papírod, az még mindig valamiért borzasztó fontos, miközben valójában a gyakorlat sokkal fontosabb.
3: Én mindig ez ellen ágálok egyébként, hogy ez alapján ítéljük meg az embereket. Ez egy nagyon kicsi szelete szerintem a tanulásnak, hogy a most az egyetemen valakinek az osztályhoz tartozunk, és sokszor még hátrány is szerintem az, hogy valaki kutyája kölyke vagyunk, és ez főleg például az alattunk lévő új SZF-n végző osztályok élik meg, vagy ők
1: hát nagyon sokszor élik meg hátrányként. Nehéz szerintem. Ők ráadásul egy olyan örökségnek a részei, amihez elvileg semmi közük szegények.
3: Hát igen, igen. Azért azt látom, hogy egyébként ez a helyzet érzékenyíti a szakmát is. Szóval, hogy én legalábbis a környezetemben tapasztalom, a fiatalokon tapasztalom, hogy egyre kevésbé vagyunk ilyen szempontból előítéletesek, mert mindannyian tudjuk, hogy mennyire kevés a lehetőség.
1: És mondjuk az úgymond érett, felnőttnek tekinthető embereknél azért ez fontos mérföldkő, hogy most ugyanazokat a sértettségeket visszük-e tovább, vagy ráoktrojáljuk. Ezt szerintem ezen muszáj túllépni, muszáj. Attól függetlenül azt gondolom, hogy a számonkérés az egy nagyon fontos dolog, mondjuk a bűnök tekintetében, amik történtek, de nem az üres vagy az öncélú bosszúvágy vagy sértettség az, ami erre megoldást adhat, illetve azt gondolom, hogy ti pedig egyáltalán nem vagytok ezzel terhelhetőek, vagy jó lenne, hogyha nem lennétek terhelve.
3: Hát igen, tehát a bűnöket a bűnösökön kérjük számon, én is úgy gondolom.
1: Igen, és ráadásul pláne egy fiatal alkotónál, aki mondjuk bizalommal belép egy iskolába, vagy egy ilyen iskolai helyzetbe, vagy egy közösségbe, ahol közösségre talál, ami amúgy is önmagát alakítja, hogy igazi közösség lesz-e vajon, vagy igazi találkozások lesznek-e a mesterekkel, a diákok között egymással, szóval, hogy az egy ilyen nagyon nagyon érzékeny dolog, és arra rányomni egy-egy ilyen terhelt helyzetet, hát az még külön meggyilkolja azt a belső szabadságot, ami azt gondolom, hogy egy ilyen belső közösségben is ez a fajta belső szabadság az, ami termékeny tud lenni, nem pedig a rátok ruházott, úgymond tanított, vagy belétek súlykolt akármicsoda.
2: Lennél ma fiatal pályakezdő?
1: Hát nem. Nem, de biztos lennék, mert azért, hogyan mondjam, az emberből ez így sorszerűen előtör ez az alkotni vágyás, ez, vagy legalábbis én mindig is ilyen elég fatalista voltam, hogy nem véletlenül keveredik oda az ember, ahol megtalálja végül is a saját létfeladatát, vagy életfeladatát. Ilyen szempontból elég spirituális vagyok, vagy nevezhetjük liturgikusnak. De hogy szerintem ezek sorszerű események, amik nem véletlenül történnek meg. Bizonyos szempontból lelki értelemben veletek sem véletlenül történtek meg ezek az események, hogy pont belecsöppentetek egy ilyen Covid időszakba, vagy egy ilyen történetbe. Hogyha az ember ezt jó felé fordítja, és hű és őszinte önmagához, és nem feltétlenül vágyképeket és illúziókat hajt, hanem önmaga tud maradni, és belső létszükségletből alkot, akkor szerintem ez egy ilyen csodálatos esemény, ami a negatív dolgokat is át lehet formálni afelé, hogy haladjunk, és menjünk előre, és próbáljuk megvalósítani a valós szándékainkat.
3: Hát hogyne, és egyébként egy ilyen helyzet, ez egy iszonyatosan nagy élményanyaggal ruház fel minket, szóval nekünk ez amellett, hogy mennyi nehézséget okozott, nagyon sok olyan tapasztalatot is adott, amiből azóta dolgozunk. Egy olyan képet ismertünk meg erről a szakmáról, amit talán senki más nem látott így ebből a nézőpontból, ahonnan mi láttuk, és ez amúgy nagyon érdekes, és azóta is nagyon hasznos.
1: Meg azért az SZF-s történet azért arra is volt egy csodálatos példa, hogy a fiatal generáció, a következő generáció, az hogyan veszi a kezébe az irányítást. Azért az én generációmban nagyon, hát nem tudom, inkább egyénileg hajtották végre a saját szándékaikat az emberek, tehát nagyon kevéssé, mindenki úgy, mintha azt érezte volna, hogy neki nagyon speciális, nagyon különleges egyedi utat kell befutnia, és csak akkor fog működni, hogyha ő mindenkitől különbözik, és azt érzem, hogy nektek lett adott ott egy olyan szerencsétlen sors, amiben egy olyan felnövés is tudott lenni, felnövés történet is, hirtelen nagyon nagyot kellett szerintem ugrani, hogy már pedig a mi életünk, a mi történetünk, a mi iskolánk, a mi helyzetünk. Szóval én ezt egy ilyen nagyon csodálatra méltó dolognak tartom.
2: Boki, Gergye Krisztiánról te mit tudsz? Tehát ő mit jelent a te életedben, meg a munkásságodban?
3: Én nekem ő nem volt egy annyira jelentős név, tehát hogy nyilván az egyetemen szóba került, néztük is meg előadásodat, én most nyilván megnéztem a Mirfet, ami a legutóbbi előadást, hogy valahogy nem került annyira, nem kerültünk azonos horizontra, vagy én azt érzem, hogy azért is örülök ennek az interjúnak, mert egyébként én ennyire nem találkoztam veled eddig.
1: Na.
2: De ez hasonló nálad is, tehát nem ismerted Bogit?
1: Nem ismertem a Bogit.
2: Ezért elküldtük neked a Liturgia című előadás videó felvételét. Mi volt a benyomásod?
1: Az nagyon tetszik benne, hogy egy ilyen női létformához egy ilyen teljes szabadsággal állt hozzá, és de az emancipációnak, illetve a feminizmusnak nem egy ilyen erőszakos módján, hanem valami nagyon furán, nagyon finoman, játékosan, és közben még arra törekedett, hogy egy ilyen saját belső rítust hozzon létre, amiben talán a nők meg a nézők is egy kicsit így le tudnak lassulni, vagy bele tudnak helyezkedni, hogy ilyen mély gondolatok után fussanak, mint amit ez az előadás tükröz.
2: Erős cím a liturgia, hogy esett a választás erre a címre?
3: Ezt az előadást Gálhidi Gizella alkotótársammal ketten vezényelt projekten volt, meg egyébként szinte minden résztvevő aztán alkotótársi státuszra emelkedett, mert ez egy közös, tényleg közösen megalkotott valami volt. Tehát mind a kettőnknek az életében valahogy a vallás, az valahogy ott volt. Mind a ketten vallásos családból jövünk, keresztény-katolikus családból jövünk, és ennek a spiritualitása, de közben pedig ez a nyomasztó ereje, ez úgy mind a kettőnket befolyásolt. Eredetileg a koncepciónk az volt, hogy sokkal jobban integrálva lesznek bele egyébként misei dalok, illetve tételek. Integrálva is lettek, de nem annyira jelentőség teljesen, mint ahogy eleinte gondoltuk. És azt is tudtuk, hogy egy misei liturgiához hasonlóan ilyen epizódikusan fogunk haladni, és különböző témákat körüljárni, és akkor valamiért azt gondoltuk, hogy ez a liturgia, ez jól kifejezi ezt a két irányt, vagy ezzel így összegezhető.
2: Tehát a szerkezete az hasonló akkor.
3: Hát igen, és mi se tételekhez párosítottunk sztorikat, vagy élményeket, és akkor így.
1: De így amit lett. Mondtál a vallásról, a vallás azért egy nagyon elitista helyzetet teremt, és az tetszett a ti liturgiátokban, hogy ti egy saját személyes liturgiát törekedtetek létrehozni. Bizonyos szempontból hívő embernek gondolom magam, folyamatosan rám helyez egy ilyen nyomást, hogy nekem ezt tudnom illene, nekem ezt értenem kellene, vagy az van, hogy vakon csodálattal áhítozva hiszem, és azt se tudom, hogy mi van, és itt pedig a megértés szándéka, hogy hogyan folyatjuk át magunkon ezeket a gondolatokat, azt szerintem, és a saját személyessététele, ez az, ami nekem iszonyú fontos volt.
2: Liturgia is a hölgyekről, a nőkről szól, és Krisztián, te is sokszor.
1: Hát én elég sokat
2: témákhoz.
1: Foglalkozok női témákkal.
2: Miért?
1: Igen. Mert érdekel, mert nagyon erősen tudok azonosulni az ő problémáikkal. Azt érzem, hogy értem és érzékelem, és érzem a női lelket. Női előadókkal, női alkotókkal mindig sokkal mélyebbre és sokkal bensőbb problémák felfedezéséről és akár megoldásáról tudtunk dolgozni. És a MILF az nekem egyértelmű egy ilyen összművészeti előadás lett a Pető Katával. Azt gondolom, hogy a Pető Katával való együttműködés az például egy olyan ilyen szempontból egy ilyen nagyon új formanyelvnek is a felfedezése.
2: És folytatása is lesz?
1: Nevezhetjük folytatásnak. Igazából inkább az Alice Csoda Országban történettel párhuzamba helyeztünk egy felnövéstörténetet, pont az előző kormányváltás idején felnövő tinédzser lánynak az élettörténetét helyeztük kontrasztba az Alice Csoda Országban történettel. Gyakorlatilag a női test felfedezéséről annyira nem beszélünk például arról, hogy mik zajlanak egy női testben, hogyan ébred a saját szexusa, hogyan viszonyul az úgymond nagyon patriarchális bántalmazásokhoz, vagy viszonyokhoz, vagy úgymond nevelési szándékokhoz, és hogy ez egy ilyen mai napig egy elképesztő tabu és titokzatosság ez a női lánynak lenni, lány serdülőnek, és akkor a Katával ebben elég izgalmasan elmélyültünk ebben a témában, úgyhogy ebből lesz majd az Alice Csodaországban helyett az Alice Enged Szépen, hogy megegyelek című előadásunk szeptember 8-án lesz, igen, azt hiszem, az Átriumban.
2: Jó, hát azt hiszem, arra gondoltam elsősorban, hogy az alkotói közösség az nagyjából azonos mindkét
1: igen.
2: Előadás tekintetében.
1: De van nagyon sok, csak az egyik már egy felnőtt női lélek, vagy nő történetét mutatja be extrém helyzetben, ez pedig egy fiatal női lélek helyzetét mutatja be extrém körülmények
3: között. Ahogy olvastam az Alice-nak a nyilván még csak a kis beharangozóját olvastam, de hogy ilyen női transgenerációs, meg családi traumafeldolgozós ponton éreztem nagyon hasonlónak, vagy abszolút, így azt jelenti, hogy van egy ilyen gondolati
1: abszolút lehetne,
3: vezetőelv.
1: Szinte lehetne. El is gondolkoztunk, hogy egy picit átemelünk különböző díszletelemeket ide is, mert akár lehetne ez a MIF-nek az előzménye is, de azért nem szeretném efelé tolni a dolgot. Ez egy különálló történet, de aki összeolvassa, az esetleg csak nyer vele, úgyhogy azt is érdemes megnézni.
2: Bogi, szerinted mi az, amit a test tud és a szavak nem?
3: Azt hiszem, hogy a modern világban egy nagyon gyakori tünet, és egy nagyon nagy probléma az, hogy a tudatunkat a testünkről leválasztjuk. És élünk egy testben, amire gépként tekintünk, végrehajtó szerepkörbe helyezzük a saját testünket, és a tudatunkat leválasztva valami magasztosabb szinten kezeljük, vagy azzal azonosulunk, és a testünkkel nem. Ami ezen az absztrakciós nyelven meg tudunk haladni, az ennek a ketté választása. Mert ott a testet is elsődleges kifejező eszköznek tekintjük. És nem választjuk le róla a tudatunkat, hanem engedjük, vagy legalábbis az a célom, hogy engedjük ezeket az elsődleges ingereket a testünkön keresztül is kifejeződni.
1: A folyamatos leválasztásban van az ember, igen. Kicsit azért a vallásoktól megörököltük ezt a test, mint bűnös test, és test és szellem közötti konfliktusnak a ezt a szétválasztódást, ezt a megosztottságot úgymond, és közben meg szerintem iszonyatosan kell törekedni a harmónia és az együttélés megteremtésére, és például mondjuk egy olyan ajándék, amit az ember szexusa tud adni, hogy az például ne eredendő bűnként fogalmazza meg az ember, az is például egy iszonyú fontos, és elsősorban a testünkkel történik, ugye? És a testünk generál dolgokat. Nem mondom, hogy megtaláltam, de nagyon sokszor hoztam magam olyan performatív helyzetekbe, ami egyedi események, különböző improvizációk, és ezért az improvizációt nagyon azt hiszem, hogy az a művészetnek, vagy a táncművészetnek, vagy mindegyik művészetnek az egyik legkifinomultabb formája, hogy hagyjuk magát a testet, és akkor beszéljünk most a tánc improvizációról, ha már táncról, meg testről van szó. Engem minden egyes alkalommal, amikor ilyen improvizatív helyzetre készültem, akkor mindig azért imádkozom, hogy hadd történjen meg a testtel, meg ezáltal a lélekkel és az előadóval, az, ami megtörténhet azon a napon, az adott körülmények függvényében. Ha elesik, ha puffan, de hadd történjen meg maga a test, úgymond. Maga a nyelven túli testnyelv hadd szólaljon meg. Amikor már nem a magyarázatokra van szükség, vagy amikor olyan helyzetek generálódnak mozdulatban, amiben az emberi test jelenléte az egyben történetet generál, de nem feltétlenül szavakban formálható történetekbe. Ezt testszínháznak lehet talán nevezni, vagy jelenlétszínháznak, amiben már talán még a mozdulat se annyira fontos.
2: Egy rövid szünet után folytatódik a tandem itt a Rádió Cafén.
0: Fogd a kezemet és... Rádió Café. Van barátom.

0: Még ne szálljatok le! A tandem folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
3: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sírálj!
5: Ez a Tandem Színházi Alternatívák a Rádió Cafén. De hogy definiálnád azt, hogy fizikai színház, Bogi?
6: Érdekes kérdés, mert sokszor kellett már erre válaszolni, és nem tudom, hogy mondtam már kétszer ugyanazt, de hogy sehogy, mert nincs ilyen. Ez alatt most mi azt értjük, hogy amit elsősorban ugye Horváth Csaba irányzata, tehát értjük mi alatta, akik tőle tanultunk, ami azt hiszem, hogy a test kifejező készségét a nyelvi kifejezéssel egy rangra emelve, vagy talán néha még a fölé is emelve használó színház, ahol egy absztrakt kifejezési nyelvet teremtünk meg, és ezzel szerintem a nézőknek nagyobb gondolathorizontot adunk, illetve nagyobb, igen, több gondolkodási lehetőséget, és kicsit aktivizáljuk a nézőnek is az agyát és a nézését. Én ezt értem alatta, de egyébként azt gondolom, hogy tényleg nem érdemes leválasztani a fizikai színházat a rendes bármilyen prózai, nem tudom, színházról, mert egyébként ez ugyanaz. Én nem mindig tekintek úgy a saját alkotásomra, hogy most én fizikai színházat csinálok, mert csomószor nem specifikusan ez a helyzet, de akkor is igyekszem használni azokat a dolgokat, amiket sajátítottam mondjuk az egyetemen.
7: Sajnos ilyen meghatározáskényszerek között élünk, és ezért fontos volt meghatározni, hogy itt erre is jut figyelem. A színháznak bizonyos szempontból mindenhez értenie kell, tehát maga a színház, mint összefoglaló műfaj meghatározás elég lehetne, hogyha nem lennénk eleve ilyen szépen zenés színház, nem tudom, és akkor mindenféle bulvárszínház, mindenféle meghatározásokkal telítve, és ezért talán azt gondolom bizonyos szempontból jótékony ez, hogy fizikai színház így meghatározottság. Ez szerintem egy ilyen tanulási folyamatban tök jó, hogy innen indulunk, vagy ebből
6: a fókuszból. Egy plusz eszköztárat kapunk ezáltal.
7: De aztán a végén úgyis csak az van, hogy vagy jó színházat csinál az ember, vagy nem.
5: Neked mit adott? Tehát mi az a plusz, amit kaptál ettől?
6: Én nagyon tipikusan az az ember voltam, aki a testében börtönben érezte magát mindig. Azt éreztem, hogy van egy hatalmas kifejezési vágyam a fejemben, és nagyon szeretnék valamit kiadni magamból, és ebbe folyamatosan gátol a testem, mert hogy valahogy mindig egy ilyen akadályként és egy ilyen legyőzendő dologként tekintettem rá, és tök érdekes, hogy valahogy ezen a szakon kötöttem ki, azt hiszem, hogy bennem volt tudat alatt az, hogy le akarom ezt győzni. És abban segített nekem, hogy kicsit hát integráljam saját magamat magamba, hogy én ez a test vagyok, és nem vagyok tökéletes, nem tudok mindent megcsinálni, és ez nem akadály, hanem lehetőség, hogy igazából attól leszek önmagam, hogy az vagyok, aki, és ehhez hozzátartozik a testem is.
5: Nálad fordítva volt?
7: Nyissuk egy kicsit kijebb ezt a kört. Én alapvetően festőnek készültem, tehát, hogy én a festészet iránti vonzalmam volt főleg fontos, de aztán utána valahogy a tánc felmerült, mint olyan bizonyos szempontból mindenben börtönérbe érezhettem magam, mert semmihez se volt közöm, tehát, hogy se nem jártam néptáncolni, se nem festettem, nem jártam semmilyen festőiskolába.
5: Még mindig festesz?
7: Igen, igen. Sőt, most inkább, vagy 2016 óta egyre inkább. Igen. Most arra törekszem, vagy eljutottam arra a pontra, hogy ezeknek a különböző műfajoknak, vagy különböző színházon belüli kategóriáknak az elválasztódása az egyre kevésbé fontos, legalábbis számomra, és szerintem a közönségnek is egyre kevésbé fontos kellene, hogy legyen. Még most így ennyi tapasztalattal is azt érzem, hogy mai napig szétválasztom mondjuk az alkalmazott koreográfiát a saját kortárs táncművészeti koreográfiámtól, és igazából ezek mind az enyémek. Azért, mert egy mondjuk alkalmazott koreográfus vagyok valahol, attól még én ugyanúgy beleadom mindenemet, tehát ugyanolyan szinten az én alkotásom, az az adott prózai előadás, amiben színészeket mozgatom. Tehát, hogy minden iszonyatosan összeér egy emberbe, és talán ennek az embernek a személyes motivációja, vagy a személyes képességeinek az összessége az, amit adni tud, és ezáltal szerintem jobb, ha nem elválasztott, nem szétszálazott dolgok ezek, hanem így összeérnek. És talán a néző is egy adott entitás, egy adott nézői perspektíva, és akkor miért ne engedhetné meg a saját magának, hogy a saját szabadságán belül nézen egy alkotó, egy előadást, vagy egy produkciót, vagy egy festményt, vagy egy bármit.
6: Nagyon tudok azonosulni igazából minden szavaddal, mert én nagyon sokszor kaptam meg azt az életem során, hogy döntsem már el, hogy mit akarok csinálni. Hát ugyan nem lehet ennyi dologgal egyszerre foglalkozni, de hát ezt nem lehet kevesebb dologgal foglalkozni egyszerre. Tehát, hogy én sose tudtam szétszedni ezeket a dolgokat, mert egyszerűen elveszítette az értelmét. Mert azért csinálom mindegyiket, hogy egymást erősítsék, meg egymásból táplálkoznak nekem, és biztos vannak azok az alkotók, akik leszűkülnek egy-egy speciális területre, és abban profik lesznek. Én egyikhez se értek igazán, de mindegyikben jól érzem magam.
7: Igen, ez talán ez a személyesség a kulcsa szerintem, hogy személyes belső hiteled megmaradjon egy-egy ilyen alkotás során, vagy szereplés során. Milyen dobozolási kényszerünk, amink van, hogy ennyi műfajban nem tudsz Leonardo szintjére eljutni, de ő eljutott oda, neked nem oda kell eljutnod, neked oda kell eljutnod arra a maximumra, ahova te el tudsz jutni, vagy ahol van neked úgymond sorskötelességed eljutni. És hogyha ez mondjuk a műfajok összegzésének, vagy egyfajta szintézisre törekvésen belül, te nem kimondja meg, hogy meddig kell neked eljutni. Azt érzem, hogy az ember a saját maximumait tudja elérni,
6: és meg a saját közlésvágyának tud megfelelni. Szóval, hogyha igen, nekem az a célom, hogy kifejezem azt, ami bennem van, és erre egy ilyen szintézist találok alkalmasnak, akkor szerintem én ezt abban fogom tudni kifejezni.
5: Ez a műsor a Jurányi támogatásával jön létre. Nektek mit jelent a Jurányi, mint alkotói közeg vagy közösség?
6: Hát én nagyon hálás vagyok azért, hogy ez a közösség egyetem van, hogy Budapesten, Magyarországon nekünk van egy ilyen helyünk. Én konkrétan a Jurányiban még, de már ott is voltam bemutatóban, most jövök rá, hogy a kislányom mondta, hogy nem igaz, Gárdonő Klaudiával ott hoztuk létre, abban ugye én pont koreográfusként voltam jelen. Még ott saját bemutatóm nem volt, de hát közben ez a liturgia is füge támogatása jött létre, szóval, hogy már most nagyon sokat köszönhetek ennek a közösségnek, és egyáltalán az, hogy oda bemegyek, leülök a büfébe, és ott biztos, hogy fogok olyanokkal találkozni, akikkel hangot találok, vagy akikkel szívesen találkozom, és nekem nagyon sokat jelent, hogy van egy ilyen hely.
7: Mivel sose voltam senkinek se kutyája, se kölyke, de hogy egy hovatartozás élményt ad. Szóval ad egy olyan biztonsági pontot, hogy vannak hasonszőrű alkotók, mint én, akik nem egy kalap alá vehetők, elképesztő sokszínűség van ott, és akármilyen pici szinten, lehet, hogy egy próbaterembe kapcsolódsz csak, és két-három alkalommal próbálsz azon a helyen, vagy nem tudom, tényleg bemész a büfébe, de mégis valami biztonságot érzel abban, egy igazi inkubátor. Szóval, hogy az ember abban az állapotában, amikor mondjuk egy alkotást elkezd, akkor mindenképp friss szülés, és akkor még annak a csecsemőnek, ami éppen még lehet, hogy életre sem kelt, vagy meg sem született, annak inkubátorra van szüksége, és úgyhogy a szószoros értelmében egy igazi inkubátorház szerintem.
6: A liturgia kapcsán ezt már valakivel pont erről beszélgettem, hogy azért volt nekünk ez nagy ajándék, ez a lehetőség, mert most ebben a limitált színházi közegben, ahol tényleg egy pályakezdő alkotónak nem annyira sok lehetősége van dolgozni, és pláne korlátok nélkül mondjuk kísérletezni. Mi most kaptunk itt egy olyan lehetőséget, aminek tényleg nem volt ilyen értelemben tétje. Tehát mi ott ki tudtuk ezt próbálni, volt egy ilyen ötletünk, valami sikerült belőle, valami teljesen megváltozott, de hogy nem kellett attól félnünk, hogy most akkor nem kapunk majd munkát itt ezen a helyen emiatt, meg nem fogjuk teljesíteni időre, meg nem tudom, hanem itt ez egy tök szabad kísérletezés volt, és tulajdonképpen az egyetemen kívül életemben először volt ilyen. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezt is nagyon köszönöm a Fügének.
5: Függetlenekről beszélünk, akkor nagyon sokszor a szabadság szó kerül előtérbe. Mi az, amiben szabadabb vagy, mint mondjuk 20 éve?
7: Nem tudom, hogy szabadabb, de ez szerintem egy ilyen alkotói módszer, és ránk aggasztott szó ez a függetlenség, ami igazából az intézményesültség ellenében lett szerintem ránk pecsételve. Nagyon nagy mértékben sokkal függőbbek vagyunk mi függetlenek, mint bármelyik intézményi helyzet. Nagyon sok veszélyforrás van, nincs mögöttünk infrastruktúra, nincs mögöttünk biztos történet, tehát hogy például a Füge érdemét jelzi az, hogy amikor én kezdtem úgymond ezt a független, idézőjeles független pályafutást, akkor minden egyes csapat úgy érezte, hogy ő neki saját infrastruktúrát kell építeni. De nincs annyi, sose lesz annyi pénz, sose lesz annyi helyzet, hogy egy ilyen, most én hiába felépíthetem magam, hogy fú, van egy társulatom, de annak hol van a helye, ki a gazdaság, és sose volt akkora pénz, vagy annyi ebben, hogy az ember valóban függetlenül mindentől mondjuk tudjon és létrehozzon. Még színházak is most ráadásul olyan színházak, akik piaci alapon olyan műfajban dolgoznak, hogy megteremthetnék a saját függetlenségüket úgymond az államtól, ők sem, sőt, ez egyfajta pénzrablásra is lehetőséget adó történetek vannak és voltak, és reméljük majd nem lesznek. Azt gondolom, hogy még a közszínházak is elképesztő függési helyzetről tanúskodnak, úgyhogy mi vagyunk itt úgymond a függetlenek, és akkor meg vagyunk vádolva, hogy nem is mi vagyunk az igazi függetlenek, szóval ez egy nagyon-nagyon terhelt szó, én nem is nagyon szeretem már ezt használni. Ez a fajta úgymond függetlenség, pont mi szorulnánk a legnagyobb támogatásra úgymond az államtól, és nem az, hogy mi ingyen eltartottak legyünk, mert azt gondolom, hogy a mi alkotói tevékenységünk a belső szabadságából adódóan, meg a kompromisszumokból adódóan is számtalan olyan alternatív lehetőséget produkál, ami nagyon is, igenis színesíti a színházi és táncművészeti megfogalmazási módokat, és magának a színház csinálásnak a metódusait is. Úgyhogy szerintem ez elvileg termékenyítőleg kéne hasonlítson a közszínházi működésre is.
6: Szerintem most ez a jelenlegi közszínházi struktúrában egy nagyon erős begyöpösödés figyelhető meg. Mert egyszerűen nincs benne fluktuáció, tehát bedugulnak közszínházak oda, ahol vannak. Nyilván lehet őket nagyon jól vezetni, de akkor sem lesz, egyszerűen nem lesz átmenő forgalom, nem fognak behozni új ingereket, új művészek, vagy csak nagyon ritkán. Én ezért azt gondolom, hogy az egész színházi struktúránk szépen lassan igényelne egy átgondolást, és valahogy azt, amit most a függetlenbe szorítunk ki, azt a fajta kísérletező kedvet, vagy egyéniséget, vagy progressziót, azt szépen lassan visszavezetni az egész kultúránkba, és nem kirakni a peremre, és azt mondani, hogy ezt csinálják a függetlenek magukban. Tök jó lenne, hogyha ezt a vízfejűséget is az ország kulturálisan el tudnák, vagy meg tudná haladni szép lassan, hogy tulajdonképpen Budapestre kényszerül minden független, és ott van ilyen jellegű kultúra. Én nem tudom, hogy most mi számít függetlennek, meg ki számít függőnek, meg nem tudom. Én nekem egy olyan évadom lesz jövőre, amiben csak közszínházi produkciók vannak. Szerintem nem vagyok ettől függő, de hogy én ennek azért örülök nagyon, mert ebből azt látom, hogy van nyitottság, és végre, hogy így hívnak egy olyan alkotót több helyre is, aki nem tudom, nem valamilyen színházhoz kötődik meg. Szóval ez szerintem tök jó, és én örülnék, hogyha több ilyen lehetőség lenne, meg sokan jutnának még fiatalok ilyen helyzetbe, hogy tudnak különböző helyeken dolgozni különböző társulatokkal.
7: Szerintem azért most már elég sok nyitás van, tehát hogy mindig ezzel az általánosan beszélünk valamiről, ez belehelyez minket az általánosítás kényszerébe is. Tehát az, hogy be van gyöpösödve mondjuk a közszínházi rendszer, mint olyan, ahhoz képest rendkívül sok szabadságra, vagy friss alkotói módszerre való törekvések számtalan módon így-úgy kiskapukon keresztül csúsznak be közszínházi helyzetekbe. Én mint alkalmazott koreográfus elég sok felé járok, és az igazán jó társulatok elképesztő szomjúsággal figyelik és nézik ezeket az eseményeket. És szerintem talán most például simán lehet, hogy új rendszerek kialakuló félben vannak. Tehát szerintem most ez az időszak azért nagyon reményteli, hogy át lesznek gondolva ezek az események. Tehát alapvetően, hát talán az, hogy nem kiskapukon keresztül kell majd besumákolni magadat, de azt gondolom, hogy ők sem feltétlenül, tehát hogy azért a színházi aranyszabályok, meg a színházi hagyományok, meg a társulati létforma. Például az Átriumban csináltam nem tudom hány évvel ezelőtt a Marászád című darabból egy előadást, és nem értettem, mi volt. Igazából egy jó nagyot buktunk vele. 13 csodálatos nővel csináltam meg az előadást, szintén női téma. Mindegy, ami amúgy a francia forradalom nem annyira női téma, vagy nem annyira nőinek van gondolva. De hogy nagyon nagyot buktam, és nem értettem, hogy miért. És aztán most megcsináltuk Miskolcon, a Rusznyák rendezésében, és ott értettem meg, hogy ez egy igazi, összetartó, valós társulat nélkül nem megvalósítható produkció. És akkor ez egy elképesztő felismerés és felfedezés volt, hogy az, hogy a társulatiság az milyen erőt bír generált.
5: Amennyit el lehet árulni akkor a következő évadról, ugye szeptember 8 Átrium az Alice bemutatója, mi lesz még?
7: Nekem nagyon sok minden lesz, úgyhogy inkább átadnám a szót, hogy neked mi lesz, és akkor utána én, amennyi marad.
6: Nekem nem lesz azért annyira sok minden. Most abban a helyzetben vagyok, hogy jövőre, vagy jövő évadra rendezői munkám egyelőre egy van, ami Székesfehérváron fog megvalósulni. Ez egy ifjúsági előadás lesz, Gangster Nagyi a címe, ez egy nagyon szép, kedves történet generációk közötti kapcsolatról, játékosságról, szeretetről, szóval szerintem ez egy nagyon inspiráló, jó kis munka lesz. Az évadot egyébként Sopronban fogom kezdeni, ahol dramaturgként leszek jelen a Hegedűs a háztetőn előadásban. Hát utána, ha minden igaz, akkor egy egyetemi vizsga produkcióban színészként lesz szerencsém közreműködni, ez Nagy Regina rendezése lesz, nem tudom, hogy mennyit árulhatok el róla most egyelőre, mert még úgy láttam, hogy nem nagyon publikáltak semmit, úgyhogy meglátjuk, de ez egy zenés produkció. A Pince Színházban fogok Böhm Gyurival együtt dolgozni, egy csoportterápiában, mint színész, illetve Nyíregyházan egy másik ifjúsági előadásban pedig dramaturgként szintén.
7: Én Komáromban fogok dolgozni egy mesedarabon, aminek elfelejtettem a címét, természetesen a Ridley Károly fogja rendezni. Utána megyek Újvidékre vissza, nagyon várom már ezt az új találkozást, ott Keszég László Spemelotot fog rendezni, úgyhogy ott én leszek a koreográfus, de utána Urbán Andrissal megyek Montenegróba talán, egy hert fogok koreografálni, ott az Urbán Andriss lesz a rendező, az egy elég rendhagyó her lesz, azt hiszem, illetve amit biztosan tudok még, hogy Dömötör Andris rendezésében lesz egy új kortárs opera számüzetés, ez a címe, és annak leszek szintén a koreográfusa Mannheimben.
5: Izgalmas. Jó munkát kívánok nektek, és nagyon köszönöm, hogy eljöttetek és beszélgethettünk itt a Tandemben.
6: Köszönjük szépen.
7: Köszönjük szépen.

0: Tandem. Színházi alternatívák Balázsi Pannával legközelebb jövő szerdán este 8-kor itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án.
1: Ez az.
0: Tandem.

0: a Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Újra teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Magyar zarándokot keresnek a nepáli villámárvíz után. Elhunyt Nádas Péter író. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Újra teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter megköszönte a szakemberek megfeszített munkáját, egyúttal azt is közölte, hogy a fenékküszöb építése is gyorsabban halad a tervezetnél. Ezt egyébként a vízszint stabilizálása érdekében kezdték el építeni. Az elmúlt hetekben a Duna alacsony vízállása miatt az is felmerült, hogy teljesen le kell állítani az erőművet, de erre végül nem volt szükség. Keresnek egy magyar zarándokot a nepáli villámárvíz után. A külügyminisztérium közölte, hogy a természeti katasztrófa helyszínén egy magyar tartózkodott. Az ő azonosítása és tartózkodási helyének tisztázása jelenleg is tart. Nepál északkeleti részén villámárvíz söpört végig több falun. Mintegy 50-en meghaltak és jelentős károk keletkeztek. Több mint 380 turista, köztük mintegy 290 külföldi eltűnését jelentették. A madarak őszi vonulási szokásaira is hat a klímaváltozás. Kénytelenek korábban útra kelni, mert kevesebb a táplálékuk, mondta rádiónknak Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője.
4: A melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, másrészt vonulási útvonalakat is. Van egy változás, korábban mennek el a gólyáink, kevesebb táplálékot találnak a vizes élőhelyeken. Most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják. Nem úgy van, mint régen, hogy a települések körül kisebb csapatok gyülekeztek, hanem az ország nagy kommunális hulladéklerakójára, hiszen ott találnak legstabilabban táplálékot sajnos mostanában.
3: Elhunyt Nádas Péter, a Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista, fotóriporterként, újságíróként is dolgozott. Neve az irodalmi Nobel-díj esélyesei között is többször felmerült. Nádas Péter reggel 8-kor Gombos-Szegi otthonában halt meg, 83 évet élt. Nagyrészt derült idő lesz, csak kisebb területeken lehet felhősebb az ég. Egy-egy zápor elvétve kialakulhat. A szél gyenge marad, késő estére 16-23, éjszakára 13 és 18 fok közé hűl majd a levegő. A fagyzugokban ennél hidegebb is lehet. Holnap országszerte napos idő lesz, kevés felhővel, csapadék nélkül, időnként megélénkül majd a szél. 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Pénteken is marad a meleg nyári idő, de a napsütést szaharai

0: szűrheti.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzabolázhatóak a techóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
1: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden szerdán este 9-től az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Technológia konyha nyelven iFater.

0: Alfater. Technológia konyha nyelven a Rádió Cafén.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában technológiával fogunk foglalkozni, a többes szám, mint ahogy mindig most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
2: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: A mai adásban beszélünk arról, hogy a kelet-európai mobilpiac nincs jó helyzetben, pontosabban a gyártók nincsenek jó helyzetben a kelet-európai mobilpiacon, de nagyon nem. Arról is, hogy érkezik az újabb, mindennél erősebb, mindennél gyorsabb, mindennél jobb Apple számítógép chip. Egy kicsit megnézzük a Google-t, hogy miért tesz föl a Play Store-ba olyan alkalmazást, ami igazából elsőre úgy tűnik, mintha semmit nem csinálna. A műsor közepén pedig azon filozofálunk, hogy vajon az okostelefonjaink, amik kiváló, csodálatos, fantasztikus és kívánatos fotókat készítenek, vajon tényleg a valóságot képezik el-e, vagy milyen technológiai megoldásokkal teszi azt lehetővé a mobiltelefonoknak az érzékelője, szenzora, kis objektívje, hogy mi azt gondoljuk, hogy a valóság ennél színesebb, szebb még sohasem volt. A műsor legvégén pedig megnézzük a pandatornáztató Huawei Fit 5 Pro-t, úgyhogy azt gondolom, hogy ma is érdemes lesz velünk maradni.
0: iFater.

0: Alfater. Technológia konyha nyelven a Rádió Cafén.
1: Mobiltelefon gyártónak, mobiltelefon márkának az elmúlt, mondjuk azt, hogy 10-től az elmúlt 1-2 évig sokkal jobb volt lenni a kelet-európai piacon, de általában globálisan is, de most kifejezetten a kelet-európai piacra koncentrálunk, mint mondjuk idén, vagy akár csak a tavalyi évben, ugyanis nagyon-nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy komoly bajok vannak, nyilván nem csak a mobiltelefon piacon, de ott aztán végképp elég komoly esésekre és elég komoly buktákra számítunk 2026-ban.
2: Kijött a Counterpoint Research új piaci körképe, ami alapján úgy tűnik, hogy az elmúlt negyed évben, hát mondjuk azt, hogy elég meglehetősen visszaesett az okostelefon eladás, így ennek megfelelően éves szinten 10%-a kevesebb készüléket értékesítettek a gyártók. Ez azért is különösen érdekes, mert a legnagyobb visszaesést a kelet-európai piacon lehetett tapasztalni, és a legnagyobb visszaesést pont az itt népszerű, főleg ázsiai és főleg kínai gyártók tapasztalták, miközben a stabilitás azért megmaradt egy-két nagy márka esetében. Itt most gondolok arra, hogy az Apple az 25%-ról 34%-ra növelte piaci részesedését, míg a Samsung a korábbi 31-ről 34%-ra ugrott, tehát fejfej mellett halad a két legnagyobb cég, és az olyan vállalatok, mint a Xiaomi, az Oppo vagy a Honor, egytől akár egészen 5%-os visszaesést is tudtak produkálni az elmúlt időszakban. Ez gyakorlatban azt jelenti, nagyon-nagyon leegyszerűsítve, hogy egyre kevesebb okostelefont vásárolnak azok a felhasználók, akik jellemzően a közép vagy alsó-közép kategóriában, esetleg konkrétan az alsó kategóriában mazsoláztak, amikor új okostelefon vásárlásra adták a fejüket. Amúgy egyébként nyilván ez egy olyan érdekes jelenség, ami megmutatja, hogy most már itt is átalakuló trend van, mert hogy a felső kategóriában sok-sok-sok évig ment az a lendületes váltás, az a lendületes okostelefon csere, aminek köszönhetően évről évre a gyártók el tudták adni a csúcskategóriás készülékeket azoknak is, akik mondjuk előző évben vásároltak ugyanattól a cégtől, vagy a konkurenstől, de ugyanúgy felső kategóriás készüléket. Ugye ebben a szegmensben az elmúlt években azért egy picit visszább esett már, tehát nem költ mindenki minden évben horribilis összegeket okostelefonra, még az alsó közép kategóriában tényleg azért egy-két évente várható volt egy csere, és most ez az, ami úgy tűnik, hogy leáldozóban van itt Kelet-Európában is.
1: Erre pedig rájön még az is, hogy mi is nagyon sokszor számoltunk róla, de maguk a gyártók is nagyon-nagyon nyomják, nyilvánvalóan különböző szabályozási megfelelés kényszerként, tehát ezt nem a gyártók találták ki, de hogy egyre több verziószámot biztosítanak mondjuk egy androidos telefonon, vagy egy iOS Apple telefonon, tehát már maga a gyártó is azt mondja, hogy ezt a telefon, ugye ebben az Európai Unió szabályozás azért élen jár, de azt mondja a gyártó, hogy az én telefonomat még 4-5, sőt most már akár 7 verzió frissítésig, fő verzió frissítésig is használhatok, ami több éves használatot biztosít, tehát olyan hardvereket ad ki a gyártó, hogy azt mondja, hogy ezt 2-3 év múlva még ugyanolyan minőségben használható készülékként tudod a magadénak, mint hogyha mondjuk most vetted volna, nyilván lehet, hogy az aksi egy kicsit rosszabb lesz, nyilván, hogy a legújabb, legdurvább játékok már nem mennek el rajta, de mint telefon és mint az internetre kitekintő kis ablakocska még mindig tökéletes lesz, ugye a számítási kapacitás most már jó pár éve azért bőven elegendő, hosszabb időre is, de ezzel, hogy kitolták a gyártók a verzió frissítéseket, ugye ez is visszaesést jelentett, tehát most már nem kell, nem érzik a vásárlók sem, semmelyik kategóriában sem azt, hogy na, akkor nekem mindenképpen jövőre telefont kell venni, hanem, ha mondjuk az történik, mint például a Pixel telefonok esetében elmondtuk, hogy igazából drasztikus, forradalmi változásokat nem hoztak az újabb Pixel telefonok, akkor nyugodtan kijelenthetjük, hogy egy Pixel 9 telefonnal még jövőre is boldogan el lesz a gazdája, csak hogyha mondjuk egy sokkal jobb fotós, vagy egy kicsit nagyobb, vagy más szint szeretne, akkor kellene váltani a pixelekből, ez nem mindenkinek ér meg több százezer forintot, szóval ez így együtt még tovább erősíti, nyilvánvalóan a hardveres, chippes és egyéb drágulások mellett a mobiltelefon gyártókat, de ha már arról beszélünk, hogy mobiltelefon gyártók, akkor említsük meg az Apple-t, és bár nem a mobiltelefon fronton, de úgy néz ki, hogy megint az övék lesz a legerősebb chip a világon.
2: A Cupertino gyártó ugyanis bemutatta a két legújabb számítógépekbe szánt, de már évek óta hagyományosan inkább a mobil architektúrát alapul vevő chipjét, az M5 Ultrát és az M6-ot. Ezek az eszközök, ezek a chipek nyilvánvalóan eddig is elég komoly kihívást jelentettek a gyártók számára, mert a konkurens gyártók számára, a klasszikus, nem mobil architektúrával, nem ARM architektúrával dolgozó gyártók számára, és úgy tűnik, hogy idén is erre készül az Apple, hogy megőrzi ezt a fajta dominanciáját, és ezt több területen is megtette, mert hogy mindenki azt várta egyébként, pont ha már a Pixelt nemrég emlegettük, hogy majd a Google-féle Tensor G6-os chip lesz az első, amelyik az úgynevezett 2 nanométeres technológiára alapul, ugye minél kevesebb nanométer, annál fejlettebb technológia, annál nagyobb számítási kapacitást tudnak adott méretben, adott területen a gyártók beintegrálni egy-egy chipbe, és egy 2 nanométeres technológia az egyébként egy nagyon-nagyon-nagyon komoly ugrás az előző 3 nanométerhez képest, illetve lett is, csak nem éppen a Google-nél, hanem az Apple-nél, ugyanis ők hozták el ezzel az M6-os chippel az új technológiát is, így még jobb teljesítményt, még jobb üzemidőt várhatnak a gyártótól a vásárlók. Nyilván azért itt majd a tesztek fogják megmondani azt, hogy a valóságban mekkora lesz a különbség az előző modellekhez képest. Az M5 Ultrával technikailag csak adósa volt a gyártó az eddigi elvárásoknak, mert hogy ugye minden évben az adott M processzor család, az kap egy normál, egy Pro és egy Ultra változatot, ez hiányzott tavaly, úgyhogy ennek megfelelően ezt most pótolták is. Megjelentek ezzel együtt természetesen már új számítógépek is, amik használják ezeket az új chipeket. Ugye a Mac Studio, a Mac Mini, a MacBook Air és a MacBook Pro is frissült, és hát nyilván ezzel együtt mindegyik eszköz drágult is. Százalékos arányban azért eltérő, hogy melyik készülék mekkora mértékben ugrott meg, de a pár száz dollártól az egészen akár $1000 feletti összegig így is beszélgethetünk drágulásról. Mindezek mellett azért azt is figyelembe kell venni, hogy a tárhely mérete növekedett az egyes modellekben, a rendszermemória mérete is adott esetben nagyobb, mármint kezdő kiindulási alapként is, és hát persze, ahogy emlegettük, a RAM-válság és chip-válság mellett azért nem egyszerű most semmit sem jól beárazni, és ezeket az eszközöket egyébként az Apple amúgy sem úgy tervezte, hogy kifejezetten a büdzsé árkategóriába essenek, úgyhogy annyira nem meglepő, hogy itt igen magas kezdőárakról is beszélgethetünk, de arra nagyon kíváncsiak leszünk, hogy a jövőben az Apple-féle üzemidő erőpárosítás dominanciáját melyik cég fogja végre megugrani, mert azért az Intel és az AMD egy új ideje próbálkozik ezzel, de még nem nagyon sikerült olyat alkotniuk, ami laptopokban és asztali számítógépekben is megállja a helyét elég jól, és ezzel együtt például várjuk ugyanezt a Qualcomm-tól, aki már évek óta ígérgeti ugyanezt a megoldást, amit az Apple már idestova a 6. generáció óta produkál. De ha már nagy gyártókról és nagy nevekről beszélgettünk, és kicsit a mobiltelefonért is érintettük, akkor mindenképpen érdemes megemlíteni a Google-t is, és kicsit megnyugtatni az Android felhasználókat, mert hogy a rejtés alkalmazás, ami sokaknál feltűnik, ez az úgynevezett Pulse nevű applikáció, nem egy bloatware, nem egy vírus, nem valami fertőző dolog, hanem a Google egy új megoldása, ami pont a hardverek optimalizálására szolgál.
1: Nemrégiben márciusra datálódik talán az első verziója a Play Store-ban elérhető Android Pulse nevű applikációnak, amit a Google fémjelez mint gyártó, mármint hogy szoftverfejlesztő, és az internet népe elkezdett azon agyalni, hogy vajon mit csinálhat ez az app, nem mérje a pulzusunkat, semmi köze nincs ehhez, pontosabban nem a mi pulzusunkat méri és egészségünket, hanem az Android rendszer egészségét nézi, tehát a telefonunkat nézi, és az az igazság, hogy maga amit csinál, már nagyon-nagyon régóta benne van az Androidban alapból, tehát azt figyeli, hogy mondjuk egy-egy alkalmazás nem kére túl sok energiát, nem terhelje meg túlzottan a processzort, vagyis nincs benne esetleg rossz kód, ami túlságosan pörgeti a mobiltelefonunkat, és ezáltal mondjuk felmelegíti, stb. Stb. Tehát ilyeneket is figyel, és ez már régóta benne van az Android operációs rendszer lelkében, de most idén úgy döntött a Google, hogy egy külön letölthető alkalmazásként is a felhasználók saját maguk is frissítik, ez természetesen ugyanúgy bekerül a frissítési listába, így is szúrták ki, hogy ez az alkalmazás is szeretné frissíteni magát, mert az alkalmazás is szükséges ahhoz, hogy az Android operációs rendszer optimálisan működjön, és egész egyszerűen ennyi történt. Nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy Banyi néni a CBA-ban erről beszél, de azért jó néhányan kiszúrták, és már több mint 10 millióan letöltötték manuálisan az Android Pulse applikációt, hogy vajon mit tud ez, gyakorlatilag figyeli a mobiltelefonunk egészségét, és igazából nem tudjuk elindítani, javítani, nem tudunk mi felhasználók magunk mit kezdeni vele, ez tényleg egy háttérben az operációs rendszer szerves részeként futó kis alkalmazás, és nyilvánvalóan az eredménye az, hogy küldi vissza az adatokat a Googlenek, hogy milyen olyan alkalmazások futnak a mobiltelefonokon, amiknek mondjuk a fejlesztőinek jó lenne szólni, hogyha egy picit jobban optimalizálnák azt az alkalmazást, mert mondjuk túl sok energiát igényel, mert mondjuk ahhoz képest, amit tud, túl sok processzor erőt igényel, és akkor nyilvánvalóan a következő frissítéskor az az alkalmazás lehet, hogy sokkal jobban muzsikál, mint annak előtte, úgyhogy ha valaki esetleg felfigyelt az Android Pulse alkalmazásra, nem kell megijedni, Google csinálta, rendben van, figyeli a telefonunk egészségét, igazából letörölni se tudjuk, úgyhogy ez csak egy kis érdekesség, de ha már érdekességekről beszélünk, és arról beszélünk, hogy mit, hogyan töltünk le eszközökre, és most már nem mobiltelefonra, hanem számítógépre, azon belül is, hát elég bika számítógépre, akkor meg kell említenünk a Perplexity-t, ugyanis letölthető lokális változat érkezett belőle.
2: Ez nem azt jelenti gyakorlatban persze, hogy Perplexity applikációt tölthetünk le, azt már mi is természetesen nagyon régóta tudjuk, nyilván ez nem egy egyszerű kis app, ami aztán az online Perplexity szolgáltatást eléri, hanem konkrétan egy nem felhő alapú futtatásra, hanem lokális futtatásra optimalizált változat a Perplexity-nek. Adott esetben, ha szükséges extra erőforrásokhoz hozzáférnie, akkor beállítástól függően a Perplexity Portable Computer, mert hogy ez a neve a szolgáltatásnak, vagy ez a neve a szoftvernek, hozzá tud férni a távoli felhő alapú Perplexity-hez, de a technikai alapjait, a hardveres kiszolgálást, azt a helyi számítógépünk végzi. Ennek köszönhetően ugye sokkal kevésbé kell arra építenünk, hogy milyen internet kapcsolattal rendelkezünk, hol használjuk a Perplexity helyi verzióját, és hát nyilván ez egy adatvédelmi szempontból is fontos dolog, mivel olyan fájlokkal is dolgozhat ez a fajta mesterséges intelligencia, ha mondjuk kikapcsoljuk a cloud hozzáférést, aminek nem igazán örülnénk, ha bárki bármilyen módon a részesévé válna, tehát a tartalmát nem szeretnénk felfedni az online szolgáltatásnak.
1: És ez a legfontosabb, ez a legjobb indok, hogyha valaki ezen gondolkozik, hogy miért kell lokálisan mesterséges intelligencia szoftvert futtatni. Itt is vannak természetesen olyan kérések, olyan megoldások, amihez mindenképp kell, hogy hozzáférjen a felhő alapú szolgáltatásokhoz, de ezt engedélyeznünk kell, tehát hogyha azt mondja a Perplexity, hogy hát már pedig ezt csak akkor tudom megcsinálni ezzel a dokumentummal, vagy ezzel az elemzéssel, teljesen mindegy, miről beszélünk, mondjuk egy céges vagy jogi belsős dokumentum kapcsán, hogy hát most hozzá kéne férnem a cloudhoz, akkor tudom befejezni azt, amit kérsz tőlem, kisgazdám, megtilthatjuk neki, hogy ezt megtegye. A másik nagy előnye a dolognak, hogy akkor, amikor lokálisan a számítógépünkön, bár bika számítógép kell hozzá, tehát itt több százezer forintos VGA-król és komoly PC-kről beszélünk, de ha valakinek ez megvan, akkor tudja futtatni a Perplexity Portable Computer, de hogy ez nem fog beleszámítani, amit a saját számítógépen végzünk, nem fog beleszámítani abba a kreditbe, amit megvásárolunk havonta, tehát effektíve, mint pénzt is spórolhatunk vele, hozzátéve azt, hogy jelenleg a Portable Computer csak az előfizetéses modellek mellé jár, tehát ingyenesen nem tudjuk megszerezni ezt a kis szoftvert, úgyhogy addig működik lokálisan, ameddig valamilyen előfizetésünk van, de mindenképpen azt mutatja, hogy egyre több szoftvergyártó és a hardvergyártók is összpontosítanak arra, hogy elszakadjanak a méregdrága, energiazabáló, borzasztó, hőtermelő és hát most már mindent felzabáló szerverparkoktól, és lehetőséget adjanak arra, hogy otthon a kis asztalunkon legyen egy saját AI megoldásunk, e felé megy a világ, most már van a Perplexity-nek is ilyen megoldása.
0: iFater. The letter A was sprayed in a circle everywhere.

0: Még ne menjetek el! Az iFater folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Már a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is, minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
4: Egy rádiót venne, de minek, uram?
5: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
6: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
7: Ha analóg fotó, akkor Unidom Store. Kodak, Agfa, Fujifilm, Ilford, Yashica és sok-sok ikonikus kameramárka egy helyen. Ha szívügyed az analóg fényképezés, most kezded a fotózást, vagy ha már igazi profi vagy, csapj le a kedvezményekre. Használd az Analóg 10 kuponkódot a Unidom webshopban augusztus 31-ig, és vásárolj analóg fényképezőgépeket, filmeket most 10% kedvezménnyel.
8: www.unidomstore.hu. Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
9: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. iFater. Technológia konyha nyelven a Rádió Cafén.
10: Amióta a világ, a fotózás arról szólt, hogy rögzítsünk egy pillanatot, a valóságot, és hogy utána valamilyen úton, módon, először papír alapon, most meg már ugye digitálisan felidézhessük ezt a képet, és ezáltal felidézhessük azokat az emlékeket, amik ahhoz a fotóhoz kapcsolódnak, és az elején arról is szólt, hiába volt csak a gazdagoknak a kiváltsága a fotózás, hogy valóban a valóságot rögzítettük, valóban azok a fotonok megérkeztek valamilyen felületre, analóg felületre, ami aztán rögzítette azt a képet, és ez idővel egyre olcsóbb lett, és eljutottunk az eldobható filmes fényképezőgépekig, vagyis már sok millióan tudták rögzíteni az adott pillanatot, és ezzel együtt a valóságot, majd megérkezett a digitalizáció ide is, ahol ugyanez a folyamat zajlott le. Először nagyon-nagyon drága volt digitális fényképeket készíteni, már mint drágák voltak maguk a gépek és az eszközök is, és utána az elkészült képeket, mondjuk ha papír alapon szerettük volna jó minőségben kinyomtatni, az is sokkal, de sokkal drágább volt, majd ahogy telt múlt az idő, ez is egyre olcsóbb lett, és eljutottunk odáig, hogy ma már nincs olyan 10 éven belül készült mobiltelefon, ami nem képes valamilyen minőségben rögzíteni a valóságot, ám de ellentétben a legeslegelső filmes gépekkel és minden mással, az a helyzet, hogy igazából nem a valóságot rögzítik ezek a mobiltelefonok, mert hogy egész egyszerűen képtelenek rá.
11: És itt a technológia az, ami a kulcsfontosságú, az változott annyit az elmúlt időkben. Ugye a kezdeti időszakban az volt a fontos, hogy minél valósághűbben tudjuk elkapni a pillanatot, a pillanatnyi fényt, amit látunk, ugye ezt egy filmes rétegre rögzítve elkaptuk úgymond a fotonokat, és ezt utána az előhívás folyamata során dolgoztuk ki, és tettük a lehető legvisszaidézhetőbbé. Nyilván azért elég erős technológiai korlátok voltak már akkor is, mikor a korai időszakban a filmeket használták a fényképezőgépekben, és az első vita annak kapcsán, hogy mi is a valóság és mi is a valóság rögzítése, az első digitális fényképezőgépek megjelenésekor is felmerült, mert hogy most már azért megint közbeékelődött valami, és egy technológiai fejlődésnek köszönhetően egy elektronikus rendszer volt az, ami érzékelte a fényt, és felmerült a kérdés, hogy mi utólag azután, hogy elkattintottuk ezt az exponáló gombot, azt kapjuk-e meg, amit láttunk, vagy azt kapjuk-e meg, amit egy szenzor lát, és ami a szenzor érzékeléséből készül számunkra látható módon. És ez a vita egyébként ismételten csak aktuális, mert hogy az elmúlt évtizedekben, még mielőtt az AI-ra ténylegesen rátérnénk, már annyit fejlődött az okostelefon kamera technológiája, hogy már a digitális fényképezőgépekhez képest is megváltozott annak módja, hogy hogyan is történik a fényképezés.
10: És ennek egyszerűen a fizika az oka, amit mi is szoktunk mondani a Petivel, nehéz meghazudtolni a fizikát. A jó minőségű fotónak, digitális fotónak az a lelke, hogy egy minél jobb minőségű üvegen keresztül, minél nagyobb és minél jobb minőségű üvegen keresztül, egy minél nagyobb és minél jobb minőségű szenzorra érkezzen be a lehető legtöbb fény, ahhoz, hogy ezt tudjuk rögzíteni, mármint ahhoz, hogy a valóságot tudjuk rögzíteni, és ebben a digitális kamerák most már nagyon jók, tehát a dedikált fényképezőgépek már hosszú-hosszú évtizedek óta nagyon jók, az utóbbi időben pedig már nem nagyon lehet kapni olyan készüléket, ami ebben igazán rossz lenne, hiszen akkor nem fizetnék ki az amúgy sokszor igen magas, sok milliós árcédulát egy-egy ilyen fényképezőgépért, szemben ott vannak a mobiltelefonok, egy apró testben egy számítógéppel, kijelzővel, egy csomó mindennel, SIM-kártyafoglalattal, hangszórókkal, és a többi, és a többi, és közben oda valahogy bele kéne szuszakolni egy lehetőleg minél jobb minőségű és nagyobb szenzort, és egy minél jobb minőségű és nagyobb lencsét, hát erre fizikailag nincs lehetőség. Éppen ezért kell szoftveresen feljavítani a képeket a mobiltelefonoknak, és az is hozzá tartozik, hogy bár pár évvel ezelőtt elkezdték a gyártók ezt a nyers, úgynevezett RAW formátumot a mobiltelefonjában is erőltetni, vagyis azt, amit a fényképezőgépek, a dedikált fényképezőgépek lőnek, és azt, ami az emberi szem számára, az átlagos emberi szem számára egy ilyen szürkés, színtelen, olyan semmilyen fotó, de ami minden egyes adatot és minden egyes fotont, amit képes volt beszedni a fényképezőgép tartalmaz, ezt elkezdték behozni a mobiltelefoniába is, de hiába az Apple-nek a megoldása, vagy éppenséggel a Samsungi, hogy a mi telefonjaink tudnak nyers fotókat, RAW fotókat lőni, igazából az sem a valóság.
11: És itt jön be a módszertan, amit az okostelefonok alkalmaznak, mert hogy a kép átlagolással készül, az azt jelenti, hogy a gyakorlatban, amikor mi elkattintjuk az első fotót, akkor valójában több képet készít a telefonunk, és több kép részletről is még több és több információt gyűjt be azzal, hogy újabb és újabb fotó darabkákat készít, amiket utána pedig összedolgoz, pixellenként megtörténik az átlagolás, vagy 4 pixellenként, ez technológiája változtatja, de a lényeg az, hogy azt nézi meg a készülék, hogy egy bizonyos standard elfogadott algoritmus rendszer szerint, amit a gyártó applikált annak idején még a telefonba, és amit a gyártó ugye a kis számítógépes rendszerrel vezérel, mármint a kamerának ezt a szoftverét, mi az a végeredmény, ami a felhasználók nagy része által a leginkább elfogadható lesz, és pontosan ez az a különbség, ami egyébként egy digitális fotózástól is megkülönbözteti a mobilos fotózást, mert hogy itt valójában sokszor egymás mellé kerülő pixelek nem nem ugyanabban a pillanatban, ugyanakkor, ugyanolyan fényben, ugyanolyan színben, ugyanolyan élességgel, ugyanolyan mélységgel rendelkező képrészleteket adnak, tehát a gyakorlatban a változás a valósághoz képest pont azért történik meg, hogy a kamera a mi számunkra és a közösségi médiában felhasznált tartalom számára leginkább megvalósítható, leginkább eladható és leginkább elfogadott formátumot adja ki, és nyilván ebben utána történik még azért ennyi kis turpisság, hogy különféle színjavító algoritmusok is átmennek a képen, különféle korrekciós munkákat elvégez a telefon, és a nyers fotóknál ez utóbbiakat azért nem applikálja rá a rendszer. De maga a folyamat, ami az átlagolással történik, az minden egyes ilyen nyers képnél tetten érhető, és ezekkel együtt azért azt lehet elmondani, hogy az már igazából nem az a nyers kép, amit a digitális fotózásban megszoktunk, mert hogy réges-régen, amikor még az első időszakban ilyen nyers képeket készítettünk telefonokkal, akkor mindenki fanyalgott, hogy hát igen, kicsi szenzor, kicsi objektív, nem túl jó minőség, és hát lehet, hogy ennek így semmi értelme, ezért a gyártók inkább úgy döntöttek, hogy némi algoritmusos javítást ezekre a képekre is ráeresztenek, és ennél fogva ez már nem ugyanaz, mint a digitális fotóknál.
10: Ez pedig több kérdést is felvet, ugye vannak az etikai kérdések, hogy akkor valóban a valóságot rögzíti-e. Ugye nálunk is járt az Unreal-nek jó néhány készüléke, és most már nem csak ők az egyetlenek, akik az úgynevezett AI szuperzoomot bevezették, hogy a fizikai határait elérve a készülék, ha van benne optikai zoom, meg a digitális is, akkor megpróbálja a végén az AI kitalálni, hogy mit fotóztunk le, ott egészen biztosan nem fogja tudni azokat a fotónokat beszedni, ami mondjuk annak a több kilométerre lévő templom toronynak az óráján van, vagy az épület oldalán van, azokat kitalálja, mutatom az idézőjelet az AI, vagyis az már nem a valóság, de önmagában ezekkel a korrekciókkal sem voltak olyanok a színek, sem volt olyan a felhő, sem voltak olyanok a fák, tehát ez önmagában zavarhat már embereket, és ezért fordulnak egyre többen a fiatalok közül is a valódi fényképezőgépek felé az utóbbi években, tehát elindult egy ilyen folyamat, mint ahogy a CD lejátszóknál, ugye a digitális detoxról is sok szó esett itt már nálunk. Egész egyszerűen azt mondják, hogy nem, én szeretnék, ha fotózok, a valóságot rögzíteni, és hát itt elérkeztünk ezzel az AI-hoz is, amikor már ugye nem tudjuk, hogy mi a valóság, és ha már a mobiltelefonjaink is, mutatom az idézőjelet, kicsit becsapnak, meg ugye itt az AI. A jövőben már egyre kevésbé fogjuk tudni azt, hogy egy adott kép az valóság-e, videó, hanganyag, stb. Együtt, és az tényleg az, amit valaki rögzített, éppen ezért egyre fontosabb lesz ez a kérdés. Mi ezt most csak így kicsit bedobtuk a köztudatba, hogy mi ezt hogy látjuk, és egyáltalán a technológia hogy működik, a valóságban azt el kell fogadnunk, és azzal sincs baj, hogy ez senkit nem zavar, hogy az, amit a mobiltelefonnal lövünk, nagy valószínűséggel nem a valóság, attól még nagyon-nagyon sokszor baromi jól néz ki.
12: iFater.

0: Tesztpad. Újszülöttnek minden tech új. Végletekig szubjektív ketyere bemutató.
1: Az az igazság, hogy én szeretem azt, amikor akár kényszerből, akár saját elhatározásából egy cég egy picit arrébb kormányozza a hajót, mint ahogy mondjuk elindult a kikötőből. És ez a Huawei, ugye, akit annak idején az Amerikai Egyesült Államok hát finoman szólva is páriává tett, és azóta egy ilyen nagyon erős kanaszajárásban van az egész cég a világon, hogy végül is azért a világ legjobb mobiltelefonjait csinálják, de közben meg mégsem, mert alapvető Google szolgáltatásokat kell ugye mellőzniük. És akkor úgy gondolta Huawei, hogy oké, megtartjuk a mobil szegmest, mert fontos, mert oda tudunk jó készülékeket gyártani, de hogy nézzük már meg ezt a wearables, hordozható eszközök piacát, mert hogy ott is van már múltunk, és igazából azt láttam, hogy nagyon-nagyon komolyan elkezdtek koncentrálni erre a területre, és ennek egy tökéletes példája a most nem a csúcs szegmensbe szánt Watch GT 5, hanem a Watch Fit 5 széria, ami hát nem is titkolják szerintem nagyon, hogy egy Apple Watch homás, hogyha szépen akarom mondani, a formavilág mindenkinek ismerős lesz, és nagyon-nagyon sokszor fog szerintem előkerülni a mai teszt során, amúgy is az Apple okosóra ökoszisztémája is.
2: Már csak azért is elsősorban, mert ugye nyilván a design is nagyon-nagyon hasonló a két termék vonalon. Ez a szögletes és négyzetes kijelző okosóra, ami inkább sportos, tehát kevésbé próbál a nagyon az elegáns és a mondjuk azt, hogy kicsit az elegáns és a sportos vonal közé bárhova is elhelyezkedni. Ez a modell abszolút egy olyan termék, amit leginkább könnyed ruházathoz sportoló emberek karján fogunk viszont látni, illetve ha ránézzük is, ez fog eszünkbe jutni. Alapesetben ugye a legtöbb okosóránál kínálnak kétféle méretet. Itt a Huawei úgy döntött, hogy mindenki egy méretet kap. Ez egy 44,5x40,8x9,5 mm kocka, amit így a kezünkre csatolhatunk. A három alap szíjjal, amivel megjelenik a készülék, nem kell feltétlenül megelégedni, le lehet csatolni a szíjakat, de egyedi csatlakozó van, úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen meg kell várni, míg lesz utánpótlás. Minden másban külső szempontjából egyébként pont azt kapjuk, amit egy okos óránál el tudunk képzelni, főleg ugye az említett Apple Watch homás kategóriáján belül. Ennek megfelelően az elő lapon egy 1,92-szoros érintő képernyőt találunk, ezen keresztül kommunikál velünk az okos óra rendszere, ami már szintén egyébként alapértelmezés szerint nagyon-nagyon hasonlít az Apple-re, és teljesen őszintén ezt úgy utoljára fogjuk igazán ilyen rugózás szintjén feladni, de hogy érdemes azt elmondani, hogy ez nem ciki, főleg nem az első gyártók legfőbb piacén nem ciki dolog, mármint hogy tényleg ennyire ráállni, vagy hajozni egy másik versenytárs termékére, mert hogy ez segít úgymond vásárlókat szerezni, akik érdeklődnek a másik márkák iránt is, de mondjuk az előző dizájnjához, megjelenéséhez, kezelési felületeihez szoktak, és ennek megfelelően például a gombbal is csak egy tekerhető koronás, lenyomható gombbal, illetve egy programozható funkcióbillentyűt kapunk a jobb oldalon, tehát mondhatjuk azt, hogy Apple Watchról dizájn szempontjából könnyű váltani.
1: Ráadásul a Huawei tényleg jó abban, hogy mind a két ökoszisztémában jól érzi magát, tehát a Huawei Watch Fit 5 Pro és a kis testvére, a sima Fit 5, amiben nincs a Pro kitétel, is egyaránt jól fog működni androidos platformon és az almás gyártó platformján, tehát így aztán végképp egy direkt konkurenciája tud lenni az Apple Watchoknak, habár például olyan funkciókról az Apple ökoszisztémában le kell mondanunk, mint mondjuk az üzenetekre való válaszolás, de ha meglátjuk, hogy az EU hogyan szabályozza majd ezt a területet, ez az egyik olyan terület nyilván az USB-C, a cserélhető aksik stb. Mellett, ahol bizony-bizony presszionálni fogja a következő években az Európai Uniós szabályozás a gyártókat abba az irányba, hogy nyissák ki ezeket a szolgáltatásokat, tehát lehet, hogy később ezeket a funkciókat is megkapja majd a Huawei Watch Fit 6-7 valamelyik széria jövőben, de ez akkor is egy nagyon nagy aduász a Huawei kártyái között, hogy Apple ökoszisztémában is jól működik az óra, Androidon meg nyilvánvalóan teljesen mindegy, hogy milyen androidos készüléket használunk. Ha letöltjük a Huawei Health applikációt, akkor tökéletesen fogjuk tudni használni az órát, habár egy picit azért tud idegesítő lenni ez az app.
2: És amiben itt igazából idegesítő, az nem is a funkcionalitás. Egészen konkrétan egy dologról van szó, hogy mindjárt kitérünk, de önmagában nézve az applikáció nagyon részletes, nagyon sok információt kínál, nagyon jól használja a beépített szenzorait az eszközeinknek, beleértve a tűpontos több csatornás GPS-től kezdve, a Pro modellekben elérhető EKG-n át mindent, és ezek többségét egyébként semmilyen korlátozás nem tartja vissza a felhasználótól. Nem kell előfizetnünk semmilyen előfizetést egy konstrukcióban ahhoz, hogy ezeket ki tudjuk használni. Vannak olyan funkciók, vannak olyan extra edzéstervek, olyan extra életmódtanácsok, amikért a Huawei is már pénzt kér havi szolgáltatás formájában, de alapértelmezés szerint minden elemzésünket, az részletes alvás elemzéstől kezdve, és itt fontos, hogy a különféle kis, mondjuk azt, hogy délutáni szundikat, a power nap-nek nevezett gyors kis alvásokat is képes mérni, és ezeket is képes rögzíteni az eszköz. Tehát minden ilyesmit nagyon ügyesen, nagyon jól mér. Egyébként ebben az elmúlt években egyre ügyesebb és ügyesebb lett a Huawei is. Ami idegesít egy picit számomra egyébként, az egyik ilyen noszogatós dolog, igazából arra van szó, hogy nagyon gyakran próbál emlékeztetni az óra minket arra, hogy mozogjunk többet, igenis mozogni kell, még 300 lépés, még 50 lépés, még 18 kilokalória elégetése kell ahhoz, hogy a napi célunk meglegyen, és ezzel nekem ez már egy picit erőszakos, ahogy egyébként a szoftver csinálja. Ezt nem is elsődlegesen az óra, inkább a Huawei Health alkalmazás adja, és valahol viszont megértem, mert a gyártó a legalapabb, leginkább kezdőtől kezdve a profibb sportolókig mindenkit egy kalap alá akar venni, hogy mindenkit le tudjon fedni egy ilyen eszközzel, és pontosan ezért viszont van egy olyan érdekes szoftveres funkció, a mini edzések funkció, amit idén bemutatott a Huawei Watch Fit 5-tel és 1000 Pro-val, mint például a mini edzés funkció, ami igazából arról szól, hogy jelen esetben ennél az órán egy ilyen kis animált panda mutogatja meg nekünk, hogy mit kell csinálni egy ilyen rövid edzés sorozat során, de alapvetően, ha valaki úgy gondolja, hogy edzeni akar, akkor fejben végigmegy, hogy át kell öltözni, el kell pakolni, hogyan kell elkészülni, mentálisan, fizikailag minden, hogy arra, hogy edzünk, főleg azok az emberekről beszélnek, akik mondjuk nem szokott, vagy előszokott az edzésektől, és ehhez képest itt vannak ezek a 30, 60, 90, 120 másodperces kis mini gyakorlatok, amik nagyon-nagyon minimalisták is lehetnek, és igazából arról szólnak, hogy egy-egy izomcsoportot megmozgassunk, főleg akkor, hogyha ülő munkát végzünk, vagy nagyon kötött mozgásunk van munka közben, akkor ezekre a pillanatokra, ezekre a rövid alkalmakra, ezzel a kis animált pandával bemutatott, az óra előre egyébként indítható, és az óra által nagyon gyakran felajánlott kis mini edzésekkel tudunk egy picit tenni azért, hogy egészségesebben éljünk, és nyilván onnan, ha elindulunk tovább, akkor majd kihasználhatjuk jobban az EKG-t, jobban a véroxigén szintmérőt, jobban a különféle szenzorokat, különféle további edző gyakorlatokat, amiket kínál a szoftver. Úgyhogy tényleg megpróbál egyébként lökni abba az irányba, hogy legyünk aktívabbak, legyünk egészségesebbek, ilyen szempontból értem a szokatást.
1: És ha már szenzorok, akkor gyorsan egy pár szó arról, hogy mire képes az óra, természetesen pulzusmonitorozást, alvásfigyelést, stresszkezelési funkciókat is kapott, de a Pro modellben ugyan mindig kiemeli a Huawei, hogy nem orvosi szintű eszközről van szó, de a Pro modellben, ami nálunk van, ebben még EKG funkció is van, úgyhogy gyakorlatilag tényleg azt kell, hogy mondjuk, hogy amit lehetett egy ilyen prémium aluházas órába belepakolni szenzorok szempontjából, azt azért a Huawei beletette, és még egy óriási hiányosságát pótolta az okos óráinak a Huawei, ez az első olyan okosóra, Huawei okosóra az utóbbi időben, amivel már tudunk fizetni, ehhez természetesen, mint ahogy a bevezetőben mondtam, nem a Google-féle Google Pay szolgáltatást fogja használni, nem is az Apple Pay-t, hanem a Curve céggel állapodtak meg, és a Curve Pay nevű alkalmazást telepítve oda fölvive a bankkártyáinkat, de már tudunk fizetni a Huawei Watch Fit 5 Pro-val is. Ez mindenképpen egy abszolút pozitívum, ez nagy hiányosság, és tényleg egy olyan népszerű funkció, amit szinte minden okos órában megtalálunk, akik Google vagy éppen Apple ökoszisztémában képesek dolgozni, úgyhogy ez is megoldódott, és hát a szén-szilícium alapú aksi, amiket mi nagyon szeretünk az utóbbi időben a Petivel, az bizony ez egy jótékony hatással van az üzemidőre is.
2: Ez az egyik, mondjuk azt, hogy nagyon sarkalatos pontja az okos óráknak, mert vagy elég okosak és nagyon sok szenzor van bennük, vagy inkább egy picit butáskák és inkább egy egyszerű fitness trackerként működnek, cserében nem kell naponta töltögetni, vagy két napot töltögetni őket. Igen, mi is tudjuk, vannak olyan nagyobb gyártók, akik mindkettőre képesek voltak már elfogni, ugye Garmin például, de hogy a többség, és ugye a sok szempontból példaként emlegetett Apple Watch is, egy olyan eszköz, amit azért naponta, két naponta rá kell dobni a töltőre, ez a Huawei Watch Fit 5-nél nincs így, az említett szén-szilícium alapú akkumulátor képes akár 10 napig üzemeltetni a készüléket, viszont ha nagyon mindent kihasználunk, tehát tényleg ebben úgy is kell számolnunk, hogy azért a GPS használattól függ nyilván az üzemidő, de hogy egy 4-5 napot így is lazán ki tudunk húzni vele aktív edzések mellett is, és mindezekkel együtt tökéletesen jól összerakták azt, amit az elmúlt években a gyártó az asztalra tett, jó üzemidő, jó funkcionalitás, és most már végre van fizetési mód is.
1: A Huawei Watch Fit 5 Pro és a kis testvére a sima Pro kitétel nélküli Watch Fit 5 igazán jól sikerült, látszik, hogy tényleg nagyon sok energiát, mérnökórát, pénzt és fejlesztést tesz a Huawei abba, hogy az okos eszközök és a viselhető eszközök piacán illovas legyen. Kifejezetten jó Apple Watch alternatíva, jóval olcsóban az Apple Watchoknál, de természetesen iOS platformon nem annyira tökéletes és nem annyira részletes működéssel, de abszolút, ha azt nézzük, hogy nem az Apple gyártotta óra, akkor szerintem most Apple-nél ez a második legjobb óra, amit lehet vásárolni. Úgyhogy nagyon-nagyon jól sikerült az óra, nagyon örültünk, hogy megnézhettük közelebbről, de hát ez az egy óra általában igen-igen kevés szokott lenni. Most is így van ez, de az iFutter.net oldalon, a Blue Sky platformon, a TikTokon és a YouTube-on is ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
2: egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
1: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
2: Sziasztok!

0: Ez volt az iFater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikávé.hu.
2: Újra Tefeszt az Andrássy úton. Magashegyi Underground, Lóci játszik, Soltész Rezső, Hard Jazz Band, Los Orangutáns, Molnár Tamás és számos gyerekprogram, élmény és meglepetés. Találkozzunk a Kodály körönnél augusztus utolsó hétvégéjén, ahol minden program ingyenes.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Újra teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Paradicsomban fürdött egy spanyol város, Szaharaiból érkezik pénteken. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Újra teljes kapacitással termel a Paksi atomerőmű. Mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter megköszönte a szakemberek megfeszített munkáját, egyúttal azt is közölte, hogy a fenékküszöb építése is gyorsabban halad a tervezetnél. Ezt egyébként a vízszint stabilizálása érdekében kezdték el építeni. Az elmúlt hetekben a Duna alacsony vízállása miatt az is felmerült, hogy teljesen le kell állítani az erőművet, de erre végül nem volt szükség. Meglátogatta a köztársasági elnök a Gripen balesetben megsérült pilótát. Baka András, mint a Magyar Honvédség főparancsnoka látogatott el a kórházba. A pilótát tegnap műtötték meg, az orvosok mindent megtesznek a felépüléséért, így nem sokára otthonában folytatódhat a rehabilitációja. A Gripen még hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta Szolnok mellett lakott területen kívül tette le a vadászgépet, majd katapultált. Ekkor szenvedett gerincsérülést. Keresnek egy magyar zarándokot a nepáli villámárvíz után. A külügyminisztérium közölte, hogy a természeti katasztrófa helyszínén egy magyar tartózkodott. Az ő azonosítása és tartózkodási helyének tisztázása jelenleg is tart. Nepál északkeleti részén villámárvíz söpört végig több falun. Mintegy 50-en meghaltak és jelentős károk keletkeztek. Több mint 380 turista, köztük mintegy 290 külföldi eltűnését jelentették. Több mint 20 ezer ember vívott paradicsomcsatát Spanyolországban. Az eseményt 79. alkalommal rendezték meg Bunolban. A jelzőrakéta fellövése után 7 teherautóról kezdték dobálni a paradicsomokat a város erre kijelölt szakaszain összezsúfolódott fehér ruhás tömegbe. A kifolyt lé pillanatok alatt vörösre színezte a ruhákat és elárasztotta az utcákat. A csatára idén 150 ezer kiló kifejezetten erre a célra termesztett puha héjú paradicsomot hozattak a városba. A fesztivál egyébként igen népszerű, külföldről és szerte Spanyolországból érkeznek résztvevők minden évben. Nagyrészt derült idő lesz, csak kisebb területeken lehet felhősebb az ég. Egy-egy zápor elvétve kialakulhat. A szél gyenge marad, késő estére 16-23, éjszakára 13 és 18 fok közé hűl majd a levegő. A fagyzugokban ennél hidegebb is lehet. Holnap országszerte napos idő lesz, kevés felhővel, csapadék nélkül, időnként megélénkül majd a szél. 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Pénteken is marad a meleg nyári idő, de a napsütést

0: Marai Por szűrheti.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Kevesen tudják, hogy Cserháti Zsuzsa férje, Szirtes Károly volt az első magyar férfi, aki hivatalosan gyermekgondozási segélyen, azaz gyesen maradt otthon. Azért vállalta ezt, hogy felesége zavartalanul folytathassa zenei karrierjét. Ez a döntés jól mutatja, milyen erősen hitt a család a művészi hivatás fontosságában. Ezért is támogatták egymást minden lehetséges módon.

Szervusztok, Mihály Balázs vagyok, ma jártam a Rádiókaféban, óriási élmény volt, sűrűbben szeretnék idejönni, és azt javaslom mindenkinek, hogy ha teheti, kapcsolja be a rádiót, és hallgassa reggeltől éjfélig.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Cutor Zoltánt untatja a monotonitás. Saját bevallása szerint nem hívja az olyan előadóknak, akik mintha klónoznák az ugyanolyan dalaikat. Ezért az általa vezetett Belmondó zenekar 25-ös lefoglalt tárgyak albumán alkotói koncepció volt, hogy olyan sorstársaihoz szóljon, akiknek úgy szintén rossz a monotonitás tűrő képességük. A nagy lemezen békésen megférnek egymás mellett gitáros balladák, trap és rap alapok, metal riffek és a klasszikus beat korszakra emlékeztető hangzásvilágú szerzemények. A Cortizol című akusztikus gitár alapú alternatív rockdal már a dalszövegében is maximálisan megfelel a kitűzött célnak, hiszen a monotonitás okozta stresszre hívja fel a figyelmet.

Jó reggit, kávé hallgatók! Miksa vagyok, a Ladánymene 27 frontvonalából. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét, mert van

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Brit kutatók aktuális jelentések szerint közel állnak a valaha volt legerősebb génállományú gyümölcs, a vadfrutti kifejlesztéséhez. A termény ellenálló szinte az összes betegséggel és vírussal szemben. Megköti a szabad gyököket, vitaminokban dús és nyomelemeket is tartalmaz. Csupán egyetlen dolog nehezíti a tudósok dolgát, a vadfruttinak nincs íze. A problémát a várpalotai Likó Marcell elmélete látszik megoldani, aki azt javasolta, hogy kicsit lassabban adagolják a szupergéneket a keresztezés során.

Sibenszky Móni Lize vagyok, a Felelős Szülők Iskolája alapítója. Én nagyon szeretem a Rádiókafét, mert hogy mindig izgalmas dolgokról beszéltek, és jó a zene. Hallgassátok ti is!

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik.
1: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
4: 150 éves az Andrássy út. Ünnepeljük együtt augusztus 24 és szeptember 6 között. Séták, kiállítások, koncertek, közösségi piknik, különleges programok és történetek várnak Budapest legszebb sugárútjának születésnapja alkalmából. Részletek az 5-10 online felületein.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Simbi Ajikawo, művész nevén Little Sims, már 10 évesen megírta első dalát. Független előadóként saját kiadóján keresztül jelenteti meg zenéit, és olyan nagy nevek, mint Kendrick Lamar és Lauryn Hill is elismerően nyilatkoztak róla. Zenéjében bátran ötvözi a rapet, a jazzt és az R&B-t, miközben társadalmi kérdéseket is boncolgat.

0: Can't stop me.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A hang egyszerű természeti jelenség, ezzel szemben a zene, az ember által művészetté, tudománnyá fejlesztett hangzás. A hangot, a zene nyersanyag készletét egyrészt a természetes hangforrások, közte az emberi hang, másrészt az erre a célra kifejlesztett zeneszerszámok, hangszerek biztosítják. Az elektronikus hangfejlesztők és átalakítók még tovább szélesítik a zenei hangok választékát.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A Nusantara Beat a Ritmo egyik meglepetése. Az indonéz psik-pop banda az egyre nagyobb nemzetközi siker felé vezető úton halad biztosan, és közben Budapesten is tiszteletüket teszik. Az első, második és harmadik generációs holland indonézek az indie szintéről érkeztek, és saját hovatartozásukat élik meg a torzított gitárok és szinti futamok alatt futó újraélesztett indonéz retro-poppal.

0: Csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
3: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nyár, árnyas terasz, remek ételek, hideg italok, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok

0: Jazzmenetelnek. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
1: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. Indul a Buda Beats Show a Rádiókafé 98.0-án. DJ Gandarva, Fon Jodi és vendégeik.
2: Adásunkban a 10 éves Independent Label Fair-t a Hunnia kiadóval ünnepeljük.

0: Köszönjük szépen, köszönjük.
1: Ez itt a Buda Beat Show, a Rádió Café 98.0-án.
2: Ünnepelte is a legújabb független magyar kiadványokat szeptember 12-én a Magyar Zeneházában.

0: Legnagyobb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Gyurko Szilvi vagyok, gyerekjogi tanácsadó. Tudjátok, gyereknek maradni ajándék, gyereknek lenni jog. Most a Rádió Cafét hallgatod, van barátod.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
2: Hát ezt te jobban csinálod.
3: Gyere.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
3: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
2: Még egyszer.
3: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
3: Viszont alig van időnk beszélgetni.
2: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
3: És végre jót dumálunk egymással.
2: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
3: Tévéről.
2: Színházról.
3: Művészetről.
2: Kulturáltan.
3: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
3: Jól kitaláltuk, nem?
2: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.

Kire számíthatsz az éjszaka közepén? Rádiókafé. Van barátod.

0: temetése.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádiókafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó.

kezébe pattyantak a mesék. Az, akinek nem volt soha olyan szép, kis színes tollam, mitől az olga. Néninek szívébe lopta magát tolba, honva lenne, ha nem rettenne. Meg de sajnos elvetem.

0: Kapitány Fővény Máté vagyok, hallgassátok a Rádiókafét.
1: Te jobb vagy nálam, nem csak magadnak önted.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis, izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádiókafén. Enyhe katarzis, klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen.

ezek a csiringelő kedves szavak téged elhagynak, úgy kell most nekem, hogy téged itt hagyjalak.